Elő Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Már több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de már jó voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalom veri. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ásnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek az aulóba. No, ez az egy ahogy a miánka, többen négy, meg az ahogy lefekszenek. Azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom, mint a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be a négy ahogy. De aki az asztalon verte a cimbalom, az vitte a cimbalom verőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos. Oda ment az ahogyhoz, Péter volt a szélén, az jó megütögetjék. Péternek ma a faj az együtt, hogy megfordult, akkor úgy a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajt a másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorítva falna, gyere ma a levegőd. Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserélnek helyet, akkor a cimbalmos megint odafordult, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a cérünk.

gözüme arkada burada. Näkemme ärsyttiimme Boriska. Valmikon reigen a Boriska elértem a 18-19 évet. Persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, most vannak ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska ma elérte a nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem gyónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szalgyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi legényel van, érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát adta tisztelendő úr ollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozzom meg. Mi volt az lányom? Ahol magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujja, 1, 2, 3, 4, 5, megint az az 10, ez kevés. Fogja a lábújjait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az ujjunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ma nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvisz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de ma késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye, ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt, húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra, tisztelendő úr, elvittem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr, hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz, ej, az. Erre Boriska nagybátran, semmi, eljegy tisztelendő, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjani, vagy iszókadni a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legényt, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanzbizből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcar. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hogy mi hol vegyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj barnatóba, hogy majd valami majd lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, azt menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariskám, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Már nincs most. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzá, majd jelzek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, elisztik a malomban, meg is őrök, hát is viszik neked a véka búzát elisztik. Majd azt elindik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, véka búzát, megőrölték, elisztik Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr, megköszönni. Nagyon szépen köszönjük, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy elintézzük az mostig. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van tisztelni úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te Mariska, kimegyek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy bevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé. Az ilyen volt szomorodva, szörte vitat, hogy tudom én ezt elintézni? És mi még nem foglalkozott, még olyan. Tanulkozik a kaplan úrral. Mariskám, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még őröljem is meg, mert most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsalkot bele a vékabúza, elvitette a kapra és a malom, megőrölték magam, két vékabúza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcar. A Mariska ugyan elmegy a kapra úrra megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszéljünk, hol tanulkozunk a vékabúzaig. Jó van kapra úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariskám, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én fel meg a felső végére búzálnak. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! Kaplan... Kaplan úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este menni lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidélt a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaplan úr tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő úr a felső végén vár valami. Kapra úr meg az alsó végén. Sok arra jön eszébe a tisztelendőnök, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevet. Kapra úr az alsó végén. Puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
Neve Püt. Összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr karponyúr, karponyúr meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendőr mit keresik? Jó, egyen meg a fenekörgyerünk.

halszák-e hívít a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, hát imád leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öreg asszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öreg asszon elment papét, s azt mondja az ember, asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öreg asszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszon neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyre, ott a pap és rejadta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszon, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszon, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki sem gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Feteke ördög! Hát, hova mensz a vala szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjő a királyné, de azt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszár, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka aranyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszma mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkolászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördög fajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedve milyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár. Nektek bármikor adni könnyedén megy. Elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a föld, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélne enged.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.
8: Kelt a karó.

0: Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét nem, szerzett 3 garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott 2 garasra dohányt vesz, 1 garasra kenyeret. Azért 2-re dohányt, 1-re kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az evatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe jön vele 2 vándor. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik. Te jó ember, szólítja meg Szent Péter, adj egy garast Isten nevében, 3 napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk. Hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az 1 garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó hajításnyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott 2 vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A 2. garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak? Mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, 3-szor is elejbe kerül Krisztus urunk, s Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal s ruhával, s az 2. garast is elkunyorálták. No, mondta a szegény ember, itt az 2. garasom, én úgy is megszoktam az éhséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább 1-2 lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. Hallod-e, Péter? Szólítsd vissza azt a jószívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki. No te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványa. Hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed. Mondta erre Pipa Miska. Mit csináljak én az örök üdvösséggel, Szent Atyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány sohasem fogy ki. Aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha. S végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát, aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély mellé ért, gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi? Nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély. Ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska. Annál a szerteszaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s 1-2-re elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít 12 ördög. Felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra, balra, de úgy, hogy Pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a 12 ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzeg, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a 12 ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eressze ki, ami tenger kincs a kastély 4 sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a 12 ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély 4 sarkából csak úgy omlott ki a tenger arany s ezüst. Vagy 12 szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt, múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. Hely, mondta magában Pipa Miska, Pipa dohány sem ér így az élet. A pipáját a korcsmárosnak, a poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a 12 ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter.
1: Ki az? Ki kopogtat?
2: Én vagyok, Pipa Miska. Ereszem be, Szent Atyám.
1: Ohó, csak mars a pokolba?
2: Ott a te helyed. Nem kellett az örök üdvösség.
0: Mit tehetett szegény Pipa Miska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipa Miska sem volt rest, megrázta a zsákját, hopp, benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hej, Istenem, mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska 12 megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyes, nagy ijedtükben felkapták a pokol vize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett.
2: Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét!
0: De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot. A hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát.
2: Ennyi, hát mégis bejöttél, förmett Pipa Miskára.
1: Ó, Szent Atyám, ne kergessen ki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen, ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember.
2: Igaz, igaz, mondotta Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó garasodat. Hát csak maradj,

0: Balihúgom. Balihúgom finom úri gyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifragúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, és lenézte a náttetejű zsellérportákat. Mindegy az, gyerekek, én azért mégse cserélnék az úrfival, mondta nagybölcsen Kömives Pista, aki arról volt híres, hogy télen-nyáron vászonzubbonyban járt az iskolába. Nem cserélt volna bízabbval egyikünk se. Mert minket zsellér gyerek létünkre is jobban szeretett apánk, anyánk a világ minden kincsénél. A kastélybeli nagyúr meg rá sem szeretett nézni a fiára. Huszárezredes volt a Palihúgom édesapja, szálfa termető, zord ábrázatú kevés katona. Azt beszélték róla, hogy csak egyszer mosolygott életében. Akkor, amikor a Pali fia megszületett. Nagy, erős kezével meghintázgatta a levegőben. Hely, kislegény, takaros huszárt nevelek belőled.
1: Ó,
0: sikoltozott a kis huszár jelölt torka szakadtából, hogy csak úgy kékült bele az orcácskája. Úgy megriadt a szép katona gúnyától, hogy soha életében nem tudta szívelni. Jámbor szelíd fiúcska lett belőle, nevetős szemű, mosolygó orcájú, de ha az apja kardja megcsörrent, mindjárt elborult a jókedve. Ha sarkantyú pengést hallott, ijedten bújt el az édesanyjához. Mikor meg valami ficánkoló lovat látott, olyankor majd kiszaladt a világból. Azt pedig láthatott eleget. Az édesapja szilajparipákban találta legtöbb örömét. A fiától azonban egyre jobban elkedvetlenedett. Látta, hogy csak anyámasszony katonája lesz bízabból, ha nem annak aztán a párját ritkítja. Még a fecskefarkú pillétől is megriadt, mikor tévedésből nekivágódott a szemének, mert lemvirágnak nézte. Pedig egyéb sem kellett a gyereknek, csak a kert. A virágok, amik éppen olyan csendesek voltak, mint ő, meg a madarak, amelyek éppen olyan ijedősek voltak, mint ő. Más pajtása akkor sem volt neki, mikor közén került az iskolába. Szinte összerezzent, ha megszólított. Mikor métáztunk az iskola kertjében, bedugta a fülét, hogy ne hallja a labda dugogását. Hé, úrfi, rikkantott a fülébe Kömives Pista, gyere métázni! Köszönöm szépen, mondta ilyetten, én csak nézni szeretem a játékot. Nem is neked való az, Palihúgom, vigyorgott Kömives Pista. Ez a név aztán rajta veszett. Szállt szájról szájra, és meg nem állt az édesapjáig. Az is azzal mordult rá nem sokára. Gyere csak, Palihúgom, adok neked valami neked valót. A gyerek lángba borult képpel sompolygott be az apja szobájába. Sose szeretett pedig oda menni. Ragyogó karlok csúfolódva nevettek, mindenféle fajta puskák haragosan mereszkedtek rá a falról. Na most volt ott egyéb is. Egy törött lábú porcelánbábú, azt nyomta a markába az édesapja. Nesze, Palihúgom! Könnyázott orcáját sietett az édesanyja ölébe rejteni, ott sírta ki kis szíve tenger keserűségét. Anyám, lelkem, jó anyám, miért haragszik én rám az édesapám? Nem haragszik az te rád szívem, simogatta meg bánatosan az édesanyja. Csak azt szeretné, ha egy kicsit katonásabb lennél. Szegény Palihúgom megpróbálta azt is. Összeharapta a száját, és besurrant a fegyveres szobába. Jaj, meg ne lásson az apám! Az nem is látta meg, mert a falnak fordulva aludt a panlagon. A gyerek dobogó szívvel emelt le egy kardot a szögről, és megpróbált vele suhintani. Vézna kezéből csörömpölve hullott ki a nehéz fegyver. Óhó, húgom! Szólt oda szánakozva az ezredes, nem főző kanál ám az. Körülbelül ez volt hozzá az utolsó jó szava az édesapjának. Hiába rakta elébe a rajzait, az írásait, hiába dicsekedett a jó bizonyítványaival, az apja csak vállat vont rá. Ó, miért nem adta volna, ha a szőke fürtjeit csak egyszer is megsimogatja az apai kéz. pedig nem sokára az anya áldott kezese simogatta. Gyászba öltözött a kastély, és Palihóban kétszeresen árva lett. Mintha a fehér orcájú édesanyjával az apa szerető szívét is oda temették volna a vadszőlős kriptába. Olyan egyedül maradt szegény gyerek a nagy üres kastélyban. Teltek múltak a hónapok, és valamennyi nagyobbra dagasztotta a gyerek fájdalmát. A szeme megbágyadt, az arca megfakult, és az édesapja soha meg nem kérdezte, miért. Annál többet kérdezte ő a sötét éjszakától, a néma kriptától, a maga kis szívétől. Miért nem szeret engem az édesapám? Miért? Annyi bátorsága sose volt szegénynek, hogy az édesapjától kérdezze ezt meg. Hiszen ránézni is csak félve mert az apjára. Leginkább az ablakból, mikor az édesapja lóra ült az udvaron. Olyankor nézte szívszorongva, és mégis büszkén, hogy az az erős, daliás ember hogy meg tudja fékezni egy rántással a legszilajabb paripát is. Egyszer valami csudaszép lovat hoztak az ezredesnek. A sörénye fekete, mint a holló. A szeme égett, mint a parázs. Rúgott, toporzékolt, ficánkolt. Három lovász is fogta, míg az ezredes rápattant. És akkor röpült, mint a nyíl, szállt, mint a madár. A gyerek iszonyodva nézett utána, és reszketve fogódzott bele az ablak párkányába. Még akkor is ott állt, lázas arcát a hideg ablaküvegre nyomva, mikor a paripa visszafelé nyargalt. Most már nem, mint a nyíl, hanem, mint a villám. Bőszült nyerítéssel szórta a tajtékot, sörénye lobogott, mint valami fekete zászló, és lovasa halálra vált arccal dőlt hanyatt a hátán. A megbokrosodott állat elragadta és vitte egyenesen a kapu márványoszlopának. Palihúgom elsikoltotta magát, és villámnál sebesebben rohant le a lépcsőkön, keresztül az udvaron, ki az utcára, és kiterjesztett karokkal eléje vetette magát a rettenetes állatnak. A szilaj ló megtorpant a hirtelen eléje zuhant testtől, és nagyot horkantva fölkapta a fejét. Ez a szempillanat elég volt az ezredesnek arra, hogy leszökjön a nyeregből, és karjára kapja az útporából az elalélt gyereket. Olyan könnyen kapta föl, mint egy szálvirágot. Fia, édes kis hősöm, meg tudsz-e nekem bocsátani? Kérdezte elelfúló hangon, összecsókolva poros kis képét. Palihúgom felnyitotta a szemét, boldogan nevetett, két karjával erősen, katonásan magához szorította az édesapja könnyázott arcát. Apa, édes jó apa, katona dolog volt. Attól fogva az egész város, öregek, fiatalok, minnyájan levett kalappal köszöntünk Palihúgomnak. És a katonacsapatuk, ha találkoztak vele, úgy tisztelegtek neki, akár egy öreg generálisnak.

Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt? Az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jön vele egy ősz öregember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedett.

0: csak eladom, ha egy borjat adsz érte.
1: Nem adom én, mondotta Palkó. Nem bolondultam meg.
0: Elég bolond voltam, hogy két borjat már odaadtam egy furujáért meg egy egérért. Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó? Odaadta a harmadik borjat is. Ment az egy borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öregember, s mondja neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok neked érette egy zacskót.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna.
2: Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé.
0: Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak.
2: Gondolja, Palkó,
0: ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a negyedik borjú is. Mikor a negyedik borjút is általadta az öregembernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért. Kérdezte az anyja. Eladtad-e a borjúkat, fiam?
2: El, édesanyám, el.
0: Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi. S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s az álomzacskót.
2: Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy húsángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri.
0: Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem!
2: Ment vendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, s a futóbogarát, szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el,
0: mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig! Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 8 óráig.

aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskették, s csaptak lakodalmat. 7 nap, s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények, s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Fontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondosság volt minden szava tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. És addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt. Felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mondotta az öreg asszony. Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
0: Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
1: Öreg anyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
0: Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
1: De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném?
0: Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat,
1: de úgy, hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához.
0: Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
2: Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
0: Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszerűen fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna.
1: Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
0: kacagott Palkó.
1: Hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
0: Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
1: Gyí, csacsi!
0: Mondotta a szamár is.
2: Gyí, csacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Mondotta a szamár.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Te szamár,
1: kiabált Palkó.
2: Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted.
0: Úgy, ahogy Palkó mondotta. Szóról szóra utána mondotta a szamár.
2: Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával.
1: De bezzeg a szamár se maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába.
0: Megijedt Palkó,
1: kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség!
0: Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából.
1: Hát a másik ember hol van?
0: Kérdik a favágó.
1: Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált,
0: mondták a favágó.
1: Röhögött Palkó, hiszen az a szamaram volt.
2: Ej, aki áldója van, szedte vettésznek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé, éppen most töltek meg egy gazdag kereskedőt.
1: Bizonyosan te voltál a gyilkosa.
0: Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítja. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet.
2: hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságom? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondotta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a királyt. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak, az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamara elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el vége.

0: Mátyás király udvari bolondja. Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer csak azt látja, hogy az udvari bolondja sietve megy.
1: Hová, hová, fickó, ilyen sebben lobbal, kiáltott le neki a király.
2: Téged akarlak meglátogatni, komám.
1: Add el, nem lehet az.
2: Nem, és miért nem?
1: Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
2: Hát akkor te hogy jutottál bele?
0: Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni. De azért nem haragudott egy csöppet sem, sőt, megjutalmazta a bolondot. Hisz a bolondnak az a dolga, hogy megtréfálja az embert. Hát, ilyen jó dolga volt a bolondnak Mátyás király udvarába.

kolonista. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt. És mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évők legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. És Tók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az Istók pajtájába. Úgy bizony, a bolondos legényé lett a bika. Mérgelődtek a bátyai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll Istók, s gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieszelte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondolá a féleszű, hát megadja holnap. S azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Ugyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta, azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. S elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif. Nyaf, holnap. Így tartott ez 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. És még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják. Ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát.
Estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, és a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték, hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több, ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Kiabálták torkuk szakadtából, korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Azalatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába! Nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl! Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtott a négy lóval s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán! Aza, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jólélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős Istóknak, s hát amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolondistók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt nagy álmélkodás szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte Hegykén Istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána. Istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. A biza! Né! Igaza van a bolondnak! Kiáltották az emberek, s utcu neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolondistók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bolondos Mihók. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve. Mondja egyszer Mihóknak az anyja. Hallod-e, Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem feledte el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzeg, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi-puhi jól eldöngették Mihókot. No, te boldogtalan, mondotta az édesanyja nagy haraggal. Takarodj a házamból, keres valahol szolgálatot, itt tovább nem maradhatsz. Hát jól van, duzzogott Mihók. El is megyek. Addig megyek, míg szolgálatot nem találok. Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót. Kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, hal-e Mihók, mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, s közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot, hallod-e, eladnád-e azokat a disznókat? El én, mondta Mihók, akár fél áron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy nevette volna meg a mészáros fél áron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras, süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket, meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ijetten. Jaj, uram, jaj, mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség! No mi, nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznókat kihízlaltam, olyan kövérek lettek, hogy alig bírtak mozogni. Hát ez szerencsétlenség? Hogyne, uram, mikor történetesen egy mocsár felé tereltem a disznókat, s ahányan voltak, mind belé süllyedtek. Csak éppen a fülük s a farkuk látszik ki. Na hiszen, azonnal felkerekedett az uraság valamennyi szolgálójával, s mentek a mocsár felé. Hát, csak ugyanott volt a sok disznófülnek disznófark. Nosza neki, belekapaszkodtak a fülekbe meg a farkakba, húzták nagy erőfeszítéssel, de bizony, mint hanyatt estek. Bezzeg, hogy a kezükben maradt a disznók füle meg a farka. Lássátok, mondta Mihók, ugye szörnyű kövérek voltak? Különben nem süllyedtek volna el. Mit tehetett az uraság? Orra füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt jó darab ideig. Telt múlt az idő. Elfogyott a pénz, s Mihóknak mondja az anyja. Hallod-e, hékám? A pénz már fogyatékán. Jó volna, ha dolgoznál, mert így nem élünk meg. Mindjárt a kezébe is nyomott egy csomó lent, s mondta. Látod, ezt megfonhatnád, úgy sincs egyéb dolgod. Mihóknak azonban semmi kedvesen volt a fonáshoz. A lent apránként mind a tűzbe dobta, s elégette. No hiszen, ha elégette, az anyja jól nyakon verte, erre meg Mihók, mit gondolt, mit nem, összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsajnyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a házfedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a házfedelé, arra jött három tündér, s mondta az egyik. Nézzétek, milyen pompásan fon Mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy az se tudja, hova tegye, amit fon. Mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font.
mondta a harmadik tündér, én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól Mihók, amit a tündérek mondtak, s este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne. Alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon. Most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg örült a Mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat. Mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony, aki nem hiszi, járjon utána.

az okos leány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam, fonj nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elé felséget fordítassa ki a korsókat, mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja Mátyás király. Okos volt a második feleletes. Még adok néked egy kérdést, s arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges király. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér 2 citát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a 2 cita közé tette, s úgy ment fel a király szín elé. Itt van, felséges királyom. Fogja Mátyás a 2 citát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges királyom! Hoztam is, nem is. Volt is, nem is. De már erre olyan erősen megtetszett Mátyásnak a leány, hogy egyszeriben hívatta az udvari papját, összeesküdött a lánnyal. Elő a cigányokat! Lett nagy lakodalom, eltartott 1 hétig, talán 2-ig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.

három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talál. Meghiszem azt, hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul, kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e, mondta az asszony, ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól, próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van, kívánok. Ó, Uramisten, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, a pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bárcsak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába, feleség. Én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mátyás király és a török szultán. Mátyás király, midőn egyszer a török szultánnal hadakozott, egy nap elhatározta, hogy kikémleli az ellenséget. Áruhába öltözött tehát, és magát török kereskedőnek adva ki, egy szekérnyi árpával megjelent a török tábor előtt. Majd a többi árus közé vegyülvén, akik élelmet szállítottak a törököknek, szép ügyesen maga is bekeveredett a táborba. Ott aztán fogta magát, megkereste a szultán díszes sátorát, majd nem messze tőle leült és elkezdett árpát árulni. Közben persze félszemmel figyelte, mik történnek a táborban, no meg a vezér sátrában. Ott ült egész estig. Egyszer csak látja ám, hogy a szolgák szép sorban vonulva hozzák a szultán vacsoráját. Mivel épp előtte lépdeltek el, jól látta, milyen fogásokból áll az, s ezeket egyben jól az eszébe is véste. Mikor aztán az éjszaka visszaszökött a magyar táborba, egyből hívatta az író deákját, s levelet diktált neki, melyet egy követtel átküldetett a szultánnak. A levélben ez állt. Hallod-e, törökök vezére? Igen, kutyául őrizteted a táborodat. Én, Mátyás, a magyarok királya, tegnap egész nap árpát árultam a sátrad előtt, s hogy tudd, igazat beszélek, leírom, mit vacsoráztál tegnap este. Azzal felsorolta a vacsora fogásait, mind a 12-t. A szultán, mikor ezt olvasta, igen elszégyelte magát. Másfelől meg is ijedt, hogy Mátyás megtudta, milyen ereje van a török seregnek, és mik a gyengeségei. Láthatta, hisz egész nap ott ült a tábor közepén. Épp ezért, rövid gondolkodás után úgy döntött, nem vállalja a csatát a magyarokkal. Összeszedette a táborát, és másnap seregével együtt eltakarodott. Így győzött Mátyás király egy csepp vér nélkül, csakis az eszére és a bátorságára hagyatkozott.

0: Egyszer Mátyás király a főurakkal a tópartján sétált. Nagy meleg volt, csak úgy kókadoztak a nátszálak a vízben. Mátyás észrevette ezt, és így szólt. El kellene egy kis eső ennek a nádnak. Nagyot nevettek erre az urak, és az egyik azt mondta. Ugyan, fölséges uram, minek eső a nádnak, mikor folyton vízben áll? Mátyás nem szólt erre egy szót sem, de gondolt valamit. Másnap nagy lakomát rendezett, melyre meghívta az összes főurat. Temérdek sok mindenféle ennivalót összehordatott, de meghagyta a szolgáknak, hogy egy csepp ital nem sok, annyit se tegyenek az asztalra, hanem mindenkinek a lábához tegyenek egy nagy mosdótálat, aztán abba öntsék a finom borokat. Ráadásul a lakoma előtt megváratta az urakat, hogy jól megéhezzenek és sokat tudjanak enni. Nem is kellett azoknak biztatás. Mikor nagy sokára behozták az étkeket, Uzsgyi mind rávetette magát az ennivalóra és falatozott rendesen. Már igen benne jártak a lakmározásban, mikor is egyszer csak bejön a sok szolga, kapkodják el az urak lábát, aztán lecibálják róla, kinek a csizmáját, kinek ami volt. Mosdótálat tesznek alájuk, abba bort öltenek, és belemerítik az urak lábát. Hát ezen igen csodálkoztak a főurak, de úgy gondolták, ez valami új palotai módi. Ezért aztán folytatták tovább az evést. Egy idő után aztán kezdtek igen megszomjazni, de hiába, a szolgák csak a mosdótálba voltak hajlandók tölteni a bort. Oda szól az egyik főúr a másikhoz. Te, én úgy látom, hogy itt még vizet se kapunk inni, nemhogy bort. Csak azt tudnám felfogni, hogy mi a haragos Isten nyilának kell a lábunkat lógatni ebbe a sok finom italba. Egyikük másikuk le is akart bújni az asztal alá, hogy majd beleiszik a mosdótálba. De hát nem lehetett, mert a király szemmel tartotta őket, no meg beszélt is hozzájuk. Egyszer aztán az egyik úr mégsem bírta tovább, és azt mondta.
1: Hát engedelmet kérek, uram felséges királyom, ne tegye meg velünk azt a csúfságot, hogy nem ad innivalót, már mind összeesünk a szomjúságtól.
0: Erre aztán azt mondta nekik Mátyás király. Látjátok, fiaim, így van a nád is. Hiába áll vízben a lába, azért fönt is megkívánja a nedvességet.

miért hívják a csizmadiát csizmadiának? Mert a csizmadiát nem mindig hívták csizmadiának, nem ám? Annak világteremtése óta csizmamester volt a neve. Világteremtése óta Mátyás királyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a csizmamester a csizmadia nevet. Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy csizmamester a többi közt, s az azt hallotta, hogy Mátyás király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet érőt ad az ajándék fejében. No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való nékem. Kapta-fogta csinált egy pár parádés piros csizmát a királynak. Felvitte Budavárába, nagy büszkén lengette meg a palota kapujában a csizmát. Fogadom, ezért a piros csizmáért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király. Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtón álló osztán, aki megjelentette a királynak a csizmamestert, megsúgta Mátyásnak, micsoda nagy számítással jött fel Budára a csizmamester. Mátyás király elvette a piros csizmát, meg is köszönte, a csizmamestert kiküldte a szobából. Rögtön hozatott az istálóból a lovak alól egy csomó szalmát. Azzal megtömködték a szolgái a két piros csizmát, így adták vissza a csizmamesternek. Nesze ravaszdi! Ez a csizma díja. Elmehetsz vele Isten hírével. Ezóta hívják a csizmadiát csizmadiának.

0: Mátyás király és kampóvitéz. Élt Mátyás király idejében egy kampó nevű ember. Széles vállú, alacsony testű, vastag lábszárú ember volt kampó, s nagy volt a híre erejének vitézségének. Budán lakott kampó, s Mátyás király igen kedvelte. Annyira kedvelte, hogy minden nap hivatalos volt ebédre a királyasztalához. De a királyné, aki kényes, kevély olaszasszony volt, ki nem állhatta kampót. Az igaz, hogy kampó egyszer erősen megijesztette a királynét. Kampó nem csak a nagy erejéről volt híres, hanem arról is, hogy táltos, ördöngős ember. Egyszer megcselekedte, hogy amint belépett az ebédlőszobába, kikapta a felső állkapcáját, azt felakasztotta az ajtó szemöldök fájába. Aztán az alsó állkapcáját kapta ki, azt letette a küszöbre. Aztán csak okádni kezdte a tüzet, de úgy okádta, hogy a királyné elájult ilyettében. Ugyan bizony, hogy tartatod ilyen nagy becsben azt az útálatos embert? Kérdezte a királyné a királyt, amikor kampó eltávozott. Mátyás király mosolygott, vállát vonogatta, aztán csak ennyit mondok, hiszen majd megtudod egyszer. Múlt az idő. Éppen ebédnél ült a király, a királyné, meg kampó, s hát csak kinyílik az ajtó nagy hirtelen, beront egy vastaglábú, alacsony termetű emberke, még kampónál is alacsonyabb, s oda kiált kampónak. Baj van, édes gazdám! Betört az ellenség, lóra, szaporán! Bezzeg, hogy ledobta kampó a kanalat. Isten áldjon sem mondott a királynak. Szaladt az embere után, aki maga is táltos volt, s egy-kettőre felkötötte rettentő nagy kardját, felpattant a lovára, táltos volt az is. Átugratott a Dunán, s meg sem állt az ország határáig. Hát, uram teremtőm, csak ugyan rettentő nagy sereg rontott be az országba. Ezt a rettentő nagy sereget egy óriás vezette, aki tetőtől talpig vaspáncélba volt öltözve. Hely! Kihúzta kampó égtelen nagy kardját. Egyet suhintott, s úgy köldökön szúrta az óriást, hogy egyszerűen lefordult a lováról. Csak úgy döngött a föld alatta. Aztán nekivágott kampó a seregnek. Szabdalta, vagdalta, amíg embert látott. Akkor csak megfordult, s még fel sem kelt a király s a királyné az asztal mellől. Beállított kampó.
1: No, mi újság, kampó? Kérdezte Mátyás király.
0: Semmi nevezetes felséges királyom, csak egy kicsit kiverekedtem magamat. Hát az ellenség mit csinál? Nem csinál már az semmit, felséges királyom.
1: Akkor hát folytasd az ebédet, kampó.
0: Folytatom, felséges királyom. Azzal leült, s evett hat ember helyett. Amikor eltávozott kampó, azt mondta Mátyás király a feleségének.
1: No, látod-e?
0: Ezért tartom oly nagy becsben ezt az embert.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Dolong Bridge was the last army outpost on the Nung River. Beyond it, there was only Kurtz.
2: Lance! Hey, Lance! What do you think?
3: It's beautiful.
2: Huh? I mean, what's the matter with you? What's the matter with you? You act kind of weird.
3: Hey, you know that last tab of acid

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Folytatjuk. Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, illetve hangos könyvének feldolgozását. Ez a harmadik rész, a többi már fent van a Mixcloudon, aki lemaradt.

virággal vártam, de szánt szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hisz a hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgázti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedvem, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lette belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem lágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzett, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt, jegyzett vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a tanyán. 5. napja, egy húzamban itt időzünk Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, rongypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát. Jegyzett közbe, hogy tanyán csak 23-ban lett villany bevezetve. Mivel, hogy gondoltam olvasni is. Telehaigáltam a homokfutó ülés alját könyvvel, Mikszát, Brody, Lovik, Herceg, Gárdonyi, Balzac, stb. De mindez ideig akárhányba kezdtem, fejezet félúton elejtem, tépelődvén, hogy ez vagy az, amiről írnak, hogyan van én velem, s aztán megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna. Ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körbe nyomtató lónak a jármából, mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én odakötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Engesztelést nem ad, és nem is fogad el, közelébb nem ereszt, hidegséggel űzel magától, s kínjaim iránti közönnyel. De kijebb sem, egyéb gondolatokra, hasznos munkálkodásra se juthatok, mert e futószárak közte és én köztem nem eresztenek. Jámborságot parancsol rám, s vezeklő, bűnbánó fogadkozást, holott tudja, hogy annak nem fog hinni. Egyéb vergődéseimmel neki dolga nincsen. Ő maga engesztelésre okot nem lát, s formáját sem ismeri.
ma egy hete térden könyörögtem. Bocsássa meg, hogy megtébolyulva több heti kívánkozásomban, mely szétszaggatott már, erővel tettem asszonyommá őt. Kértem, igazgassuk életünket másképp, és jussunk jegyeskori szerelmünk egyetértő békéjére végre. Azt felelte, nem ő vele, hanem csak nekem kéne önmagammal helyes egyességre jutnom. De bizony, nézett el fölöttem szomorúan, épp erre kezdi sejteni már a képtelenségemet. Mert ő egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír. És nem tudja, meddig fogja bírni. És kelljek már fel. Micsodát, hogy tűr? Mit pattantam fel? Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet? Hát csak én nekem van bánnivaló, neked pedig semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Léptem hozzá, és vártam, de ő nem felelt. Engem egyszer iden kiengesztelni, hogy én is megenyhülhessek, ha egyszer én a te jó indulatodért mindent megtennék? Hogy mindent, nevetett föl keserű megvetéssel. Hogy csak vádol és megaláz, sértetten elszögdösít, mindent idehagy én rám, és az anyjától se óv meg. Látja, sóhajtott föl. Most is csak vádaskodni és követelni tud. Nem száll magába lelkét megvizsgálni, és nem a más, hanem az önmaga feletti uralkodás erejét megtalálni. Micsoda, hogy én nem, bődültem rá, kis ilyen ríva. Szüntelen őrjöngésének és támadásainak csillapítása véget is, szakított félbe magából kikelten, amit elviselni tovább már nem fogok. Elegem volt, sikoltott. Elegem van. Neked van eleged? Rontottam rá. És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Ordítottam könnyek közt. Engem, aki a tenyeremen hoztalak ide? Na hiszen jó helyre. Engem, aki elsorvad már te érted, te miattad? Elszökném előlem? Akkor most a lelkedbe vést. Utoljára könyörgök neked bűneim bocsánatáért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Hogyan csillapodhatnék le, ha el nem érhetlek, meg nem követhetlek? Én most kimegyek innen, és addig engem nem látsz, amíg te is megbánással, szeretve el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassod az ellenkezőjét, és akkor ne lássuk többé egymást. És avval rácsuktam az ajtót. Lábjegyzett, akkor még a konyhai ajtó a gang felé nem volt üvegezve. Csak később lettek vágva rajta ajtószemek, hogy a konyha világosabb legyen. Jegyzett vége. Fölkapkodván a legszükségesebbeket, befogtam a szellőt, és eljöttem. Mamovka szerencsére nem volt otthon, nem zaklathatott kérdéseivel. Azóta itt vagyok. Gregor csak rám nézett a motyomban, és nem kérdezett semmit. Én is annyit mondtam csupán, csináljon nekem helyet a kamrában. Jó, hogy Gregor erre se kezdi a csicskást adni, szobáját ajánlani föl a gazdának. Tudja, ha kamra, akkor kamra, mert zavartalanul akarok magam lenni. Mondom, olvasni próbáltam, de legtöbbet a mennyezetet néztem. Gregor főzött néha, ám étvágyam hozzá nem igen támadt. Olykor jártam egyet alkonyatkor, ahogy ha aludni nem bírtam hajnalonként, az erdősoron vagy az érparton. Munkákba bele nem szóltam, Gregor egyszer próbálta jelenteni, hol tartanak, de mert rámordultam csak, hogy jól van, nem abajgatott vele többet. Naplómhoz se nyúltam máig. Pohárhoz annál gyakrabban. Szlyuhovicát és vadkertit is raktam fel bőven a homokfutóra,
s ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudta. Ábjegyzett be, hogy ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegér. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni. Mert inkább csinálni, és olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. Bár legtöbbször mindjárt föl is rém lett, ahogy a cseléd Kusnyarik néni rajtam üt, hogy csarabíts, csak! Hogy szégyeljem magam, mit csinál. De hagyjuk. Szegény ember teste, mint a templom egere. Harmadnaptól már nagyon csak Jadvigára gondoltam. Enyhültebb képzetek után újra csak haraggal, ahogy írjam így, fortyanásig dühös szerelemmel, hogy így leszkésztetőn, keményen, hosszan várat. Legelébb még arról képzelektem, hogy mindjárt másnap, és ő maga jön utána. Gyalog, poros lába. Tudtam, hogy tudja, itt vagyok, hisz Gregor még aznap bement a faluba, és tudom, hogy hírül adta otthon. Aztán embéli reményeim szertefoszlottak, és már csak az üzenetére vártam. Máma, Gregor Krasiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy vraj, az nagy pénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Vraj, hogy az mondja, ilyen babonaságot még nem is hallottam bika herélésről, jegyzett vége. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Andrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta ebbe oda, mert szokott szigorában gyakorta álcázza el ő is jótékonyságát. Vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása. Békülésének jele, és át is vizsgáltam az abroszt, majd az egész szekér alját írott üzenet után, de hiába. Később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jussom van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja, vagy akár az idők végezet. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egy ízben meg a sonkát kaptam föl, és akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem az ő megvető haragja. Tetejébe, orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán, hát, ha bűnösnek tart, nem akkor kéne megvetnie, ha megbántottságára rá se hederítve mutatnék arcátlan közönyt? Az én fájdalmaim, idegeimet szétszagató vergődéseim miért visszataszítóak neki? Hiszen ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék,
és ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok. És ennek is, meg Amannak is örülnie kéne. És ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolni. Nagy szombat éjszakája van. A lámpát a repet fedelű ládára állítom, de mizsomból savanyát töltök, fölhajtom, és hanyat dőlök szalmazsákon. Ma még csak ittam, enni nem ettem. Habár nem a böjti nap kedvéért. Remete életemben itt alig veszek magamhoz étket, de már annak előtte is elég gyengén ettem. Utoljára tán a boszák pörköltjéből lakmároztam jót. A lakodalma. Mennyire eltöltött ott engem az én rozmarin virágommal eljövendő boldogságunk, bizodalma. És most itt sorvadok, feleségem haragjától kitaszítva. Vagy kétségbeesésben, vagy ha reménysugarat is képzelek, olykor kamrámban földrengeni kétségek között. Hogy például a kokáért mit higgyek a mai nap után. Mert az öreggel ma üzenet érkezik. Anyám dühös. Elég legyen most már a kujtorgásból, korhelykedésből. Húsvétra takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsolkodás. Gregor persze nem e szavakkal adta át, de vissza tudom én fejteni, miként szólhatott. Hát a felesége, nem mondott semmit. Álljed, Ácsonyi, nyögte az öreg, hogy de, mert ő is odajött aztán, csöpotom hát, aj ona visla, no Ácsó, aj ona vrávelá, úgy mondja, sztári, ahogyan ő mondta, megértetted? Csak úgy. Hát že nevie, ako sa môžeš takto správať, že s ňou pred všetkou rodinou. Toto mi odkázala, a ni tak, že odkázala, a nevravela. Nábiedzetbe magyarul, de hogy is nem, hogy utána hát ő is kijött. Na és mit mondott? Ő is mondta, úgy mondjad öreg, ahogyan ő mondta. Hát, hogy nem tudja, hogyan lehet neked magadat így viselni, hogy ő vele így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta. Különben itt azt, hogy ona vrávela, ő mondta, azt nő mondta, mert ona. Magyarban rossz, hogy nem lehet így mondani, hogy tudnánk, hogy nő mondta, vagy férfi. Vagy olyat se, hogy moja. Szerintem szép szó, csak így egy szóval, hogy moja. Ami annyit tesz, hogy az én nejem. Vagy hát nő nemű valaki, aki enyém. Ezen a szavon többször el is morfondírozok, mert olyanom nekem sose volt. Csak anyusom. De arra nem lehet így mondani, hogy moja. Csak feleségre a férj. Mondjuk, ha kocsmában hallom tótul, megyek, azt mondja, mert moja már vár ebédelni. Moja ma csaká už na obed. Na de, lábjegyzet bezárva. Így tépelődhetek, hogy ez most mit jelent. Mert bizony közel sem ez az, amire várok. Megint szemrehányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit visz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudod küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna? Hogy vár, hogy jöjjek, nem haragszik, ne haragudjak, etc. Iszok még egy pohárra, de csak bort, pálinkát most nem.
savanyú, mint az ecet. A keresztfán szenvedőnek jut eszembe. Épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot. Fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípő csontjaim kimeredeznek. Szikár lettem. Külsőre is olyan, mint belül, magamat sorvasztó. Jegyzet, de nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok. Jegyzet vége. Kínom a hátamra nőben nem ereszt, bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, stárt karú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot. De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés. Mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? És meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőle. Istenem, hiszen látod, hogy vezekelve bánom védkeimet, segíts hozzá, kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki, bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni. Nem kell várnom már semmire se tovább, megmosdok a kútnál, s már is elindulok, gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, s én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval fokról fokra közelítjük, s békülésünk, ez a húsvéti engesztelés minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó türelmes várakozással terít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem, a vasárnap hajnali irgalmas órában, elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobánk küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztva magát kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyal arccal mosolyogott el. Közelébb húztam magam egy csusszanásnyit. Fölült, s letette lábát az ágyra. Megint vonszoltam magamon egyet. Lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felé. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefújtuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam. Jegyzed be azt, hogy ott pusztj, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótár. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnye vajsza, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánatkérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni. Lábjegyzet vége. Súgtam, hogy bocsásson meg, de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát megcsókoltam ezt az ujjacskát.
ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyjal sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szeme kutyába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, és hála könnyeim eredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuki. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga ér. Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosolyjal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbján ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. A Mamovkának utána, hál' Istennek, mielőttünk az első padban kínáltak helyet keresztapáink. Baszószki tisztelendő kitett magáért. Elpérzett, nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora, de van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj. A tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennybe menetel példázatát, hogy a régi paraszt nyelvet beszélő nép azt nem is igen értette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt. Ábrándozásaimból Baszószki fülsértő kántálása riasztott csak fel. Képtelen megtanulni a liturgia elbeszélve énekelendő egyszerű dalamát, de hát botfüle van. Szerencsére kántorunk és presbitereink hangjukat tisztán zengetve dicsérik az Urat, és mindig pontosan vezetik a gyülekezetet végig a Tranaszius aznapra rendelt s gót betűkkel kinyomtatott zsoltárjain. Az evangélikusoknak azt a nagy régi kapcsos, rezes sarkú énekes könyvét hívják úgy, hogy Tranaszius. Én se tudtam sokáig, hogy miért, de egyszer csak megnéztem az öregapámét, és ott volt, hogy Tranaszius által egybegyűjtött zsoltárok. De őróla csak azt tudom, hogy valami pap volt a régi időben. A megreparált orgona pedig így fenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin kántor is megmutathatta, mit tud, még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgó. Lábjegyzet, én is szerettem karzaton fújtatgatni. Csak keveset hagytak, úgy inkább az erősebb fiúk. Jegyzet vége. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, aki erős vár a mi istenünkkel, de magyarul búcsúzott, ám Baszószki még félremond. Počkaj že trochu, Ondro, hogy várjál csak kicsit, Ondris. Nem jöttél el Hruskához a múltkor? Fordult oda hozzám, ahogy szétszélett a gyülekezet. Csak nem vonnád ki magadat? Mi mindannyian számítunk te rád, de hát, miről lenne szó? Nekem a Hruska nem mondta, mondtam már. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló, tömött fürtű fehér játszintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is,
amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá, amely sétán Bacovszky kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok. Nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is, s hogy a mi végvárainkban nekünk, nám, dolnozemszkim szlovákom, mármint mi nekünk alföldi szlovákok, akik Mária Terézia alattól vagyunk etájon letelepedve,

0: 子物呀，说我娘有什么出的。我啥那朋友的路的要这个命三本是三本的是啥。Az Isten tisztelet után családi ünnepi ebédre gyűltünk a régi házba, Mamovkához. S noha nőmet most is feszélyezte ugyan anyám cseléd nyanyáit egzecírozó közönségessége, Jadvigám mégis gyakran simogatott meg pillantásaival. Míg unottan beszélgettünk keresztapámékkal, s összetekintve bosszankodtunk Erka unokahúgom harsány butaságán. S azután is körbeölelt a feleségem többször az ő drága tekintetével. Délután vizitre szaladtunk át a homokfutóval Spevács tisztelendőjékhez, mert Jadviga vágyott már nevelő anyjára, kivel a lakodalmon kevés ideje maradt szólni. Lábjegyzett, áttelepültek, mint szlovákok, 1947-ben. Lakosság csere során Szlovákiába. Vagyis akkor Spevács tisztelendő úr már nem élt, csak a család. Mondta is nekem útközben Jadviga, annyira bántja, hogy nem kérte meg, legyen neki Judit mama aznap édesanyja helyett férjhez adó örömanyja. Csak hát tartania kellett Mamovka rosszallásától. A papék és aznapra összesereglett gyermekeik a családjaikkal mind oly szeretve és büszkén néztek mi ránk, hogy még sohasem éreztem így. Bennünket jó akarúink nagyon erősen és szépen látnak összetartozni. Este együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, közel húzottunk egymáshoz. Fölém hajolva meg-megérintkedett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elmondta. Simogatta a hajamat, majd a párnára dőlve fordulva felém tovább az arcomat. Sokáig, boldogítóan szépen és sokáig, nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosa.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.
0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig, a máskor kedvel bejárt locsolkodó úton. Lábjegyzett, én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg bátyámmal kellett, és a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. És mindig a kevesebbik osztályt találgatták, mikor kérdezték, hogy hanyadikba járok. Téged kéne inkább locsolni, álljak az esőre, meg ilyenek. Lábjegyzett vége. Már keresztanyáméknál is tűkön ültem. Szerencsére legény kompánia jött az Erkához, aki úgy kezdte nekik illegetni magát vihorászva, mintha csiklandoznák, így hamar ott hagytam őket. De Kohut Ivkától, Zsofka nővérem hajdani jó barátnéjától már csak nem menekültem. Először voltam vele kettesben, az anyja közben kiment, azóta, hogy másfél éve, nem sokkal Zsofka halála után megmondtam neki, ne gondoljon úgy rám, ahogy én soha se gondoltam, mert most már van is választottam. Szegény, akkor majdnem sírt. De később kevésen fordult el tőlem, ha látott az utcán. Csak hamar pedig Zsofka volt vőlegényével, Rosza Palival kezdték emlegetni. Én sem magától Palitól hallottam erről, aki pedig jó cimborám, de nem bántam a titkolózást, örültem, hogy így esett. És meg is esküdtek alig egy évvel.

Így hát Ivka is pár hónapos újasszony. Most mégis meghőköltem. A reám szinte sóváron vetett tekintetétől. Jegyzet. Ivka néniéknél, Rosáné, mi gyerekkorunkban sokat játszottunk az ő bityujával. Úgy hívták, hogy Bityka. Nagyon szeretett minket, és mikor családunknak volt valami haragfélesége férjével, Rosszapali bácsival, akkor Ivka néni ragaszkodott, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és engedett játszani, jegyzet bezárva. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak, Rosszapali búcsúzkodott éppen, és újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Ondriska, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért. Elég hosszan alhattam, hisz előtte jó pár éjszakán át szinte semmit. Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. A házban csend, na hál' Istennek, elment már az összes locsoló vendég. Kijöttem a pitvorba, és szobánk ajtajának csipke függöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak, és a feleségemhez beszél. Mereztettem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismertem. Winkler francia. Csak bajusz növeszte. Olvasva utána mindig bajusszal képzeltem el, pedig állítólag, hogy ez csak rövid ideig volt neki. Megtudtam az ügyvéd irodában. Majd az álbakteri időkben növesztett megint. Jegyzet vége. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörösbort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát nem nevettetem itt ki magam eleselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan, elkaszagja magát, s beborozva széles kedéllyel tárja ki karját, átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért, ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi, mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond, és ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. És Jadviga elárulta neki, hogy oda átalszom, pedig azt ígérte, mindenki előtt letagad. Ami hagyján, de föl se keltett, mikor Franci megjött. Nem, mintha én oly kíváncsi volnék most a Francira. Mindez bosszant, de tudom, hogy nőm előtt mutatnom nem szabad. Ezért, hogy Franci tréfáin nem nevetek, Jadviga figyelő tekintetéből látom, nem tart elég udvariasan jókedélyűnek, azt ahol próbálom menteni, hogy ne haragudjatok, kótyagos még az álomtól a fejem. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg Franci a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol. És oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Sose szerettem, ha a nyakamat fogdossák. Mamovkám vezetett így, a tarkomnál fogva, mindig az utcán, és én nem mertem kibújni alulva. Ám most azért mosolygok, jól vagyok, Francikám, ne aggódjál érte. Na, azért is jöttem, mert a jegyzőjék hoztak át. Oda csatlakoztam, mikor meghallottam, hogy készülnek, mert még nem is gratuláltam, néz rám a Franci,
hiszen hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom. Pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig, csak Franci emlegetett még egy-két rég nem látott, vagy a frontra került embert, s Jadviga tett úgy, mintha az érdekelné, hogyan szolgál Béni bácsi és Mici néni egészsége. Felsóhajtottam, mikor Franci végre vette a kalapját, hogy na akkor még eléri a 7 órási vonatot. És úgy láttam, feleségem is fölvélegzett, ahogy a vendég után betettük a kaput. Szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből Francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult. S ő lekezelő lett velem, és nyegle. Jegyzem, nem tudom, hogy nem lehetett sejteni, hogy miért. Jegyzet bezár. Jadviga fáradtnak látszott, és most ő dőlt le az ágyra. Aludt egy órácskát, de ahogy melléje feküdtem, fölébredt, és rögtön az álmából hozott kedvességével nézett rám, melyet azután később, már hálóinkben, ugyanúgy, mint előző éjjel, csak tetézett. Simogatta a kezem, átölelte a fejem, tapintgatta arcomat, karomat, mellkasomat, és én magam alig érintettem őt. Bal kézfejemet két kézzel fogta álla alá, és néha megcsókolgatta, míg én jobb karommal a derekát tartottam átölelve, s így is maradtunk végül. Még egy éjjelen át csitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintgetéseivel szeretgetett csöndben. Persze hálóruháinkban maradtunk mindvégig. A 4. éjszakán végre úgy értettem, mert szólni mondom alig szóltunk, hisz folyton odaemelte mosolyogva mutató ujját a számra, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvonta a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg őt, én is. Akkor még egyszer, még egyszer. Így vezetette aztán keze másfelé az enyémet, és megint másfelé. Ezt a felelgető, majd pedig már egy időben ugyanazon úton járó, tapogató tenyérsiklást játszottuk sokáig. Utána kigombolta, s levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással. Ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán, szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, és éreztem tarkomon szép lassú, alvó szusszanásait. Hátamon pedig csupasz keblének emelkedése, süllyedéseit. 5. napon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló játszintokhoz guggolva találtam. Összelelkeztünk, és már mind a ketten tudtuk, éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy minden estül megtaláljuk egymást. Ebben telt az egész napunk is. Amint csak összenéztünk, s hál' Istennek gyakorta néztünk össze, újra és újra azzal a mosolyjal tekintve a másikra, ígértük egymásnak ezt. V tomto živote takto som nebol radosťou bez seba, mint azon az éjszakán. Magyarul, hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül. Arra meg már nyilván nincsen szó se,
hogy eme gyönyörűséget kifejezze. Lábjegyzet bezárva. Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Habár olykor lassítva kezemet, tudatta, hogy azt sem óhajtaná, ha én futnék előre. Csupán egyben mozdult ő elébb, hisz odáig, ahová előző éjjel jutottunk el, ma már egyszerre értünk, beleértve ingeink közös levetését is. Ahogy félig mesztelenül, és mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját. Alja, drahí moj, merkujte, hogy de én drágám, vigyázzon. Súgta a fülembe, hogy vigyázzak, csak lassan és nagyon-nagyon szeliden tegye. De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak az táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon, inkább csak megérezve, mint látva, észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában. Amikor eltorzult harccal vont engem legvégül beljebb, és hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szememben mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömmet. Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy kedd este mégiscsak elmentem a békétlenek, a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Kedvem most se volt hozzá, mert ezt az estét is Jadvigám keblén óhajtottam volna tölteni, de nőm ösztökélt, hogy csak menjek, megláthassam legalább, mi fő a fazekukban, s a tisztelendőt se kéne megbántani. Noha egyikünk se rajong, az orrát a fölkapaszkodott a gőgével fennhordó Bacovszkiért, aki a hit és a nemzeti öntudat szigorú ostoros pásztoraként csak épp a lelkétől maradt távol azoknak, akiknek lelki atyául rendeltetett, s aki az áldás megvonásával is képes fenyíteni azt, akire megneheztel. Az pedig szégyennel tölt el bennünket, hogy annak idején a közelgő esküvünk ügyében már jó előre értünk üzenő papnak nem mertük megmondani. Jobban örülnénk, ha inkább Jadviga hajdani gondviselője, Spevács tisztelendő jöhetne át a szomszéd faluból összeadni minket. Abban a vagy 18 fős jeles férfi társaságban, amely állott falunk virilis krémjének azon rétegéből, mely se magyar, se zsidó nem volt, a következők jelentek meg. Gyurovszki, Kohut, Samuel, Moravszki, Kolyeszár, Lestján, Adamik, Szlávik, stb. A legnagyobb gazdák. Én voltam a legfiatalabb. Plusz Ruska disznókupec, Pán Budzinski, az evangélikus iskola direktora, továbbá ennek tanára, Rosszapali barátom, aki Kohutnak a veje, aztán Cseplán Rőfös, Vajasdi Jankó bácsi, gabonás, aki apácskám jó barátja volt különben, valamint Rancsok doktor, és Svetlik Pista aljegyző cimborám. Lábjegyzett, ezeknek a családjait mindet, meg még egy csomót, nekem is nagyon is kellett ismerni. Csak itt nincs hely melyikről mit írni. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, se elöljáróságihirdetményt, se mást,
s nem kellett ezeket az embereket se unnom, bólogatnom véleményükhöz, velük politizálni, sopánkodni. Szinte azt se vettem észre, hogy háborúban, és szégyen szemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla, falunk belé is oda veszett már vagy 10. Köztük egyik a lestján fia, nemrég. Ismertem is a Jancsit, most gondoleált az apának, aki még nem tette. S ebből is eredt el aztán az elején a szó a háborúról. Szóba került a tavalyi júliusi Anna napi mozgósítás, amit itt a piacon doboltak ki, meg hogy kiket vittek el már rögtön azon a héten a szerbek ellen. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan, fölharsanó szózattal fordította orcáját Baszovszky Reánk a gyülekezést meg a napi rend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, és bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Mellettem a mókára mindig kapható Vajasdi Jankó bácsi be is kukkantott, megemelt kabát hajtókája alá, mire Szvetlik Pista fölkuncogott. De tisztelendőnk, nem zavartatva magát, belefogott, hogy fölidézze az előző században a nyelvért és kultúráért, Stúr, Hodzsa és Hurbán vezetésével folytatott áldozatos harcot, rámutatván, hogy most azonban már a nemzet föltámadásáról és egységéről van szó. Majd példákat sorakoztatott fel. A monarchia magyar közigazgatásának megáltalkodottan nemzetiség és szlovák ellenes jogtiprásaira az elmúlt évtizedekből a legutóbbi időkig. Ha pedig, ha meg, abból a 400 parlamenti képviselőből az az egy-két szlovák, aki bekerülhetett, elsérelmek miatt fölemeli szavát, emelte a feje fölé az ujját a tisztelendő, lehurrogják őket. Ha viszont bárki, aki akár beszél az erőszakos magyarosításról, akár írni merésze róla, azt nemzeti gyűlölet szítása címén bebörtönzik. De most már recseg, roppog ez a nemzeteket elnyomó uralmi építmény, és e háború apokaliptikus villámcsapásokkal felperzselt földjének porából. Felröppen majd a néplélek főnix madara. Vajasdi bácsi a mennyezetre néz. Többen követik is tekintetét. Erősebben és büszkében, mint valaha. Ám ebben nem csak bíznunk kell, hanem érte tenni is kötelességünk. Most egy kis vizet, súgja maga elé Jankó bácsi. És Baszovszky, mintha csak engedelmeskedne, kortyol a pohárba. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, és akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, Tostyeka Juzse butatót. Ezt Baszovszky is magyarul idézte, kiváltva Vajasdi bácsi elismerő hümmögését. Tostyekajú, azt ugatják, hogy butatót. Bizonyos személyektől sokat lehet ezt hallani. Van még pár ilyen mondás, hogy üveges tótnak a hanyattesés, meg hogy dur neki, mint tót az anyjának, stb. És állítólag a szlovákoknak ez a csúf neve is, hogy tót, ez meg abból jön, hogy halál németül. Nem valami jóindulatú szólásmondások nemzetiségi szempontból, lábjegyzet bezárva. Álljatok hát készen, szlovák testvérei! Zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti, a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai, őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Avagy tétlenül akartok várni újabb és újabb
Csernovai tragédiákra? Micsodára? O csom hovori? Hajoltak össze értetlenkedve a jámbor gazdák, mert nem értették, hogy miről beszél. Én se hallottam erről a csernovai esetről különben, jegyzet bezárva. De tisztelendő uruk megvilágítá rögtön, miről van szó. Hogy belétek lövessenek a magyar urak, mint 1907-ben a ma kis szlovák falu béketűrő népébe, akik közül 15 odaveszett, 60 pedig megsebesült, csak mert nem akarták hagyni, hogy új templomukat idegenek szenteljék föl, s nem váltak meg papjuktól, dörögte Baczowski, de itt már levegőt kellett vennie. A nagy Hlinkától, akit csak is a szlovákságáért vetettek azután börtönbe, és aki a szlovákok vezére lett? Én, ütött a mellére háromszor Baczowski, én nem akarlak benneteket csendőrsor tűzbe vezetni. Janko bácsi, az nagyon jól tetszik a tisztelendő úrnak tenni. Más útra kell lépnünk, de hogy a kudarcot is megelőzzük, s a megtorlásnak is elejét vegyük, idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak. Hát, annyira bizony nem értettük, és akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr? Hogy szóba mit kéne tegyünk? Ám Baczowski úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket, nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig résen legyünk és készen álljunk, és majd mindent a maga idejében. De akkor már hordta is föl a szolgálólány a tepertős pogácsát és a pálinkát a pohárkákkal, majd a újabb fordulókban a bort és a tvarosnyíkát, mik aztán rögtön máshoz csináltak a gyülekezetnek kedvet. Tvarozsnyéka már volt emlegetve a Stralsundi résznél is, hogy túrós lepény, különben sós túra, és rákenve a rásült tojás sárgája, zárója bezárva. Ám mielőtt hozzáfoghattunk volna, Baczowski rosszalóan tekintve a Szlyuhovicába már is belenyalók felé, ezt a magyarok is tudják, hogy Szilva pálinka, még egyszer fölállt, s hosszú imába fogott, mibe nehéz sorsú népünkért való fohászát is belevette. Majd ahogy elmormogtuk vele a hiszek egyet és az áment, pálinkát töltve magának, kocintáshoz való áldást is mondott még ráadásul. Na, megadtuk a módját ennek a kupica Szilvának. Sóhajtja mellettem a poharába, megint csak úgy, hogy csak én halljam, Vajasdi Jankó bácsi. Hát, meg Jankó bácsi, meg, mondom, és összenézek, és kocintok vele. De amint végig kóstolok mindent, pálinkából, borból is szigorúan csak egy-egy pohárral, azt lesem már, amire eddig is legtöbbet gondoltam, hogyan szökhetnék mi hamarébb haza az én feleségemhez. Szerencsére Roncsok doktor búcsúzásra emelkedik, hogy neki még beteghez kell menni, s ezt kihasználván én is elköszönök, így ágyazásra már haza is érek. Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig fagyos volt az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovász patonai kell ki jobban. A Bánkúti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrában. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás.
sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar elérkeztek az esők, és hideg lett igen korán. Március első felében is nagy esők hátráltattak. Március hó 20-án kezdtünk szántani az árpa alá, a tükör a cél kormánylemezessel végig, 25-én bevetettük a zabot is, 30-án pedig beborraláltuk a búzákat. 31-én répát és mákot vetettünk, valamint beültettük a krumplit. A laposokon még víz állt, azt ki kellett hagyni. Április elsőjén kinyitottuk a szőlőt, a tanyait és a kenderföldit is. 2-án dudvatrágyát hordtunk ki, pótlásra még ahol kellett. 3-án pedig az összes kukorica gyökér kórók ellettek pucolva a búzából. Közben erősen lehűlt, 3-án és 4-én szinte egész nap esett a hó, néha meg eső, hideg idő volt. 7-én lemetszettük a kenderföldi szőlőt, és a tanyán még ültettünk szőlővesszőt, meg sárga dinnyét. 13-án beállítottam még egy hónapost szolgálatba, koszttal együtt. 14-én elkezdtünk kukorica alá szántani, a vetőgép alá. 22-én kezdtünk kukoricát vetni. 24-én a tanyán, ahol most először Fleischmann félét tétettem. Molnár úr küldte, ki hajdan apácskám mellett kezdte még a gabonakereskedést. 27-én bevégeztük a kukoricavetést a Melindaiban is. Április 30-án kezdődött a kukorica morzsolás. Gyurkovics átjött megnézni, hogy szuperál a Hoffer-Schranz nagy lentkerekes morzsolónk. Apókám utolsó beszerzése, hogy vegyene ő is. Május 1-én borult idő, kevés eső esett. De már 2-án szép, hosszú esőt kaptunk. Na de aztán 6-ától 10-ig bejött megint a hideg, tetejében még fagyott is, mindenféle károkat csinált nekem, amely kukoricák hamarébb kikeltek, azok mind lefagytak, de legjobban a szőlők fagytak meg, s a gyümölcsfákat is alaposan megcsípte a dér, na meg a krumplit, és az összes zöldségeket, a babot, de még az akácfákat is. Még ilyen időt. Úgy írja, mintha ő csinálta. Pedig hát a tekintetes úr nemigen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt. Míg persze hagyták. Lábjegyzet vége. 1915. május 28-án fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem, mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Akkor találkoztunk először úgy, mint akik már nem valamely gyakorlati külső okból, hanem egymásért akarják látni csak egymást. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 1913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, ő pedig gyámapját akkor utoljára, s visszaszöktem hozzá, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressem föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira, ahogy a Lotte kaland óta már én is önmagamra. Jártam hát titkon, dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kóth Ivka sóvár tekintete elől, s mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő
csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsófka nővérkémet temettük. Aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet a velem azt könnyek közt megosztani kész Ivka helyett odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt 14. februárjában. Hogy annak, akit most elveszítettünk, mi ketten voltunk a szívében igazán. És ez már örökre összeköt minket. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk, és sorainkkal simogattuk egymást. Míg nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a felgázti Winkleréknél. S habár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba, a Mecklenburger Hofba, s Jadvigával a tóparti fűzesbe. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború. És már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Talán egyszer majd a tavalyi naptáram bejegyzései szerint megpróbálok leírni találkozásról találkozásra mindent. Ahogy egymással mindinkább felszabadultá és örömtelivé váltunk. Különösen, ha elutaztunk, és így a legzsugoribbnak az időnek is éppen bővében voltunk, mint májusban kétszer is. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, és ő fejét hátravetve nevet, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze sose feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren, egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag és kacag, míg én ölelem, és egymáséi. Az a szeglet a templomkert kerítésénél. Épp ott álltak meg ezek ketten, egymást kerülgető évődésükben, és ott tipródtak, tapották a követ vagy fél órán át, azon a helyen. A nagy gesztenye alóli padról jól ide látszottak. Alattuk ma is csak az óriás tüskék becsapódásának rettentő sebb helyeit viselheti a föld. Ha rá is rakódott vagy 120 év. A leányt már idefelé is láttam a piacon. Cseresznyét árult. Épp egy kisebb ruhás kosárban rakta le neki talán a bátyja, ki aztán elment a talicskába. Én a községházára mentem. Szvetlik Pistát kerestem, az aljegyzőt, marha levelek miatt, de azt mondták, kiszaladt a piacra. Cseresznyét akar venni? Ám csak egy pejhes bajszú fiút látok aztán, a cseresznyés kosár körül ólálkodni, a Szvetlik sehol. A legény épp azt mondja, teraz už szecke misi is predagy? Arra célozván, hogy a leánynak elvitték a talicskáját. Tagaj predám? Feleli hegykén a lány. No tagja kúpim, dobre? Így a fiú, és a többit már nem hallom. Lábjegyzet, itt a fiú tréfásan oda mondja, hogy most már mindet el kell adnod, márhogy a cseresznyét. Erre a lány, hogy akkor el is adom,
Mire felel a legény, de csak ugratva, hogy na akkor én megveszem, jó? Jegyzet vége. Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak. Nem ér rá diskurálni. Iszol valamit, kérdi, de választ nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat. A műtermet rajzaival díszíti, és a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömb alakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogányt, mely azóta is odafönt látható a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal, előbb az erkélyre, majd a dudoros csipkés toronypalást mentén üggyel-bajjal, amely körbeállványozott részgömb fényes labdájára. Odafönt Müller díszítőkovács várja segédjével és segítőivel. A bámész gyülekezetet szerencsére a túloldalra terelték addigra már. Labicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartókötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontató kötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt, csapódik be a templomkert kerítésének ama szegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Lavicska János kissé odébb a gyepen zúzza fölismerhetetlenné magát. Az esetet Buchbinder Miki is, én is, Rosszapali barátunktól, evangélikus iskolai tanítótól hallottuk a múlt héten. Ő talált róla valami följegyzést. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan. Mezítláb, ingválasan. Futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja is kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát, vállat van. Zsinagóga nem épült itt. Így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal. Akár azt is mondom, de legalább fényképezd le őket. Próbálom rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére fotografálja le, amit lát, és ne csak művészkedj. De hogy mi anyag, mi pénz az? Megrendelem tőled, mondom, már sokatjára. Később a gesztenye alatt a padon ülök. Arra gondolok, jobban meg tudnám én azt írni, mint a Rosszapali. Meg arra, hogy jobb lett volna, ha ez Mikinek jut eszébe. És akkor érkezik üres ruhás kosárral az incselkedve hátra-hátra leső leány, nyomában a pejhes bajszúval. Annál a szegletnél kerüli meg a fiú, és próbálja elvenni tőle a kosarat. Tán, hogy tegye csak le, ne siessen úgy, ő pedig közelébb férhessen. Most sikerül is a vesző kosarat kirántania, és oda dobja a bádogos legény tetemének helyére, a fűbe. A lány előre lépne, hogy fölvegye, de a fiú elé kerül, nem hagyja, és nevet. A lány duzzogást tettet, ám hamar elneveti magát ő is.
aztán többször kell majd lefejtenie a derekáról a legény kezét. Válkendője közben hátra csúszik, csípőtájt kapják el, mert a fiú is oda nyúl persze. A leány hátra lép gyorsan, de ahogy a fejét rázza, igézően perzsel a szeme. Ám akkor meg a kalácsba föltekert szőke varkocs omlik a mellére, és ezen zsörtölődve próbálja visszasodorni és megtűzni. A fiú segíteni akar, de legyintést kap a készfejére, amin kacagnak, és nekiállhatnak a búzakalász szín hajfonat felgöngyölítésének újra. Csak egymást nézik. Arról a helyről a toronyra fölpillantani eszükbe se jutna. Jadviga beleír másodszor. Aki persze csak ott kezdett írni ebbe a naplókönyvbe, ahol férje abba hagyta. De mivel a sok nyitogatásban a fűző cérnakötések szét is szakadoztak, és egy csomó ív már hullott kifelé, ezért én olvasó forgatásom során inkább átraktam Jadviga beleírt címjelöléssel ezeket az Ondris naplójába, oda való helyre, legalábbis nagyjából. Mert mint nő nem nagyon ment sorba, hanem ide-oda csapongott a régi történetekkel. Ezért is támadt nekem a válogatott Jadviga részek szétrendezési összerakásának ötlete. Jegyzetbe zár. Jó pár napig nem tudtam eldönteni, merre felé meséljem tovább, mit is mondjak el. Itt hiányzik a dátum, csak találgatni lehet. Ez kb. Olyan 1937. május közepe felé írhatta. Most végre azzal ültem ide, hogy megírjam magának, Ondris lelkem, milyen voltam én, és mi vett körül engem, amikor még nem ismert, Stralsundban. Mert onnan ágazik ki talán egész életünkre minden. És amit soha nem mert firtatni, hogy miért, hogyan lett szükségem Winkler Franci barátságára. Jegyzed be, hogy hát engem szintén ez a dolog érdekelt a legjobban, amikor olvastam. Jegyzet vége. Elképzelem, Ondrisko, amit keserűen fölnevetne, hogy barátság, de nehéz leírni egyszerre mindent. Voltak éppen Franci beszélt először nekem magáról is. Hisz addig csupán, mint apácska olykori látogatásokra magával hozott kisfiára emlékeztem magára, aki folyton az ölembe mászott, és Francitól hallottam csak, hogy az apák barátsága révén egymással jóba voltak. Hogyan ismerkedtünk meg? Ezt maga is elképzelhette, Dusa Moja. Hiszen tudta, hogy mint a család unokaöccse, Franci, sokszor járt Alfonz Winkleréknél. Nekem az úgy tetszik, hogy Dusa Moja lelkecskémnek nevezi mindig. Mert bizony nem mindegy, hogy hogyan szólnak az emberhez. Lelki finomsággal, vagy nem. Jegyzetbe zárva. Cinkos, pajtási bizalom volt, amit egy-két szó és tekintet után is megéreztünk egymás iránt hamar. Hogy ezeknél itt mi jobban értjük egymást, akik magyarok is vagyunk. Ha az lehet egyáltalán egy fél zsidó, fél német fiú, és egy szlovák anyától, magyar apától való tótok közt fölcseperedett leány, akit Pesten és Ausztriában angol apácák neveltek. De nem csak a magyar nyelv volt vele közös, habár Franci, ha eldőlt egy pohár borral a kereveten, arra is megkért olykor, hogy szlovákul beszéljek vagy énekeljek neki, amiből ő pár szót értett csak, hanem mint hasonló helyzetre fogékonyak, jól értettük mi a szó nélküli beszédet is. Mindketten idegenek maradtunk abban a házban, ahol pedig családtagnak hazudtak bennünket.
jegyzett be, hogy annál azért csak jobb, mint hogy családnak hazudjuk magunkat. De sajnos én sohasem jártam ezeknél a strázundiaknál, így nem szólhatok bele. Jegyzet vége. Francit persze, mint rokont, inkább sorolhatták volna a családtagok közé. A őrá viszont nem a fekete bárányság ódiuma hárul. A mi használnak tartott életelvei és a tréfálkozóan könnyűnek, léhának mondott viselkedése miatt, amiket a háziak végső soron franci sajnálatos kevert fajúságának tudtak be, amiért rokonai szemében már puszta jelenlétével is az ő unalmas és kérlelhetetlen protestáns elveik és erkölcseik kigúnyolójának tűnt fel, annak a balond ungárise bénének a hálbjődés fia. A szigorú ház kötelmei, ahogy maga emlegette, szerencsére nem terjedtek ki az ember minden percére. Noha az irodai munkán, a közös étkezéseken és a vizitek fogadó óráin túl nekem még Frau Winklernek is sokat kellett a rendelkezésére állnom. Akadtak mégis szabad estéim, olykor délutánok és vasárnapok is, kiváltha a család elutazott. Ilyenkor végre magam maradhattam a szobámban, a kertben vagy a teraszon. De bejárásom volt a szalomba, a könyvtárszobába és a téli kertbe is, amiként a közelebbi barátoknak, rokonoknak szintén. És ők közöttük bukkant föl egyszer csak a franci. A szalom vendége körében csapta épp hevesen a szelet a Winkler Hilde barátnőjének, bizonyos Ilzének. Ám alig egy-két napra rá arra léptem ki ajtómon, hogy nevetve fogdossa a piruló Helga szobalányt, akinek teli tálcával volt elfoglalva a keze. Talán a kis ördög bújt ekkor belém, mert csodálkozóan mondtam föl francira a szemöldökömet, ahelyett, hogy mint úri lányhoz illik, elfordulva tőlük, a pillám se rebbent volna. Ő pedig bocsánat kérőn mosolygott rám. Abféle, hát ilyen a férfi ember, nem tud ellenállni, beismeréssel. Öngúnyolva és vakmerően nyíltan. Attól fogva, hogy látta, én tudok, amit tudok, a régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám, noha csöppet sem tolakodott. Tréfáin, játékain pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb. Amit azzal próbált fedezni, hogy beavatott az Ilze iránti érzelmének rejtelmeibe. Játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlannak tudó kedves, ám széltoló úri suhanc sem, vagy talán ő a legkevésbé, akitől mint rögtön észrevettem, az ég óvjon meg egy becsületes leányt. Kétségtelen, hogy ketté osztva éltem. Belül az óva titkolt szenvedélyem volt György apácska iránt, amelyben persze kevés valóságos élményt táplált, inkább csak a szívben, lélekben otthonos, erős érzés volt ez. Kifelé viszont a megbízhatóan készséges, önállótlanul szolíd, ám igyekvően képességes leányt kellett adnom. Együgyűbbet és szendépet annál, aki voltam. Olyat, akinek saját élete nincsen, csak is a Winkler ház szereposztása szerint háláson eljátszott szerepei. És amint ezt a szalonfiút elnéztem, ahogy ugrattam, tréfásan megfettem és rálegyintettem, épp erről ismertem rá, e két életem közé nyíló, mind táguló űrre. Szükségem van valamire, amit sem a szerepeim nem írnak elő, sem nem belülre folytva történik meg csupán. Hanem mint teszem föl, a kacagást élhetem át kedvemre, minden szégyen és gátolás nélkül. Jaj, hiszen könnyű magának, sohajtó. És elnéztem-e léha csinos fiú figurája felett ki az ablakon.
fiúról beszélek, pedig egy évvel idősebb nálam. Na de hisz én nekem egy férfi, akkor az apácska érett korát jelentette volna. Hogy Franci tágította volna ki ezt az űrt, dédelgetett érzelmeim és szolgáló kuzin életem valósága között, nem hiszem, inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül.

Tilos Rádió. Závada Pál, Jadviga Párinájának harmadik részét hallottátok. Jövő héten a Keltakaróban folytatjuk. Aki lemaradt, a Mixcloud, ott fent a Mixcloudon megtalálható, de szerintem a Tilos Facebook oldaláról is lesz link. További jó hallgatást!

0: hogy mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

nem akarva semmit hagyni tovább. Futók között titokzatos megállott. A mély sötét vizekbe néma lassú hálók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élünk. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyérünk, kiknek kezéből a haraszt alatt lassan kihúlt a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsont.

Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínosz kápráztat éjjel-nappal. Honnéte sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamok. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nála szomorúba? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre, a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását?

0: évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasad patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösségben. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruha. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarában az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas fácskákat, ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat, szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanod az én szavam a szónál. nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se van. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kintfelett nyugány, éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakon, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, míg a másodikba inkább behereztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na, fejlődést értem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Amik... Annyiban következetes, ugye, hogy én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről lesz. Talán elmondhatom, a szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan falszakaszhoz, vagy folyosó szakaszhoz érkezik, ami látszatra kevésbé attraktív, azt is vállalni kell, mert kihagyhatatlanul megy befele a labirintus közepébe, amit azért teljes pontossággal nem tudok, hogy mi. Érted? Tehát én ezekben a versekben majdnem azt mondhatnám, hogy lényegesen vakabbul tájékozód, tapogatódzom. Mintha a labirintus eleje megvilágítottabb lenne, még mintha lenne egy külső beszűrődő fény. Érted? Érted? Tehát itt látszatra tulajdonképpen esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Na most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolognak. Ami lényegében mozdulatlan.
1: Így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerűen egy kerti szék, egy kint feledett ruhány.
0: Például, igen. Például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. Most például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval összekanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Érted? Most a metaforma, ha túljátszom a formát, nem tud megjelenni. A metaforma az valahol a hatókörömön kívül esik. Vagy beúszik, vagy nem. Ennek elébe le lehet menni. Ebben tudatosan nem megcélozható, de azért megcélozható, körülbelül úgy, ahogy az álomban is, ahogy vissza tudsz keresni egy álmot. Tudod? Ez a nagy gyakorlatot lehet, annyi a lehetőség. Valahol, nézd, mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül abszolút passzív és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve, és ott megragadva semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Jancsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy önéletrajzai. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apáccáé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció lévő súlyában. Na most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra első először lássam ezt a pohárat. Először érintsem egy asztal.
0: De Simon Weil például filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik? Vagy
1: na most az a furcsa, szinten... hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Értek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem, meg az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam. Mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveinkben mindig belebuk. Egy megrendezett ünnep a sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
0: De. Jancsi, mégis hogy lehet a, most profán kézzel, hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
1: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is valami, befut a semmi. Ugye a Rodennek a gondolkodója, az így gondolkodik. Így nem gondolkodik semmi. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például az oratórium írásakor egy ponton elakadtam. A sor egy ponton elakadtam, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy ugyan egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba délután, ahol tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak. Ugye? Ittam egy pohár konyakot, és két perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol máshol várom. Majd talán itten meglátjuk. B.I. kisasszony. Kügy fésűt és konzervet. A régi fésű szóval eltörött. Kügy cipőt, meleg alsó. Képzeld, úgy hívnak vasgolyó. Még 3 év, a kert vacak. Vigyázz, hogy ne kerülj ide. Bár a karácsony szebb, mint otthon. De 2 golyó, mondjuk, hogy összekoccan. Az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek, másokból voltam én itt. Fedő bűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gyúrnak.
0: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitásokkal.
1: Igen, jön. Igen, igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így van. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszok tovább. Nekem viszont van 1-2 oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy 2 meleg tudhat egymásra. Mai szóval milliárd közlés lehetséges 2 test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársonyruhácskát. Ő elpusztult, én pusztult.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni, és
1: többen. Már önmagaddal is?
0: Önmagammal is. Önmagammal is. A hit tulajdonképpen mondjuk egész szimplán az, hogy hát az ember elkezd egy regényt írni. Hát nyilván, hogy újra ezt mondom, újra a semmit tudásra törekszik, állandóan, hogy semmit se tudjon, bízik a keletkezésben, és bízik abban, hogy ebben a dolog egy lesz, egy darab. Tehát bizalom az áttekinthetetlen. Az eleve áttekinthetetlenre tervezettem. Nálam a hit az majdnem azt mondjam, hogy egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyónni. És sose felejtem el, a domonkosok templomába gyóntam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy kinyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyónni. És elmondtam a bűneimet, a rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását, azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvet. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból, érted? Emlékszem, hogy Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt vele, mint egy kutya. A karthalzi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatta gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben, madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, s a kert alul a fákon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simon Weil-ről nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökétség nélkül organikus amit csinálok, és sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen, hogy a korból kifele megyek. És
1: akkor annál inkább meglep. Akkor mondani valójában?
0: Szóval, hogy mondjam, igen.
1: Ez fontos. Persze, hogy tényező?
0: Nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója, tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, mondjuk nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka, ugye. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos.
1: Ugye? De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korral?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatólag.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Hát én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok. Ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. Na most, akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáción szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passió játékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekben a tárgyakban, és ezekben az emlékekben, és ezekben az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletesbe. Elolvasom a Harbach 1944 című versen. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avarom, de törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek vagyunk. Szóval ezt a serélykönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben. Többnyire csöndben. Egy aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világ végi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillán, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan akító és olyan édes, úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

versek a jelenések könyvéből. És amikor fölbontatott volna a hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre. És az élő fáknak harmad részek megége, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elvesze. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esék a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig Üre. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalának a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék, az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptek. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom áll. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. Már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra, csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szeret. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat,
szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Még üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csövek. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremtni akart. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árnyék.

0: apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor.
0: Külön kerül az egeké,
1: külön kerül az egeké,
0: a világ végi esett földeké,
1: örökre a világ,
0: s megint külön a kutyaólak csöngje,
1: s megint külön
0: a levegőben menekvő madárhad,
1: a levegőben menekvő,
0: és látni fogjuk a kelő napot,
1: és látni
0: mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, olyan.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével. És szólok én,
1: ezer levelével,
0: mint éjidőn
1: a fa. És szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az évek
1: Ismeritek az évek vonulását.
0: Az évekét a gyűrött földeken. És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kézfejem. És tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasatpatákon, hártyás lábakon,
1: az
0: éjszakát, a hideget, a gödröt,
1: a
0: rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint ismeritek?
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos
1: Vesszőnyi
0: ég
1: fák sötéten a haragos ég
0: így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked
1: hangtalan. A pusztulással
0: nincs
1: egy
0: semmi
1: ember lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg
0: járni.
1: Meg rabruhája van.
0: Ezekért a kései.
1: Ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért. És majd este lesz. És rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: és én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskák az ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom átít. Félálomban újuló fájdalom, hallani, óriási fájt.
1: Félálomban újuló fájdalom.
0: Haza akartam,
1: hallani
0: hazajutni
1: óriási fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam, hazajutni
0: irtóztató végül, árnyom
1: ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató
1: árnyam az udvaron.
0: Öreg szülők a házban.
1: Törődött csönd. Öreg szülők a házban.
0: És már jönnek is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények már sírnak is. Ölelnek
1: botladozva. Visszafogad
0: az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra.
1: A szeles csillagokra.
0: Csak most az egyszer,
1: csak most az egyszer szólhatnék veled.
0: Kit úgy szerettem.
1: Év az évre.
0: Év
1: de
0: az
1: nem
0: évre,
1: lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sírteszkarésben.
1: A már-már elfúló remény, hogy megjövök, hogy megjövök,
0: a már-már elfúló remény,
1: torkomban közeled.
0: És

0: Nincs szava.
1: Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste.
2: Egy kerti szék, egy
1: sinfelek ágy.
2: Éles kövek
1: mély
2: közt,
1: üres a világ.
2: Árnyékom csörömből.
1: Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy. Éles
2: látja Isten, hogy
1: árnyékom csörömből.
2: Látja árnyam kövön is.
1: Fáradt vagyok.
2: Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőn.
1: Látja Isten, hogy állok a napon.
2: Akkorra
1: látja
2: én
1: árnyam
2: már,
1: kövön és kerítésen.
2: Halott redő,
1: lélegzett nélkül látja állani árnyékomat.
2: Egy jó tenyérnyi törmelék.
1: Akkorra én már, mint a kő vagyok.
2: A
1: halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már. A teremtmények arca.
2: Csorog alá.
1: És könyv helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres árok.

apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöny. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban

0: fájdalom. Hallani óriási fájt. Haza akartam. Hazajutni végül. Ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd. Öreg szülők a házban. És már jönnek is. Már hívnak is. Szegények már sírnak is. Ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat. A levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem? és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín. Ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám. Utánoz, másol, ismétel valamit, de nem megy neki. Közben unszolják, utasítják és nézik őt. Végre. Többé senki se figyel rá, akár el is mehetne. Tette, akár egy kéz, elrendezi, és kisimítja homlokából a haját. Amikor elnyomtam a falon a cigarettát, megégettem az életet. Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre, mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík siklik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem a ruhámat, és fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem le. Egy nagy épületben lakom tökéletesen egyedül. Nem alszom és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás után. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerek. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellől csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a ki? Igen. Három keresztre vert ember. Egy. A középső Jézus.
alantkiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le a kereszten. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső viszont. Hiszen semmi különbség sincs közöttük. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk valami paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül ketteiket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbített. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldalt, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alagútjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt bal oldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlett, és a férfi mezítelensége vakító, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta a jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgok. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemes papot. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban eltévedni se lehet. Látogatónak elegendőek a képek. Olykor szaggatóan támadóak, de sose tartsuk. Máskor csak állnak, majd megmozdulnak, mintha én hoznám mozgásba őket. És ez talán igaz is. Próbálom legördíteni magamról azt a mindennél súlyosabb terhet, ami idáig jutott. Mi van magam?

0: Programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton.
0: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajás tilos ajándékpult, minden nap sütés főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo Fuello, Lajanda, Huszginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightcore, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagy terem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Levaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed-e? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell, hogy spirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm, teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Piros maratonnak ügyre tettem.
0: Programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezen a héten nagyjából befejezzük Isaac Asimov Caves of Steel című hangos könyvének feldolgozását. Egy pár perc fog lemaradni, ezt majd a Tilos Site-ról utoléritek. És ez a befejező rész alkalmával vendégünk Adam Salmon, a Déli Bábból, aki Novation Base Station-nel fogja kísérni az űrváros

feldolgozását, és most még a kicsengést halljátok, ez a Novation Base Station. Adam Salmon jött egy kicsit live-ozni. A maradékot pedig a tilos oldalról letölthetitek, ugyanis körülbelül 9 perc maradt. Ezt már nem játszunk be a rádióba, de a tilos oldalról hozzáfértek. További hallgatás.

0: lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. Kelt a Karót hallgatjátok. És benne Aldous Huxley Szép új világ című regényének rádiójátékát a CBS Radio Workshop előadásában a narrátor maga Huxley. És hát a téma miatt 12 éven aluli angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára nem ajánlott. Brave New World.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Az etológia akkor vált önálló tudományággá, amikor az állati és emberi magatartás kutatásánál is alkalmazni kezdték a többi biológiai szakterületen már Charles Darwin óta magától értetődő és kötelező kérdésfelvetéseket és módszereket. Hogy miért ilyen későn kaptak polgári jogot ezen a területen, ennek oka a magatartás kutatás történetében keresendő, amelyről megbeszélni fogok, a Dogmák ereje című részben. Az etológia tudománya az emberek és állatok viselkedését egy olyan rendszer részeként vizsgálja, amely a maga sajátos formájában hosszantartó törzs és egyedfejlődés, és az embernél ezen kívül még a kulturális fejlődés eredményeként jött létre. Azt a kérdést, hogy egy rendszer miért így, és miért nem másképpen lett megalkotva, helyesen csak az okok elemzésével lehet megválaszolni. A szerves élet fejlődésében a mutáció és a gének folyamatos újrakombinálódása mellett a legfontosabb szerepet az alkalmazkodást eredményező természetes kiválasztódás játsza. Az alkalmazkodás egy valódi kognitív folyamat, melynek során az élő szervezet a környezetében rendelkezésére álló információk közül az életben maradása szempontjából fontosakat magába építi. Más szavakkal, az alkalmazkodás egy olyan folyamat, melynek során az élő szervezet ismereteket szerez környezetéről. Az élővilágot az alkalmazkodás során létrejött struktúrák és funkciók jellemzik. A szervetlen világban nem fordul elő semmi ehhez fogható. Ez az oka annak, hogy a természetkutató kénytelen feltenni azt a fizikusok vagy kémikusok számára idegen kérdést, hogy mi végre? Amikor a biológus felteszi ezt a kérdést, nem a létezés technológiai szempontból vett értelmére kérdez rá, hanem kisebb igénnyel valamely sajátos tulajdonság fajfenntartó teljesítményére. Ha azt kérdezzük, hogy miért görbék a macska karmai, és úgy válaszolunk, hogy azért, hogy meg tudja fogni az egeret, akkor röviden összefoglaltuk, hogy a macska milyen fajfenntartó teljesítménye alakította ki a körmöke sajátos formáját. Ha valaki egy hosszú tudományos kutatói pályafutás során, különös struktúrák és magatartásmódok kapcsán újra és újra feltette ezt a kérdést, és ha újra meg újra meggyőző választ kapott rá, akkor hajlani fog arra a véleményre, hogy a testi felépítés és a magatartásforma komplex és teljességgel valószínűtlen képződményeit csakis a kiválasztódás és az alkalmazkodás hozta létre. Ez a megállapítás csak is tévútra vezethet bennünket, ha a civilizált emberiség bizonyos rendszeresen megfigyelhető magatartásmódjával kapcsolatban tesszük föl ugyanezt a kérdést. Ugyan mit szolgál az emberiség mértéktelen szaporodása, őrületig fokozódó versengése, növekvő és egyre fenyegetőbb fegyverkezése, az elvárosiasodott ember egyre fokozódó elpuhultsága, stb.? Közelebbről vizsgálva a jelenségeket kiderül, hogy mindezek a torzulások és zavarok eredetileg jól meghatározható, a fajfenntartó érték fejlesztését szolgáló magatartási mechanizmusok voltak. Más szóval patológikus jelenségekként kell ezeket értelmeznünk. A legnehezebb és egyben a legmerészebb feladat, amit a természettudomány önmagának kitűzhet, annak a szerves rendszernek az elemzése, amelyen az ember magatartása alapul. Mert ez a rendszer a Földön létezők közül a legösszetettebb. Ezt a vállalkozást már csak azért is megvalósíthatatlannak tarthatnánk, mert az ember viselkedését sokszorosan és előre nem láthatóan befolyásolják és változtatják meg patológikus jelenségek. Szerencsénkre a patológikus zavarok, ahelyett, hogy teljességgel megakadályoznák egy élő rendszer elemzését, kezünkbe adhatják a megoldás kulcsát. A fiziológia történetében számos olyan esetet ismerünk, amikor a kutatók fontos szerves rendszerek létezésére akkor figyeltek fel, ha azok patológikus zavara betegséget okozott. Amikor E.T. Koher az úgynevezett Bazedov-kort a pajzsmirigy eltávolításával próbálta gyógyítani, görcsök léptek fel, mert a méz anyagcserét szabályozó mellék pajzsmirigyeket is kioperálta. Miután ezt korrigálta, a pajzsmirigy eltávolítása még mindig túl radikális beavatkozásnak bizonyult, és kóros lesoványodással járó tünetegyüttes lépett fel, amit kahexia tireoprivának nevezett el, és ami bizonyos vonatkozásokban hasonlatosságot mutatott a jódszegény vízű, alpesi völgyekben fellépő gyakori idiotizmussal, a mixödémával. Ezen és hasonló tapasztalatokon okulva derült ki, hogy a belső elválasztású mirigyek vérbe ürített váladéka pontosan körülírható hatást gyakorol a szervezet egészére, az anyagcserére, a növekedésre, a magatartásra és egyéb életműködésekre. Ezért ezeket hormonoknak,
görögül hormáú, űzök, kergetek nevezték el. Két hormon hatása lehet egymással ellentétes is. Ezek antagonisztikusak, éppen úgy, mint két olyan izom esetében, amelyek összjátékukkal egy ízület kívánt helyzetét eredményezik. Semmit sem veszünk észre abból, hogy a belső elválasztású mirigyek rendszere részfunkciókból tevődik össze addig, amíg a hormonális egyensúly fennáll. Amint a hatások-ellenhatások harmóniáját valami csak csekély mértékben is megzavarja, a szervezet általános egyensúlya felborul, vagyis beteg lesz. Az egyensúlyhoz szükségesnél több pajzsmirigy hormon bazodovkort okoz, kevesebb pedig mixödémát. A belső elválasztású mirigyek rendszere és kutatások története értékes tanulságokkal szolgál számunkra arra nézve, hogy milyen úton induljunk el, ha az ember gépezetének mozgató erőit akarjuk megérteni. Magától értetődően ennek a rendszernek nagyon összetettnek kell lennie. Már csak azért is, mivel a belső elválasztású mirigyek rendszerét arrendszerként foglalja magába. Az ember rendkívül nagyszámú, független eredetű mozgató erővel bír, melyek közül nagyon sok a törzsfejlődés során keletkezett, beprogramozott magatartás formákra, az ösztönökre vezethető vissza. Tévedés lenne, ha az embert ösztönredukciós lénynek nevezném, mint ezt korábban tettem. Ugyanakkor igaz, hogy a született magatartásmódok hosszú, önmagukban zárt láncai a törzsfejlődés magasabb szintjének elérésekor a tanulás képessége és a belátás révén feloldódhatnak, amikor is az elemei közötti kényszerű kapcsolat megszűnik, és azok a továbbiakban egymástól függetlenül állnak a cselekvő szubjektum rendelkezésére, mint azt P. Leyhausen a macskaféle ragadozók esetében meggyőzően bebizonyította. Ugyanakkor ezen függetlenné vált elemek mindegyikénél a saját önmegvalósításra törekvő vágy magatartása lép fel, ahogy ezt szintén Leyhausen bizonyította be, és önálló mozgató erővé válnak. Az embernél hiányoznak ugyan a kötelező módon összekapcsolt ösztönös mozgások hosszú láncai, de amennyire a fejlettebb emlős állatoknál szerzett tapasztalatokból általánosításokat lehet levonni, feltehető, hogy az ember nem kevesebb, hanem több ösztönös mozgató erővel bír, mint bármely állat. Rendszerelemzési kísérletünk során ezzel mindenképpen számolnunk kell. A fentiek különösen nagy jelentőségűek a nyilvánvalóan patológikus magatartásformák értékelésénél. A korán elhunyt Ronald Hargreaves pszichiáter írta nekem egyik utolsó levelében, hogy módszertani szokásává vált a lelki zavarok megértésére irányuló kísérletei során két kérdés egyidejű feltevése. Először az, hogy mi volna valóban normális fajfenntartó teljesítménye a megzavart rendszernek. Másodjára pedig, hogy milyen jellegű a károsodás. Legfőképpen pedig, hogy vajon ez egyik arrendszerének gyenge vagy túlzott működése okozza-e. Egy összetett szerves egész rendszer arrendszerei olyan szoros kölcsönhatásban állnak egymással, hogy gyakorta nehéz funkcióikat egymástól elhatárolni, mivel közülük egyik sem képzelhető el normális formájában az összes többi nélkül. Gyakran a részrendszerek felépítése sem határozható meg világosan. Így érthető az, amit szellemes írásában mond az arrendszerekről Paul Weiss. Mindaz rendszer, ami eléggé egységes ahhoz, hogy kiérdemeljen egy önálló nevet. Nagyon sok olyan emberi motiváció van, amely kellően körülhatárolható ahhoz, hogy a köznyelvben külön megnevezést kapjon. Az olyan fogalmak, mint a gyűlölet, szerelem, barátság, harag, hűség, összetartozás, bizalmatlanság, bizalom, stb. Bizonyos magatartásmódokra való készség állapotát jelölik, hasonlóan a tudományos magatartás kutatók által meghatározott olyan fogalmakhoz, mint az agresszivitás, rangkorság, területiség, stb., valamint a keltetés, párzás, repülés, stb. Legalább annyira bízhatunk nyelvünk pszichológiai összefüggések iránti mély érzékenységében, mint a tudományos állatmegfigyelők megérzéseiben. És munkahipotézisként tételezzük fel, hogy mindezek a lelki állapotokat és készségeket kifejező fogalmak egy-egy motivációs rendszernek felelnek meg, ahol egyelőre lényegtelen, hogy az adott motiváció mely alkotó elemei erednek törzsfejlődési vagy kulturális forrásokból. Feltételezhetjük, hogy ezen motivációk mindegyike egy jól szervezett, harmonikusan működő rendszer része, és így nélkülözhetetlen. Az olyan kérdésfeltevés, hogy vajon a gyűlölet, a szerelem, a hűség, a bizalmatlanság, stb. Jó-e, avagy rossz,
azt jelenti, hogy a kérdező semmit nem ért a rendszer működéséből. És ugyanolyan ostoba, mintha azt kérdeznénk, hogy a pajzsmirigy jó-e vagy rossz. Az az elterjedt felfogás, hogy a világ dolgai jókra és rosszakra oszthatók fel, ahogy a szerelem, a bizalom, a hűség önmagukban jók, míg a gyűlölet, a hűtlenség, a bizalmatlanság önmagában is rossz, abból származik, hogy a társadalmunkban az előbbiekből leginkább hiány, az utóbbiakból felesleg mutatkozik. A majom szeretet számtalan tehetséges gyereket tesz tönkre. Az önmagában abszolút értékké emelt Nibelung hűség pokoli tettekre képes, és Erik Erikson nemrégiben meggyőző érveléssel bizonyította a bizalmatlanság szükségességét. Minden magas integráltságú szerves rendszer jellemzője az úgynevezett szabályzókörök vagy homeosztázisok által történő szabályozás. Hogy a működésével tisztában legyünk, képzeljünk el először egy hatásukban egymást felerősítő rendszerek halmazából álló mechanizmust, ahol A erősíti B-t, B-C-t és így tovább, amíg legvégül is Z is erősítő hatást gyakorol A-ra. Pozitív visszacsatolású kört legfeljebb labilis egyensúlyú rendszerekben találhatunk, ahol is egyetlen tényező fokozott aktivitása a rendszerfunkciók lavinaszerű felerősödéséhez, az ellenkezője pedig az egész rendszer működésének leállásához vezet. A műszaki tudományok felismerték, hogy egy ilyen labilis egyensúlyú rendszert kiegyenlítetté lehet tenni, ha a körbe beépítünk egy olyan új elemet, amely a láncban utána következőre annyival gyengébb hatást fejt ki, amennyivel erősebben hat rá az előtte álló. Így létrejön egy szabályozókör, egy negatív feedback, ahogy ékes magyarsággal mondjuk. Ez egyike a műszaki tudományok azon kevés felismerésének, amely azelőtt történt, még mielőtt a természetkutatók a szerves világban ugyanerre a jelenségre rábukkantak volna. Az élővilágban megszámlálhatatlan szabályozókör működik. Az életkeletkezések csakis egyidejű feltalálásukkal képzelhető el, mert fenntartása nélkülük lehetetlen. Pozitív visszacsatolást a természetben alig, legfeljebb csak olyan hirtelen keletkező és ugyanolyan hirtelen elmúló jelenségeknél lehet találni, mint a lavina vagy a szavanna tűz. Ezekre emlékeztetnek az emberi társadalom életében előforduló bizonyos patológikus zavarok, amelyek kapcsán eszembe jut Friedrich Schiller Harang című költeménye, ahol a tűzről így ír: lobogj, csak lobogj, ha elszabadulsz. A szabályozókör negatív visszacsatolása szükségtelenné teszi az egyes elemek működésének pontos behatárolását. A körön belül hamarosan bekövetkezik a kiegyenlítődés, ha valamelyik elem működése kismértékben gyengül vagy növekszik is. A rendszer egészében akkor lép fel kóros zavar, ha valamelyik tényezőjének működése olyan nagy mértékben csökken vagy erősödik fel, hogy a szabályozókör már nem képes a kiegyenlítést elvégezni, vagy pedig akkor, ha maga a szabályozó mechanizmus sérült meg. Mindkét esetre fogunk példákat látni a későbbiekben. Az egyedi szervezetekben nem jellemző a pozitív visszacsatolás. Ezt a mértéktelenséget csak az élet egésze tudja elviselni, eddig látszólag büntetlenül. A szerves élet mint egy különleges erőmű, a világ energiájából építkezik. Negatív entrópiát fogyaszt és energiát von el, ezáltal gyarapszik, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az étvágya. Hogy ez a jelenség még nem vezetett katasztrófához, azzal magyarázható, hogy a szervetlen világ könyörtelen hatalmai, a valószínűség törvényei a szerves életformák szaporodását kordában tartják. Másodszorban azzal, hogy a különböző élőlények kialakították saját szabályozó rendszerüket. Ezek működését meglátjuk majd a következő, a földi élettér elpusztításáról szóló fejezetben. Azért az emberiség túlnépesedésére térjünk ki elsőként, mivel több a későbbiekben tárgyalt jelenség ennek a következménye. Az emberiség tudása, amit az őt körülvevő természetből aknáz ki, a technológia fejlődése, vegyi és orvostudomány, minden, ami arra irányul, hogy az életét jobbá, kényelmesebbé tegye, megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul. Olyan veszély fenyegeti, ami az élő szervezeteknél meglehetősen szokatlan, nevezetesen az, hogy saját életére tör. Az apokaliptikus folyamat során veszendőbe mennek legkiválóbb, legnemesebb tulajdonságai, képességei, pont azok, amelyeket különösen emberinek tartunk és nagyra értékelünk. Mi, akik sűrűn lakott fejlett országokban vagy nagyvárosokban élünk, észre sem vesszük, hogy a szívélyes, meleg emberszeretet ritka, mint a fehér holló.
Utazzunk el egy valóban ritkán lakott vidékre, ahol a legközelebbi szomszédokat sok-sok kilométernyi rossz minőségi út választja el egymástól, állítsunk be hivatlan vendégként egy házba, hogy lemérhessük, milyen ember és vendégszeretők a háziak, ha csak a vendégek ezzel tartósan nem élnek vissza. Azt az esetet, ami erre a felismerésre rávezetett, soha nem felejtem el. Egyszer vendégem volt egy wisconsini házaspár, akik megszállott természetvédők lévén teljes magányban az erdőben éltek. Amint asztalhoz ültünk, megszólalt a csengő, és bosszúsan felkiáltottam, ki az ördög van itt már megint. Vendégeimben egy világom ott össze. A legvastagabb trágársággal sem sokkolhattam volna őket jobban. Számukra elképzelhetetlen, hogy a váratlan vendéget lehet másként is, mint örömmel fogadni. A nagyvárosi zsúfoltság bűne, hogy az emberi arcok kavargó, színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze. Fele barátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi fele barátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg. Aki még szükségét érzi az emberi melegségnek, hajlamait korlátozott számú barátai körében élheti ki, mivel arra nem vagyunk képesek, hogy minden embert egyformán szeretni tudjunk, bármennyire helyes vagy etikus is ez az elvárás. Válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól. Not to get emotionally involved. Érzelmileg ne keveredj bele, vallja sok nagyvárosi ember. Ehhez a magatartáshoz, amit mi sem tudunk elkerülni, már némi embertelenség is tapad. Emlékeztet a régi amerikai ültetvényesek magatartására, akik házi négereikkel emberi módon bántak, de az ültetvényen dolgozó rabszolgákat legjobb esetben is csak értékes házi állatoknak tartották. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás a későbbiekben tárgyalandó érzelmi elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet, amelynek megdöbbentő eseteiről az újságok naponta tudósítanak. Minél inkább előre halad ez a folyamat, annál inkább magukénak tekintik az egyének a not to get involved, ne keveredj bele elvét. Ezért fordulhat elő manapság, hogy nagyvárosokban világos nappal népes utcákon arat az erőszak, rablás, gyilkosság anélkül, hogy akár egy járókelő is közbelép. Sok ember összezsúfolása kis helyen, az emberi kapcsolatok kimerülésén, majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Számos állatkísérlet bizonyítja, hogy az összezártság fokozza az agresszivitást. Aki nem volt hadifogságban, vagy nem élt át valami hasonló, kényszerű összezártságot, nem tudja elképzelni, hogy ilyen körülmények között mennyire kicsinyesen ingerlékenyek az emberek. Ha az ember állandóan fegyelmezi magát, hogy barátságtalan társaival szemben képes legyen udvarias, vagyis barátságos magatartást tanúsítani, komoly megpróbáltatásokon megy keresztül. A nagyvárosokban tapasztalható általános barátságtalanság arányos az ott összezsúfolt embertömeg mennyiségével. Különösen rémisztő formát ölt nagy pályaudvarokon, vagy például New York központi buszpályaudvarán. A túlnépesedés közvetett módon hozzájárult a következő hét fejezetben tárgyalt visszásságokhoz, hanyatlási jelenségekhez. Veszélyes fantazmagóriának tartom azt az elképzelést, hogy megfelelő kondicionálással előállítható lenne az összezártság kártevéseivel szemben rezisztens embertípus. Elterjedt tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen. Minden állat, növény, gombafaj, mivel ezek az élőlények a természet gépezetének részét képezik, alkalmazkodott környezetéhez, amelyhez nem csak az élettelen alkotóelemek tartoznak, hanem az ott található minden szerves életforma is. Egy bizonyos élettér minden élőlénye alkalmazkodik egymáshoz. Ez érvényes azokra is, melyek látszólag ellenérdekeltek, a ragadozó és zsákmánya, ami megeszi és amit megesznek. Közelebbről nézve kiderül, hogy ezek az élőlények, ha fajként és nem egyedként vizsgáljuk őket, nem károsítják egymást, sőt mi több néha még érdekközösséget is alkotnak. Magától értetődően a tápláléklánc minden láncszeme érdekelt abban, hogy a zsákmányul szolgáló életét adó táplálék mindig rendelkezésre álljon, legyen az állat vagy növény. Minél kevesebb fajta táplálékból él, annál erősebb ez az érdekeltsége. A ragadozó sosem tudja teljesen kiirtani a zsákmányául szolgáló fajt. Egy életközösség utolsó pár ragadozója már régen éhen halna, mielőtt rábukkanna az utolsó pár zsákmányállatra.
Ha a zsákmányállatok populációja bizonyos szint alá csökken, a ragadozó elveszíti életterét. Mindez szerencsére sok esetben a bálnavadász vállalkozásokkal is így történt. Az Ausztráliába behurcolt dingó, amely eredetileg házi kutya volt és ott elvadult, nem írtotta ki egyetlen zsákmányállatát sem, hanem eltüntette erszényes ragadozó vetétársait, nevezetesen az erszényes farkast, Tilacinus, és az erszényes ördögöt, Sarcophilus. Ezek a félelmetes fogazatú állatok elméletileg harcban sokszorosan felülmúlták a dingót, de primitív agyukkal sokkal nagyobb zsákmány népességre volt szükségük, mint az okosabb vadkutyának. A két erszényes ragadozónak nem a dingók fogai adták meg a kegyelemdöfést, hanem a zsákmányért folyó harc veszteseiként szabályszerűen éhen haltak. Ritkán fordul elő, hogy egy állatfajta szaporodása kizárólag a rendelkezésre álló táplálék mennyiségtől függjön. Ez mind a zsákmányoló, mind a zsákmány szempontjából gazdaságtalan lenne. A halász vigyáz arra, hogy területét ne halássza le teljesen, és a maradék halállomány szaporulata pótolni tudja a kifogott mennyiséget. Hogy hol az optimum, az csak bonyolult matematikai módszerekkel lehetne meghatározni. Ha kevés a lehalászott mennyiség, túlnépesedik a tó. Kevés lesz a szaporulat, ha túl sokat halászik le, kevés szaporodó képes hal marad a tó ellátó képességéhez viszonyítva. V.C. Wayne Edwards kutatásai szerint sok állatfajta törekszik hasonló egyensúlyi helyzet kialakítására. Az egyes életközösségek határainak megvonása mellett, mely megakadályozza a túl sűrű egymás mellett élést, a források kimerítését megakadályozó egyéb magatartásformák is ismertek. Nem ritka jelenség, hogy a fogyasztó táplálékfajának kifejezetten előnyére szolgál. A zsákmányoló faj fogyasztásával szabályozza a táplálékához szolgáló állat vagy növény szaporodását, fenntartva ezzel annak életegyensúlyát, ami rögtön fel is borulna, ha a fogyasztó beavatkozása elmaradna. A populáció drámai összeomlása, ami a gyorsan szaporodó rákcsálóknál figyelhető meg a legnagyobb egyedsűrűség elérése után, nyilvánvalóan veszélyesebb az állatfaj fennmaradása szempontjából, mint egy közepes tömeg kiegyensúlyozott állapota, ahol a ragadozók gondoskodnak a létszám felettiek eltüntetéséről. A táplálkozó és a táplálék között gyakran még szélesebb a szimbiózis. Egyes fűfajtákat a nagytestű patás állatok állandóan taposnak és töviglegelnek, ha az ember termeszti ezeket a fűfajtákat, állandóan a kaszálás, majd a hengerelés fárasztó munkáját kell végeznie. Ha ezeket a műveleteket sem az emberek, sem az állatok nem végzik el, ezeket a fajtákat nyomban kiszorítják az olyanok, melyek nem viselik el ugyanezt a bánásmódot, de más tekintetben ellenállóbbak. Összegezve, két élőlény olyan hasonlóan szoros függőségben is létezhet, mint az ember és házi állatai kultúrnövényei. Az ilyen kölcsönhatásokat uraló törvényszerűségek gyakran hasonlítanak az emberi gazdaságban lejátszódó folyamatokhoz. Az ökológia elnevezés, amit a biológia tudománya adott a természetben előforduló kölcsönhatásokról szóló tanoknak, szintén kifejezi ezt a hasonlatosságot. A rabló gazdálkodás, amivel a későbbiekben még foglalkozunk, egy olyan fajta gazdálkodás, ami egyáltalán nem fordul elő az állatok és a növények ökológiájában. Egy életközösséget alkotó számtalan állat, növény, gombafaj egymásra gyakorolt kölcsönhatása hallatlanul összetett. A különböző élőlények egymáshoz való alkalmazkodása, amely csak geológiai léptékkel mérhető idő alatt következett be, amilyen csodálatra méltó, olyan könnyen megzavarható egyensúlyi állapothoz vezetett. Az életközösségek önszabályozó mechanizmusai biztosítják, hogy az időjárás hatásai ne okozzanak jóvá tehetetlen károkat. Az olyan lassan bekövetkező változások, mint a fajok evolúciója, vagy az éghajlat fokozatos változása nem károsítják az életközösséget. A hirtelen változások azonban, még ha látszólag csekély mértékűek is, jelentős, akár katasztrofális hatásúak is lehetnek. Egy ártatlannak tűnő állatfajta behurcolása a szó szoros értelmében hatalmas területeket tehet pusztává, mint az Ausztráliában történt meg a nyúl esetében. Az élőhely egyensúlyának felborítását az ember okozta. Hasonló következmények elméletileg emberi beavatkozás nélkül is előfordulhatnak, még ha ritkán is. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más élőlényeké. Az ütemet a technológia fejlődése diktálja, amely állandóan és mértani haladvány arányában gyorsul,
így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyegető beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyből él. Ez alól csak kevés embercsoport képez kivételt, az úgynevezett vadtörzsek, mint például a Dél-Amerikában élő gyűjtögető, vadászó életmódot folytató erdei indiánok, vagy az óceáni szigetek lakói, akik némi földművelés mellett kókuszdión és a tenger gyümölcsein élnek. Az ilyen kultúrák nem fejtenek ki másféle hatást az adott biológiai életközösségre, mint amit egy állatfaj tenne. Elméletileg ez az egyik olyan életmód, amellyel az ember beilleszkedhet biozónájába, egyensúlyi helyzetének megzavarása nélkül. A másik út pedig az, hogy a földművelést és állattenyésztést is folytató ember a saját szükségével

Ki is halt. E tényeket lassanként fel is ismerik. Legfőképpen azért, mert a nagyipari méretű mezőgazdasági halászati bálnavadász vállalkozásokat az általuk okozott környezeti károk kereskedelmi szempontból is fájdalmasan érintik. Ennek ellenére ezek a pusztítások még mindig nem kaptak elég nyilvánosságot, nem hadoltak be elég mélyen a köztudatba. Az általános hajsza, amely a következő fejezetünk témája lesz, nem hagy arra időt, hogy az ember gondolkozzon, mérlegeljen. Sok gyanútlan ember miközben tudatlanságában gonosz tetteket követel a természet és így saját maga ellen is, büszke arra, hogy ő a tettek embere. A kemikáliák alkalmazása a mezőgazdaságban, például a rovarirtók használata mindennapos merénylet önmagunk ellen, de majdnem ilyen rövidlátó az ember a gyógyszerek alkalmazásával is. Az immunbiológusok komoly aggályaikat fejezik ki az elharapódzott felesleges gyógyszerezés miatt. A vágyak azonnali kielégítése szindróma, amelyre még visszatérek a negyedik fejezetben, a vegyipar egyes területeit bűnösen felelőtlenné teszi. Olyan szereket használnak fel készítményeikben, amelyek hosszabb távon kifejtett hatásai nem láthatók előre. A mezőgazdaság ökológiai jövőjét illetően, de az orvostudományok területén is hihetetlen felelőtlenség uralkodik. Azokat, akik szót emelnek a mérgek meggondolatlan alkalmazása ellen, a legfelháborítóbb módon lehetetlenné teszik és elhallgattatják. Miközben az emberiség az őt körülvevő természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatait is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószínűleg már túl késő lesz. De arra legalább rá fog jönni, hogy ez a barbár folyamat az ő lelkében micsoda károkat okozott. A természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagy mértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvő generáció hogyan tanulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga körül csak emberkéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még talmi és visszataszító is. A nagyvárosokban még a csillagos eget is elrejtik előle a toronyházak és a légszennyeződés. Ne csodálkozzunk azon, ha a civilizáció előrenyomulása városokat és a falvakat ilyen sajnálatos módon visszataszítóvá teszi. Figyelmesen hasonlítsunk össze egy régi német városközpontot a modern lakóteleppel, ahol lakunk, vagy ezzel a már vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasztott területeket a még érintetlen helyekkel. Ezután hasonlítsuk össze egy normál testszövet hisztológiai képét egy rossz indulatú daganatéval. Meglepő párhuzamokat fogunk találni. Objektíven végig gondolva és az esztétikumot kézzelfoghatóra lefordítva, ennek a különbségnek az oka az információvesztés. A rossz indulatú daganatsejt abban különbözik az egészségesektől, hogy elveszti azt a genetikai információt, ami a testet alkotó sejtek érdekközösségének hasznos tagjává tehetné, és egysejtűként, vagy pontosabban mondva fiatal embrió sejtként viselkedik. Nem rendelkezik a szükséges struktúrákkal, mértéktelenül és öntörvényűen osztódik, belenő a még egészséges környező szövetekbe, és azokat működésükben megzavarja. Ez a hasonlatosság egy városkép és a rossz indulatú daganat között azon alapszik, hogy mindkettő esetében a még egészséges területeken kifinomult, egymásra épülő és egymást kiegészítő alkotásokat valósítottak meg, amelyek nemes arányaikat a hosszú fejlődés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetik, amíg az eluralkodó rossz indulatú daganat vagy a városképet uraló modern, végletekig leegyszerűsített építészeti technológia semmi jelét nem mutatja hosszas tapasztalási, információgyűjtési folyamatnak. Az egyforma, egyszerű szerkezetű tumorok hisztológiai képe kétségbe vonhatatlanul emlékeztet egy modern elővárosról készült légi felvételre, annak típusházaira, melyeket szegényes kultúrájú és fantáziájú építészek alkottak, nem sok fejtöréssel, de annál nagyobb sietséggel. Az emberiség versenyfutása önmagával, amelyet a következő fejezetben tárgyalunk, megsemmisítő hatású a lakásépítésre. Nem csak az a haszonelvű indok, hogy a tömegesen gyártható épületelemek olcsóbbak, hanem a mindent befolyásoló divat is odavezet, hogy minden civilizált országban, a külvárosokban 100 000 számra jelennek meg olyan tömegszállások, melyeket csak a számozás különböztet meg egymástól, és egyáltalán nem érdemlik meg a lakóház nevet, mivel ezek legfeljebb szűk, kényelmetlen ólak haszonemberek számára,
a haszonállatok tartásmód.

fajtájához hasonlóan. A tojó hibridek összezsúfolását parányi ketrecekben joggal tartjuk állatkínzásnak és a civilizált emberiség szégyenének. Ha ugyanezt teszik az emberiséggel, senkinek sincs ellenvetése. Jól lehet, az ember az, aki a szó szoros értelmében vett embertelen bánásmódot a legkevésbé viseli el. Az ember törzsfejlődése során nem úgy alakult, mint a hangya vagy a termesz, hogy névtelen, személytelen, egyforma, egymással bármikor felcserélhető millió közül egy legyen. Nézzünk körül egy elővárosban, és figyeljük meg, milyen módon akarják az emberek egyéniségüket érvényre juttatni. A haszon ember ól lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik előlük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. A kerítés fölött senki sem tud és nem is akar vele kapcsolatba lépni, mivel leginkább attól fél, hogy benne is saját szerencsétlen hasonmását pillantja meg. Túl nagy tömegek összezártsága így vezet elmagányosodáshoz és fele barátaink iránti részvétlenséghez. Az esztétikai és etikai érzék szemmel láthatóan szorosan összefügg, és a fent leírt körülmények között sínlődő embereknél mindkét képesség elkorcsosulni látszik. Az ember lelki épségének fenntartásához a természet és az emberkéz alkotta kultúra szépségei egyaránt szükségesek. A manapság olyan gyorsan terjedő, minden szépség iránti teljes szellemi vakság lelki betegségnek tartható, és komolyan kell venni, mivel az erkölcsileg elvetendő iránti érzéketlenséggel is társul. Azoknál, akik egy terület természetes szépségét tönkretevő utak, erőművek, gyárak építéséről döntenek, a szép érzék egyáltalán nem játszik szerepet. Egy kis község előjárójától egy nagy állam gazdasági miniszteréig azonosak a vélemények abban, hogy a természet megőrzése semmilyen gazdasági vagy akár politikai áldozatvállalást sem ér meg. Az a kevés természetvédő és tudós, aki tudatában van a végbe menő katasztrófának, nem rendelkezik semmilyen hatalommal. Az erdőszélen a község tulajdonában lévő parcellák értéke megnő, ha út vezet oda. A falun át kanyargó bájos patakocska vizét csövekben elvezetik, medrét kiegyenesítik és befedik, és íme már készen is van. A csevegő patakocskából egy csúnya, jellegtelen elővárosi utca lett. Az első fejezet kezdetén már kifejtettem, hogy az élő szervezetekben a stacionárius állapot fenntartásához miért nélkülözhetetlenek az önszabályozó automatizmusok, avagy negatív visszacsatolások. Továbbá, hogy hogyan és miért van az, hogy a pozitív visszacsatolás mindig egy bizonyos tényező lavinaszerű eluralkodásának veszélyét jelenti. A pozitív visszacsatolás speciális esete, ha ugyanazon faj egyedei egymással kelnek versenyre, ami a kiválasztódás révén hatást gyakorol a faj fejlődésére. Ellentétben a fajon kívüli tényezők által okozott kiválasztódással, a fajon belüli okok által provokált belső szelekció olyan változásokat okoz az egyed örökítő anyagában, amelyek a fennmaradási esélyét nemcsak hogy nem növelik, hanem kifejezetten csökkentik. Már Oscar Heyroth megfigyelte ennek egy példáját, ami a belső szelekciót kiválóan illusztrálja, az argus fálcán, Argusianus argus szárny tollainak esetét. Hasonlóan a páva pompás legyezőjéhez, ami a farok tollaiból képződik, dürgéskor a fálcán legyező formán szétterjesztett evező tollaival imponál a nősténynek. Mint az a pávánál beigazolódott, a párválasztás a fálcánál is kizárólag a nőstényen múlik, így a hím esélyei dürgéskor egyenes arányban vannak vőlegényi díszének a nősténre gyakorolt csábereivel. Még a páva faroktollaiból képződő legyező többé-kevésbé összecsukható és repülés közben nem jelent akadályt, addig az argus hímjét meghosszabbodott szánytollai csak nem képtelenné teszik a repülésre. Hogy ezt a képességét nem veszítette el teljesen, bizonyára annak az ellenirányú szelekciónak köszönhető, amit a ragadozók fenyegetése vált ki. Tanárom Oscar Heyroth a maga sajátos módján gyakran mondogatta, az argus fálcán szárnyai után a modern emberiség munkatempója, a belső szelekció legostobább produktuma. A maga idejében ez a kijelentés még profetikus volt, ma már az élet többszörösen igazolta.
Az Argusnál, mint más állatoknál is, a környezet hatásai megakadályozzák, hogy a belső szelekció a fajt pusztulását okozó fejlődés irányba vezesse. Az emberiség kulturális fejlődésére semmilyen ehhez hasonló erők nem hatnak, mivel szerencsétlenségére megtanulta, hogyan legyen úrrá az őt körülvevő természeten. Ugyanakkor saját magáról olyan keveset tud, hogy áldozatául esik a fajon belüli szelekció sátáni erőinek. A Homo homini lupus, ember embernek farkasa, ugyanúgy, mint Heyrod előzőleg idézett híressé vált mondása, alábecslés. Az ember, aki saját maga alakítja ki a fejlődését meghatározó szelekciós tényezőket, korán sem olyan ártalmatlan, mint egy ragadozó, legyen az akár a legfélelmetesebb is, hanem saját fajtájának legveszélyesebb ellensége. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár a természet körforgása, a gyógyító erők ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényező nem váltott ki, és majd minden korábbi értékét elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporja. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közötti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Minden erre a célra alkalmas eszköz családmódon önmagában értéknek tűnik. Az utilitarizmus tévedése az eszköz felcserélése a céllal. A pénz eredetileg egy eszköz. Az a szólás is, hogy megvannak az eszközei, erre utal. Vajon hány ember létezik még, aki megérti, hogy a pénz önmagában nem érték? Ugyanez vonatkozik az időre is. Time is money, mondják azok, akik a pénzt abszolút értékmérőnek tartják, mintha minden megtakarított percnek ugyanannyi lenne az értéke. Ha olyan repülőgépet tudunk építeni, ami valamivel rövidebb idő alatt repüli át az Atlanti-óceánt, senki sem kérdezi, hogy a hosszabb leszállópálya, a magasabb repülési sebesség, az ezzel együtt járó fokozott veszély, a megnövekedett zajártalom stb. Mennyibe kerül. A félórányi időnyerés mindenki szemében önmagában is egy olyan érték, amiért minden áldozatot meg kell hozni. Minden autógyárnak arra kell törekednie, hogy az új modell valamivel gyorsabb legyen, mint a korábbiak. Minden utat ki kell szélesíteni, minden kanyart le kell vágni a biztonságosabb vezetés érdekében. Valójában csak azért, hogy gyorsabban, tehát veszélyesebben lehessen autózni. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mit tesz nagyobb kárt a mai emberek lelkében? Az elvakult pénzhajhászás, vagy az idegörlő hajsza? Bármely politikai irányzat van hatalmon, mindkettő csak gerjeszti, hogy az embereket versengésre késztesse. Tudomásom szerint erről a jelenségről nem készültek mély lélektani elemzések. Én nagyon valószínűnek tartom, hogy a birtoklásvágy és a rangkorság mellett, vagy ezek után, a félelem is igen jelentős szerepet játszik. Félelem a versenyben való lemaradástól, az elszegényedéstől, a hibás döntésektől, és attól, hogy nem lehet kiszabadulni ebből az idegőrlő taposómalomból. A félelem az, ami a jelenkor emberének egészségét leginkább aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva. A rohanásban élő embert nem csak a mohósága hajtja. A legnagyobb csábítások sem ösztönözhetnék arra, hogy ekkora vehemenciával tegye tönkre saját magát. Ő ugyanis egy gépezet, aminek a félelem az üzemanyaga. Félelemtől hajszolt menekülés a félelemetes hajsza elől. Mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja saját magát leglényegesebb emberi tulajdonságaitól, amelyek egyike az önmegfigyelés. Mint azt már Innate Basis of Learning, a tanulás örökölt alapjai című munkámban kifejtettem, az emberré válás rögös útján meghatározó lett az a pillanat, amikor az ember az őt körülvevő világgal való kíváncsi ismerkedés során saját magát is felfedezte. Eddig magától értetődő létezésére való rácsodálkozását még nem kell a filozófia születéseként értelmeznünk. Már maga a tény, hogy tapogatózó és fogó keze a külvilág megtapogatott és megfogott dolgaival együtt szintén a külvilág részének értelmezhető korszakalkotó jelentőségű. Egy lény, aki még nem tud saját énjének létezéséről, nem képes fogalomalkotásra, beszédre, a lelki ismeret és felelősségtudat kifejlesztésére. Egy olyan lény, amelyik lemond az önmegfigyelésről, azt kockáztatja, hogy ezeket a specifikus emberi tulajdonságokat és képességeket elveszti.
A hajsza, vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak egy rövid időre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetőségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni, hasonlóan ahhoz, ahogy Oscar Wilde írja Dorian Gray arcképe című klasszikussá vált regényében. A mai ember neuraszténiája mellett paradox módon állandóan keresi a zajt, amire nincs más magyarázat, mint hogy valami mást el akar nyomni vele. Egy erdei sétánkon feleségemmel váratlanul táskarádió közeledő hangjára figyeltünk fel. A rádió egy 16 éves forma magányos biciklista csomagtartóján volt. Feleségem meg is jegyezte, fél, hogy meghallja a madártalt. Azt hiszem, attól félt, hogy akár egy pillanatra is szembesül önmagával. Ezért van talán az, hogy egyébként szellemiekben igényes emberek saját társaságukkal szemben előnyben részesítik a televízió bugyuta reklámadásait. Bizonyára azért, mert itt semmi sem készteti őket önmegfigyelésre. Az emberek szenvednek attól az idegi és lelki igénybevételtől, amit a hozzájuk hasonlókkal való versenyfutás jelent. Jól lehet, kora gyermekkoruktól azt súlykolják belőjük, hogy a versengés még legőrültebb formáiban is haladást jelent. Ám azok szemében látni leginkább egyértelműen a szorongató félelmet, akik a versenyben a legmesszebbre jutottak. És ezek a haladással lépést tartó emberek azok, akiket különösen korán elvisz a szívinfarktus. Ha azzal az indokolatlanul optimista feltételezéssel élünk is, hogy a Föld túlnépesedése nem folytatódik a jelenlegi fenyegető ütemben, az emberiség önmagával való gazdasági versenyfutása is elegendőnek tekinthető saját maga teljes tönkretételéhez. Minden pozitív, visszacsatolású szabályozó kör és az előbb tárgyalt folyamat több ilyet is tartalmaz, előbb-utóbb katasztrófához vezet. Az állandóan növekvő munkatempóra irányuló intraspecifikus szelekción kívül még egy veszélyes szabályozókör működik, melyre Vance Packard több könyvében is figyelmeztet, ami a fogyasztói igények állandó növekedésével jár. Nyilvánvalóan minden termelő igyekszik az általa előállított árut a fogyasztók szemében a lehető legvonzóbbá tenni. Sok tudományos kutatóintézet foglalkozik kizárólag azzal, hogy mely eszközök a legalkalmasabbak-e visszataszító cél elérésére. A fogyasztók nagy része az első és hetedik fejezetben leírt jelenségeknek megfelelően elég ostoba ahhoz, hogy beleessék a közvélemény és reklámkutatás módszereivel kidolgozott csapdába. Senki sem tiltakozik például az ellen, hogy a fogpaszta vagy borotvapenge árában meg kell, hogy fizesse a reklámhordozó csomagolás árát is, amely gyakran annyiba vagy még többe kerül, mint a belecsomagolt áru. Azok a luxus fogyasztások, melyek a termelés és fogyasztás növekedés ördögi visszacsatolása következtében alakulnak ki, a nyugati országok, legfőképp az Egyesült Államok romlását fogják okozni. Mert lakosságuk nem fogja állni a versenyt a keleti országok kevésbé elkényelmesedett és egészségesebb lakosságával. Ezért igen rövidlátó a kapitalista uralkodó osztály, ha továbbra is folytatja a fogyasztók megjutalmazását életszínvonaluk növekedésével, miközben arra idomítja őket, hogy továbbra is folytassák a vérnyomás növelő, idegörlő versenyfutás társaikkal. Ezek a luxus fogyasztások még egy sor további, különösen romboló jelenséget idézhetnek elő, amelyekről a következő fejezetben lesz majd szó. Minden olyan élőlénynél, amely a klasszikus pavlovi reflexre képes, a reflex kialakítása két egymással ellentétes hatású ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktató ingerrel, reinforcement, ami a kívánt magatartást erősíti. Másrészt leszoktató ingerrel, deconditioning, extinguishing, amely ezt gyengíti, illetve gátolja. Embereknél az első inger hatása örömérzést vált ki. A második bosszúsággal jár, ami magasabb rendű állatoknál is jutalmazásnak és büntetésnek nevezhető, durva antropomorfizmus elkövetése nélkül. Fölmerül a kérdés, hogy a tanulás ezen formájára ható, a törzsfejlődés során létrejött program vajon miért két és az egyszerűség kedvéért nem csak egyféle inger hatással működik. Erre már különféle válaszok születtek. Legkézenfekvőbb az, hogy a tanulási folyamat hatékonysága megduplázódik, ha a szervezet nem csak a sikert vagy sikertelenséget érzékeli, hanem mindkettőből értelmes következtetéseket is levonhat. Egy másik hipotetikus válasz a következő. Ha egy organizmust csak bizonyos káros külső hatásoktól kell megvédeni,
a számára optimális meleget, fényt, páratartalmat, stb. Kell biztosítani, a büntető ingerek hatása elegendő lesz, és valóban azt látjuk, hogy törekvései, melyeket Wallace Craig averzióknak nevez, többnyire az optimális körülmények elérésére és ezzel az ingerlésmentességre irányulnak. Ha azonban egy állatot egy meghatározott viselkedésmódra kell rászoktatni, legyen ez akár egy bizonyos hely megkeresése, nehéz lesz csak negatív hatást kiváltó ingerekkel erre rávenni. Könnyebb lesz a dolgunk, ha jutalmazással próbáljuk a kívánt helyre csalogatni. Már Wallace Craig is rámutatott arra, hogy az evolúció mindenütt túlhaladta már a probléma megoldásnak azt az útját, hogy az állatot a keresésre olyan speciális inger szituációkkal kell rávenni, mint például a párzás, táplálkozás. A jutalmazás büntetés elve kielégítő és elfogadható módon magyarázható. Az öröm bosszúság elvének további és valószínűleg a legfontosabb funkciója, hogy csak akkor válik észrevehetővé, ha kiesésének következményeit patológikus zavar jelzi. Az orvostudomány és fiziológia történetében ismert jelenség, hogy egy-egy jól meghatározható fiziológiai mechanizmus létezésére csak megbetegedésének következményeiből jöttek rá. Egy magatartásmód bármiféle ösztönző jutalmazással való szoktatása az organizmust arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom reményében a jelenlegi büntetést is elviselje. Vagyis, hogy rezzenéstelenül viseljen el olyan inger szituációkat, melyek a tanulási folyamat nélkül taszítóan és leszoktatóan hatnának. Egy kutya vagy egy farkas sok mindent megtesz a csábító zsákmány reményében, amitől egyébként óvakodna, átrohan a tüskés bozóton, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől köztudottan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye abban rejlik, hogy ellenhatást képez a rászoktatókkal szemben, és megakadályozza, hogy az organizmus a jutalmazó inger szituáció felé való igyekezetében nehogy aránytalanul nagy árat fizessen a várható nyereségért. Egy élőlény sem engedheti meg magának, hogy bármiért is akkora áldozatot hozzon, ami már nem éri meg. Egy farkas nem indul el vadászatra a sarki tél dervesztő viharában, mert nem engedheti meg magának azt a kockázatot, hogy egyetlen étkezésért mancsa lefagyásával fizessen. Kivételesen adódhatnak azonban olyan körülmények, mikor még az ilyen kockázatot is tanácsos vállalni, például akkor, ha már az éhhalál szélén áll, és mindent egy lapra kell feltennie. Az, hogy a jutalom és büntetés, az öröm és bosszúság egymással ellentétes hatása ténylegesen a fizetendő ár és az elérhető nyeresség mérlegelését szolgálja, egyértelműen következik abból, hogy mindkettő intenzitása az organizmus ökonómiai környezetétől függően változik. Ha a táplálék fölös mennyiségben áll az állat rendelkezésére, akkor igen sokat veszít csáberejéből. Megszerzése érdekében csak néhány lépés megtételére hajlandó, és a legenyhébb, elkedvetlenítő inger is elég ahhoz, hogy étvágya elmúljon. Megfordítva, az öröm-bosszúság mechanizmus alkalmazkodó képessége biztosítja, hogy vészhelyzetben mértéktelen kockázatot vállaljon egy életfontosságú cél eléréséért. Ahhoz a mechanizmushoz, amely a magasabb rendű élőlényeknél megvalósítja a változó piaci viszonyokhoz való létfontosságú alkalmazkodást, és csaknem valamennyi azonos bonyolultsági fokú neuroszenzoros rendszerben megtalálható, bizonyos alapvető fiziológiai sajátosságok kötődnek. Ez a mechanizmus elsősorban a megszokás vagy az értelmi adaptáció kiterjedt folyamatának van alávetve. Ez azt jelenti, hogy mindazok az inger kombinációk, melyek gyakran fejtik ki tevékenységüket, lassan elvesztik hatásukat anélkül, és ez alapvető fontosságú, hogy a más, esetleg hasonló ingerekre való reagálás küszöbértéke változna. Másodjára a szóban forgó mechanizmus rendelkezik az ugyancsak jelentős reakció tehetetlenséggel. Tételezzük fel, hogy erős kellemetlenséget kiváltó ingerek hatására az egyensúlyi állapot megváltozik, és ha ez az inger megszűnik, akkor a rendszer nem tér vissza rögtön semleges állapotába, hanem a kellemetlen inger megszűnését jelentős örömként érzékeli. Az ősrégi osztrák anekdóta igen találó. Ma örömöt szerzek a kutyámnak, nekiállok ellátni a baját, és abba hagyom.
Az öröm-bosszúság mechanizmusának ez a két fiziológiai sajátossága azért jelentős eleme írásomnak, mert ezek a rendszer egyéb sajátos jellemzőivel együtt a mai civilizált emberek életfeltételei között az öröm-bosszúság háztartásának veszélyes zavaraihoz vezethetnek. Mielőtt rátérnék ezekre a zavarokra, beszélnem kell az előbb említett sajátosságokról. Ezek azokra az ökológiai viszonyokra vezethetők vissza, melyek akkor uralkodtak, amikor az ember törzsfejlődése során sok más emberi magatartás programmal együtt a szóban forgó mechanizmus kialakult. Az akkori ember élete küzdelmes és veszélyes volt. Mint vadász és húsevő, állandóan a zsákmányától függött, majdnem mindig éhes volt, és sohasem számíthatott biztonsággal ennivalóra. Trópusi élőhelyéről fokozatosan a mérsékelt égő felé vonult. Bizonyára sokat kellett szenvednie az időjárás viszontagságaitól, és mert primitív fegyverei nem nyújtottak kellő védelmet az akkori nagy ragadozók ellen, hosszú ideig a legszigorúbb riadókészültségben és félelmek közepette kellett élnie. Ilyen körülmények között sok minden, amit manapság elítélendőnek vagy megvetendőnek tartunk, a túlélés életfontosságú stratégiájának megfelelően helyes volt. A mértéktelen zabálás helyeselhető volt, mert ha egyszer sikerült egy nagy vadat elejtenie, a legokosabb, amit tehetett, az volt, hogy pukkadásig telehette magát. A lustaság bűnével hasonló volt a helyzet, mert a zsákmány elejtése olyan emberfeletti erőfeszítést igényelt, hogy bölcsen tette, ha a vadászaton kívüli foglalatosságaiban nem adott le az okvetlenül szükségesnél több energiát. A lépten nyomon ráleselkedő veszélyek olyan nagyon fenyegetőek voltak, hogy bárminemű szükségtelen rizikóvállalása felelőtlenség lett volna, így csak a legmesszebb menő óvatossággal határos gyávaság vezérelhette cselekedeteit. Rövidre fogva, abban az időben, amikor ma is magunkban hordozott ösztöneink nagy része már beprogramozódott, elődeinknek nem kellett az élet férfias vagy lovagias megpróbáltatásait keresniük, mivel azok maguktól is fenyegették őket, az éppen még elviselhető mértékben. A törzsfejlődés során kialakult öröm-bosszúság mechanizmusának az az elve, miszerint minden elkerülhető veszélytől és energialeadástól tartózkodni kell, akkoriban teljesen helyes volt. Azok a megsemmisítő kudarcok, melyeket ugyanez a mechanizmus a mai civilizáció életfeltételei között produkál, törzsfejlődési szerkezetével és két alapvető fiziológiai tulajdonságával, a megszokással és a tehetetlenséggel magyarázhatók. Már a régmúlt időkben felismerték az emberiség nagy bölcsei, hogy nem jó az ember számára, ha ösztönös, örömök szerzésére és a kellemetlenségek elkerülésére irányuló tevékenysége túl eredményes. Már a régi időkben is értettek a magas fejlettségű kultúrákban élő emberek ahhoz, hogyan lehet a bosszúságot okozó ingerhelyzeteket elkerülni, ami veszélyes, mert sokszor a kultúra hanyatlását kiváltó elpuhuláshoz vezethet. Azóta az emberek kitalálták, hogy az örömet okozó szituációk hatását hogyan lehet ingerek rafinált vegyítésével fokozni, és az elegy összetételének állandó változtatásával hogyan lehet az eltompulást, a megszokást elkerülni. Ez a felfedezés, amit minden magasabb fejlettségű kultúra megtett, egyenesen a szenvedélyhez vezetett, ami azért aligha hat olyan megsemmisítő módon a kultúrákra, mint az elpuhulás. Amióta csak a bölcsek gondolkodnak és írnak, mindkettő ellen prédikálnak, ám mindig nagyobb hévvel a szenvedély ellen. A modern technológia, főleg a gyógyszeripar fejlődése soha nem látott lendületet adott a kellemetlenségek elkerülésére irányuló általános emberi törekvéseknek. Észre sem vesszük, hogy mennyire függünk a modern kényelemtől, mivel a számunkra annyira magától értetődővé vált. A legszerényebb igényű háztartási alkalmazott is felháborodottan tiltakozna, ha olyan fűtéssel, világítással, fekvőhelyel és mosdási lehetőséggel ellátott szobát kínálnának neki, mint amilyen Goethe titkos udvari tanácsos vagy Anna Amelie weimari hercegnő számára teljes mértékben megfelelt volna. Amikor néhány évvel ezelőtt New Yorkban egy súlyos műszaki hiba következtében néhány órára kimaradt az áramszolgáltatás, sokan teljesen komolyan azt gondolták, hogy eljött a világ vége. Még azok is, akik a régi jó idők szépségeiről és a spártai nevelés értékeiről szilárdan meg vannak győződve, rögtön módosítanák nézeteiket, ha egy 2000 évvel ezelőtti körülmények között szokás a sebészeti beavatkozáson kellene átesniük.
Miután egyre inkább uralma alá vont a környezetét, a mai ember szükségszerűen megváltoztatja öröm-bosszúság háztartásának egyensúlyát. A bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos következményekhez vezethet. A bosszúsággal szembeni növekvő türelmetlenség az örömök csökkenő vonzásával együtt oda vezet, hogy az emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenységekbe, amely az örömöket majd csak a későbbiekben hozza meg. Ebből ered bármely újonnan támadt kívánság azonnali kielégítésének igénye. A vágyak azonnali kielégítésének igényét, instant gratification, a termelők és kereskedők minden lehetséges eszközzel ösztönzik, és a fogyasztók megdöbbentő módon nem veszik észre, hogy a szívélyesen kínált részletfizetési lehetőségekkel rabszolgasorba hajtják őket. Az azonnali kielégülés utáni hajsza különösen súlyos következményekkel jár a szexuális magatartás területén. Mivel elsorvadt a távoli cél elérésére tett erőfeszítések képessége, eltűnnek az udvarlás és párválasztás sajátosan kifinomult magatartás formái, mind az ösztönösek, mind a kulturálisan programozottak, és nem csak azok, melyek a törzsfejlődés során a párok összetartása céljából alakultak ki, hanem azok a sajátosan emberi magatartás formák is, amelyek a kulturált élet keretében hasonló célokat szolgálnak. A sok mai filmben dicsőített és követendő példaként sugat azonnali nászt tévedés lenne, ha állatinak neveznénk, ugyanis a magasabb rendű állatoknál ez csak kivételesen fordul elő. A tenyésztési jelző talán helytállóbb lenne, mert a tenyészállat olyan házi állat, amelyből a könnyebb szaporíthatóság érdekében az emberi beavatkozás eltenyésztette az összes kifinomult párválasztási magatartás formát. Mivel az öröm-bosszúság háztartás mechanizmusának, mint már említettük, sajátossága a tehetetlenség és a kontrasztképzés, az a felfokozott törekvés, amely mindenáron a legcsekélyebb kellemetlenség elkerülésére irányul, azzal az elkerülhetetlen következménnyel jár, hogy lehetetlenné válnak az örömszerzésnek a kontrasztképzésen alapuló formái. Goethe kincskeresőjének ősi bölcsessége: keserves hetek, boldog ünnepek. Egyre inkább a feledés homályába burkolózik. Elsősorban az igazi örömöt teszi elérhetetlenné a kellemetlenségek mindenáron való elkerülése. Helmut Schulze mutatott rá arra, hogy az öröm szó, mint fogalom, Freudnál nem szerepel. Ismeri a gyönyört, de az örömöt nem. Amikor valaki izzadtan és fáradtan, felsebzett ujjakkal, sajgó, agyongyötört izmokkal egy nehezen megmászható hegy csúcsára ér, annak tudatában, hogy hamarosan a visszaút még nagyobb nehézségeivel és veszélyeivel kell megküzdenie, valószínűleg nem gyönyör az, amit érez, hanem a legnagyobb öröm, amit csak ember elképzelhet. Gyönyörhöz hozzájuthatunk kemény, megfeszített munka és kellemetlenségek nélkül is, de isteni szikrát így nem szoktak kipattanni. Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltűrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámegyekből és völgyekből alig észlelhető fodrozódást, a fényből és árnyékból unalmas szürkességet, egy szóval halálos unalmat teremt. Ez az érzelmi fagyhalál különösen azokat az örömöket és fájdalmakat fenyegeti, amelyek társas kapcsolatainkat, házastársunkhoz, gyermekeinkhez, szüleinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz való kötődésünket jellemzik. Oscar Heinroth 1910-ből származó feltevését, miszerint családunkkal és idegenekkel szemben a barátság és szerelem megszerzésénél tanúsított viselkedésünket sokkal nagyobb mértékben mozgatják vele született és örökletes tényezők, mint azt egyáltalán sejtenénk, a modern humán technológia kutatási eredményei fényesen igazolták. Ezen rendkívül komplex magatartásformák örökletes programozottságának következménye, hogy együtt vagy külön nem csak örömet, hanem sok szenvedést is okozhatnak. Egy igen széles körben elterjedt és sok fiatalt félrevezető tévhit, hogy a szerelem csak boldog lehet, mondja Wilhelm Busch. A szenvedés mindenáron való elkerülésével az emberi élet jelentős részétől fosztjuk meg magunkat. Ez az egyértelmű folyamat veszélyes módon összegződik a túlnépesedés második fejezetben lévő következményeivel, not get involved.
Egyes közösségek furcsa, hátborzongató módon törekszenek arra, hogy a szeretett ember halálának gyászolását elkerüljék. Az észak-amerikai népesség nagy részénél a gyászt freudi értelemben elfogyják. A halott hirtelen eltűnik. Senki sem említi, mert az tapintatlanság lenne. Úgy viselkednek, mint a soha nem is élt volna. Még félelmetesebb, ahogy Evelyn Waugh a vitriolba mártott tollú szatirikus írja le The Loved One, a szeretett lény című könyvében a halállal kapcsolatos színjátékot, szépen kisminkelik a holttestet és dicsérik, hogy milyen jól néz ki, mert ez hozzátartozik a jó modorhoz. A gátlástalan örömhajhászás egyenesen veszélytelen az emberiségre a kellemetlenségek megrögzött elkerülésének pusztító hatásaihoz képest. Hajlamosak vagyunk annak állítására, hogy a mai ember túlságosan halvérű és fásult ahhoz, hogy elsöprő szenvedélyek ragadják magukkal. Az erős és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van az öröm átélésének képessége. És ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a fásult emberek mindig újabb és újabb ingerhelyzeteket hajháznak. Ez az újdonságvágy jellemzi kapcsolatunkat környezetünk csaknem valamennyi tárgyával. A szóban forgó kultúrbetegség áldozatai ugyanúgy unnak rá szeretteikre, barátaikra vagy akár a hazájukra, mint bizonyos ideig tartó használat után cipőjükre, öltönyükre, autójukra. Az amerikaiak költözködéskor meglepően könnyen szabadulnak meg régi háztartások tárgyaitól és vesznek maguknak új dolgokat. Sok utazási iroda új barátok szerzésének lehetőségével csábítja a közönséget. Első pillantásra talán paradoxnak, sőt cinikusnak tűnik, hogy az a szomorúság, amit a magunkfajta akkor érez, ha kiszolgált nadrágját vagy pipáját a szemétbe dobja, baráti kötődéseivel rokon forrásból ered. Ha arra gondolok, hogy milyen érzések kavarogtak bennem, amikor eladtam régi autómat, társamat számtalan szép élménydús utamon, ki kell jelentenem, hogy ezek az érzések minőségileg ugyanolyanok voltak, mintha régi barátomtól búcsúztam volna el. Ez a lelketlen tárgyak esetében vitatható reakció egy magasabb rendű állattal, például egy kutyával szemben, nem csak hogy helyes, hanem egyenesen az ember érzelmi gazdagságának vagy szegénységének a fokmérője. Sok embertől fordultam el lelkileg, aki azt mondta kutyájáról, hogy aztán beköltöztünk a városba és túl kellett adni rajta. Az újdonságvágy, neofília, nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a tömegek 7. fejezetben tárgyalt dogmatizálhatóságának köszönhetően ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják. A built-in obsolescence, azaz a beépített elavulás elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autó divatban. A fejezet lezárásaként mérlegeljük még az elpuhulás és az érzelmi fagyhalál esetleges gyógymód. Az okok, amilyen könnyen megérthetők, olyan nehezen szüntethetők meg. Nyilvánvalóan az a természet adta akadály hiányzik, melynek legyőzése az embert megkeményíti, a nehézségek elviselésére kényszeríti, és ha leküzdi az akadályt, jutalma a siker öröme lesz. A nagy baj azonban az, hogy ennek az akadálynak természetesnek kell lennie. Mesterségesen kreált megpróbáltatások leküzdése nem okoz igazi sikerélményt. Kurt Hahn komoly terápiás sikereket ért el fásult, életunt fiatal pácienseinél azzal, hogy a tengerparton fuldoklók megmentésére alkalmazta őket. Az emberi személyiség mély rétegeire közvetlenül ható, embert próbáló helyzeteken keresztül számos gyógykezelt, igazi gyógyulásra talált. Hasonló módon járt el Helmut Schulze, amikor pácienseit szélsőségesen veszélyes, ahogy ő nevezte, határhelyzetekbe hozta, ahol vulgáris kifejezéssel élve, az élet valódi értékével olyan módon szembesül az egyén, hogy őrültsége azonnal elmúlik. Bármilyen sikeresek is Hahn és Schulze egymástól független kifejlesztett gyógymódjai nem jelentenek általános megoldást, mert nem rendezhetünk annyi hajótörést, hogy minden rászoruló részesülhessen a megmenekülés gyógyító élményében, és nem tehetjük azt sem, hogy valamennyiüket előzetesen halálra rémisztjük, majd vitorlázó repülőbe gyömöszöljük őket, hadd jöjjenek rá, hogy az élet milyen szép és mekkora érték. A lehetséges tartós gyógyulás egyik gyakran előforduló esete az, ami kisebb-nagyobb maradandó károsodást maga után hagyó öngyilkossági kísérletek után szokott bekövetkezni. Egy tapasztalt, vakokat oktató bécsi tanár mesélte sok évvel ezelőtt, hogy azok a fiatalok, akik öngyilkossági szándékkal halántékon lövik magukat és elvesztik szemük világát, sohasem kísérelnek meg még egyszer öngyilkosságot. Nem csak hogy tovább élnek,
hanem meglepően kiegyensúlyozott, boldog emberekké válnak. Hasonló az esete annak a nőnek is, aki fiatal lányként öngyilkossági szándékkal kiugrott az ablakon, majd azt követően maradandó gerincsérülése ellenére teljes emberi életet élt. Minden kétséget kizáróan a nehéz akadály leküzdése tette ismét érdekessé az életet az életunt fiatalok szemében. Ha az emberiség nem akar elpusztulni, talál elég leküzdendő nehézséget, de a győzelem útja olyan rögös, hogy így sem adódik mindenki számára elegendő bizonyítási lehetőség. A problémakör széles körű megismertetését mindenképpen kiemelt és általános nevelési feladatként kellene kezelni. Minden a közösségnek hasznos, de az egyénnek inkább káros magatartásforma keletkezése, de még inkább fennmaradása kemény dió a mutáción vagy szelekción alapuló magyarázatok számára. Jól lehet a nem egykönnyen érthető csoportszelekciós folyamat, amelyre itt most nem akarok részletesen kitérni, magyarázatot ad az altruista, áldozatkész viselkedésmód keletkezésére, az ilyen módon létrejövő szociális rendszer szükségszerűen labilis marad. A csókáknál, coleus monetula el, olyan közös védelmi reakció keletkezett, hogy bármilyen egyet a lehető legnagyobb áldozatkészséggel kell a ragadozók által megtámadott fajtása védelmére. Azt könnyű belátni, hogy egy ilyen csoportnak, amelynek tagjai így viselkednek, jobb életben maradási esélyei vannak, mint egy másiknak, ahol ez a magatartás ismeretlen. De mi arra a biztosíték, hogy a csoporton belül ne akadjanak olyan egyedek, amelyeknél a bajtársiasság hiányzik? Mutációk mindig várhatók, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül be is következnek. Ha a szóban forgó altruista viselkedésmódot vizsgáljuk, ennek a kiesése az érintett egyed számára szelekciós előnyt jelent, ha elfogadjuk azt, hogy a fajtársak védelmezése veszélyekkel jár. Így előbb vagy utóbb a társadalom szociális normáit betartó egyedeken élősködő szociál parazitáknak többségbe kellene kerülniük. Ez csak azoknak a közösségekben élő állatoknak az esetében tételezhető fel, melyeknél a szaporodás és a közösségi munka feladatai nincsenek különböző egyedekre osztva, mint például az államalkotó rovaroknál. Itt nem fordulhatnak elő az előbb tárgyalt problémák, és talán ez az oka, hogy ezekben a közösségekben a dolgozók és a katonák altruizmusa olyan szélsőséges módon nyilvánulhat meg. Nem tudjuk, a gerinces állatoknál mi akadályozza meg, hogy a szociál paraziták a közösség hanyatlását okozzák. Nehéz elképzelni, hogy egy csóka felháborodjék fajtársa gyávaságán, mert az nem vesz részt a bajtárs megvédési akcióban. Az aszociális magatartás miatti felháborodás csak a sejtállamoknál és az emberi társadalomban tapasztalható. A viszonylag alacsony és a legmagasabb integráltságú élő szervezeteknél. Az immunológusok igen nagy jelentőségű felfedezése, hogy az antitesttermelő képesség és a rosszindulatú daganatok képződése között meglehetősen szoros összefüggés van. A szervezet speciális védőanyag termelő képessége minden valószínűség szerint a szelekció nyomására alakult ki. Elsősorban a hosszú életű, sokáig növekedésben lévő szervezeteknél, mivel itt a megszámlálhatatlanul sok sejtosztódás során állandóan leselkedik a veszély, hogy úgynevezett sari mutációk veszélyes, aszociális képződményeket hoznak létre. A gerincteleneknél nem ismert sem az antitestképződés, sem a rosszindulatú daganat. Mindezek azonban a legalacsonyabb rendű gerinceseknél, a körszájúaknál, kiklosztomata, ezekhez tartozik például a folyami orsóhal is, már megtalálhatók. Valószínűleg valamennyiünket fiatalon sírba vinnének a rosszindulatú daganatok, a testünk immunrendszere nem szervezett volna meg egy sejtrendőrséget, amely az aszociálisan burjánzók mesterkedéseit idejében megakadályozza. Nálunk embereknél a társadalom normális tagjai jellemző reakciójukkal válaszolnak az aszociális magatartásra. Mélységesen felháborodunk, és még a legszelidebb is tetlegességgel reagál, ha szeme láttára bántalmaznak egy gyereket, vagy erőszakolnak meg egy nőt. A különböző kultúrák jogrendszerének összehasonlító vizsgálata olyan részletekbe menő egyezést mutat, ami nem magyarázható kultúrtörténeti összefüggésekkel. Goethe mondja, arról a jogról, amely velünk születik, sajnos nem esik szó. Az a hit, hogy a kultúrához kötődő jogalkotástól független természeti jog is létezik, ősidők óta ahhoz a nézethez kötődik, hogy ez a jog természet feletti isteni adomány.
az élet időnként meglepő dolgokat produkál. Azon a napon, amikor elkezdtem ezt a fejezetet írni, levelet kaptam az összehasonlító jogtudorától, Peter H. Sandtől, amiből most idézek is. Az újabb összehasonlító jogtudományi kutatások egyre többet foglalkoznak a világ különböző jogrendszerei közötti szerkezeti hasonlatosságokkal, például a Cornell University kutatócsoportjának nemrégiben publikált műve Common in Core of Legal Systems, a jogrendszerek közös lényege. A valóban sok egybeesésre három alább következő magyarázat a legkézenfekvőbb. 1. Metafizikai természetjogi, vitalistának felel meg a természettudományokban. 1. Történeti, eszmecsere a különböző jogrendszerek érintkezése és diffúziója folytán, azaz tanult magatartás imitálása folytán. És 1. ökológiai, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez, infrastruktúrához, közös tapasztalás útján elsajátított magatartásmódokat is beleértve. Ehhez társul legújabban egy pszichológiai magyarázat, a jellemző gyerekkori tapasztalatokból eredő jogérzék, ösztönfogalom, direkt hivatkozással Freudra, elsősorban Albert Ehrenzweig, a Berkeley Egyetem professzora, pszichoanalitikus jogtudományával. Ennek az új irányzatnak lényeges felismerése, hogy a jogot, mint társadalmi jelenséget egyéni struktúrákra vezeti vissza, a hagyományos jogelmélettel ellentétben. Sajnálatos, hogy Ehrenzweig a joggal való összefüggésben folytonosan a szerzett magatartásmódokat emeli ki, és elhanyagolja a lehetséges örökölteket. Összegyűjtött értekezéseinek tanulmányozása után, ami egy jogászt is alaposan megizzasztana, meggyőződtem arról, hogy a jogérzék titokzatos fogalma, ezt a szót a régebbi jogtörténet is használja, de magyarázat nélkül, tipikusan vele született magatartásmódokat takar. Teljes mértékben osztom ezeket a nézeteket, de tudatában vagyok a bizonyítás nehézségeinek is, amelyre Szent professzor úr is utal a levelében. Az emberi jogérzék forrásairól bármit is fog állítani a jövőbeni kutatás, tudományosan megalapozottnak tekinthetjük, hogy a Homo sapiens a magatartásmódok magas differenciáltságú rendszerével bír, ami a sejtállamban folyó antitestképződés mintájára arra szolgál, hogy kivesse magából a közösséget károsító élősködőket. A modern kriminológia is felteszi a kérdést, hogy a bűnözők magatartása mennyiben ered a vele született társadalmi viselkedésmódok és gátlások genetikai kieséséből, és mennyiben a társadalmi normák kulturális közvetítésének zavaraiból. Ennek a meglehetősen bonyolult kérdésnek sokkal nagyobb a jelentősége a gyakorlati életben, mint a jogtudományban. A jog az jog, és alkalmazkodni kell hozzá, alá kell rendelnünk magunkat, akár törzsfejlődés, akár kulturális fejlődés útján alakult ki. Egy bűnöző megítélésénél igen nagy jelentőségű az, hogy defektusa genetikai vagy nevelési eredetű-e, mert ebből következtetni lehet arra, hogy a társadalom által ismét elviselhetővé lehet-e tenni. Nem állítható, hogy genetikai torzulások célzott tréninggel ne lennének korrigálhatók. Példa erre Kretschmer, aki kórosan sovány testalkatú embereket következetes gimnasztikával, csaknem atletikus testalkatúvá tudott tenni. Ha minden a törzsfejlődéssel beprogramozott tulajdonság, tanulás és nevelés által nem lenne befolyásolható, az ember csupán saját ösztönei felelősség nélküli játéka lenne. Minden kulturális együttélés előfeltétele, hogy az ember megtanuljon vágyain uralkodni. Az aszkézist hirdetők is erre szólítanak fel. Az önuralom, az értelem, a felelősség ereje nem határtalan. Egy épp embernél is pont annyira elég, hogy beilleszkedjen a civilizált társadalomba. Egy lelkileg épp ember és egy pszichopata, régi hasonlatommal élve, nem különböznek jobban egymástól, mint egy kompenzált és egy dekompenzált szívbajjal élő ember. Az ember természetétől, vagyis törzsfejlődésétől fogva, mint ezt Arnold Gehlen olyan találóan mondja, kultúrlény, azaz ösztönös vágyai és az azok feletti felelős módon kultúrája erejénél fogva gyakorolt uralma egy rendszert alkot, amelyben mindkét arrendszer működése tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Egy kis többlet vagy hiány, akár az egyik vagy a másik oldalon, könnyebben okoz zavart, mint azt az emberi értelem és tanulás mindenhatóságában hívők többsége gondolná. Bár az ember tréning segítségével megtanulhat urrá lenni a vágyain, de ez az ellenhatás igen csekély mértékűnek tűnik.
A kriminológia ismeri a legjobban, milyen kevés a kilátása annak, hogy az úgynevezett érzelemszegény emberek társadalom képessé váljanak. Ez ugyanúgy vonatkozik az érzelemszegényen születettekre, mint azokra a boldogtalanokra, akik csaknem ilyen sérüléseket szenvednek el, nevelési hiányosságok, elsősorban a hospitalizáció miatt. Korai gyermekkorban az anyával való személyes kapcsolat hiánya, a későbbiekben, ha nem még rosszabbat, társadalmi kötődésre való képtelenséget okoz, aminek a tünetei feltűnően hasonlítanak a vele született érzelemszegénységre. Nem állíthatjuk, hogy a vele született zavarok mind gyógyíthatatlanok, még kevésbé azt, hogy a szerzettek mind gyógyíthatóak, és a lelki sérülésekre is igaz, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. A feltételes reflexek mindenhatóságába vetett hit számos esetben felelős a jogalkalmazás melléfogásaiért. F. Hacker saját előadásán számolt be Kansasben a topekai Menninger klinikán arról az esetről, amikor egy fiatal gyilkos, akit pszichoterápiai kezelés alá vetettek és bizonyos idő múlva gyógyultnak nyilvánítva bocsátottak el az intézetből, igen rövid időn belül újabb gyilkosságokat követett el. Csak a negyedik ember életének kioltása után jött rá a humánus, demokratikus és behaviorista társadalom, hogy ez a fiatalember közveszélyes. A négy ember elvesztése csekély ahhoz a kárhoz képest, amit a bűncselekményekkel kapcsolatos helytelen közfelfogás okoz. Az a szinte vallásos hitté vált meggyőződés, hogy minden ember egyformán ártatlannak születik, és a bűnözők lelki és erkölcsi torzulásaiért a felelősség teljes mértékben nevelőiket terheli. Ez a természetes jogérzék teljes lerombolásához vezet, főleg magánál a bűnelkövetőnél, aki önsajnálattal telve a társadalom áldozatának tekinti magát. Nemrégiben egy osztrák napilapban olvashattuk a megdöbbentő hírt, hogy egy 17 éves fiú gyilkosságot követett el szüleitől való félelmében. A fickó ugyanis megerőszakolta saját 10 éves húgát, aki azzal fenyegette meg, hogy beárulja szüleinek, mire ő a kislányt egyszerűen megfojtotta. Az kétségtelen, hogy bizonyos mértékben a szülők is felelősek a történtekért, de a legkevésbé sem azért, mert a fiúba túl sok félelmet plántáltak. A véleményalkotásnak ezek a szélsőségesen patológikus esetei csak akkor lesznek érthetőek, ha tudjuk, hogy ezek egy kilengésre hajlamos szabályozórendszer funkciói. A közvéleménynek nagy a tehetetlenségi együtthatója, csak hosszabb holtidő után reagál az új eseményekre. Főként az eltúlzott tények durva egyszerűsítésére hajlik. Ezért jogosak a közvéleményt érő kritikák. Igen gyakran olyan szélsőséges álláspontokat képvisel, amelyeket sosem fogadna el, ha nem ellenvéleményt kompenzálna. Ha összeomlik az éppen uralkodó nézet, ami egészen hirtelen szokott megtörténni, az inga egyből az ellenoldal még túlzóbb szélsőségei felé lendül. A mai eltorzult liberális demokrácia egy lengés holtpontjának felel meg. Az ellentétes holtponton, amit az inga nem régiben ért el, található Eichmann és Auschwitz, az eutanázia, a fajgyűlölet, a népirtás és a lincsjog. Az igazi értékeket a lengés csillapodásával az inga nyugalmi állapotának két oldalán lelhetnénk fel. Bal oldalon az egyéniség szabad kibontakozását, jobb oldalon az egészséges társadalmat és kultúrát. Emberellenessé csak mindkét oldal szélsőségei válnak. Az inga ismét mozgásba jön, és Amerikában jelentkezik a veszély, hogy a fiatalság és a néger polgárjogi mozgalom önmagában jogos, de túlzásba vitt lázongása megfelelő indok ahhoz, hogy a szokásos mértéktelenséggel meghirdessék az ellenkező végletet.

0: tiedät, mille se esutaa.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Eredj, Filosztrát, serkensd örömre Athéni fiait, ébreszt föl a kedv játszi szellemét, a mélabút űzd a halotti házhoz, sápadt alakja nem közénk való.
1: Megyek, felséges.
0: Gyorsan közelget szép Hippolitám a nászi óra. Négy boldog nap új holdat derít föl, oda mély soká fogy evvén hold nekem, s epeszti vágyam.
2: Majd csak leszáll-e négy nap éjbe már, s elálmodozza négy éj az időt, s akkor a hold, mint az égre ujjan felvont ezüst ív, fogja nézni dús mennyegzőnk éjjelét.
0: Kard volt ugyan kérőm Hippolita, bántalmakon vevém szerelmedett, de a mennyegző más hangból megyen, az fény, az ünnep, az vígság legyen.
3: Üdv és szerencse, nagy hírű vezér!
0: Üdv, jó Egéjusz! Nos, mi jót hozasz?
3: Panasszal és bosszúsággal teli jövök a leányom Hermián iránt. Demétriusz, állj elő!
1: Uram!
3: Kegyelmes úr, ez az, kinek ne ül ígértem őt! Lizander, állj elő! S ez itt, uram, ez bűvölének gyermekem szívét! Te Lizander, adtál néki verset, s váltál szerelmi zálogot vele, csellel csenét ki gyermekem szívét, s tetted fanyardacossá ellenem az engedelmest. Tehát, uram, kegyelmes úr, ha itt fejdelmi színed előtt se vállalná Demétriuszt, Athéne ős jogán követelem, hogy mint enyémmel bánhassak vele, s vagy ederéki fiúnak adjam őt, vagy a halálnak, mi törvényeink rögtön fejére szabnak, így esek.
0: És Hermia?
2: Felséges.
0: Fogadj szót, szép leány. Demétriusz, jeles, derék fiú.
2: Lizander is.
0: Magában ő is az, de nem bírván atyád ígéretét, a másikat kell tartanod jelesbenek.
2: Ó, bár szememmel nézné őt atyám.
0: Jobb, hogy te nézd atyád eszével őt.
2: Kérem, bocsásson meg, felséges úr. Én nem tudom, mit ész ívak merővé, de kérem, hadd tudjam, kegyelmes úr, mi az, mi érhet legrosszabb, ha én Demétriuszhoz nőül nem megyek.
0: Halállal halni meg, vagy mindörökre száműzni férfi körből tenn magad. Vesd hát szíveddel számot, Hermia. Vizsgáld meg ifjú pesgő véredet. Lesz-e erőd, ha most szót nem fogadsz, viselni veszt a szűzek öltönyét. Háromszor áldott ki vérét leküzdve, e szűzi pályát híven futja meg, hanem letörve mégis boldogabb a rózsa, mintha szűztövisein áldott magányban nő, él és hal el.
2: Úgy nőjek, éljek, halljak én, uram, mint sem lemondjak szűzi szép jogomról e férfiért, kinek gyűlölt igáját szívem hódolva el nem ismeri.
0: Időt adok még a megfontolásra, s majd a jövő új holdkor, az napon, mely szép arámmal engem összefűz örök Frigy által, vagy halálra készülj, mint engedetlen ősz atyád iránt, vagy hogy Demétriusznak nője lész, vagy a Diana oltárán örökre sivár magános életet fogadni.
4: Hajolj, szép Hermia, s te is, Lizander, add fel jogomnak áligényedet.
5: Bírod, Demétriusz, atya szerelmét, hagyd nékem a leányét, vedd el apját.
3: Gúnyos Lizander, jó, ő bírja hát szerelmem, s ez néki adni kész, ami enyém. A leány

0: azonban jel velem, Demétriusz.
1: Uram?
0: Egéjusz, jertek mindketten velem. Egy kis magános lecke vár rejátok. Te meg szép Hermia szeszélyidet atyát parancsának rendeld alá. Másképp Athéne zord törvénye, melyet nem áll jogomban meglágyítani. Halálra vagy rideg életre szám.
1: Hát te, szerelmem.
0: Jel, Hippolita. Gyerünk, Egéjusz és Demétriusz, egymás dologra majd nászunk körül használni foglak, s hol mit közleni, mi bennetek közelről érdekel.
2: Tisztünk parancsol, vágyunk vonz követni.
3: Na édes, arcod miért így halovány? Rózsái miért hervadnak így hamar?
4: Tán, mert eső nincs rájuk, bár szemem viharja őket váltig öntözi.
3: Ó, jaj! A hű szerelmek folyama, amennyit én olvastam, vagy regében hallottam, kényelmes nem volt soha. De majd a vérség volt különböző.
4: Ó, fájdalom! Nagy lenni a kicsinyhez.
3: Majd korra nézve állt be akadály.
4: Ó, bosszuság, vén lenni ifjúhoz.
3: Majd a rokonság választása dönt.
4: Ó, kész pokol! Szeretni más szemével.
3: Vagy ha a rokon szem fűzte a frigyet, halál, betegség, harc rohanta meg.
4: Ha hát a hű szerelmet akadály gyötörte mindig, úgy sors végzett ez. Azért tanítson tűrni egy kísértet. Ha már ez oly szokott szerelmi baj, mint álom, ábrán, vágy, könnyek, súfaj, szegény szerelmünk után.
3: Jó hitben élsz, de hall csak, Hermia. Van nékem egy jó néném, aki özvegy, dús, jövedelmű és gyermektelen, lakása innen 7 mérföld csupán, és engem szeret, mint egyetlen fiát. Ott elvehetlek, édes Hermiám. Athéne zord törvénye ott nem ér. Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel atyád lakából, és ama ligetben, mely városunkhoz 1 mérföldre van, hol téged egykor s a kedves Helénát találtalak volt május ünnepén, ott várni foglak.
4: Esküszöm ámor legfeszesebb ízére, s aranyhegyű nyilára itt neked. A hű galambra, mit kedvel citére, s mindenre, ami forrasz szíveket, amennyi férfi hit már szegdelőn, mely számra több, mint nő valaha tőn, hogy holnap éjjel a mondott helyen, hű kedvesek bizonnyal megjelen.
3: Úgy legyen, édes. Ím Helena jő.
4: Hová sietsz? Helena szép magad.
5: Szépnek gúnyolsz, vedd vissza szép szavad. Boldog szép. Mert szeret, Demétriusz, kit szép szemednek sark csillagja húz. Ó, mondd, hogyan néz rá? Mi a cseled, melyel szívét úgy megbilincseled?
4: Mordan tekintek rá, mégis szeret.
5: Ó, hogy mosolyom, annyit nem tehet.
4: Ha megszidom, szerelmel viszom rá.
5: Ó, bár imámban volna ennyi vonzás.
4: Utánom jár, ha még úgy megvetem.
5: S engem kerül, ha még úgy szeretem.
4: Nem én hibám, Helena, hogy imád.
5: Csak bájodé. Ó, volna enyém hibád.
4: Légy nyugton, engem ő nem lát soha. Lizander s én szökünk innen tova. Amíg Lizandert nem láttam, Helén, Athént paradicsomnak képzelém. S ó, lásd, szerelmünk mennyi két adott, hogy üdvöm így pokollá válhatott.
3: Helena, tőled miért titkoljuk el? Holnap, ha főbe éjjj útra kell, s ezüst arcával hat tükrébe néz, s híg gyöngye a mezőn elhintve lész, midőn a biztos éles csak tanunk, Athéne kapuin elillanunk.
4: És a ligetbe, hol frissibb olyan szoktunk heverni pázsit nyoszolyán kiöntve gondtól dagadó szívünk, Lizander és én össze ott jövünk. Onnan Athénének fordítva hátot, megyünk keresni új hont, új barátot. Isten veled, barátnő, zárj imádva, s Demétriusz, szeressen meg imádva. Légy ott, Lizander, holnap éjfelig szemeink egymás kéjét nem ízlelik.

0: éboldogul Helén, Demétriusz viszonzó kebelén.
1: Mi boldog némely ember? Engem éppen úgy szépnek tart mindenki Athénében. Mit ér? Demétriusz ízlése más, csak ő nem tudja, mi köztudomás. S mint ő csalódik Hermia kecsét nagyítva, túlzom én az ő becsét. Most a szökést megyek tudtára adni, majd éjjel a ligetbe fog szaladni utána, s ha ezért hálája vár rám, nagy áron vettem a féltés nagy árán, de látnom azt, ha majd a távozó üresen tér meg. Oly jutalmas!

0: Είτε δεν γίστα, αρσοσάκ.
1: Λέγει ο Μπλασόβος τα δεκατήπρο, λίχτα σαρή.
0: Είτε βάζει ο λίχτο, μην το ζουν φύρ, φύο κνεύει η ρουλ, όχι έγιστ άτιμ μεν κύπες νεκ τόλα τοκ, ούλ ο μικούμι διάν, μόνο φέδελεν. Ich hoffe, der Lämmer lügt, wenn ich züg erst wie in Philippien.
1: Alles in die Schwarzkorbanatum, hei uk nire traktala, da ne bastan ol was da jatsuk, ne weit scho töpi.
0: No hat, o torop, en igen si olmos komédio, tiramus is tisbe, morzottu kegyetlen halálá.
1: Mondhatom, igen jó darab, és furcsa. No már most, maszkor barátom, szólítsd a játszókat lista szerint. Sorba, uram, sorba, sorba, sorba.
0: Elejjen hát Kiki, amint szólítom. Duboly Miklós Takács.
1: Jelen. Mi a szerepe, Miks?
2: Tovább.
0: Te, Duboly, Pirámusnak vagy beírva.
1: Mi az a Pirámus? Szerelmes? Az zsarnok.
0: Zsarnok? Szerelmes. Szerelmes bizony. Kicsuk a szerelemből gavallíroson megöli magát.
1: No lesz sírás, ha azt amúgy Isten igazában eljátsza az ember. Ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének. Vihar indítok, számakozást terjesztek némi nevűvészben. Halljuk a többit. Az a baj, legfőbb gusztusom van, zsarnokot játszani. Herkulest pompásra játszanám, vagy az oly szerepet, melyben törni zúzni kell minden. A bírcs dühöngs, a szikla töng, rombolva döng a börtön zárán, és kémus gyors, kereke forcs, jó vagy ma a sors, támad sugele. Ez egyszer fellengő. Na, olvasd a többi játszót. Há, ez már Herkuleshez illődű, zsarnoki dű. A szerelmes inkább csak tikereg.
0: Tudás Ferenc húvóboldozó.
3: Itt vagyok, barátom, Vackor.
0: Te Tisbével birkozol meg.
3: Jó, mi az a Tisbe? Kóborlovag?
0: Dehogy. Kisasszony, akibe Pirámus belé szeret.
3: Ne, ménkűbe. Ne hagyd nekem leán szerepet. Hát hova teszem a bajuszom?
0: Az mindegy. Játszhatod állarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
1: Hál lehet takarni a képet. Ide nekem tüsbét is. Rettentő vékony hangon tudok beszélni. Tisbé, Tisbé, ach, piramis, édes kincsem, Tisbét hív, hívet színe, hív.
0: Nem, nem, te Pirámust játszod. Te meg Dudás Tisbét.
1: Na jó, tovább.
0: Ösztövé Róbert Szabó.
4: Itt vagyok, barátom, Vaszkor.
0: Ösztövé Róbert, te a Tisbe anyját fogod játszani.
4: Az anyját.
0: Az anyját. Orrondi Tamás üsvoldozó.
5: Itt vagyok, barátom, Vaszkor.
0: Te meg a Pirámus apját. Én meg a Tisbe apját. Gyalú asztalos.
6: Itt vagyok, Vackó.
0: Te az oroszlán szerepét.
6: Oroszlán.
0: Igen. Most már úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
6: De le van írva az oroszlán szerepe. Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
0: Játszhatod azt extempore, hiszen csak ordítanod kell.
1: Ide nekem az oroszlánt is! Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá, ordítson még egyszer, ordítson még egyszer!
0: De már minek ordítnál oly rettenetes, még holtra ijesztenéd a fejetelemnőt, s az asszonságokat, hogy elkezdenének zsikoltozni, s akkor nem kéne több, hogy mind felakassanak bennünket?
7: Bizony, fel is aggatnának, egy lábi!
1: Elhiszem az magát. Mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, Csupán annyi eszök maradt, hogy bennünket felkösenek. De farszítom a hangomat. Olyan szendén fogok ordítni, mint a szopós galamb. Úgy fogok ordítni, mintha csalogány volnék.
0: Nem, te nem játszhatol egyébet Pirámusnál, mert Pirámus kedves arcú legény, nyalka legény, amin ő csak nyári napon láthatni, igen szeretetre méltó úrfi, tehát minden esetre Pirámust kell játszanod.
1: Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
0: Hát amilyennel tetszik.
1: E szerint vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franc koronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
0: A franciák közül némelyiknek már egy szál szőre sincs, akár síma állal játszanád. De uram, itt a szerep. Kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, és akkorra gyűjjünk össze a Várligetben, a várostól egy mérföldnyire, ott a szép holdvilágon megtarthatjuk a próbát.
2: Jó.
0: Mert ha a városba gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki, és az egész dolog kipattanna. Addig én összeírom a darabhoz kellő rekvizitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
1: Ott leszünk, mert ott a próbát nagyobb obszönitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzáláson tanulja be, mint akarik a zsapás egyén.
0: A fejedelem cserfájához gyűrű.
1: Jó vagyok, törik szakad!

0: akit néhány csöpp harvatot szedett, s gyöngyül akasztom a kikircs fülébe. Jó ét, rüpők szellem, én már megyek, mert jő királyném és tündéri népe. Ma a királynak lesz itt mulatása. Vigyázz, hogy a királynét meg ne lássam, mert Oberon dúl, fúl rá, amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüktette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja, de a királyné csak nem engedi. Felposzorúzza, s úgy szeretgeti. Nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopács maga.
1: Vagy én csalódom szemrefőre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedik, nőt lelke fogytáig köpültetik. Higgadni a sört meg nem engedi, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes puk nevem szólít, segítek, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora! Hát én vagyok az évig vándora, ki Oberont is megnevettetem, ha az abszult a ményt rá szedett. Nyerít be hozzá, mint szép kancalon!
0: Én anyu, vackodja rám tejt a kancsófenet, kiváskor én ajkához pillenek, hogy a sör mind asszú keblére pont. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz három lábú zsámolyul, ki viccenek alóla, felborul. Ó, végat is majd megfúr, úgy köhög.
2: A tempi oldalához kap röhög, küszköl, csuklit nevetében, hitet mond rá, hogy ki jól, sose nevet.
0: De félre, tündér, itt jö Oberon. Bárcsak ne, mert amott meg asszonyom.

0: Üdvözd Nelly, gőgös titán.
1: Ach, féltő Oberon, tündérim el, kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Árgy semmi az. Nem vagyok urad.
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe tízezszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet tízezsz.
1: Mindez csupán féltés dühött koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögrészesködött szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont titán? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jervelünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Add nékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én. Tündérek el, ha nem megyek, látom, cívódni kell.

Ruhát eredj. Nem mész ki eligedből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édespó!

0: Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalán. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüshold között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej színelőbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hazi virág. Mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt. Az ébren elsőbb látta lényel. Hozzi füvet neki. S légy itt, mire a leviatán egy mérföldet úsz.
1: Övet kerítnék 40 perc alatt, ha föld kerül!
0: Te semmíg elszúnyad titán. Akkor szemébe csöppentem levét, s az első tárgyat, hogy ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge pávián legyen, szerelme vadhevével üldözik. Addig szeméről-e bájt nem veszem, mert más világ könnyűtel nem azt. Míg át nem adja nékem a fiút, hanem kiülni. Láthatlan vagyok, kihallgatom, miről folyam beszél.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligetbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űzz tovább.
3: Te vonzasz engem, értszívű delej. Te nem vasat vonz, mert az én szívem hű, mint acél. Szűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni téged.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled. Nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én... Ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éj alkalomra s egy vadon hely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséged gazdag értekét.
3: Erényed a kezessége felé. Nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ nézit reál?
2: Én nem vitázok itt tovább, erre. Ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Ója, templomba, városon, mezőn bántasz te engem. Demétrisz, sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünkért mindig.

0: Menj. Ő még nem hagyja el e berket, hogy te futsz, ő esdekel.
1: Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
2: Igen, mihol van?
1: Kérlek, hadd ide!

0: mart. Öl kakuk fűnő, hol dús virányt, rukert, sibonya sző. Fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet. Ringatva ott szunnya, táncol zenével, Titánia, egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét, ocsmány képzelem. Ne! Végy belőle! Járd el ezt a verket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa, hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol, pakasszóig velem!
1: Királyom, szolgált, ott

Azt szeresd meg, azt imád. Tigris, medve, macska vár, s lenne vatkan leopárd, véld, hogy a szerelmi pár. Kej, ha ilyes erre jár. Gőgös titán.

0: Fáradt vagy a bolygásban, angyalom? El is tévedtem, azt se titkolom. Várjunk, pihenjünk, Hermiába, ha tetszik. Míg a nap,
1: Legyen. Lizander, nézd más fekjeit. Én e halomra hajtom fejemet.
0: Egy hang legyen kettőnk párnája itt. Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
1: De jó barátom, hogyha engemet szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet. Amennyi távolt ifjús lány közt a világi tisztesség kíván, azt tartsd meg édes. Most jó éjszakát. Tartson szerelmed az életem át.
0: Ámen, imádra. Ámen, rebegek. Éltem szakadjon, ha törvényszegek. Most minden enyhét öntse rád az át.
1: Felé a jó kívánónak kíván.
2: Összejártam a cserét, s a tenéit nem lelik, hogy szemén a fülevet megpróbáljam, mit tehet. Tené és cseré, ki ez? Rajta a tenéim ez? Holami fia lesz ki bán, s gúnyol egy aténi lányt. Síme, a szűz is ledőlt. Ágya nyilkos durva föld. Szendelélek, hogy fekszel-e pimaszhoz oly közel? Hé, körök, tartsd a szemed,

0: csak állj meg, jó Demétriusz!
1: Lódulj, ha mondom, mert vesztedre futsz.
0: Hó, sötétben hagynál, azt ne tedd!
1: Maradj, ne menj követni engemet!
0: Te futásban már alig lehellek. Minél tovább esdem, még úgy se kellek. Boldog Hermia, bárhol pihenő, mert van szemében áldott vonzerő. De ki ez? Lizandő. Fekve? Halt? Vagy alszik? Sebje nincsen, vér se folyt. Ébredj! Lizander! Jó uram, ha élsz!
2: A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz! Hol van Demétrius? Ha! Mint óhajtom, hogy a hitvány nevet kiölts a kardom!
0: Ne mondj, Lizander! Ó, ne mondj ilyet! Szeresse Hermiát, Istenem! Mit bánod az te? Hermia tied! Te érd meg azzal!
2: Én ővére? Nem! Sőt, bánom utált perceim körében. Nem, Hermia, már szeretem. Hollód galambért ki nem a cserében. A férfi vágya értelmét uralja. S te vagy különbleán! Eszem bevallja, idővel érik a gyümölcs növény. Éretlen ifjú voltam eddig én, de a férfikor tejéhez ér. Értelemlőn vágyaim vezére, s híj szép szemethez, hol a szerelem édes kalandját írva föllelem.
0: Ó, miért születtem én így hecske gúnyra? Tőled kivált velem így bánni csúnya. Nem elég hát, ifjú ember, nem elég, hogy egy édes pillantás sem nyerék, nem is fogok Demétrius szeméből, hanem te is gúnyt ülsz egy öngeségből. Hogy a nő, kit ifja megvetett, más férfinál sem mer kivéletett.
2: Nem láttam szépen. Aludj csak, Hermia. Többé Lizander rád sem és soha. Mert mintha édest élvezénk sokat, annál erősebb undor látogat. Úgy te is én csömöröm tévhitem, légy meggyűlölve, de kivált nekem. És de szerelmem összes indulatja. Tisztelt Helénát, légy az ő lovagja!

üzembe, kígyó, istene, hamar, hamar, mihol csúsz, kedleme? Boldog Isten, miért álmodám, hogy reszketek velem most is. Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet, és te mosolygva nézted vesztemet. Lizander! Nincs sehol. Mindenható. Nem hallja? Itt hagyott. Se hang, se szó. Lizander! Szólj! Édes Lizanderem! Az égre szólj! Megöl a félelem. Nincs válasz. Értem. Hűtlen itt hagyál. De fölkereslek. Vagy te, vagy halál.

0: rendes vagyunk.
1: Stop. És ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöldjebb a színpad, ott az a galagonyabokról öltözőszoba. És egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.
0: Hallod-e, vackor?
1: No, mit akarsz, buksizuboly?
0: Van ebben a mi Piramus és Tisbéről szóló komédiánkban egy is, más is, ami sehogy nem fog tetszeni. Egy az, hogy Piramusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani, és ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
2: Isten bion, kényes dolog.
3: Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosság.
0: Világért se.
4: Van egy ötletem.
0: Az helyre jut minden. Írjatok nekem egy prológust, amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal, hogy Piramus nincs is megölve igazán, és nagyobb bátorságokáért hozzátehetjük, hogy én Piramus nem Piramus vagyok ám, hanem Zuboly Takár. E majd kiugratja a félszet belőle.
1: Jó, a prológus meg lesz. 8 meg 6 lábú versbe kell írni.
0: Sose azt! Tudj hozzá 2, legyen 8 meg 8.
2: Jó. Hát az oroszlántól nem ijednek meg az asszonyságok?
3: Én tartok tőle, mondhatom.
0: Uraim, meg kell fontolni a dolgot, Isten őriz, asszonyok közé oroszlánt vinni? Rettentő álmos, mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán. Erről tennünk kell.
2: Hát egy másik prológusban ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
0: Nem úgy. Meg kell mondani a nevét. És a fél pofája, hadd lássék ki az oroszlán tarkója mögül. Maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy. Ilyet én defektussal mondván, asszonyaim vagy szép hölgyeim. Bátorkodom óhajtani, vagy esetezni, vagy könyörögni, ne félje meg, ne reszkesse meg. Itt az életem, az önökért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének. Nem! Én nem vagyok a féle izé. Ember vagyok, mint más. Akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint gyalú asztalon.
1: Jó! Jó, legyen úgy, de 2 bökkenő van még. Egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot? Mert tudjátok, hogy Piramus holdvilágon beszélget Tisbével?
5: Süt a hold akkor este, mikor játszunk.
0: Naptárt ide, naptárt! Keressük ki a naptárban, hadd lám a holdvilágot.
1: Igen, süt akkor.
0: No hát, a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
1: Igen, vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral, slámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni. Hanem más bökkenő is van. Fal is kell a nagy terembe, mert amint a história tartja, Piramus meg Tisbe falhasadékon beszélget.
5: Halott pedig nem cipeltek oda be. Mit mondasz erre, Zubor?
0: Hát valaki prezentáljon falat is. Legyen rajta egy kis méz, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő a fal. És tartsa így az ujjait. A nyíláson aztán susoghat Piramus meg Tisbe.
1: Na hát, ha ez elsül, minden jól van. No már most üljön le minden ember, s nézze a szerepét. Piramus, kezd el. S ha vége a mondókádnak, eredj a ma bokor mögé. Így a többi is, amint végszava következik.
6: Miféle rongyon gyűlt lármás had ez királyném nyugrejéhez így közel? Még szín darab? No, hallgató leszek, stán működő is, ha lesz rá okom.
1: Veszély, piramus, tisbe, hátrább álljon.
3: Jó.
0: Mint a virágok háj illatja, tisbe.
1: Báj, báj.
0: Báj illatja, tisbe. Szép tisbe, édes párád, olyat én. De ha, nezt hallok, várj csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én.
6: Ritkítja párját ez a pirámus.
1: Hát én mondjam, nem áll. Hát hogy a butába ne, hisz értsd meg, csak azért megy el, mert valami nezt hals megnézi, de mindjárt visszajő.
3: Tündöklő piramus.
5: Tündöklő piramus, te lilium levél. Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa. Te fürge fiatal, drága kő jubél.
6: Jubél?
5: Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha. Találkozunk piramus a Ninus hírjá.
3: Ninus hírjá.
5: Ninus hírjá, hé!
1: Ezt nem kell mondanom!
5: Ezt nem kell mondanom!
1: Az pirámusnak fogod felelni, hanem te csak fúvod ezt az egész szerepet végszavastól, mindenestől. Pirámus, jelenj meg! Végszavad elmondták, ez volt. Nem fárad soha!
5: Mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.
0: Tisbém, ha szép vagyok, tiéd vagyok csupán.
1: Ó, szörnyű látvány.
3: Zubolj, szamár fővel.
7: Kísértet,
1: csuda.
0: Fussunk, urak, gyorsan, urak.
7: Segítség.
6: Kendrick, üzlet, fels, alávezetve, sáron, vízet, tüskén, bokron, gazon, majd ló leszek, majd kan, majd szörnyű medve, majd meg kutyává, tűzé változom, s nyerít, ugat, röpög, dörmög, lobog, ló, ebb, kan, medve, tűz, utánlatok!
4: Hová szaladnak? Aha, ez csak dévajkodás, meg akarnak ijeszteni.
7: Zubolj, téged, megbabonáztad? Mit látok a fejedet?
0: Mit? Hát a magad szamár fejét, tudod-e?
1: Isten legyen irgalmas neked, Zubolj! Téged kicseréltek!
4: Értem a kujonságot. Szamárra akarnak tenni, hogy megijesztenek. Ha tudnának. De azért sem mozdulok innen, akármit csinálnak. Itt sétálok fels alá, s danolok, hadd hallják, hogy nem félek.
8: A hímrigó mely fekete, narancsszínű a szája, mely szép a húros éneke, ökölt rendőri cicára.

0: mi angyal ébreszt a virágos ágyból.
1: Bízés velé, pacsirta fi, s igaz mondó kapu. Dalára egy szép sem meri mondani, hogy hazudik.
0: Kérlek, nemes halandó, énekelj! Fülem szerelmes igéző dalodba, s erőt egy szép erényed ereje. Első látásra már bevallanom, esküdve, hogy szeretlek, angyalom.
1: Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá. Azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamelyik szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
0: Te éppen oly bölcs vagy, mint aminő szép.
1: Egyik se bizén. De ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből. Úgy éppen elég volna a magam szükségére.
0: Ó, elégedből miért kívánkozol? Akarsz, nem, itt maradsz, nem távozol. Szellem vagyok, de nem közrendeli. Országomat örök nyár kedveli, és én szeretlek. Jöjj hát, jöjj velem, tündérim oldalathoz rendelem, hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt. Virágágyon, dalok szunnyasszod el, s megfinomítom halandó göröngyöd, hogy szállni tudj a légtündérivel. Pókháló!
2: Itt vagyok!
0: Mój!
3: Én is!
0: Mustármar!
4: Én is!
0: Babvirág!
5: Mit tegyünk?
0: Gyerünk! Vigyétek lugasomba le! Homályosan néz a hold könnyiatt, s ha ő sír, sír minden virág, s jele, hogy egy letört szüzességet sivet. Nyelvét lekötvén, halkan elvett.

0: Ugyan fölébredtél, Itália. És mit tűnt először a szemébe, melyen otromba szenvedéllyel csúni kelljen? Itt jön futára! Nos, bohók a szellem, mi újság-e Varázsliget körül?
1: Királyném szíve egy szörnyért hevű. Míg ő szent lobosába rejtve szunnyad az álomórán, én nem messze onnat egy durva kézműves ringyrony sereg, mely kenyerét műhelyben szerzi meg, gyűlt össze, próba végett egy darabra, míg Tézeusznak szánta náci napra. Vastag bőrűekből egy szikár, ki piramos szerepét futta már, jelenet végén a bokorba mén, így rá bűvös hatalmat nyertem én, s vállára nyomtam egy szamárfejet. Most jött Tisbének újra felelet, s az én játszom kilép. A többi meg, mint egy vadászsejtű vadlúd tömeg, úgy futnak el mind, megpillantva őt. Én űzöm, buktosik egymáson át, ki tolvad, ki segítséget kiált. Megtépi tüske, gajs egy-egy darab, itt köntös húlyot főveg elmarad. Míg őket én így kergetem agyon, a szép pirámust változva ott hagyom. Véletlenül ébredt Titánia, és egy szamárba kell bódulnia.
0: Jobban ütött ki, mint Sebban. De csöppentél-e az Athéni szelébe szerelmi nedvet, mint parancsolál?
1: Aludva leltem, és ott közelébe van a leány is, ebben sincs hiba. Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
0: Állj félre, itt jő az én emberem.
1: A nő személy az, de a férfi nem.
2: Demetrius. Ha meggyilkoltad álmában Lizandert, s vérben bokáig vagy, gázold a tengert, és ölj meg engem is. Fényéhez a nap oly hű nem valami Hermiához ő, s elillan, amíg én aludtam. Inkább elhiszem, hogy a kerekföld átjukat, s ezen keresztül búdik az éjféli hold, hogy elbámul délben az Antipód. Te gyilkolád, úgy van, nincs különben. Gyilkos lehet csak így halott tűzünkben.
3: Nem, a legyilkolt veszünk, Gabriel. Mm-hmm.

0: Sziasztok, rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és benne meghallgattuk a Jenő Néz, Sastelep 2, Vahorn András és csapat a szerzeménye. Volt a csapatotoknak valamilyen neve?
1: Ne, ez volt a Jenő Néz, Sastelep 2 produkció. Külön a csapatnak nincs, ez már posztbizottság összeállás volt.
0: És át is vezetném lassan a megérkezett vendégekre a szót, hiszen rádiótörténeti nap, rádiótörténeti visszaemlékezés, és a Szabad Európa Rádióhoz eljutottunk, és itt van velünk Kovácsi Tibor, és itt van Kiskedár Tamás, aki a későbbi témánknak a remek vendég, és őt is megkérem majd, hogyha tud, segítsen felderíteni a Szabad Európának így a történetét, vagy mit is jelentett ez. És hát Vahorn András is, mint élő fültanulja ennek a rádiónak, hogy hatásalanya van itt, és
2: szép szó.
1: Hatásalanya. Élő fül hatás alatt álló egykori hallgatója, igen.
3: Most miatt bármi van, van nálam egy CD, amire fel van véve, ömlesztve van egy fájl, azt hiszem az első 30 percében 1956. októberi Szabad Európás műsor részletek vannak, így napról napra egy-egy kommentár, hír összefoglaló. A másik részében pedig arra illusztrációk, hogy a 80-as években a zavart műsor hogy hallatszott. Zavarásos műsor.
0: Aha, akkor először szerintem hallgassunk meg egy pár részletet ebből az 56-os adásból, és akkor utána térjünk vissza szavak mezére, és akkor rákeresek majd a zavarásra is, közben itt egy kis beszélgetés lesz. Tehát először hallgassuk meg az adást.
4: Bele a világba előzmény nélkül, műsorunk első részének kezdetén a szovjet imperializmus előfutárára is pillantást vetünk. A cári imperializmussal. Ha a műsoridőnk nem lenne véges, évszázadokkal korábban is kezdhetnők a sereg szemét. Így azonban legyen kiinduló pontunk az 1700 körüli időszak, amikor Nagy Péter cár látott hozzá a területileg már akkori számottevő moszkvai birodalom gyarapításához. Az orosz impérium az ő trónra lépésekor még erősen ázsiai jellegű volt. Szibéria már cári birtok, az orosz-kínai határ azonban csak az Amurnál hátrább húzódott, a végtelen kazasztáni kettő nomád népeit még nem hajtották Oroszigába, de az ázsiai birodalma így is hatalmasnak mondható. Nagy Péter célja az volt, hogy birodalma határait az tolja ki. Ennek érdekében a törökökkel, majd a svédekkel hadakozott. A hadiszerencse váltakozásának ismertetése helyett tanulságosabb, ha az orosz diplomáciai és hadviselési beállítottságra irányítjuk figyelmünket, hiszen a hadiszerencse forgandó, a jelen azonban állandó, így messze menő következtetések levonására alkalmas. 1697-ben Péter cár a svéd királynak, mint ön szeretett barátnak és szomszédnak, köszönetet mondott azért a 300 ágyúért, amelyet a török ellen háborúhoz kapott. Péter biztosította a svéd uralkodót, hogy ezért mindig számíthat az oroszok viszontszolgálataira. Két évvel később Péter cár szövetségi szerződése lépett a lengyel királyat,
1: mennyi ideig voltál a Szabad Európánál?
3: 1983 utolsó napjaiban kerültem oda, és 93 őszéig, ameddig a magyar adás tartott, addig dolgoztam. Münchenben, igen.
1: Aha. És akkor hát te is tulajdonképpen a Szabad Európán nőttél fel itthon, vagy te odakint éltél,
3: nem,
1: vagy oda mentél?
3: Nem, én itthon olyan értelemben a Szabad Európán nőttem fel, hogy elvileg, ami most hallatszott ez az 56-os adás, ezt igaz, hogy nagyon kicsi voltam, de mivel az édesapám az lelkes és minden nehézséggel szemben erőltetettem szinte Szabad Európa hallgató volt, így hát aztán én is automatikusan az voltam, mit tudom én, 5 éves korom. Tehát a Szabad Európa 51-ben jött létre, ha nem tévedek rettenetesen. Én akkor születtem, úgyhogy egyidős vagyok a Szabad Európa Rádióban.
1: Mert én csak először csak a zenei részt hallgattam, mert az én papám pártitkár volt, és azt mondta, hogy mindaz hazugság, ami a Szabad Európában van, de halála előtt, körülbelül 1900, a 80-as

0: vetülő és nagy nehezen fül odatapasztás útján kivehető valami.
1: Ez nektek nem az jut eszetekbe erről, nekem mindig a Pacsirta rádiónak az előlapja, mert az első, számomra az első rádió volt, milyen olyan nevek voltak, hogy Luxemburg, nem tudom. És akkor így az ember ilyen lenyűgözve tekergette azt a gombot, nézte a varázsszemet, hogy hol van
2: vétel. Nagyon jól mondod, mivel ugye nem volt tévé, mi a rádiót néztük annak idején. Én is, ha egy rádióműsorokra gondolok, akkor az a kép van előttem, ahogy az olvasó lámpa alatt nézem a rádiót. Igen, na most milyen emberek dolgoztak ott, mert ugye én gyerekkoromban azt hallottam, hogy ott mindenféle fasiszták kimenekült, országot elhagyott bitangok dolgoznak, akik hazudnak össze-vissza, hogy megdöntsék a népi demokráciát.
0: Igen, ezt csak egy mellékesen mondom, hogy annak a rezsimnek egy elég nagy bűne az, hogy a fasiszta szót devalválták, és minden olyasmire rásütötték, ami nem az, így aztán a valódi fasizmustól ez talán mind a mai napig nem különböztetődik meg sok ember fejében. Na most hát amennyire én úgy tudom, mondom, én 83-tól vagyok ott, azok az emberek, akik egy 56-os adásban szerepeltek, azoknak a 90% akkor már nem volt ott, többek között pont 56 kapcsán és miatt ott néhány embert kirúgtak, mégpedig azért rúgták őket ki, mert úgy ítélték meg utólag, hogy voltak az adásokban valóban olyan jellegű kitételek és biztatások, amelyek hát végül is emberek életébe kerültek, mert sokan Magyarországon esetleg szabad európás hatásra hihették azt, hogy a forradalomnak még esélyei vannak, akkor, amikor ez már teljesen világos volt, hogy irreális.
2: Tehát azt mondod, hogy a forradalmat tüzelő munkatársakat
0: azokat kirúgták.
2: Igen. Kik? Kit ismertél, igen, mint főnököd? Kik voltak az amerikaiak?
0: Tehát az amerikaiak voltak a főnökök, de az amerikai főnökök azok már végképp egy új gárdát. Természetesen az amerikai főnököktől kezdték annak idején egykoron a kirúgást. Na most itt egy alapvető dolgot rögtön el kell mondani, hogy ha jól emlékszem, 1967-ig a Szabad Európa Rádió az a CIA felügyelete alatt áll, tehát lényegében a CIA-nak volt egy fellazító rádiója valóban, tehát jól láthatta édesapád és a társai, hogy ez a rádió az arról szól, hogy az a rendszer, amit van Magyarországon, az lehetőség szerint ne legyen. Na most hát mindvégig persze erről volt szó, ez volt a cél, az én célom is ez volt, csak hát a módszerek változtak meg annyiban, hogy 67 után, amikor az amerikai kongresszus alá került a rádió, és következésképpen kongresszusi ellenőrzés alatt állt. Ennek következtében az objektív tájékoztatás kritériumai azok tök szigorúan érvényesültek.
2: Azt tudjuk, hogy miért került ki a CIA keze arról?
0: Ezt én pontosan nem tudom megmondani, hát talán az is lehetett ennek az oka, hogy úgy ítélhették meg ott Amerikában, hogy jobb az, tehát növeli a rádió iránti bizalmat az, hogyha magából a műsorból világossá válik, hogy itt valóban tájékoztatáson van a hangsúly.
2: És hát a hidegháború is véget ért nagyjából, vagy lelassult.
0: Ezt még nem mondanám, de hát vegyük így. Egy kevésbé hideg.
2: Te szerkesztő voltál, te adtad a hangodat a rádióhoz?
0: Igen, hogy ne,
2: beszéltél
0: igen. Tulajdonképpen az első naptól kezdve. Hát voltak mindenféle világhíradók, aztán voltak magazinműsorok. Hát a Szabad Európának nem volt túlságosan bonyolult a szerkezete. Ugye óránként hírek, hosszú 10 perces hírek, több ilyen 20 perces világhíradó, aztán voltak ilyen magazinműsorok, amik többször is megismétlődtek egy napon belül is, majd a hét során is többször, mit tudom én, gazdasági magazin, akkor volt a Forgószínpad nevű ilyen bulvár magazin, mondjuk így, akkor voltak vallási műsorok, tudománytechnika,
1: tessék? Mi volt a neved?
0: Az első időben Polnai László.
1: És kár, hogy nem fordítom, a Kovács itt csekem módszerrel meg. Icsávók, az elég jól hangzott.
0: Icsávók, és ja, hát azért tulajdonképpen én szívesen adtam volna a nevemet, vagyok annyira exhibicionista, de mivel úgy gondoltam, hogy az öcsémnek, aki itt ugye dolgozott itt Magyarországon, azt gondoltam, hogy neki az hát, ha nem jó, hogyha főnek, hogy hallgatja a rádióba, és akkor azt gondolom, hogy miért

0: hallgatná főleg és a szabadatban, de azt gondolom, hogy ez nem jó azt, hogy most nálam is persze, hogy beosztottam, még bajom lesz ebből. Na mindegy, szóval így. Na, magazin műsorok voltak, és hát aztán voltak ilyen levelezős műsorok, hogy felolvastak leveleket, akkor a leveleket megválaszolták. Aztán ugye elkezdődött ugye a rockzene térhódítása a Szabad Európában, ami hát számos műsort generált, hát az a híres délutáni randevú, ugye, aminek volt egyrészt kívánságműsora, másrészt pedig az új zenéket bemutató műsora. Hát így nagyjából így nézett ki a történet. Most kérdezel, vagy öntsem a szót?
1: Öntsed. Na, vagy van-e valami bejátszás?
2: A hallgatók hallhatják, ahogyan a sípolás az, amiről ti beszéltetek, az a jellegzetes hang szólalatta, hiszen alatt végigmegy ez az adás, és lassan megközelítjük a zavart részt. Esetleg még a zavarásról, meg itt a hogyan fogjátok ezt a rádiót. Tehát, hogy nekem a fanatizmus maradt meg. Én, amit tudok a Szabad Európáról, az az, hogy mindenki nagyon akarta hallgatni, de nagyon nem lehet. Tehát titkolták, hogy hallgatják, és a többi, és a többi.
1: De 83 után talán azért ez már nem volt ennyire forró talaj,
0: azt hiszem, hogy nagyon sokáig zavartak, azt hiszem, hogy csak 85 körül szűnt meg a zavarás, és nem sokkal utána aztán a Szabad Európát tulajdonképpen legalizálták Magyarországon azzal, hogy létesülhetett egy stúdió. Azt hiszem, hogy nem más, mint Berecz János írta alá azt a megállapodást a rádió vezetésével, ami egy stúdiót engedett létesíteni itt Budapesten. Hát akkor már nyilván nem zavarták. Azt viszont el tudom mondani, hogy még mielőtt kimentem volna, egyszer egy társaságban találkoztam egy csávóval, aki a zavaróadónál dolgozott, és akkor hát...
1: Az egy csodálatos foglalkozás lehet.
0: Igen, és hát ezt én is lenyugodtam, és kíváncsian hallgattam, hogy hogy van ez, és hát ugye mivel az van, hogy ezek a valahogy elmozdultak ezek a, hogy egészen pontosan hol fogható, hát nyilván az ember állandóan a keresővel a kezébe hallgatta a rádió, és mindig úgy hétről hétre változott, hogy melyik az a hullámsáv, amin úgy jobb, leginkább bejön, illetve mindenkinek megvolt a maga vélekedése erről, tehát ezen úgy baráti körben ezen úgy húzakodni, lehet, hogy ne viccelj, a 41-esen sokkal, 49-esen, az egyáltalán ne csináld meg, de hogy nem, a 31 a tuti, a 31, figyelj, a 31-en próbál. Na és ez a csávon meg elmesélte, ez a zavaradós, hogy hát ők is hogy rajta vannak, és akkor mindig oda küldik a zavaró szignált, ahova épp egy kicsit úgy odébb
1: csúszik. Ellenadás, nem?
0: Egy tartalom nélkül ellenadás, ami hát, hogyha gondolom, hát most ilyen olcsó poénokat nem is, tehát itt hagyjuk félre. Még a dologban egy nagyon fontos, hogy készültek a Szabad Európás adások. A dolognak egy hihetetlen infrastruktúrája volt, egy ilyen egész elképesztő, nagyon nagy infrastruktúrája, nagyon sok ember dolgozott ezen. Ez úgy volt, hogy először is volt egy központi hírosztály, ahol lényegében az összes hírügynökségnek a híranyagai jöttek. Ezen az osztályon főleg amerikaiak dolgoztak, akik a különféle témákban beérkezett hírekből házi híreket konstruáltak. És akkor ezek a házi hírek kerültek az egyes szerkesztőségekbe, illetve egy olyan válogatás a közvetlen hírekből, amelyeket a különféle nyelvi szerkesztőségeken, a szerkesztőségi hírosztályokon a hírszerkesztők szintén egy saját válogatás, de hát az mondjuk egyértelmű volt, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos hír. Azokat lefordították, és az ment a hírekbe, és ezek az összefoglalt hírek, ezek pedig az ilyen részletesebb műsorok alapjául szolgáltak, de ehhez még hozzá csatolódott egy A4-es papírokon az összes világlapnak a fontosabb cikkei tematikusan rendszerezve. Ez az embernek, amikor bementem reggel 9-re, vagy mikor kellett bemenni, mint munkatárs, akkor ott állt az asztalon egy 3 centi vastag papír, hát mit tudom, 500 oldalnyi lehetett ez úgy sacra, vagy valami ilyesmi, amit úgy végig lehetett nyálazni, és akkor az ember úgy szétrendszerezte magának, tudta.
1: Magyarul vagy angolul?
0: Ez angol, német, francia nyelv.
1: Ha jól értem, ez nem, nyilván ez nem csak a magyar közvetítéseknek volt a központja,
0: hanem az egész
1: Szabad Európa Rádiónak volt egy központja. Hány ország fele ment ez?
0: Az összes kelet-európai ország, tehát Jugoszlávia kivételével érdekes módon, tehát volt bolgár, román, magyar, cseh, szlovák, lengyel, észt, lett, litván adás, és a... tehát ott is két nyelv.
3: Hát a nyelvet már nem ugyan, jó, mindegy.
0: És az úgynevezett szabadságrádió, ami a Szovjetunió beli nyelveken, ez szervezetileg különáll, de ugyanezen az infrastruktúrán nyugodott, ott meg hát az összes köztársaságnak a nyelvein, tehát a kazaktól az ukránik, persze.
1: Hogyan oldottátok meg azt a kérdést, hogyha magyarországi eseményről tudósítottatok, ha például egy magyar művészről beszéltetek, azzal használtatok is, meg ártottatok is az ügyének, hiszen egyrészt fölhívtátok rá a figyelmet, másrészt fölhívtátok rá a figyelmet.
0: Így van.
1: Szóval ez hogyan lehetett el?
0: Így van. Hát nézd, szóval azt nem tudom, hogy a korábbi időkben, szóval a 80-as években azért ez már annyira nyilván nem volt gázos, tehát hogyha mit tudom én, mondjuk 85-ben esetleg de lehet, hogy akkor te itthon sem
1: voltam. Dehogy nem, itthon voltam, sőt, ugye ez nekünk is problémánk volt, illetve lehetett a bizottságba, tehát a bizottság zenekar 80-ban kezdődött, 84-ig tartott, és igen, ugye nem volt egyszerű szerezni például, és mi egyedül és először tudtunk szerezni útlevelet külföldre, de elég az hozzá, hogy egy szabad Európában történt szereplés lehetett akár ok arra, hogy ne engedjék a zenekart föllépni, mert azt mondják, hogy ezek az ellenséges szabad Európába.
0: Na most közvetlen szereplésről gondolsz?
1: De hát lejátszottak valami. Igen, ez probléma volt, azt tudom
0: az világos,
1: mondani.
0: Az világos. Igen, nézd, hát itt a dologban arra, hogy az emlékeimből tudok arra hivatkozni, hogy volt persze ilyen esetekben mérlegelés. Az ember azt, hogy nyilván nem tudta belőni, meg hogyha túlságosan arra hajtottunk volna, hogy senkinek semmilyen bajt nem szabad okozni, akkor tulajdonképpen csak negatív dolgokról lehetett volna beszámolni Magyarország vonatkozásában, mert pedig hát azt hiszem, hogy értető és logikus módon pont egy ilyen dolog, mint a bizottság, ezt hát természetesen a Szabad Európánál is úgy értelmeztük, hogy ez egy jó. Tehát ez egy olyan dolog, amiről mondjuk azok az emberek, akik csak a Szabad Európára vannak rácuppanva, és máshonnan nem tájékozódnak, vagy esetleg idősebbek már, hát hogy azért érted, szóval azt...
1: Mit szerint választotta a Szabad Európa a munkatársait? Például lehettek ott bigott kommunisták, akik ugyan az itteni kommunista rendszerrel nem értettek egyet, hanem valamilyen más módon.
0: Nem voltak itt olyanok. Hát én azt el tudom mondani, hogy engem a Szabad Európához egy ilyen már nevetségesnek mondható felületes CIA ellenőrzés első lépcsője után kerültem oda, volt egy ilyen bizonyos vizsga, vagy ilyesmi. Ez az ellenőrzés, tehát akkor én még Párizsban éltem, és akkor kijött egy tétó valak, aki megkérdezte, hogy nézett egy kicsit, hogy akár kérdezte, hogy olyan kommunista nézeteket vall, és mondtam, hogy nem, ször, én nem vallok kommunista nézeteket. Fine, okay. És akkor még úgy gondolkozott, hogy mit is kérdezhetne, aztán, hogy ki hátrált az lakásból.
2: És akkor így búcsúzóul a Szabad Európa Rádiótól hallgassam.
3: De várj, akkor még egyet muszáj megkérdezem a többitől.
2: Na, hogyha még igen,
3: mert talán emlékezni fog engem, ez nagyon izgat, mert úgy emlékszem, hogy én még hallottam, emlékeztek, hogy mindig keresték eltűnt embereket a Szabad Európában, így mondták sorra a neveket, hogy keresem Kovács Ferit, akit utoljára mit tudom én mikor láttak, és azt nem tudom most eldönteni, hogy az lehetséges, hogy az még a 60-as évek vége felé is szóltak ezek az adások,
0: az már
3: vagy
0: meglepne.
3: Csak valami,
0: hát ez 50, hát ez nyilván 50
3: valami visszaemlékezőst hallhattam akkor, ugye?
0: Az lehetett, mert 56 után voltak ilyenek, persze, hát nagyon sokat
3: emigráns is keres. Hosszan mondták a neveket, és ilyen...
0: Ja, ez volt egy időben, én is emlékszem.
2: Nos, akkor köszönjük Vahor Andrásnak a kérdéseket, és előtte pedig a Jelen és Sastelep 2 beszámolt, és hogy befáradt a rádió történeti megemlékezés kapcsán. Köszi szépen.
1: Én köszönöm.
2: És most mint egy átkötésképpen egy nagy rádiós beszélőt hallhattok, és annak így az utolsó beszédeiből időben a 80-as évek vége felé tartunk, tehát először egy rövid részletet a nagy beszélőtől, és utána pedig Palotai Zsolt elmondja, hogy hogyan vált Palotai Zsoltá, és hogyan lett Tilos Rádió. Tehát először egy kis átkötés.

Tisztelt pártértekezlet, kedves elvtársak! Pártunkban rendszeressé vált, hogy két kongresszus között az 5 éves időszak felén túlhaladva a központi bizottság kibővített ülésen áttekinti a kongresszusi határozatok végrehajtásának alakulását, tapasztalatait. Múlt év decemberében a központi bizottság úgy határozott, hogy ezúttal nem a szokásos ülésen, hanem országos párt értekezett összehívásával tesz eleget e kötelezettségén. A párt értekezett összehívását a 13. kongresszus után kialakult helyzet indokol. Felelősen gondolkodó és cselekvő marxista-lenista pártnak szigorúan a tényeket mérlegelve kell a helyzet értékelését elvégezni. Mit mutatnak a tények? A 7. 5 éves terv első 2 évében a bruttó nemzeti össztermék 4,9%-kal emelkedett, az ipari termelés 5,8%-kal. A mezőgazdasági termelés 0,8%-kal nőtt. A beruházásokat 1987-ben 9,4%-kal költöttünk többet, mint 1985-ben.

galaxis utikalauz stopposoknak. Messze, kinn a galaxis nyugati spirálkarjának soha fel nem térképezett, Isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván 9 millió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékes-zöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja. Ez a bolygó a következő problémával küzd, vagy inkább küzdött. Az ott élők többsége ideje nagy részében boldogtalan volt. Számos megoldást javasoltak a probléma gyógyítására, ezek azonban többnyire zöld és piros hasú papírok mozgásához kapcsolódtak, ami meglepő, hiszen végül is nem a színes papírok voltak boldogtalanok. Így hát fennmaradt a probléma. Jókora tömegek voltak elkeseredve, és sokan közülük nyomorúságosan érezték magukat, még azok is, akiknek volt kvarcórájuk. Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár volt lejönni a fáról. Mások egyenesen azt állították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az óceán. Ám egy csütörtöki napon, csak nem 2000 évvel azután, hogy valakit felszögeztek a fára, mert azt mondta, milyen remek is lenne, ha az emberek a változatosság kedvéért kedvesek volnának egymáshoz, egy Rickmansdorfi kávéházban magányosan üldögélő lány rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan lehetne a világot kellemessé és szépé tenni. A megoldás ezúttal helyes volt, bevált volna, és még csak föl se szögeztek volna senkit sehová. Bármi szomorú is, a leány nem jutott el a telefonig, hogy beszámolhasson valakinek a felfedezésről, mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggátolta benne. A megoldás így mindörökre elveszett. Ez a történet nem a leányról szól. Ez a történet a szörnyen ostoba katasztrófáról és egy némely következményéről szól. Ez a történet emellett egy könyvről is szól, melynek címe Galaxis utikalauz stopposoknak. Ez nem földi könyv, sosem adták ki a Földön, és a szörnyű katasztrófát megelőzően egyetlen földi halandó se látta, vagy hallott róla. A könyv mindazonáltal szerfelett figyelemre méltó. Valószínűleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadóhivatalainak gondozásában, bár a földlakók ezekről se hallottak. Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint a mennyei házi mindentudó, jobban fogy, mint a 63 további figura súlytalanság esetére című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Ólo Kalib Híd filozófiai bombaként robbanó trilógiája, a Hol tévedett Isten, a Még néhány Isten legsúlyosabb tévedéseiből, és a Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán. A galaxis külső keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a galaxis utikalauz már kiszorította a hatalmas Enciklopédia Galaktikát, és egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődeit. Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók szép nagy betűkkel szedve. Ne ess pánikba! Ez a történet, mely a szörnyen ostoba csütörtökről és rendkívüli következményeiről, valamint arról a szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi e figyelemre méltó könyvvel, egyszerűen kezdődik. Ez a történet egy házzal kezdődik.

0: Első fejezet. A ház a falu szélén állt egy enyhe emelkedőn. Magányos épület volt, kilátással a szélesen elterülő tanyavilágra. Az égvilágon semmi feltűnő sem volt rajta. Úgy 30 éves, szögletesen guggoló téglaépület volt, 4 utcai ablakkal, s olyan méretekkel és arányokkal, melyek többé-kevésbé megbízhatóan kivívták szinte mindenki nem tetszését. Arthur Dent volt az egyetlen személy, akinek jelentett valamit a ház, és neki is csak azért, mert történetesen ő lakott benne. Körülbelül 3 éve lakott itt, azóta, hogy kiköltözött Londonból, mert idegesítőnek és zavarónak találta. Ő is 30 éves lehetett, magas, sötét hajú, és sohasem igazán nyugodt. Leginkább az nyugtalanította, hogy az emberek folyton megkérdezték tőle, mitől olyan nyugtalan. A helyi rádiónál dolgozott, melyről gyakran mondta barátainak, hogy sokkal érdekesebb annál, ahogy ők látják. Igaza volt. Barátai általában hirdetésekkel foglalkoztak. Szerdán egész éjjel zuhogott az eső. A ház előtt az ösvény nedves volt és sáros, de a csütörtök reggeli nap tisztán ragyogva virradt fel Arthur Dent házára. Mint később kiderült, utoljára. Arthur még nem fogta fel teljesen, hogy a tanács le akarja rombolni a házát, hogy gyorsforgalmi utat építsen a helyére. Csütörtökön reggel 8-kor Arthur nem érezte igazán jól magát. Kábán ébredt, kibújt az ágyból, bálvatagon kóvályogott a szobában, ablakot nyitott, meglátott egy buldózert, belebújt a papucsába, és a fürdőszobába trappolt mosdani. Fogkrém a fogkefére, megvan, sikálás. Borotválkozó tükör a plafonra mered. Arthur beállítja, a tükörben felvillan a másik buldózer képe a fürdőszoba ablakán át. A tükör beállítása jó, Arthur borostáit tükrözi. Arthur leborotválja őket, mosdik, törülközik, kitrappol a konyhába, hogy bekapjon valami jó ízűt. Kanna, villásdugó, tej, kávé, ásítás. Átvillan a fején a szó, buldózer. Hogy jön ez ide? A buldózer a konyhaablak túloldalán meglehetősen hatalmas jószág. Arthur rámered. Sárga, gondolja, és a hálószobába trappol öltözni. Útban a hálószoba felé megáll, hogy igyék egy jókora pohár vizet, majd még egyet. Másnaposságára gyanakszik. Mitől is másnapos? Ivott volna az elmúlt éjjel? Föltehetőleg. Fölvillan valami a borotválkozó tükörben. Sárga, gondolja, és kitrappol a hálószobába. Megáll, és elgondolkozik. A kocsma, gondolja. Hűha, a kocsma. Halványan rémlik, hogy dühös volt méghozzá valami nagyon fontos dolog miatt. Mindenkinek mesélte, gyanítható, hogy hosszasan mesélte mindenkinek, legtisztább vizuális emlékei a többi ember arcára fagyott üveges pillantásokra vonatkoznak. Valami új gyorsforgalmi útról volt szó, melyet akkor fedezett fel. Hónapok óta lehetett hallani róla, de valahogy senki se tudott róla semmit. Nehetséges. Még egy hatalmas korty víz. Majd elrendeződik az ügy, magától gondolja, a tanács ezúttal elvetette a súlykot. Majd elrendeződik. Úristen, micsoda borzasztó másnaposságba kerül ez neki. Belenéz a hálószoba tükörbe. Kiölti a nyelvét. Sárga, gondolja. Átvillan a fején a szó. Sárga. Vajon hogy jön ez ide? 15 másodperc múlva Arthur a háza előtt fekszik, egy hatalmas sárga buldózer útjában, mely a kerti ösvényen halad fölfelé. Ahogy mondani szokás, Mr. L. Prosser is csak ember volt. Más szavakkal szénalapú kétlábú életformához tartozott, mely a majomtól ered. Még pontosabban 40 éves volt, kövér és elhanyagolt. A helyi tanácsnál dolgozott. Érdekes tény, hogy Genghis Khan egyenes leszármazottja volt férfiágon, bár erről ő maga sem tudott. A közbülső generációk és a faji keveredés úgy összekuszálták a génjeit, hogy nem is maradtak kifejezetten mongolos vonásai. Csupán tömzsi testalkata, valamint a kis szörme kalapok iránti vonzalma utalt csökevényesen a nagyhatalmú ősökre. Szó sincs róla, Mr. Prosser nem volt harcos alkat. Ideges volt, és gondterhelt. Aznap éppen különösen gondterhelt volt, mivel súlyos akadály gátolt a munkája elvégzésében, abban, hogy még naplemente előtt eltakarítassa Arthur Dent házát az útból. Ugyan már, Mr. Dent, mondta. Maga is tudja, hogy nem nyerhet. Nem fekhet itt a bulldozer útjában az idők végezetéig. Mr. Prosser szerette volna, ha szemei szúrós határozottsággal merednek Arthurra, azok azonban fütyültek rá. Arthur a sárban feküdt. Benne vagyok, fröcsögte. Majd meglátjuk, kirosdásodik el hamarabb. Attól tartok, bele kell törődnie, mondta Mr. Prosser, miközben kis szőrmek alapját markolázta, és körbe-körbe gyűlögette a feje búbján. A gyorsforgalmi utat meg kell építeni, és meg is építjük. Most hallok erről először, mondta Arthur. Már miért kellene megépítenie? Mr. Prosser fenyegette egy darabig Arthurt az ujjával, majd abba hagyta. Hogy miért kell megépíteni? Mondta. Ez gyorsforgalmi út lesz. A gyorsforgalmi utakat pedig építeni kell. A gyorsforgalmi utak olyan eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egyesek A-ból B-be rohanhassanak, míg mások B-ből A-ba rohannak. Azok az emberek, akik az A és B pontok közötti tetszőleges C helyen élnek, gyakran eltűnődnek rajta. Vajon mi lehet olyan remek A-ban, hogy annyian oda sereglenek B-ből? És hogy mi lehet olyan remek B-ben, hogy annyian oda sereglenek A-ból? A C-beliek leginkább azt szeretnék, ha a népek egyszer s mindenkorra eldöntenék végre, hogy hol a fenében akarnak lenni tulajdonképpen. Mr. Prosser D-ben szeretett volna. Teljesen mindegy volt számára, hol is van az a D, feltéve, hogy A-tól, B-től és C-től is igen-igen messze van. Szép kis kunyhót építene oda, fejszékkel az ajtó fölött, és kellemesen eltölteni az időt E-ben, mely nem más, mint a D-hez legközelebb eső kocsma. A felesége persze jobban szeretné a futórózsát, de ő marad a fejszéknél. Fogalma sincs, hogy miért, egyszerűen szereti a fejszéket. Mr. Prosser elvörösödött a buldózer vezető gúnyos vigyorának keresztüzében. Mr. Prosser áthelyezte testcsúlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságról tett itt tanúbizonyságot. Mr. Prosser erősen remélte, hogy ez a valaki nem ő volt. Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy tiltakozás jelentsen be a kellő időben, jegyezte meg. A kellő időben mi? Süvöltötte Arthur. A kellő időben? Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megpucolja az ablakot, mire ő azt felelte, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel kezdte, dehogy. Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott 5 fontra. Csak aztán mondta meg. De Mr. Dent, a tervek az elmúlt 9 hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában. Ó, hogyne. És én is egyenesen oda mentem, hogy megnézzem őket. Mihelyst hallottam a dologról. Tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi. De hiszen a tervek ki voltak állítva. Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett mennem, hogy megtaláljam őket. Ott van a kiállítási részleg. Zseblámpával! Talán leszakadt a villanyvezeték. Meg a lépcső! Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem? Ó, hogyne, felelte Arthur. Megtaláltam. Egy használaton kívüli WC-ben elsuhasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal. Vigyázz, a leopárd harap! A fejük fölött elúszott egy felhő. Árnyékot vetett Arthur Dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét. Nem mintha szép ház volna, jegyezte meg. Sajnálom, nekem például tetszik. A gyorsforgalmi út is tetszeni fog. Ó, fogja már be, mondta Arthur Dent. Fogja be, és menjen a francba innen a rohadt gyorsforgalmi útjával együtt. Maga is tudja, hogy ezúttal elvetették a súlykot. Mr. Prosser szája néhányszor kinyílt és becsukódott, míg elméjén megmagyarázhatatlan, ám kifejezetten vonzó képsor futott át. Arthur Dent háza, amint a lángok emésztik, miközben maga Arthur sikoltozva menekül a lángoló romok közül, és a hátából legalább három súlyos dartanyele mered ki. Mr. Prosser gyakran üldözték ilyen képzetek, és meglehetősen nyugtalan volt miattuk. Hebegni kezdett, majd összeszedte magát. Mr. Dent szólt. Mi van? Mondta Arthur. Hadd szolgáljak némi tényszerű felvilágosítással. Van-e fogalma arról, mekkora kárt szenvedne a buldózer, ha simán keresztül engedném magán? Nincs. Mekkorát? Kérdezte Arthur. Semekkorát, felelte Mr. Prosser, és idegesen odább csörtetett, azon gondolkodva, miért is tölti be a fejét ezer meg ezer szőrös lovas, aki mind ővele üvöltözik. Érdekes egybeesés folytán a semekkora azt is pontosan tükrözi, mekkora esélyt tulajdonított volna a majomtól származó Arthur Dent annak, hogy egyik legközelebbi barátja korántsem a majomtól származik, de még csak nem is Guildford városából, amit általában állítani szokott, hanem Betelgeuse mellől egy kis bolygóról. Arthur Dent ezt soha se gyanította volna. Arthur Dent barátja mintegy 15 évvel ezelőtt érkezett a földre, és keményen dolgozott, hogy beilleszkedjék az ottani társadalomba. El kell ismerni, sikeresen. Így például mind a 15 évet azzal töltötte, hogy állástalan színésznek adta ki magát, ami eléggé hihető is volt. Csupán egy bakit követett el, mert kissé összecsapta az előkészítő kutatásokat. Előzetes információi alapján úgy vélte, hogy a Fort Prefect név kellemesen feltűnésmentes lesz. Nem volt feltűnően magas, vonásai megkapóak voltak, de nem feltűnően csinosak. Drótmerev, vöröses szőke haját a halántékából hátra fésülte. Arcbőre olyan benyomást keltett, mintha hátra húzódna az orrától. Volt benne valami alig érezhetően különös, de nehéz lett volna megállapítani, hogy mi az. Talán az, hogy nem pislogott elég gyakran, s akik egy darabig beszélgettek vele, azok előbb-utóbb helyette is könnyezni kezdtek. Talán az, hogy kicsivel szélesebben mosolygott a kelleténél, amitől az embereknek az a zavaró érzésük támadt, hogy Ford mindjárt a torkuknak ugrik. Legtöbb földön szerzett barátja szerint különc volt, de ártalmatlan. Féktelen dugaj, fura szokásokkal. Gyakran állított be hivatlanul egyetemi fogadásokra. Ilyenkor egy-kettőre berúgott, és hozzálátott, hogy bohócot csináljon az összes asztrofizikusból, akit előtalált, amit csak ki nem rúgták. Időnként erőt vett rajta az ábrándozás, és úgy bámult bele az égbe, mintha hipnotizálnák. Ha ilyenkor megkérdezték, hogy mit csinál, némi zavart, röstelkedés után elvigyorodott, és viccelni próbált. Repülőcsészehajakat keresek. Mire mindenki nevetett, és megkérdezték tőle, hogy miféléket. Zöldeket, vigyorgott, fenyegetően Ford, hahotázott egyet, majd sietve betért a legközelebbi kocsmába, ahol egyik hatalmas rundot a másik után rendelte. Az ilyen esték általában rosszul végződtek. Ford teljesen elázott a viszkitől, félrehúzódott egy sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészehaj színe egy szóra nem is olyan fontos. Amikor pedig félig bénán támolygott hazafelé a néptelen utcákon, megkérdezte az arra járó rendőröket, nem ismerik-e véletlen az utat a Betelgeuse-éhoz. Amire a rendőrök azt felelték,
1: nem gondolja, uram, hogy ideje volna hazamenni?
0: Éppen azt próbálom, picinyem, éppen azt próbálom, hangzott minden esetben Ford válasza. A valóságban, amikor az égre merett, teljesen mindegy volt neki, hogy miféle csészehaj jön. Csak azért mondott mindig zöldet, mert ez volt a Betelgeuse kereskedelmi felderítő naszádjainak a hagyományos színe. Ford elkeseredetten várta, hogy bármiféle repülő csészehaj érkezzék, mert 15 év roppant hosszú idő ahhoz, hogy megrekedjék valahol az ember. Hát még akkor, ha ezt olyan észbontóan unalmas helyen teszi, mint amilyen a föld. Ford már csak azért is várta a repülő csészealjakat, mert tudta, hogyan nincse magához őket, és hogyan kell felkéreckedni rájuk. Tudta, hogyan nézheti meg a világegyetem összes csodáját, kevesebb, mint napi 30 elter dollárért. Mert Ford Prefect valójában annak a szerfelett figyelemre méltó könyvnek, a Galaxis Utikalóznak az utazó informátora volt.

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 2/43. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: Ez pedig a
2: nemzeti felkelés.
1: Nagyon jó. Na kérem szépen, tehát itt vagyunk a csillagászkodás és a scifiskedés kellős közepén, és lelkesen várjuk Simon Tamás csillagász
2: megjövetelét. Beígért vendégünket.
1: Igen, aki aztán az összes lehetséges homályt eloszlatja majd ebben a kérdéskörben, és hát ilyen homályok, legalábbis az én fejemben, de Bence is azt vallotta, hogy az ő fejében is azért vannak. Mindazonáltal valamit akartál, valami megjegyzést akartál tenni, amit nem voltam hajlandó meghallgatni. Most viszont megteheted. Valamit fel akartál vetni valamit.
3: Igen, arra gondoltam, hogy vajon a házigazdánk, illetve vezérlő csillagunk Balázs megérkeztéig, illetve a vendégünk megérkeztéig, hogyan tudnánk úgy tréfásan beszélgetni is, és témánál is maradni, hogy egyeközben ne áruljuk el teljes tudatlanságunkat a témával kapcsolatban.
1: Ez mindenképpen menni fog, de valamit konkrétan.
3: Igen, arra gondoltam, hogy az lehetne vajon talán elemezni a hallgatókkal, és majd remélhetőleg a vendéggel, illetve Balázsal is, hogy melyik a legjobb módja a csillagválasztásnak? Tehát hogyan érdemes csillagot választani?
1: Hogyha mondjuk az ember abban a véletlen helyzetben kerül, hogy egy négy ökör által vontatott szekéren zötyög valahol a Solti síkság egyik részében egy Erzsike nevű fiatal lány
3: pontosan
1: vállát átölelve, akkor hogyan jár el ebben
3: igen,
1: a tekintetben? Tehát hogyan azonosítja, hogy mi az a csillag, amit választottak konkrétan?
3: Meg melyik csillagot érdemes választani? Nyilván nem a legkomolyabb, mert szebest hajnal csillag az,
1: hát persze, hogy nem.
3: Egy magára valamit adó csillagválasztó rábök.
1: Ami félig balra ott elő, ugye a sok másik között hogy a leghalványabban pislog, mondjuk így.
3: Hát ez meg a másik véglet, tehát azt egy kicsit kedvezőtlenebb időjárási körülmények között, aztán később nem lehet újra azonosítani, tehát egyedi is legyen, lehetőség szerint legyen meg bennünk az a tudat, hogy rajtunk kívül kevesen választják ugyanazt igen. A csillagot, amire mi rábögtünk, viszont aggálytalanul fel is lehessen idézni később a pozícióját, és ne okozzon komoly fejtörést.
1: Hát először is van itt egy alapprobléma, hogy Erzsike és mi hogyan tudunk abban megegyezni, és hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy helyesen egyeztünk meg abban, hogy az-az. Tehát, hogy hogyan...
3: Tehát, itt
1: hogy,
3: már tehát először igen. Erzsikét kell helyesen választani.
1: Igen, kell mondani. Egy helyesen megválasztott Erzsike, induljunk ki ebből, igen. És hát ez persze Erzsike felül nézve egy helyesen megválasztott mi, ugye? Kell ehhez, de most tegyük fel.
3: Azt, hogy Erzsike helyesen választott, azt azért nem...
1: Azt ne vonjuk kétségbe. Jó, Erzsike helyesen választott, amikor minket választott, úgyhogy ott ülünk a kölcsönösen helyesen megválasztott két ember a négy okros szekéren, igen. Na most szóval én nekem már, amikor ezt a verset már tanultak, akkor is olyan gyanús volt, hogy de hát igen, de hát honnan tudták, hogy mert ugye egy ilyen nagyhangú Petőfi Sándor, ugye, hogy vegyünk egy példát, az ugye hát azt mondja, hogy az legyen az, és akkor oda bújt, és akkor Erzsikát valószínűleg ilyen engedékeny azt mondja, hogy jó, legyen az, de hát hogy melyik az. Tehát hogy, azt, tehát hogy kell megjelölni? Tehát hogy a szabad szemmel szemlélődő ember meg tudja jelölni a csillagnak, hát mert nyilván valamilyen koordináták között helyezkedik el a választandó csillag, és hát nyilván szakszerű körülmények között. Tehát hogyha egy olyan távcsővel nézzük ezt a csillagot, amely távcső mondjuk így be van négyzetrácsozva, és a négyzetrács az egyik oldalon, mint a saktáblán ugye számok, másik oldalon betűk vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy a mit tudom én, a ny 937-est választottuk, ez így oké, de...
3: Én inkább máshogy gondolom.
1: Na, igen.
3: Van néhány gondolom, alapfeltétel a csillagválasztáshoz, illetve néhány olyan körülmény, amit figyelembe kell venni. Egyrészt nyilván augusztusi éjszakán kell csillagot választani, akkor áll a rendelkezésre a legnagyobb kínálata csillagválasztás.
1: És minél közelebb az egyenlítőhöz, ez is ajánlatos, nem?
3: Mert annál tovább tudjuk a későbbiekben is felfedezni. Viszont a másik az, hogy olyan túlon túl gyakran nem érdemes a saját csillagunkat se újra felidézni, se mondjuk másikat választani, hiszen akkor magának a csillagválasztásnak is devalválódik valamennyire.
1: Ez teljesen igaz.
3: Igen. Értéket. Maradjunk, először szabjuk meg a csillagválasztások évi lehetséges számát.
1: Hát nem, én szerintem Bence, egy. Én mindenképp, hát egy igen, sőt, hát én azt mondtam volna, hogy, hogy egy emberöltő alatti csillagválasztások számosra lehet olyan túl sok.
3: Hát pontosan, mert az ugye az Erzsike választásunknak az érvényességét vonná kétségbe.
1: Tehát, hogyha az Erzsike szám, tehát hogyha a négyzetgyököt vont Erzsike számból indulunk ki, esetleg valamiféle együttható segítségével, vagy mondjuk az általam egyetlen ismertet, a pit tudom ugye mondani, akkor esetleg eljuthatunk úgy egy olyan ideális számhoz, ami maximálja.
3: Maradjunk annál, hogy Erzsikét már jól választottunk, és a csillagválasztás ezek után mindig ugyan, tehát egyszer fűződik Erzsikéhez, majd a csillagválasztás évfordulóin
1: kerekszámú évfordulója.
3: Egyre jobban és jobban eső érzéssel megejtett felidézése az, ami
1: de hát se úgy gondolod, hogy mit tudom én, a 16. évfordulón is felidézzük, vagy évről évre kell szerinted felidézni?
3: Hát én szerintem az lenne a helyes. Nyilván 10 éves évfordulóig évente, aztán pedig ott évente,
1: igen,
3: hogy...
1: Igen, és aztán mit tudom, az 50. évfordulót...
3: Ott kétszer.
1: Ebből a második halálunk órájában.
3: Igen, de még azon... gondolkodtam, hogy azért a mezei és átlagos csillagválasztó, amik közé potenciálisan magunkat is sorolom, hogy elég kevés azonosítható csillagképet tud az égbolton.
1: Igen.
3: Megjelölni, maradjunk
1: tulajdonképpen. A fiascsúk. Igen, a fiascsúk.
3: A fiascsúk esthajnal csillag, én ezt a hármast jelöltem ki magamnak.
1: És ha nagyon buták vagyunk, akkor a holdat is választhatjuk, de azt hihetjük, hogy az is csillag.
3: Na, talán kapunk valami támpontot. Haló, szia!
4: Szerintetek ennek a csillagnak van valami köze, hogy, mert azért szerintem rossz úton jártak, mert valamiféle örök naptárból ki kéne azt számolni, hogy ki milyen csillag alatt született.
1: Igen, de mondjuk, de hogy azt már milyen értelemben, hogy milyen csillagképben, nem minden csillag, nem milyen
4: hát
1: csillagképben.
4: Hát azt mondja, mi van, aki ilyen szerencsés csillag alatt született, meg igen. Úgy lehetne meghatározni, de pontosabban, kinek melyik a csillaga.
1: Hát majd, hogyha megjön a csillagász vendégünk, akkor majd a szerencsés csillagzat fogalmát természetesen majd egyértelműen
3: definiálni. Igen, tehát ezt a kérdést neki szegezzük.
1: Úgyhogy ezt majd de ez nagyon jó, hogy ezt így mondod. És akkor igen, tehát hogyha ez megvan, igen, tehát hogyha megállapítottuk, hogy mondjuk szerencsétlen csillagzat alatt születtünk, akkor mi a teendő?
4: Igen, mert azért biztos erre is manapság már lehet valami, tehát érted, csak a harmadik évetőtől
3: vagyok. Az akkor... a felvetés egyébként, ami most mondtál, tehát hogy készüljünk a csillagválasztáshoz külön listákkal a szerencsés, illetve a szerencsétlen csillagokról, ez például egy megalapozott felvetés szerintem.
1: Igen, csak hát ez a spontaneitáson egy kicsit gyengít, tehát hogyha...
4: Hát persze, nyilván ezzel feleződnek a dolgok, vagy nem tudom az arányt, hogy milyen a szerencsés, illetve a szerencsétlen, de nem hiszem, hogy valaki direkt válasz szerencsétlen csillagot, ha csak nem tudja esetleg, hogy az szerencsés vagy szerencsétlen.
3: Szerintem véletlenül szerencsétlen csillagot választani sem túl kellene.
4: Mondjuk az lehet elcsápul, olyan szépen csillog, érted, egy augusztus éjszak, és nem is tudja, hogy szerencsétlen.
3: Hát igen.
1: Igen, ez nagy probléma lett. Egy kicsit nehezíti az eljárást, hogy ugye az ökrök már türelmetlenül fújtatnak és dobognak, és akkor azt kell mondanod Erzsikének, hogy bocs, haza kell mennem a laptopomért, mert abban van betáplálva pontosan ez az egész
4: igen,
1: rendszer.
4: Igen, valóban több gáz, erre érdemes előre készülni, szóval azért...
1: Az legyen mindig nálunk.
3: Most van még másfél óránk ennek
4: hát, vagy egy hármat
3: előkészületnek a tökéletesítésére.
1: Hát, ja, talán, igen, bár én többször, szóval megmondom neked, hogy én már többször próbálkoztam ilyen tudományos csillagnézéssel, tudod, vannak ilyen olyan csillagtérképek, amik ilyen társaszerűen így elfordíthatók, és hogy be lehet állítani, hogy az ember hol tartózkodik már, hogy a világnak a négyzethálóján, és hogy milyen évszakban és hány órakor, és akkor ehhez képest ugye magad elé terítheted a csillagtérképet, és összevetheted a valódival, és ezt én azzal nagyon, nem nagyon, de hát hogy többször próbálkoztam már, és akkor mindig úgy meg is állapítottam, hogy aha, azt tehát ott az Orion, de ez nem segített semmit se abban, hogy aztán fejből akár két héttel később is teljes magabiztossággal fel tudjam ismerni.
4: Igen, és ráadásul azokban a csillagtérképekben ez megint nincs benne ez a szerencsés dolog.
1: Pontosan, tehát nincs, tehát nem az van, hogy kékkel vannak jelölve a szerencsés, és pirossal a szerencsétlen, vagy megfordítva.
4: És a legnagyobb gáz, hogyha mondjuk Erzsikével a szituáció úgy hozza, hogy ne ő, tehát át kell, hogy enged, hogy ő választ a csillagot.
1: Igen, és ha megvakacsolja magát, és direkt szerencsétlent választ.
3: Ilyenkor azért nagyon óvatosan, és nagyon
1: a szelíd rábeszélés. Ilyenkor van a szelíd rábeszélés, és az ékes szólás.
3: Erzsike gondolja meg.
1: Igen.
3: Egyébként azt el tudom képzelni, hogy egy csillagász segítségével a neten található csillagtérképekből akár a rádiónak magának is lehet szerencse csillagot választani.
1: Halló?
5: Csak arra kijelentésre reflektálnék, hogy ugye, hogy az ökröztekéren szólni kell elsőkének, hogy vár csak megnézem a laptopomon, szóval kaphatók PDF-ek, amikre kifejezetten kaphatók ilyen éjszakai égboltot mutató szoftverek.
3: Aha, ó, egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz.
5: Igen, tehát gyakorlatilag én javasolnám, akkor, ha ez a helyzet merülne föl, akkor egy ilyen kis kézi számítógép használatát, ez zsebben elfér, hordozható, bárhol elvér.
1: Ja, és akkor ez mindig nálunk lehet. Tehát igen, tehát függetlenül attól, hogy számítunk-e konkrétan ökröztekér érkezésére, vagy sem.
3: Igen. Címet azért mondhatnál, ahol esetleg a csillagtérképeket mi magunk is itt most le tudnánk tölteni?
5: Hát én ilyen Packet Gear vagy ja, bocsánat, elnézést, PDA-ra gondoltam. Nem, sajnos rendes PC-re nem tudok. Nem tudok ilyet mondani, csak ilyen hordozható kézi számítógépekre, és egyébként általában fizetősek ezek azért.
1: Aha, értem. Jó, hát ez egy kicsit nehezíti a
3: helyzetet. De már egyre több szempontot tudunk, amit figyelembe
5: vehetünk. Packet Gear vagy Handango, ez a kettő a Handango.
3: Köszönjük. Okay. Azt hiszem, hogy vendégünk érkezett, úgyhogy beengedjük.
1: És akkor, ja. Te, hogy jó, de igazából persze az is felmerül, hogy a csillagválasztás az aztán a később, tehát mi annak a célja és értelme, ezt még gyorsan mond meg nekem.
3: A csillagválasztás, hát azt hittem, hogy ezt hogy nem kell ideges? Neked magyaráznom. Igen, tehát a szerelmi viszony még szorosabbá fűzése és egyedi vététele az a elsődleges szempontja, ami...
1: Érdekes, hogy ez a csillagász vendégünk mennyire hasonlít a kis Kádárra. Jó reggelt kívánok!
6: Erzsike, bazd meg! Te meg tiszta Erzsike vagy! Na, mi a helyzet?
1: Na, szóval...
3: Egy nagyon emelkedett, és éppen már, hogy mi...
6: Hallani hallottam, csak nem jutottam be.
3: Kedvesnek is tűnhető beszélgetést folytattunk, amíg...
1: Igen, tehát elérkeztünk egy ilyen meghatott
6: hangulatban. Hát tényleg olyanok voltatok, mint Biska bácsi leveles ládája.
1: Úgy ide is érzi, rossz, de az egészet. Tettünkre, amit felépítettünk.
6: És azt hiszed, izgat.
1: Rúgjál bele, mint egy megsértett kisgyerek, rúgd fel ezt a kis várunkat, amiben már olyan jól érezzük magunkat, mert itt kezdjük berendezni, mert a kis pettyes takarók is rajta vannak.
6: De akkor bejön a szetlős vöröshajú fiú,
1: érted, a rossz gyerek,
6: a rossz fiú, érted,
3: és fityiszt mutat és szétrúgja az egészet.
6: Igen.
1: Persze, mert neked ez az egész. Láttál te már csillagot? Tudod, mi az?
3: Én egyébként...
6: Nem, Tibor.
1: Na, igen, te választottál.
3: A fűnyírót már ne kérjük rajta számos, hanem szerintem kérdezzük meg Tamás, biztos, hogy idefele jövett, ha hallgatta ezt a ragyogó felvezetést, neki is ragyogó ötletei támadtak a csillagválasztás.
1: Mi a te csillagod?
6: De hogyha komolyan kérdezitek, akkor van egy olyan kicsi, ami olyan, mint egy ilyen kézi tükör, és biztos van neve, talán az a kis fiastyúk, vagy nem tudom.
3: Igen, fiastyúk.
6: Tehát ez egy csillagkép.
3: Csillaga?
6: Nem, ez egy csillagkép, egy ilyen nagyon, mondom, olyan, mint egy kis nyeles tükör, és ilyen messze van, és ezért néha elhalványul, és valószínűleg a fiastyúk. Ha már így kell ilyet mondani, az egy jó, azt tetszik. Uh-huh. Meg a göncösök ezt pont úgy áll be, azt hiszem téli időszámításkor, hogy amikor pisilek otthon, ha nem gyűjtöm fel a villanytisztlét, akkor remekül a teljes göncösszeger pont szembe van velem.
1: Na, látom, és arra viszont, hogy a göncösszegenek a rúdja az mindig lefelé áll? Az
6: nem.
1: Nem.
6: Szerintem nem.
1: Miért hiszem ezt? Nem, de valószínűleg azért, mert csak nyáron szoktam látni
6: Lencsószt. Egyébként meg az a, hogy az éggel az kapcsolatban, Tibor, ha belegondolsz, minden relatív.
1: Ugye? Igen, hát például a legtöbb csillagkép Göncölszakért.
6: És mitől állna le vagy föl? Ugye?
1: Hát nekünk, hát hogyha lábon állva nézem az északi félkét.
6: A lábon állva, de nehéz, hát egy ilyen ívent el tudom most dönteni, hogy ami mondjuk ott van, az lefelé áll?
1: Az, ami ott van, az oldalra áll.
6: Akkor maradjuk, amúgy a kötözeken, mindig oldalra áll a rúdja.
1: És van ugye a kis göncöl, valami van, hogy a göncöl szekér hátsó két kerekének a távolságát, hogyha képzeletben...
6: Hátsó két kereke.
1: A göncöl szekér...
7: Hátsó tengely.
1: Tengely. A hátsó tengely két végpontját jelző csillagotnak a távolságát. Ha hétszer fölmérjük, akkor eljutunk a Kisgöncöl rúdjának a hegyéig. Nincs valami ilyesmi?
7: Nem, a rúd meghosszabbítása, igen, hétszer, az
6: az Vénusz
1: csillag. Az a Vénusz. És az volna a Kisgöncölnek az eleje, a rúdja eleje?
7: Majd szerintem a telefonáló segít.
5: Igen, sziasztok, ember vagyok. A göncöl szekér, ugye hát ez egy szekér formátot ki, ez majd rúd. És majd, tehát nem kereke van annak, hanem van szerintem, tehát az ugye elég csali kereke volna, hogyha az kerék, vagy tengelynek nézzük a két, az a négy csillagot, amit mondjuk tengelynek neveznek, de tengelynek is szokták nevezni, mondjuk nevezem tengelynek, jó rendkezőjét.
1: Nevez tengelynek szerintem.
5: És akkor ezt a hátsó két, mondjuk itt tengelynek a távolságát meghosszabbítjuk, és annak az ötszörös távolságán van a sarkcsillag, tehát arra van észak.
1: Aha.
5: És akkor ugye olyannal lehet megállapítani, hogy merre van észak, így aztán gyakorlatilag a göncöl szekér úgy sose áll lefelé, hiszen az nem mozdul el, hiszen az észak mindig ugyanott van.
1: Ez igaz? Már honnan, nem mihez képest, persze?
5: Tehát, hogy a Föld, ha a Föld elfordul, valószínűleg lesznek olyan, mit tudom én, éjszakában olyan, nem vagyok csillagász annyira, tehát ezt nem tudom, lesznek olyan időszakok, amikor lefelé állónak tűnik a rúdja, de szerintem egy éjszaka alatt az megváltozik, hogy elfordul a Föld.
1: Aha, jaj, persze, igen, na, erre nem gondoltam.
6: Tibor, ez az apróság
1: kimaradt. Én még akkor jártam iskolában, amikor még a Földet tányíranakulak tanították.
6: És négy szekrös tartottam.
1: Igen, és a tanulmányi kiránduláson pontosan elmentünk az operenciás tengeren túlra, és ott lelógattuk a lábunkat.
5: Na, akkor lenne egy kérdésem, hogyha lehetne hallgatói kívánság, jó?
1: Parancsol.
5: És most akkor mondanék egy nagyon szép mondatot, hogy a Tilos Rádiónak a műsor készítőit a mai napon zseninek tartom, ezért meg tudják azt oldani, hogy valami óriási átkötéssel ezt a szifi műsort átkössék ebbe a tegnapi UEFA döntőbe, csak egy 5-10 perc erejéig.
7: Nagyon gyorsan, rettenetesen szomorú voltam. Én saját élményeimet fogom, tényleg nagyon zárójelben.
6: Nem kapcsoltam be a tévét, úgyhogy kénytelen vagy megosztani velem, hogy mit láttál benne.
7: A Sporting Lisszabon, amelyik a legszebb mező csapat.
6: Ami, hogy úgy mondjam, Európa egyik álló csillaga, ha érted, mire gondolok.
7: Várjál, mert szerintem egy újabb hallgatói kérdés a visszafordításra fogunk. Haló?
1: Hát, ha még seken.
8: A Föld gömb alakú. A csillagok is gömb alakúak. A labda is gömb alakú.
6: Na, köszönjük szépen! Ezen a vonalon akkor megyünk, illetve ezen a gömbön megyünk tovább. Na, mondd el,
7: igen.
6: Szóval a Sporting
7: úgy kapott ki 3-1-re, hogy 1-0-ra vezetett a félidőben, és mondom, a Sporting a legszebb esztét, tehát a kinézetre csapatot ilyen szépen nem lehet elképzelni. Zöld-fehér kereszt csíkos mérkőzők van, a CSKA a Moszkvával játszottak.
6: Hát ez Moszkva nagyon darálós, tehát ez nagyon kemény csapat.
7: Fekete nadrágban és zöld-fehér csíkos sportszárban gyönyörű. A régi Hajduknak a meze volt még ilyen, amelyik tényleg elolvadt az ember már magától a csapat látványától is. Az egy fehér mez volt egy hatalmas kék dinamogatjával és hatalmas kék számmal a mez hátán és semmi több. De ez a Sporting, ez
6: felérve.
1: De az ilyen nagy játék Lisszabon... nincs a mez szépség, vagy igen?
7: Hát nincs, szóval, nincs szóval jelentősége, de a komplex élményhez feltétlenül szükséges. Ezzel szemben állt egy olyan CSKA, ahol tipikus ilyen Nagy Ádám csutkájú, vékony, kesehajú
6: orosz legény,
1: néhány nevű,
6: mondjuk ki orosz.
7: Igen.
6: Orosz legény, néhány
7: orosz kiegészítő. Akik közül a brazil kiegészítők is, Wagner úr kék haja, a Wagner Love-nak nevezett brazil labdarúgó is, hát hogy mondjam, kicsit olyan koszlott benyomást keltett.
6: Hát, és esztétikai alapon drukkolt a Sportingnak, ezt látod?
7: Gondolj bele, a Sporting otthon játszott, utoljára 40 évvel
6: ezelőtt volt kupadöntőben. Ezért vesztették, mert azt hitték, hogy biztos, hogy megvan.
7: És úgy jutottak be, hogy az maga, tehát a hőskötemény, ne további, az Ázia Alkmaart az elődöntőben a hosszabbítás utolsó percében fejelt góllal verték ki, és ezzel érték el, hogy a saját stadionjukban, saját közönség előtt 40 év után kupadöntőt játszhattak, ahol is az első fél időben vezettek egy hatalmas, gyönyörű, szép góllal.
6: Erre Tibor kedvenc francia, azt mondják, hogy Szelávi, nem?
7: Szóval... Igen. A második fél időben kaptak egy elég szerencsés szabadrugás utáni fejes gólt, majd pedig egy gyönyörű akció végén egy jobboldali beadást az első gól szerzője kapufára rúgott úgy, hogy tényleg a térdéről kapufára pattant, nagyjából végiggurult a gólvonalon, majd a kapus felvette a labdát, kidobta a bal szélsőnek, az elfutott, beadta, és így lett 2-1
1: Tehát tulajdonképpen a labdában rejlő energia...
7: Ja nem, bocsánat, ez 2-1 után volt, 2-2-1-3-1
1: elnézést.
7: Így van, tehát az a, az a hősies és tényleg minden hát beleadó hozzáállás, ami általában a
9: hát sci-fiben
7: is happy end-el kell, hogy véget érjen. Ebben az esetben sajnos egy végtelen szomorúságba tartott, amit a portugálok egy éven belül másodszor voltak kénytelenek saját pályájukon megélni.
1: Hogy ez miért lehet az az igazságtalan helyzet, vagy ez miért így volt, vagy hogy jött ez így ki, hogy a saját hazai pályáján ez van így?
7: Úgy van, hogy ezt mindig még a szezon elején jelölik, hogy hol játsszák a bajnokok ligája, illetve hol az UEFA kupa dönt.
1: És nem az van, hogy úgy jelölik ki, hogy olyan helyet jelöl neki, ahonnan nincsen csapat.
7: Nem.
6: Nincsen ilyen elvben. Hülyesség is egyébként egy olyan országot kijelölni, ahol nincs csapat, mert nem biztos, hogy lesz érdeklődés, nem biztos, hogy eladod.
7: Sőtökre mindig van érdeklődés.
6: Oroszáza nem, de Budapestre lenne értelme, tehát Budapest meg ugye mindenhonnan közel van, és el is jönnének, meg hát mi is kimennénk feltétlenül.
7: Ha lenne olyan stadion, meg a másik, hogy valószínűleg, ha Budapestnek lenne egy ilyen szintű stadionja, akkor ez a José Alvalád nevű stadion, amit pár éve építettek, és gyönyörű szép. Itt volt a spanyol-portugál meccs többek között.
6: De ezben már volt ilyen UEFA döntő, nem például? Nem volt?
5: Sziasztok, ember vagyok. És az a sajnálatos szituáció is előfordulhatna sajnos Budapesten, hogy nincsen nekünk olyan csapatunk. Szóval, hogy semlegesen a budapesti pálya sajnos sokáig.
6: Azt ezért ajánlottuk föl.
5: Tehát itt nem van esély arra, hogy valahogy magyar csapat itt, ha játszunk bármilyen döntőt.
1: Az MLS nevében felajánlottuk, mint hogy a...
6: Igen. Szia. Na, jó van. Térjünk vissza a szifihez.
7: Szóval, mondom, én nem is tudtam az utolsó 5 percet már nézni.
1: Könnyek miatt?
7: Hát nem, mert annyira összefacsarodott a szívem, hát hogy...
6: Gyakorlatilag egy szívram közeli vérnyomás magas állapotban.
7: És a portugál nép ráadásul mentalitásában elég hasonló a magyarhoz. Tehát nagyon könnyen pessimizmusba forduló, és buskomor ráválik.
6: Akkor a gyerekeket meg kell
7: leküldetni. Egyetlen egy dolog vigasztalt engem, hogy azért a portugálok között

0: körülbelül.
1: Hát úgy kell mondják, igen.
0: Hát nem mondhatnák Sportingnak, Tibor.
1: Ja, meg Lisszabonnak is, magyarosan.
0: Annak nem, a Lisboát azt tudtam, csak abban nem volt voltam biztos, hogy a Sportingot is ilyen szépen ejtik el. Különös nyelv a portugál.
2: Szóval az ilyen szentimentalizmusra hajlamos szurkolók, mint például én, nagyon szépen elképzelték, ahogy a díjátadás után a csapat összefog, és megfogadja,
0: hát,
2: hogy jövőre.
0: Az is, hogy voltál kint.
1: Lelkedben egy fádóval megvacsoráltál.
0: Nem, meg ha volt az ember Portugáliában, akkor ugye egész más, hogy viszonyul hozzájuk. Hát ilyen, tényleg egy ilyen borzasztó
2: kérdés. És tényleg nem a CSKA, a Moszkva.
0: Nem az összetett, tehát aki Moszkvában volt, az persze, ugyanezt érzi Moszkvával. Kapcsolatban egy érzelmes nép, egy jó a klíma.
2: De tényleg ez a moszkvai csapat, akinek szintén egyébként tulajdonos a Roman Abramovics, akit...
0: Román. Nekem csak Román.
2: Kiki ítéljen meg, ahogy kedvet tartja. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül előnyös a európai focinak, hogyha
1: egyetlen egy ember kezében van az összes jelentős csapat.
2: Igen, volt egyébként Chelsea-CSKA a meccs. Azon a frappáns módon 0-0 magyarázta meg, nem, hanem hogy a CSKA ugye az ő csapata, illetve a Chelsea az ő csapata, a CSKA meg a cégeié. ez a frappáns magyarázat minden gond nélkül átcsúszott az UEFA.
0: Hát tudod, amikor az MTK Fradi egy kézbe volt, hát igen. Az is ugye...
2: Körülbelül ugyanez volt.
1: Nem, mert nem szabadna?
0: Na hülyeség, de most nem szabadna.
2: Kisebbség itt, vagy nem főtulajdonos.
0: Gondold meg, hogy tehát hogy hiszed el, hogy az egy nyílt, sisakos, rendes mérkőzés, ahol mindenki teljes erőbedobással küzd?
1: Megmondom, hogy úgy hiszem, hogy azt gondolom, hogy őt azt szórakoztatja.
0: Te, mint Cézár, a gladiátorok?
1: Aha.
0: Hát mondjuk ez nem hülyeség. Öld meg, nyugodtan veszek másikat.
1: Vagy átteszek onnan akkor egyet.
0: Jó, tényleg fél időben. Menj át oda.
2: Egyébként ez történt pontosan a Jarosik nevű csehszlovák hátvéddel, aki a fél időben a CSKA-ból a Chelsea-be, mármint a bajnokság, illetve a szezon fél idejéből. Pontosan.
0: De akkor ő már csehszett, nem egy régi játékos.
1: Cseh. Igen, csak ilyen régiesen, veretesen csehszlováknak mondja Bence.
0: Oké.
2: Szerintem zenéjünk. Sajnálás, írassuk meg egy szomorú számmal a Sportingot.
1: Igen, de most éppen vidám lesz.
0: Akkor írassuk meg egy vidám.

0: Petőfi Sándor szóba került már.
1: Hát ő volt az első szifi költő, gondolom.
2: Petőfi agatyában táncolással kérdeztétek egymást,
3: az
2: SMS-ben, igen, látta, hogy is igen. Nem kért, hogy a gatyában táncolásra térjetek ki, de nem tértetek.
0: Nem tértük,
2: most már ne is térjünk.
0: Jó.
2: Most, hogy a...
0: De itt vagyunk mindnyájon, itt a csillagász, minden van.
2: És a... Nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen zenéket hozzak. Fölmerült a... ez a tolcsvai szám is, tudod, amelyikben a csillagász van a végén. Ez a...
1: A villamosos
2: ballada.
1: Az első villamos már elindult feléged. Egyébként az annyira érződik az egész számon, hogy ez az egy sor volt meg belőle, és valahogy
3: körül. Dülöngél egy nagy kabát.
2: Álmosan néz rá a lány. De hogy hát mégis, ugye a Hairhez mindig lehet fordulni, a Hairnek mindenféle stílusban van feldolgozása, például ilyen űr stílusban.
3: Megint a könnyebb végét fogtad meg.
2: Hogy?
3: Megint a könnyebb
2: végét fogtad meg. Igen,
1: kedves hallgatóink, most már a teljes tábot halljátok egyszerre beszélni. És mindjárt bemutatjuk a vendégünket is.
2: Tessék, fokozd a káloszt, parancsa.
4: Halló, szervusztok!
1: Szervusz,
2: Helén!
4: Köszönök benneteket, és tovább is tudjátok?
0: A villamosost?
4: A Petőfi Sándor gatyába táncol.
2: Felesége bugyiba, úgy mennek a moziba.
4: Nem igaz. Felesége trézsi, pendelbe nézi.
1: Az egy másik verzió.
4: Változatok vannak. Hát ez
1: trézsi.
0: Trézsi.
4: Puszilak.
0: Hello.
4: Hello.
1: De milyen név az, hogy trézsi?
3: Biztos, hogy nem Szentre Júlia.
1: De hát Júlia volt, hát ha minden igaz.
0: Igen, lehet, hogy az a másik nev, második neve volt.
1: Felesége Julie.
0: Szentei Júlia Trézsi.
1: Vendégünk tehát Simon Tamás csillagász, és akkor így kötődünk mi a szifinakhoz.
2: Adjunk egy 15 percet a Tamásnak, hogy elmondja, hogy ő nem csillagász, hanem
1: ideírták nekem.
2: Valami más.
0: Na, mentegetünk.
5: Jó reggelt, sziasztok! Tényleg mindig azt mondják, hogy csillagász vagyok, pedig nem vagyok csillagász.
1: Jó, akkor nem mondjuk.
2: Akkor szia!
1: Rám sose mondják.
3: Hát, nehéz lehet így élni, hogy valaminek titulálnak folyamatosan.
5: Igen, mert utána kapom az e-maileket, meg hogy mikor végeztem el közben ezt a szakot. Nem, hát tényleg tanár vagyok, csak foglalkoztam csillagászattal sokat.
0: Hát akkor ez itt még jobb, mert akkor...
3: Szerintem mi maradjuk a csillagász titulusnál,
0: mert ez van hozzánk képest csillagász vagy szerintem.
5: Vagy meglátjuk.
2: Bár mondjuk hozzánk képest kohómérnök is van.
1: Hát meg hozzánk képest még tán a Torgele is focista, de ezt csak félve mondom.
3: Meg hát hozzánk képest tanár.
2: Ez ebben rengeteg van még szerintem, ebben a hozzánk képestben.
1: Ez olyan, mint a matekban volt ez a, amikor a 4-3-2-1, tudod, amikor egy össze kell, ez a...
3: Permutáció?
1: Igen, ezek a dolgok. Jó, ebből a rögtön kiderült, hogy hozzám képest matematikus is vagy.
5: Azt nem hiszem azért. Nem, tényleg egyszerű földrajz biológia tanár, de volt egy nagyon jó csillagászat szakköröm, amit aztán most átvett a tanítványom. Nálunk is mindig kettő van, mint a sziteknél. Van egy mester, meg egy tanítvány. És ugye én már kiszálltam ebből a körből, most az én tanítványom lett a mester.
3: És neki is van egy tanítványom. A csillagász titulus ellen?
5: Ő geográfus és planetológus.
3: Hát azért azt hiszem,
5: hogy... közelebb áll meg.
2: Abba valami érződik, abba a planetológusban, aminek lehet közel ezek
5: az. Igen, mert mégis bolygókkal, főleg a Marssal foglalkozik.
1: De hogy így ül és így foglalkozik a Marssal?
5: Nem, hát mondom akkor a nevét, ő Sík András egyébként, régió barátom, volt tanítványom, aki most a Supernova csillagászati szakkört vezeti, tegnap együtt nézték meg a Star Wars 3. részét.
0: És annak van, tehát én nem ismerem.
1: Annak a... nagyon sok csillagászati van.
2: Igen, rengeteg bolygó szerepel benne.
5: Igen.
2: Mint ott van egy csomó űrlény.
1: Űrhajó.
2: Űrhajó is.
3: Ti ezt szakmai jeggyel néztétek meg?
5: Hát nem tudom. Én az igazság, hogy én nem láttam, mert lekéstem.
1: Nem, de mindenki be volt öltözve.
5: Nem engedtek be a rohamosztagosok. Fél 8-ra mentem oda, és akkor vettem észre, hogy fél 7-kor van a film. Hát gondolkoztam, hogy be kéne menni, de nem lehet ezt a filmet, nem szabad így megnézni részletekben, úgyhogy nem is nagyon erőlködtem, nem használtam az erőt.
2: az csillagászkörökben az is egy kultfilm, vagy az pont, hogy a csillagászkörökben az egy...
1: Nem egy generációnak kultfilm inkább?
5: Abszolút, tehát teljesen, ott még nagyobb szerintem a respektje, mert most nem, persze nem azt csináltuk, meg ők sem azt csinálják most, hogy így kielemzik lépésről lépés, hogy mi benne a hülyeség, meg, tehát ez nem, ez egy mítosz, és hát nagyon közel áll mindig is a szakkörhöz, most is.
1: De ez nem, nem generációs kérdés?
5: Szerintem nem. Én azt hiszem, hogy ennek az eposznak kortól függetlenül és mondjuk bármitől függetlenül lehet rajongója.
1: Érdekes, mert engem nem fogott meg, és mindig azt gondoltam, hogy ez generációs dolog, mert ugye hát a Tiborhoz képest egy kis csirke vagyok bár csupán, de pont 79-ben már abszolút nem az érdekelt, amikor ezt behozták. És viszont a 70-es generációi összes barátom az teljesen remegve várta mindig, vagy hát majdnem remegve az epizódok érkezését is.
5: Hát én azt láttam, hogy...
6: Vagyok. Aha. Nem tudom, mert túlmentetek-e már a generáció menete, hallgatok.
0: Nem mentünk túl.
2: Nem, tehát gyakorlatilag benne vagy teljesen, épp a generáció szót mondta ki valaki.
3: És már fél órás kérdés
6: generáció. Nem generáció függő szerintem. Nekem volt egy barátném, akit nem lehetett levakarni semmilyen formában a képernyőről, hogyha bármilyen, akármi jött csillagok háborújával kapcsolatban. Ehhez képest körülbelül ugyanaz a korosztály jelenleg. A feleségem.
0: Igen,
6: elrontottam.
0: Ja, igen.
6: És ő meg
0: rájöttél, hogy ott ül mellettem.
6: Egyet se látod belőle, más esetleg is érdekli. És mellesleg én is csak a csillagok háborúját láttam. És hanyas, én arra vártam, hanyasabb, hogy jöjjön a harmadik, és majd egyben megnézem mind a hat.
1: És ez a két nő együtt hanyas évjáratú?
6: 77, illetve 79.
1: Igen, akkor igen, érdekes, aha.
6: Úgyhogy mondom, teljesen egy korosztály, és totálisan máshogy állnak a dolgokhoz. Mondjuk a feleségemet azt eleve moziba elvinni, az egy elég nagy kihívás, tehát...
3: Hát már... Figyelj, efelé nem menjünk!
1: Hát már öreg, elmúlt 20.
3: Ez már teljes cifi lenne annak elemzése, hogy...
2: Már mondhatjuk mindenre azt, hogy hát ez fantasztikus
6: esetben. A lényeg, hogy nem generáció
1: függőszerűen. Jó, van betegesek. Itt kicsit nehezített az éjszakai pihenésemet az apró kis mellékkörülmény, hogy kivételesen elálmosodtam már normális emberi időben, és olyan 11 körül el is vonultam már az ágyba, de akkor kiderült, hogy ott van az egyik gyerekem, aki azért van ott, mert ott várja meg az éjfél után 5 percet, amikor a Csillagok háborúja Verg filmjét bemutatja az RTL nevű, bocsánat, ilyet nem tudom, ezt most reklámoztunk. Elnézést kérek mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy most reklámoztunk. Nem azt tettük, szóval, hogy meg kellett várni, és akkor igen, de a paranoia engem is utolért, és akkor ébresztő, akkor a Rita lement a másik fiút fölébresztő, és akkor nézték, tudod, ilyen félkomában, és akkor néha kicsit veszekedtek, és akkor én is felébredtem.
2: A mexikai VB meccseire emlékszem itt. Ugye.
5: Hú, az.
1: Hát meg azok az olimpiák, amikor...
3: Meg az egyszer Super Bowl döntő, az pontosan ilyen.
1: Én nem, a Super Bowl döntőnél tipikusan igen, ott velem, meg valamelyik volt egy ilyen, a Copa Amerikának szerintem, vagy minek a döntőjével voltam így, hogy kivártam. Az első 30 percet, amikor nem történt semmi, még kibírtam, és legközelebb fölébredtem, és ezt láttam, hogy gól, és a büntető párbaj utolsó büntetőjét rúgták éppen be. Na mondom.
3: Tamásban viszont benne maradt valamit a telefon előtt.
1: Igen.
0: Hát sőt.
5: Ja nem, csak annyi, hogy valóban tökre egyetértek a hallgatóval, hogy a mostani szakkörösök közül a legkisebbek hetedikesek tegnap ugyanúgy izgalomban, remegő izgalommal várták, hogy elinduljanak a moziban, mint például mondjuk az én korosztályom, vagy még idősebbek. Tehát ez abszolút.
1: És nem akarom tovább boncolgatni, de azt gondolom, hogy az egyik irányban nincs is korhatára, a másikba tűnik nekem úgy, hogy van. Hogy
2: aki, de miért a te generációdnak mi volt a sci-fi élmény, a Solaris?
1: A sci-fi élmény, nekünk képzeld az Orion. Bármilyen hihetetlen, száll már az Orion, benne megléd a parancsnak. Nem, egyébként az izék voltak nekünk a Andromeda köd, még, meg a... Fú, még korábban mik voltak?
5: Hát, de most hogy... könyveket? Vagy filmeket?
1: Nem, az most ez film, a Solaris. Nem, de olyan is volt.
2: Solaris, hát hogy nem?
1: Igen, csak itt megzavarodtam, hogy aztából zenekar.
2: Persze, az könyv is nyilván ezért.
1: Igen. Szóval halló. Ezek, űrodüsszeja, halló.
5: Hát igen, amikor az űrodüsszeja.
2: Halló.
7: Andromeda törzs.
1: Törzs, bocsánat, igaz, törzs. Van. A köd az a maga a dolog.
7: A történelmi hűségnek légy szíves.
1: Igen. És az Andromeda törzsnek a végén volt az nem, hogy futottak egymás felé, de mégis egyre messzebb lettek egymástól.
7: Én már nem emlékszem.
1: Én erre ennyire emlékszem előre.
7: Én csillagok háborúja generáció vagyok. Ilyen tekintetben. Tehát az Andromeda törzs nekem még nagyon pici volt.
5: Az valamilyen vírusos dolog
7: volt. Annyira izgultam rajta, úristen. Igen,
1: addig bejön egy kis ízé, egy szondával bekerül egy... Igen. Jó, hello. Igen. Hát meg ugye a majmok bolygója.
2: Na, az igen.
5: Na, az drámai volt az a kép, igen. Ott a tengerparton a szabadságszobor, az meghatározó.
1: Nagyon sok. Tehát aztán lerombolták ezt a mitoszt a Majmok bolygó 3-4-7 című filmekre.
2: Azok elég gyengék voltak.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Alfa Holdbázis.
1: Igen. Igen. Hát majd ugye a Pirx.
7: Na jó, a Pirx persze, de az... Hát a... szerintem gyerekkorban is kicsit necces volt.
1: Persze, de hát azért meghatározó élmény.
7: Meg a szombat délelőtt volt, tehát ilyen gyerekműsorban a Pirx, míg a...
1: Nem, az este volt főműsoridőben először.
7: Hát nem, a Pirx.
1: Aha. Az először főműsoridőben ment, kérek szépen, ugyanúgy, mint a televíziós mesék felnőtteknek, ami egy másik sci-fi verzió volt.
7: A televíziós mesék felnőtteknek az felnőtt volt, mert ott még...
1: Sáfár Anikó filmesztem volt látható benne.
7: Gulliver,
1: meg nem tudom,
7: igen. Igen, igen, igen. És a Pirx az a Pap Jánosnak a legnagyobb szerepe.
1: Így van.
7: Nem is tudnék más mondani, most hirtelen tőle.
1: Ez színházi színész lett elsősorban, ott viszont jó.
7: Na, sziasztok!
1: Hello!
5: Hát az Alfa volt bázisról annyit, hogy nekem az egyszer horrorisztikus élmény volt. Emlékszem, volt egy olyan rész, hogy egy csillag született, és hát valahogy az a csillag így rátelepedett az űrbázis, ami persze lehetetlen, de valahogy kioltotta a fényeket, még mindenki kulac. Megőrült, és azzal álmodtam éjszaka, és így kicsit alvajáró lettem tőle egy pár hónapig. Fölültem az ágyba, és így mondtam, hogy nem, mert jött a csillag. Az alfaholdbázis, és az kemény volt azért.
0: Ezért kezdett érdekelni a csillagászat.
1: És akkor eldöntöttem
0: ezt a sok.
1: Eldöntöttem csillagászat.
8: Sziasztok, volt egy sorozat, aminek nem tudom, hogy lehet, hogy tudtok segíteni, ilyen varangyoknak hívták.
2: Hát ez volt az Orion űrhajó. Orion. Pont a varangyokról akartam beszélni. Nekem az a formatív élményem, hogy az Orion űrhajó sorozatban a varangyok ugye ilyen kis villogó áttetsző gömbökként jelentek meg. Akik
1: ők hát meg az volt a lézerpisztoly, hogy fordítva fogták a pisztolyt.
8: Igen, nekem teljesen
1: igen, de azért
8: ne... Olyan pisztoly volt, hogy így alulról.
1: Igen. Azért aljasság ebbe belemennünk, mert a szakás tolvaj rögtön utána Orion és Alfa Holdbázis rajongókkal fog fölvonulni, úgyhogy ne vegyük el a kenyerüket.
3: Ez így igaz.
2: Na, igen, pedig hát
1: lesz majmok bolygója, pedig mi is azok vagyunk. Majmok bolygó nem úgy, hogy abba belemehetünk.
3: Én nekem ott az egyik legemlékezetesebb bravúros színészi teljesítmény maradt meg, az a, nem tudom, hogy hívták a női főszereplőt, aki egy szál ilyen bőrfityulában, nagyon csinos volt, úgy szerepelte végig a filmet, hogy szinte minden jelenetben benne volt, és egy szót nem szólt az egész film alatt.
2: Hiszen ez volt a lényeg.
1: Hiszen nem tudtak ott beszélni az emberek.
3: Igen. Viszont
2: Charlton Heston viszont annál inkább tudod beszélni. Így van.
3: Azért mondom, hogy
1: még különösen
3: éles volt ez a kontraszt, hogy
1: igen.
3: Hogy azért olyan nagy színészi kihívás elé ezt a színésznőt nem állította a film.
2: Miért szerint csak beszéddel lehet érzelmeket
1: igen,
2: kifejezni?
1: Tényleg, Béni.
0: Nem.
2: Halló.
8: Halló, sziasztok, Zsaciak. Nem lehet, hogy ezzel a saj az volt a helyzet, hogy elég volt, hogy szép volt. Tehát nem, igazából nem volt kíváncsi, mit mondani.
0: Mit tettet volna hozzá?
8: A görög jutas azért van itt ezekben a műsorban.
2: Na, hagyjuk már ezt, tényleg, ezt annyira utálom.
1: Mert a Balázs szereti hallgatni. És joga van.
8: Hát én igazából mindig beletrafál, meg mindig elrontja. Igazából rájöttem, hogy együtt el ezek a forróztak, elkezdtek közteni, mert egész jó kis ruhákatnak lehet, már ki van a hasa, ki van a combja, nekem már egyre jobban tetszik. Jó. Én nem érdekel, mit mond, csak...
1: Jó, hát ez a te sci-fi élményed.
8: Igen, lehet, hogy nagyon izé vagyok, ez az ösztönlény.
1: Mondják igen. Így is.
2: Kicsit földhöz ragadt, vagy mondjuk, hogy
3: igen. Én célközönségnek mondanám.
1: Tehát így most azt mondják, hogy gravitált.
8: Igen, végül is, szerintem mondjuk egy pára négy, akik így ezt nézeket.
1: Vagytok, persze.
8: Köszi.
1: Hello.
5: Na, de viszont,
2: szóval, igen.
5: Hát, hogy valamit, ne tudjunk, valamit tudjunk már meg valamit, amit addig nem tudjunk.
3: Én azt gondolom, hogy amit, bocsánat, én javasolnám, hogy zárjuk le azt a kezdeti felvezető témánkat, és egy értő csillagász tegye helyre a csillagválasztás helyes szempontjait.
5: Milyen csillagválasztás?
2: Amikor az ökrös, amikor az ökrös szekére mész a nővel,
5: ja.
1: Hallod, és csillagot kemálasztod. Te melyiket?
3: Hova érdemes bökni, hogy aztán ez a későbbiekben is úgy érez, hogy jó döntés és jó választás volt.
1: Semmiképp leszúrt ki a délkeresztjét, nem?
3: Igen.
5: Igen, tehát olyan csillagot érdemes választani, amit látunk, ez nyilvánvaló.
2: Nem úgy, mint a délkeresztjét.
5: Ugye olyat, ami talán nem vörös óriás fázisban van, hát a felróban szupermenőként, és akkor ugye eltűnik.
1: De ezt mondjuk elég nehéz.
3: Ezt a hibát például lehet, hogy elkövettük volna, ha nem figyelmeztet.
5: Vannak olyan csillagok az égbolton, ami lehet, hogy következő pillanatban már szuper volt.
1: Most képzeld azt a romantikus
0: esztét.
5: Hát ezek ilyen, hogy mondjam, úgynevezett vörös óriások, vagy vörös szuper óriások, életük vége felé járó, nagy felfúvós csillagok.
2: Ezek is pózálnak? Vagy?
1: Pózálnak, azok a pulzárok, amik pulzálnak, nem?
5: Azok is pulzálnak, csak azok másképp, igen. Aha. Hát több ilyen nagy csillag van például.
1: De hogy ismered? Tehát én nekünk tök ugyanolyan, nem?
5: Nem, hogyha a csillagokat nézed, akkor a színük különböző, tehát vannak vörös és árnyalatúak, vannak sárgák, kékesek, fehérek.
1: Ez távcsőben derül ki.
5: Szabad szemben is látható. Tényleg. Ez, igen.
1: Tehát akkor itt tart, hogy Erzsi, te melyiket, én azt ne választ, az már vörös.
3: Tamás mondta, az mindjárt robban.
5: Ez a felszíni hőmérsékletüktől függ egyébként, hogy ilyen szemléletes példát szoktunk mondani.
0: Tehát a kék az jéggel van borítva, érted?
5: Nem, az inkább forró, tehát hogy ugyanúgy, mint
2: ahogy
5: ha már a kohomérnöki képességemről volt szó, ami egyébként most reális, mert most vettem kazán, de most ettől függetlenül, amikor öntik a kohóban az acélt, és ugye még forró, akkor még fehér, aztán kezd így besárgulni, a végén meg vörös lesz. Tehát ahogy csökken a hőmérséklet, úgy változik a színe, a csillagoknak is ugyanígy, minél vörösebb, annál hidegebb. Csak a hideg az viszonylag hideg, tehát olyan 3000 Kelvin. Tehát az körülbelül ugyanaz.
1: Azt már búvárruhában
5: megcsinálom. A nap felszíni hőmérséklet az 5800 Kelvin. Aha. Ugye Kelvin meg Celsius fok között ilyen szempontból nem nagy az eltérés. Mondhatjuk, hogy mondjuk 5000 fok, így általában.
1: Aha. De mondjuk csak a Kelvint, az ön csillagászosan hangzik.
5: Hát egyébként a csillagászatban azt használják, így van.
0: És az azért több.
1: Mint a mérföld, érted, menősebb.
3: Tehát csillagkép szempontjából itt hallgatóknál felmerült, hogy ugye vannak szerencsés és szerencsétlen csillagzat alatt született emberek, ami nyilván a csillagoktól is
5: függ. Ősi tévhit, úgy hívják, hogy asztrológia, nem is szívesen mondom ki a nevét. Bár
1: nem hiszel az asztrológiában.
5: Hát ez nem hit kérdés, én azt mondom, most már ilyen nagyon letisztult fejjel azt mondom, hogy tisztelem azt, akinek ettől boldogabb az élete és hisz benne, higgyen benne.
2: Csapdál a béni.
3: Én akkor nem bika vagyok.
1: Én meg nem halak.
0: És én is nem bika.
1: Szóval... És a kelta horoszkóp szerint nem vagyok cserfa.
3: És nem fog idén, vagy ezen a héten hatalmas szerencse jön.
1: Nem, gyere meg a
2: hatóval. Ti bikák vagytok.
5: Na, szóval tényleg, én nem, tehát nem vagyok így az asztrologiának a harcos ellensége. Végen az voltam egyébként, csak beláttam, hogy ennek nincs jelentősége, nincs értelme. Aki ettől boldogabb, az higgyen benne, ugyanúgy, mint bármilyen más olyan dologban, mert hinni lehet, legyen az vallás, vagy bármi. Vagy a tudomány, most ilyen nagy szavakat szeretnék mondani, akkor nem az egyetlen út az igazsághoz. Én csak az ellen szoktam felszólalni, hogyha az asztrológia tudománynak nevezi magát, mert nem az. Tehát egyszerűen fogadjuk el, hogy nem az, mert nem a tudomány módszerével dolgozik, hanem egy más dolog. Én úgy szoktam egyébként kicsit így pejoratív módon, hogy olyan borotva jelen egyensúlyozik tudomány meg vallás között, és akkor ugye ebből próbál valami hasznot húzni.
1: Egyébként jó terület.
0: És mi a tudomány részben, tehát akkor ezek szerint mégis csak...
5: Nincs, hát annyi köze van a tudományhoz az asztrológiának, hogy régen, mondjuk az ókori Mezopotámiában, mikor az első katalógusokat készítették, észleléseket végezték, tényleg nagyon rendszeresen, rengeteg adatot halmoztak fel, aminek volt asztrológiai jelentősége is. Nagy szerepet játszott akkor az emberek élete. Erre majd, ha megengedtek, meséljek egy szép.
3: Na hát szép
2: például itt a remek alkalmat,
1: tessék, már kikapcsoltunk.
3: Persze.
2: Igen.
5: Úgyhogy, na tehát, mielőtt ebben elmondanám ezt a szép történetet, annyi, hogy tehát az asztrológiának annyi köze van a tudományhoz, hogy mikor később a görögök ugye átvették ezeket az idézőjelbe adatbázisokat, akkor ezek nagyon hasznosak voltak ahhoz, hogy ők felállítsák a különféle elméleteiket az univerzumról, vagy a világegyetemről.
1: Tehát az asztrológiát akkor úgy kell, bocsánat, elképzelnünk, mint a Prusz, igen, a fáraó, az Prusz, ugye, igen. Úgy hívják a szerzőt, hogy ott a pap használja ezt a dolgot, hogy ő tudta, hogy lesz ja, napfogyatkozás, és azt mondja, hogy hát ha őt választjátok, akkor elsötétül
5: a világ. Igen, tehát biztos, hogy használták tehát, ezeket a dolgokat ilyen manipulációkra is, de mondom, tehát azóta nincsen se, tehát az asztrológia az, az egy ősi tévhit, mondjuk így. Aha. Amivel persze nagyon sok csillagász foglalkozott.
1: Korábban az asztrológia alapú fogyókúrának annyi.
0: Na, de akkor azt nem értem, hogy akkor hogy ilyen, tehát hogy történelmi korokon és kultúrákon átvezetve mindig ez a dolog volt. Tehát,
5: hát mert ez mindig is így része volt az emberi kultúrának. Most akkor elmondom ezt a példát, hogy Ponori Török Aurél, a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.
2: Igen, az igen. Ő az, aki úgy ide, ugye,
5: hogy igen, igen, hát igen, mert akkoriban, tehát az ő családjuk...
1: Szívesen elmondom miért.
5: Akkor mondd ezt.
1: De ez három mondat be, amiben a Cázár András utca és Császár András utca. A kettős hangzókkal a magyar nyelv nagy bajban volt hosszú évszázadokig, és különböző kísérleteket tett, hogy hogy oldja meg. És például ugye az őre, ez az EW volt az egyik megoldás, Dezsőfinél is ugye látható ez, a csére meg mondjuk a CH és egy csomó ilyen volt, és mire ez letisztult és lett a mostani, addig rengeteg ilyen kísérlet volt, és ugye történelmileg vagy történetileg azok a családok, akiknek akkor már megvolt a nevük, azok azt tartották meg, bocsánat, a közövetését.
0: Igen, nagyon nem kaptak.
5: És még egy érdekes, hogy a hallgatóknak szeretnék feltenni egy kérdést, hogy aki tudja, nyugodtan telefonálni, hogy miért 7 napos a 7. Ennek is van asztrológiai vonatkozása. Miért nem 6 napos a 6, vagy 8 napos a 8?
1: Igen. Nem olvastad a Bibliát? De most komolyan. Hát megpihent a 7. napon, ezért.
5: Ennél régebbre nyúlik vissza a dolog.
1: Hoppa, én azt mondom. Akkor már az Isten is olvasta valahol.
5: Tehát én azt mondom, hogy ez akkor Mezopotámiában nyúlik vissza körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőttre. Ezen gondolkodom, na már is van egy jelentkező.
0: Na.
9: Elméletileg a hold 4 fázisára oszlik, ha jól tudom.
5: Nagyon jó, de ez mondjuk, igen. Mondjuk úgy, hogy egy véletlen szerencse az, hogy a hold nap, vagyis a hónap, ami ugye körülbelül 30 nap, 29 és fél nap, abban nagyjából megvan a 7 négyszer, de nem ez az eredeti oka.
9: Nem.
5: Nem, úgyhogy...
1: Nem, de jó tipp volt.
2: Még két telefont azért várjuk meg hát.
5: Tehát az...
2: Jó.
5: Köszönöm. Tehát abban teljesen igaza volt a hallgatónak, hogy a hold nap, a hónap az egy természetes időegység. Ugye a két azonos holdfázis között, mondjuk két teli hold között eltelő idő. De hogy hát most ebben a 7 mondjuk körülbelül 4-szer megvan, lehetne mondjuk a 8 napos 8 is, az is körülbelül 4-szer lenne meg. Uh-huh. Annyit segítek, hogy ez nem egy természetes eredetű időegység, tehát nem olyan, mint az év, vagy a hónap, vagy a nap. És köze van az asztrológiához. De én nem is ezt akartam mesélni, hanem egy másik, egy nagyon szép példát. Tehát Ponori Török Aurél írja a Csillagok a Bibliában című kitűnő könyvében, azt, hogy mi történt itt Jézus születése körül, mikor született Jézus, hogy lehet ezt kiszámolni, milyen történeti dolgok vannak erre. Lényeg az, hogy nem akarom most ezt az egészet elmondani, de a lényege ilyen szem... Na, akkor megint meghallgatunk. Egy...
9: Mondtam, hogy megint kollégilag titeket jön a másik. Nem, mert hogy az én már 7 bolygót ismertek.
5: Nagyon jó közeledsz, nagyon jó.
9: De jó, még akkor mindjárt fölhívlak.
5: Jó, de nem, annyit segítünk, hogy nem, tehát nem 7 bolygó, hanem, tehát nem a mai értelmevet bolygó.
9: Jó, hát hét, akkor hét a napot is, jó.
5: Így van, így van, így van, nagyon jó.
2: Igen, és 7 nap, miatt lehetőlegű 7 nap.
5: Nagyon szép, gratulálunk.
9: Köszönöm. Én nem lehet többé, mert még kitalálok egy-kettőt.
5: És tényleg gondoljatok arra, hogy...
2: Kár, hogy másodikra eltaláltad.
1: És mi, miért 7 nap?
9: Miért szerencsé?
5: Na, tehát gondoljátok arra, hogy...
9: Most 8 napos lenne egy hét, és egy napot tovább
0: kell dolgozni. Vagy 3 szabad nap lenne.
2: Igen.
5: Tehát gondoljátok arra, hogy sok nyelvnek, főleg a latin gyökerű nyelveknek a szavaiban, tehát a 7 napjainak a szavaiban meg lehet találni az égitestek neveit.
0: Igen.
5: És, de mondjuk az angolt is mondhatjuk például.
1: Mert holedi is olaszban.
5: Saturday, ugye a Saturnus napja, Sunday a napnapja, hétfő a holnapja. Na.
2: Halló.
10: Sziasztok, visszatérve egy előző problémához. Ez a vörös óriás téma, ez nem lehet, hogy magyarázat egy csomó rövid életű, sikertelen kapcsolatra?
5: Én nem hiszem.
1: Nagyon szép felvetés. Köszönjük szépen, el fogunk rajta gondolkodni.
0: Igen, folytassuk el.
1: Igen, de fordulj asztrologushoz, az megmondja.
5: Igen, tehát nem. Na akkor megpróbálom befejezni.
3: Mihelyt befejezzük a Biblia, illetve Jézus születése körüli csillagászati
5: arra is visszatérünk, csak most, most a hét, tehát hogy...
3: Ja, eddig négy számban el van
5: ratlanul. Igen, de megpróbáljuk.
1: Nem beszél a csillagok háborúja száról, amire érkeznek az SMS-ek.
5: Tehát az ókori csillagászoknak ugye nem volt még távcsöve. Tehát ők nem látták még az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót. A Szaturnusszal bezárólag látták a naprendszert, és akkor, hogyha kiszámoljuk Merkur, Vénusz, ugye a Földet nem számoljuk, mert azon állunk, tehát Merkur, Vénusz, tehát Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold és a Nap. És ez hét különleges égitest volt. Miért? Azért, mert viszonylag fényesek voltak. Hát ugye a Hold meg a Nap, az nyilvánvalóan ez volt a legfeltűnőbb, de a bolygók is a csillagokhoz képest fényesek, és nagyon nyugodt a fényük, a csillagok fénye vibrál, hogyha megfigyelitek, bolygóknak ilyen nyugodt fénye van, és a bolygók ráadásul a nevüket is kapták, hogy bolyongó égitest, ugye görögül planéta, csavargó plané görögül, az azért volt, mert a bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, egyik csillagképből a másikba vándorolnak. Ezzel próbál manipulálni ugye az asztrológia például. Na mindegy, de most nem akarom ezt a szállat.
1: Milyen szép, ez biztos nyelvújítás, az a bolygó, nem legalább úgy hangzik.
5: És ezeknek
1: nagyon eltalálták.
5: Tehát ezeket istenként tisztelték, és mindegyiknek felajánlottak egy napot az életükből, aztán pedig újra kezdték. Na most, hogyha mondjuk az Uránuszt is látjuk szabad szemmel, akkor ma lehet, hogy 8 napos, ha 8, ezt nem tudjuk.
1: Világossá vált valami számomra, ezeknek simán 7 ünnepnap volt a héten. Ugye minden napot felajánlották, van bolygó, nyilvánvalóan nem dolgozhatnak, mert hát akkor ma a Hold napján ünnepeljük meg a Holdat.
0: Ezért kellettek a rabszolgák, ugye?
1: Igen. Igen. Igen.
5: De hát ugye a cikkuratok is hétemeletesek, a hét mint mágikus szám, mese szám, ez mind visszavezethető.
3: Egyes kocsmákban van kifüggesztve ilyen hatalmas táblázat, hogy az év minden napjára jut valami kázus bibendi, valami okazivásra, ugye, ami... A névnapnál esetleg egy több. Tehát tegnap például gondolom az internet világnapját lehetett mulatozással.
0: Na de térjünk vissza.
5: Igen, ha már a hetesnél tartunk, akkor a történészek ma azt mondják holdfeliratkozásokból, meg az ankarai Augustus templom falán lévő feliratokból, stb. Stb. Hogy Krisztus valójában Krisztus előtt 7-ben született.
1: Igen,
5: mi volt akkor? Milyen csillagászati jelek vannak a Bibliában? Ugye van ez a betlehemi csillag. Ez a nagy kérdés, hogy az mi volt. Próbálták magyarázni többféleképpen, hogy húló csillag volt, de az nem lehetett. Mert ugye,
0: túl gyors.
3: Ufó volt az.
5: Akkor szupernova vagy nova, amiről az előbb beszéltünk, egy hirtelen kifényesedő csillag, ami mondjuk egy felrobbanás miatt. Ez azért nem valószínű, mert abban az időben nagyon fejlett volt a közép-amerikai csillagászat, és a kínai is.
1: Kérdésem van.
5: És nem jegyeztek fel novát vagy szupernovát.
1: Hát akkor viszont ez azt mondja, hogy azt mutatja, hogy a csillagászok azt faktumként kezelik, hogy Jézus élt.
5: Hát most ez ilyen szempontból szerintem mellékes
0: hát kérdés.
5: A lényeg az, mindegy, hogy az a személy, aki lehet, hogy történelmi személy volt, lehet, hogy nem, lehet, hogy...
1: Nem, de az
5: most ebben a halási részében...
3: A kornak a...
1: Naív gyermekként kérdezem, hogy a tudomány is elfogadta már Jézus létét, nem? Az most mindegy, hogy ez Isten fia volt, vagy ember.
0: De ezt nem kell tudni.
5: Ez nem kell tudni. Tehát a vallási szállat most nem akarom belevinni ebbe a dologba. Arról van szó, hogy a Bibliában...
0: A történetnek nyilván van valamilyen...
1: Igen, a Balázs az egyetlen, aki megért engem, köszönöm.
5: Na, de a lényeg most az, hogy a Bibliában van szó egy betlehemi csillagról.
0: Így van.
5: És azt kéne kiderítenünk,
0: hogy
5: csillagászati szempontból, hogy volt-e ilyen, most, hogy aztán igen. Közben kiszületett, meg ki volt ő, az most ilyen szempontból, abban nem szeretnék belemenni. Így van.
1: A Haley is tök.
5: Na most a végigvették ezeket a lehetőségeket, és ugye van egy nagyon érdekes dolog, gondoltak a sarcsillagra is, mert hogy azt írják, azt olvasható a Bibliában, hogy mikor mentek, akkor a csillag előttük haladt, igen. És ugye délfelé mentek. Na most a sarcsillag ezért nem lehetett, mert tehát a három király, mikor ment Jézus születésére,
0: akkor... De miért délfelé mentek délfelé. Északról? Miért?
5: Azért, mert ez akkor volt, amikor mentek lefelé, honnan is?
1: A Betlehembe mentek.
0: Honnan?
1: A Herodestől.
5: Jeruzsálemből mentek lefelé.
0: Ja, Betlehem
5: felé, igen. Tehát ugye, hát lehet, hogy ők egyébként valamiféle mezopotámiai csillagászok voltak, csillagászpapok, ezt nem lehet eldönteni, de délfelé haladtak, hogy
3: ebben még van némi bizonytalanság.
5: És a Biblia azt írja, hogy a csillag vég előttük volt, akkor nem lehetett a sarcsillag, mert ugye az éjszak felé van. És a csillag állt a többi csillaghoz képest. Na most... És sokáig látszott, tehát ezért nem lehet mondjuk hullócsillag, vagy valamilyen gyors jelenség. És akkor itt jön be az asztrológiának egy ilyen nagyon szép vonatkozása, mondom azzal együtt, hogy az, ami ma van, az egy tévhit, de valóban azért volt hatása az emberek életére, hogy ugye a zsidók messiást várták. Na most a akkoriban Krisztus előtt 7-ben volt egy érdekes együttállás az égbolton, mégpedig a Szaturnusz és a Jupiter nagyon megközelítette egymást. Uh-huh. Szinte összeolvadni látszottak, bár azért nem teljesen, de nagyon szoros közelségben kerültek. És ez az együttállás, ez az úgynevezett nagy együttállás, mert még a Mars is közel jött, mint ilyen fenyegető dolog, ez a halak csillagképben történt. Na most az volt az olvasata, ennek próbálom kinyögni, csak így nem tudom gyorsan szépen elmondani. Tehát a lényeg az, a Szaturnusz és a Jupiter megközelíti egymást a halak csillagképben, ennek az az olvasata, hogy a zsidóknak királya születik. Miért? Mert a Szaturnusz mindig is a zsidók bolygója volt, a szombat nevében is benne van ma. A Jupiter a királyi bolygó volt, a legfényesebb bolygó. A halak pedig a születés szimbóluma volt már akkor is. Tehát ebből egy akkori képzett asztrológus világosan leolvasta, hogy a zsidóknak királya születik. Tehát ez legalábbis ez egy fajta magyarázat.
1: Mi az, hogy várjál, hogy ne sikoljunk.
3: Én nekem úgy tűnik, mintha az asztrológiát bizonyos szempontok szerint.
1: De ne sikoljunk túl azon az apró tényel, hogy azt mondtad, hogy a Szaturnusz a zsidók bolygója. Miért is?
5: Hát ez... Én ezt a Ponori Török Aurél könyvében olvastam, hogy hát én ezt elfogadom. Én ezt nem néztem ennek után, hogy ennek mik a történeti gyökerei.
0: De azt választották maguknak.
1: Arra lenni kíváncsi, hogy milyen, mennyire megy ez messzire.
5: Lehet, hogy ez valamelyik hallgatók jobban tudja, nem tudom.
1: Meg a zsidóknak, meg a nem tudom.
0: Hát lehet, hogy a zsidók azt mondják, hogy az egyiptomiaknak a Vénusz tetszik, akkor nekünk a Szaturnusz tetszik.
5: Én erre nem tudok válaszolni, de ezt biztosan tudom, hogy ez volt ennek az olvasata, és ilyen szempontból láthatjuk, hogy az asztrológia az valóban hatással volt az emberek életére. Ma már tudjuk,
2: hát ez hogy... Ez olyan, hogy akkor a transzcendentalitást, azt akkoriban a csillagok az sok jelenítették meg sok esetben, sokkal összefüggőbben a vallással, mint a modern vallásokban.
5: Igen.
2: Ugyanúgy, ahogy a modern vallások korában országoknak van mondjuk védőszentje, vagy népeknek van védőszentje, akkor vagy ilyenféle szimbólumai, ugyanakkor miért nem lehetett, hogy ezek bolygók
1: legyenek. Figyelj, de az asztrologia, ugye itt például beszéltünk az együttállásról, azt tudjuk, nem? Az tény, hogy a hold befolyásolja az apály dagály jelenséget.
5: Ez
1: ugye?
5: Tény, igen. Tehát nem is
1: végül is, akkor
5: az alapítja ki.
1: Ennyi tudományos alapja kell, hogy legyen az asztrologia. Tehát akkor ezek az együttások valamit nem lehet, hogy csinálnak?
5: Semmi tudományos alapja nincs az asztrologiának.
1: De a hold a gravitációs azt mondják, hogy amikor együtt áll a, nem tudom, a Szaturnusz, nem tudom mivel, akkor az is hatással van.
5: Nincs.
1: De miért? Honnan tudjuk?
5: Hát tudjuk miért.
3: Mert keressük, és nem látjuk, hogy valamit.
5: A hold közel van hozzánk, és a gravitációjával valóban hat a föld vízburkára, megemeli apály, dagály, jelenség tengerjára. De...
2: Halló!
3: Halló! Szia!
11: Sziasztok, én csak annyit jegyeznék meg, hogy az ilyen édes elkülönítések, hogy fekete-fehér, ez tudomány és nem tudomány, ezek szerintem egy picit olyan félrevezető dolgok, hiszen én úgy látom, és úgy ítélem meg, hogy a tudomány is erősen alapul hiten.
5: Hát én
11: már pedig a hit irracionális.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondta, hogy a tudomány hiten
11: Hát de ugye van a fizika, előbb volt egy ilyen buzzword elhangzott, hogy fizika meg mérhető. Ugye a fizikában rengeteg, minden tudományos ágban rengeteg axióma van, ami kiindulási alap, ami mind elméletekre alapul, ami részben igazolt, részben nem.
5: De ennek miközben a hithez?
11: Az a lényeg, hogy ezek az elméletek nincsenek egységesen bebizonyítva a fizikában például, hogy egységes egészet alkotnának, amivel mindent
5: ez meg igaz, lehet magyarázni. Ez igaz, de semmi közben a hithez.
11: De az egy hit, hogy a bizonyos elmélet az jó, hiszen mondjuk van a gravitációs elmélet, meg a kvantum elmélet, és ezek valahol nem egyeztethetők össze egymásra, holott ugyanazon világ bizonyos aspektusainak a leírására szolgál.
0: De szerintem már nincs, ezzel már túlhaladt a tudomány, hogy az állításait egyszeres mindenkorra, örök időkre, előre érvényesnek tekintse.
11: De most akkor félreértettetek. Én azt mondtam, hogy a fizika ugye az egy reál tudomány,
0: igen,
11: ami arra szolgál többek között, de és én nem vagyok fizikus egyébként, és ahogy leírja a világ működésének szinte minden jelenséget körülbelül. Most jó, lehet, hogy nem volt ez nagyon exakt, de valami ilyesmi. És ennek a világnak van sok jelensége, jelenségcsoportja, és ezek leírására a fizika valóban meg is próbálkozik. Sőt,
5: így van, próbálkozik, ez jó szó.
11: És most jön a kulcs, amit szeretnénk mondani. Bizonyos elméletcsoportokkal írja le, hogy a fizika különböző ága, a világ különböző jelenségeit, ami elvben, mivel egy reáltudományról beszélünk, elvben egy működő, egységes, egész rendszer kéne, hogy alkosson, hogyha meg lenne a tuti, hogy így mondjam, elmélet.
5: Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Valóban nincs még ilyen, tehát a nagy egyesített elmélet, amiről te beszélsz, az még születőben van, dolgoznak rajta. De én azt mondom, hogy semmi köze ennek a hithez. Tehát egy hipotézis vagy egy elmélet, az nem olyan, hogy most hiszünk benne vagy nem, hanem a tudománynak az a lényeg, hogy felállítanak egy hipotézis, mondjuk legyen ez a módszer, és akkor meg kell próbálni bizonyítani, és sokszor bebizonyítani, de ennek semmi köze a hithez. Tehát a tudomány meg a hit között. De pont az a különbség, hogy a tudományban mindent bizonyítanod kell, a hitnél semmit nem kell bizonyítanod.
11: Igen, de azt mondom,
5: két
11: nem
5: különböző
11: azt mondom, hogy
5: útja az igazság keresésének, mind a kettőnek van létjogosultsága.
11: Igen, de a kiindulási alap, a kiindulási alapnál van különbség, vagy nincs akkora különbség, mint azt te állított szerintem, mivel visszatérve a konkrét példára, a fizikára, ott vannak elméletek, amik nyilvánvalóan nincsenek egymással, nem kompatibilisek egymással. Végis ugyanazon világ bizonyos aspektusait írják le. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő logikai alapon nem megfelelő. Mégis a tudomány elfogadja megfelelőnek egy nagy lélegzetvétellel, és nem, ez az elfogadás, ez egy jobb hiány, pontosan, de ez a jobb hiány elfogadjuk, és nem racionális alapon történik, szerintem. Hanem ez egy, hogy onnantól
5: nem
11: kezdve...
5: Nem értek
11: egyet veled. Onnantól kezdve meg már minden relatív, hogy akkor elhisztük, persze elhittük azt, és egymásra építünk, és persze lehet, hogy a módszer alapvetően más, de a kiindulási alapoknál ott bekasztan az
0: illető. De nem elhisztük, hanem feltételezzük egészen.
11: De milyen alapot feltételezzük föl?
0: Mert eddig még nincs jobb feltételezésünk.
11: Na de a tudományos feltételezés, előbb elhangzott, hogy mi a tudomány és a hit között. A tudományban szigorú logikai alapon zajlik minden. Márpedig egy feltételezés, aminek egyikünk se tudja az igazán szigorú, exakt módját. Mi az?
5: Megpróbálom elmagyarázni. Tehát a tudományos módszer lényege az, hogy megpróbáljuk a világ jelenségeit leírni, modellezni. Ehhez mondjuk alkothatunk megfigyelések alapján elméleteket, és akkor ezt bizonyítanunk kell. Hogyha ez az elmélet jól leírja a valóságot, és egyezik a megfigyelt jelenségekkel, és nem csak egyszer, hanem sokszor minden esetben, tehát képzeld el azt, hogy mondjuk te elengeded most a kezedben a telefont, és az fölfelé kezd menni. Akkor biztos vagyok benne, hogy azonnal törölni kéne a jelenlegi gravitációs modelleket, mert egyetlen egy esetben ellentmondott, tehát nem jó. Tehát, hogyha minden esetben működik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a modell elég jól modellezi a valóságot, és elfogadható. Nem azt mondjuk, hogy hiszünk benne, hanem elfogadjuk. Mondok egy konkrét példát. Ugye tudod, hogy sokáig a geocentrikus világkép lét...
11: Sajnos sikerszállom, hogy még vagyok.
5: Jó, nem baj, mondom tovább azért, mert... Tehát sokáig tudjuk, hogy a geocentrikus világkép volt az uralkodó, a földközéppontú világkép. És miért maradhatott fenn olyan sok ideig? Azért, mert egy darabig nagyon jól magyarázta azokat a jelenségeket, a bolygóknak a mozgását, a csillagok mozgását, amit a valóságban ténylegesen megfigyeltek. Csak aztán, amikor kezdődött a nagy földrajzi felfedezések kora, és a geocentrikus világképen alapuló bolygótáblázatokkal több száz kilométert tévedtek a hajósok, akkor kezdtek benne ilyen repedések mutatkozni, hogy ez igazán mégsem annyira jó elmélet, nézzük meg, mi van, hogyha megcseréljük és a napot tesszük a középpontba. És az érdekes egyébként, hogy sokáig az sem működött, mert Kopernikus körpályákkal operál, tehát nem ellipszis pályákkal, hanem körpályákkal, tehát nem lett először jobb a heliocentrikus modell, hanem Kepler után lett pontosabb. Ma azt mondjuk, hogy a heliocentrikus modell az, ami a naprendszert teljesen jól leírja, és ezt most már elég nehéz lenne egyébként megkérdőjelezni. Tehát ez csak egy példa volt arra, hogy valóban nagy, egészen nagy modellek is elavulhatnak, és akkor venni kell a bátorságot, hogy le kell tudni cserélni. De ez szerintem a kutatók többsége, a tudósok többsége ezt elfogadja, és hogyha komolyan csinálja, akkor ezt nem ragaszkodik az elavult dolgokhoz.
0: Tehát, na most akkor, igen. Én meg
12: Halló, sziasztok!
2: Szevasz!
12: Sziasztok, Zsuzsa vagyok. Sokat nézek ilyen tudományos filmet, és abban például most azzal foglalkoznak, legalábbis az egyik ilyen dolog, hogy például gyorsul a fény. Tehát ezzel csomó minden megváltozik. Vagy például a Kína az űrben egész másikát tartalmaznak, mint a Földön, ugye, mert a fekete lyukak is más hatások ellenére, tehát mint látsz fényt, vagy csillagot, az nem ott van, hanem egy kicsit arrébb van, csak el kell indulnod balra, és majd utána kerülsz te hozzá. Tehát ilyen görbült háromszögek vannak, vagy ilyen meghajlott.
5: Mondhatom?
12: Igen,
5: tehát valóban az bizonyított dolog, hogy a fénysugár is képes elgörbülni, tehát nagy tömeg meg tudja hajlítani a fénysugarat, így alakulnak ki az úgynevezett ilyen gravitációs lencse hatások. Amikor mondjuk nézel egy galaxist, és közted és a galaxis között van egy nagy tömeg, egy másik galaxis vagy egy galaxis halmaz, és akkor úgy tűnik, mintha a galaxis, amit néznél, az több példányban lenne megsokszorozva, sőt, hogyha mondjuk tökéletes lenne a közbeeső tömegnek az eloszlása, akkor egy gyűrűt látnál, egy ilyen úgynevezett Einstein gyűrűt, aki ezt feltételezte, vagy hogyha mondjuk négy példányban van, akkor Einstein
1: kereszt. Ez amit tavaly vagy tavaly előtt sikerült bebizonyítani, ugye ezt a...
5: Ezt már évekkel ezelőtt sikerült megfigyelni ilyeneket, tehát magának a fénysugárnak az elhajlása, azt már 1919-ben, hogyha jól emlékszem, egy napfolyatkozás alkalmazott.
1: Akkor mi volt az, amit most bizonyítottak be, ami Einstein egyik elmélete, vagy tavaly előtt?
5: Azt szerintem az arra gondolsz, amikor a sötét energia, vagy ez a dolog volt, hogy a világegyetemet egy ilyen idézőjelben visszatérve egy kicsit a Star Wars vonalra, egy sötét energia tölti ki, és ez egy ilyen taszító hatást képvisel. Einstein ezt egyébként felvetette, úgy nevezte, hogy kozmológiai állandó, de aztán később magát felülvizsgálva elvetette, és élet egyik legnagyobb tévedésének nevezte ezt a taszító erőt, és ma már újra azt mondja, hogy ez létezik.
3: Kérdezd.
12: A Földön pólusváltás történik, vagy pólusváltása megy át, hogy erről mit tudsz, mert erről néztem egy egész két órás filmet, és egy tudós rájött, hogy megváltozik a pólusos mező, mert a... Uh-huh.
2: De aztán a végén megölte a CIA majdnem, és de végül sikerült kiszabadítani, és családja örömmel várta az.
5: Tehát mágnes és pólus átfordulások sokszor voltak már a Föld történetében. Ha az Atlanti-óceán aljzatát mágneses szempontból vizsgáljuk, akkor sávos szerkezetű, ami azt jelenti, hogy egyik sávban a mai polaritásnak, a szomszédos sávban egy ellentétes polaritásnak megfelelően állnak be a mágnesezhető ásványok. És ez bizonyítja azt, ezek szimmetrikusak egyébként az Atlanti-óceán középvonaláról, egy nagy víz alatti hegyvonalat van az Atlanti hátság. Tehát létezett, akkor befejezem, tehát léteztek, voltak bizonyíthatóan ilyen pólus átfordulások, hogy mikor lesz a következő, nem tudjuk, hogyan következik be, nem tudjuk.
2: És mi a hatása?
0: Na, ezt igen.
2: Bekövetkezik.
1: Hát a mágnesednek a másik fele fog taszítani.
5: Az iránytűk azok mindenki, igen, de hogy ugye azért ennek nagyon komoly hatása lenne valószínűleg.
3: Távol nyugat lesz.
5: Az egyik, amiről sokat cikkeztek már az elmúlt években, hogy fokozott naptevékenység volt, napkitörések azért. Tudjuk, hogy a Földet egy mágneses pajzs védi, ez a Földnek a magnetoszférája, mágneses tere. Ez véd meg bennünket a napból érkező részecskék, a napszél részecskéje ellen. Na most, hogyha pólus átfordulás lenne, akkor valószínűleg ez nem így egyik pillanatban a másikra következne be, hanem a mai modellek szerint körülbelül 1000 évig tartana. Először így elgyengülne a mágneses tér, aztán teljesen megszűnne, megfordulna a pólus, és újra felerősödne. Csak az a baj, hogy közben.
1: Az nehéz lenne végigcsinálni.
5: Nehéz lenne, mert a napszél akadátlanul bombázná a felszínt, mint most a Marsot, ami rengeteg káros mutációt
1: okozna. Szegény kutyám a
5: technikai eszközöknek nagyon rossz hatással lenne rájuk. Ugye tudjuk, hogy egy nap, nagy napkitöréskör még az űrállomás űrhajósait is egy biztonságosabb modulba viszik, vagy a műholdak egy részét lekapcsolják részben. A Hubble űrtávcsövet részben kikapcsolják, tehát ez nagyon komoly hatással lenne a földi technológiára, és rengeteg káros mutációt okozna a DNS-ben, az élőlények DNS-ében. Nem lehetetlen, tehát vannak olyan modellek is, hogy a nagy
0: nőnek.
5: Evolúciós ugrások részben kapcsolódnak ilyen pólus átfordulásokhoz, mert akkor kaptunk egy nagy adag sugárdózist, aminek persze nagy része káros volt, de megjelentek közben új hasznos tulajdonságok is.
1: Gyakorlatilag a csótány az, ami mindent kibír, nem? A tudomány mai állása szerint.
5: Meg a Skorpió, igen, 200-szoros radioaktív sugárzást is elbír az ehhez kép. Bár ez nem radioaktív sugárzás lenne, úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt jó példa. Szép,
1: hagyd bekapcsolva, hagyd.
3: Egy kis zenét nem sugárzunk így 3-4 óra után?
0: Közérdekű ízét is mondjunk be. Jótékonysági felhívást. Mert hogy
3: mielőtt a sugárzásig arra rátérünk.
1: Emberek, jótékonysági felhívás következik a sci-fi
3: nevében. Fel is van véve, ahogy mondjátok, tudod.
1: Hallottam.

lehetőség itt a hívás következik. Vagy fogyatosul, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadót vegy 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 2 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: sátorban?
1: Nincs. Ez nagyon nagy.
2: Na itt van. Ez,
1: már itt vagyunk?
2: Persze.
1: Ja, már köszönöm, mondom, mert ez nagyon vicces.
2: Tilos rádióban az kifinap. És abból ez a műsor még egy olyan tizenvalahány percig. 2.15.37-et már ott elfosztanak.
1: Na ez nem jutott eszembe, amikor nem jutottam igen, be az ajtón.
2: Az SMS az 0-25-9-03.
3: Na én az előbb az jutott eszembe, hogy nem lehet-e, hogy ezek tehát, hogy a tudomány relativizálása, mint egy jellemző közkeletű attitűd, és a hit és a tudomány közötti határnak ez a kóstolgatása nem függ össze azzal, mondjuk pont a csillagászat vonatkozásában, hogy ugye mivel már a csillagászat túljutott azon, hogy csillagok helyének, távolságának, stb. A meghatározása, tehát annak, ami látható szabad szemmel is, hogy átlépett már a csillagászati kutatás egy olyan szférába, ami a hétköznapi érzékelés számára nincs jelen. Tehát, hogy az ember igazából, hát szóval nekem is igazából nincs különösebb konkrét elképzelésem arról, hogy ma a csillagászat mivel foglalkozik, mert hát nyilvánvalóan nem azzal, hogy nem csak abban áll a csillagászat, hogy mindig felfedeződnek újabb és újabb bolygók, vagy naprendszerek, vagy mit tudom én, mik szoktak felfedeződni.
4: Igen, hát a csillagászat kifejezés az mondjuk ma már olyan, mint a biológia vagy az orvos, tehát így önmagában semmi értelme nincsen már, részekre kell tagolni. És akkor mondjuk, hogyha így térben indulunk kifelé, akkor azt mondhatjuk, hogy vizsgáljuk meg először a szűkebb kozmikus környezetünket, és akkor már is nem csillagászatról beszélünk csak, hanem planetológiáról, tehát a naprendszer vizsgálatáról, vagy geológiáról beszélünk akármilyen furcsa, mert ma már olyan üreszközeink vannak, hogy a Föld, tehát a Földön tapasztaltakkal megegyező szinten tudjuk vizsgálni az egyes bolygókat, például a Marsot.
1: Halló!
5: Szia! Megint egy kis ember vagyok. Előttem van egy táblázat, csillagászat és rokon területek tagolódása. Csak egy párat olvasnék föl belőle, jó?
4: Nagyon
5: egy könyvek pálya meghatározás, ugye ezek különböző szakterületek, égi mechanika, asztromechanika, műszerismeret, gyakorlati csillagászat, stellár statisztika, stellár dinamika, extraterrestrikus fizika, napkutatás, elméleti asztrofizika, csillaglégkörök fizikája, csillagbelső fizikája, fotometria, spektroszkópia, rádiócsillagászat, gamma csillagászat, röntgen csillagászat, kozmogónia, kozmológia, tehát ezek még
4: teljesen jó területek. Most ez teljesen jó, csak ez az, ami aztán az átlag embernek semmit nem jön. Tehát ezt próbáltam egy kicsit közérthetőbb.
6: A kozmogónia az például micsoda?
3: Várjál, ne kapkodjunk össze-vissza, vigyünk valami rendszert, nem?
5: Van itt egy nagyon szép táblázat a rendszerben, a központi kiindulás, ez az astrofizika, és akkor
2: jó, hogy ez ott van.
3: Ez jó, de most itt van egy ember, aki ezt most jól elmondja.
1: És hogy néz ki, olyan, mint a periódus.
5: Segítségként akartam csak, hogy...
4: Nem, ezekkel én tisztában vagyok, hogy ezek léteznek. Persze, ezek a csillagászatnak a nagy klasszikus ágai.
5: Csak próbáltam így... Segíteni,
6: hogy most már ne szabadkozz, mert tényleg segítettél.
5: Jó van, örülök, hogy segítettem.
1: De mi az a kozmogónia?
4: A kozmogónia az égi testek kialakulásával és fejlődésével foglalkozó része a csillagászatnak, a kozmológia pedig az egész univerzum kialakulásával és fejlődésével foglalkozó.
1: Kérdezhetek ilyen naív gyermekit?
4: Próbáljuk.
1: Milyen nagy az, amit már tudunk az univerzumból, az mekkora az?
4: Hát...
1: És mi van utána? Főként ez érdekel?
4: Ettől féltem.
6: Mi az élet értelme?
4: Most megint egy olyan területre merészkedünk,
1: hát amiről van-e
4: órákig lehet.
2: Kik vagyunk és honnan jövünk?
4: Igen. Hát akkor ezekre most sorban.
3: Igen, menjünk sorban, kezdjük
4: nem,
3: el.
4: Hát... Ezek nagyon jó és nagyon alapvető kérdések, és pont a csillagászati kutatások egyik célja az, hogy ezekhez közelebb kerüljünk, tehát ez nem kérdéses, hát hogy mekkora az univerzum, inkább a korát mondanám.

0: mert először a mai modellek szerint, a legújabb modellek szerint 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az a kezdeti esemény, amit mondjuk lehet ősrobbanásnak nevezni. Bár ezek a standard ősrobbanás modellek ma már kezdenek kikopni a divatból, és egyre jobban előtérbe kerülnek olyan furcsa hipotézisek, mely szerint az univerzuma semmiből született, mondjuk egy ilyen véletlen kvantum ingadozásból, de hogy valamilyen érdekes szót...
1: De semmiben
2: mi az a semmi?
3: Mi ez 7-8 éves koromban ez teljesen megkeserített.
2: Én kész voltam, totál!
3: De a semmiből hogy ingadoztak a kvantumok a semmiben?
0: Jó kérdés, de most itt nem fogok tudni válaszolni. Az viszont érdekes, hogy ezek a mai modellek nagyon szép egyezést mutatnak már mondjuk Szent Ágostonnak az elméleteivel, akit akár az egyik legnagyobb kozmológusnak is tarthatunk, hiszen ő is világosan leírta már, hogy a semmiből és keletkezett, sőt arra kérdésre is válaszolt, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt. Ennek a kérdésnek szerintem nincs értelme, mert a teremtés előtt nem volt idő sem. Tehát akkor tényleg semmi nem volt, vagy a semmi volt, hát ugye ilyen nevezéktani zavar is van. Semmi, talán a valami hiánya, én nekem ezt tetszett a legjobban, ez a kifejezés.
1: Igen, a világ minden, a Isten létformája, a világ
2: valami baj van,
1: előtt, semmi. Ez az a semmi.
2: Értem, tehát a valami hiánya van.
0: Igen. Szóval az univerzum korára, vagy igen, tehát a kora olyan 13,7 milliárd, ez még mondjuk, hát ezt nehéz elképzelni 13,7 milliárd évet, talán forintban még el lehet képzelni ilyen.
4: Igen, de hogy lehet kiszámolni. Megvan egyébként, hát ez...
1: De miért 13,6? Tehát ez mi a számítás?
2: Hát azért egy 0,7 milliárd évet be lehet lőni. Az végül 700 millió év.
0: Ez is becslés csak persze. Aha. Tehát úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy az univerzum körülbelül 15 milliárd éves még mindig. Ezt így a legújabb megfigyelések alapján. Na most, hogy mekkora? Hát mondjuk, hogy körülbelül ugyanekkora. Ugyanekkora távolságra vannak azok az égitestek, egy kicsit közelebb, amelyeket már sikerült megfigyelni. A legtávolabbi galaxisok azok 10-12 milliárd fényévi távolságban vannak.
1: Amit már megfigyeltünk?
0: Igen.
2: Hány galaxis ismerünk?
0: Hát inkább számukat csak becsülni lehet. Az egész univerzumban olyan néhány száz milliárd, de körülbelül 100 milliárd galaxis lehet, amiből a mi tejútrendszer nevű galaxisunk, az csak egy darab galaxis, egy csillagsziget, mint két ilyen egymásba fordított méternyér, ilyen korong, ugye oldalról, és abban néhány száz milliárd csillag van, amiből csak egy a nap, aminek ugye van 8 vagy 9 bolygója, most attól függ, hogy a Plutót hova számoljuk az újabb elméletek szerint, és abból csak egy a Föld.
3: De a galaxis nem a naprendszer színű májás.
0: Nem, a naprendszer az a mi bolygó rendszerünk, plusz az üstökös zónak körülött, tehát egy ilyen kisebb rendszer, tehát azok az égitestek, amik a nap gravitációs.
2: És a mi galaxisunk
3: hogy vannak a matrioska babák?
0: Igen, tehát
3: univerzum,
0: ja, hogy
3: galaxisok.
0: Befelé, jó. Univerzum, mondjuk úgy, hogy akkor jönnek ezek a nagy léptékű szerkezetek, ilyen szuperhalmazok, aztán azon szupergalaxis halmazok, tehát azon belül kisebb galaxis halmazok, azon belül galaxisok, és azon belül a csillagok, és akkor a csillagok körül pedig, ha van bolygó, akkor van.
2: De most ilyenek, mint a bolygórendszerben, a tejútban hány van?
0: Hát ezt még nem tudjuk megmondani, de
2: ott is több.
0: Biztos, hogy nagyon sok van, mert 1995-ben, tehát 10 éve fedezték fel az első úgynevezett exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli bolygót, és azóta már kb. 140-et ismerünk csak a közeli csillagok körül. Aha. Tehát biztos, hogy nagyon sok csillagnak van bolygója, lehet, hogy majdnem mindegyiknek van. Ezek csak a közeli csillagok. Tehát a bolygók nagyon gyakoriak a tejútrendszerben, és valószínűleg az egész univerzumban, tehát a többi galaxisban is.
4: Bocsa, Plutóra mondtad, hogy most elég bizonytalan szegénynek a státusza, ez
0: az azt semmi.
2: Átigazolt
0: a kis bolygókhoz, vagy valójában arról van szó, hogy 1992-ben, tehát nagyon friss eredményekről van szó, figyeltek meg a Neptunuszon túl egy második kisbolygó övezetet, ugye az első, a klasszikus, az aszteroida öv, most nem az, ahol a Han Solo ment, hanem a miénk, az a Mars és a Jupiter között van. De kiderült, hogy a Neptunuszon túl is van egy második jeges kisbolygó övezet, és az ottani égitesteknek a jellemzői a Plutóhoz nagyon hasonló tulajdonságokat mutatnak. Úgy tűnik, hogy ebből a második kisbolygóból a Plutó egy tag, egy nagyra hízott tag. De sok csillagász szerint csak időkérdése, hogy, hogy ebben, a, ebben az övben egy Plutónál nagyobb égitestet felfedeznek nem sokára. És akkor de, az most...
3: De ez csak elnevezés kérdése, vagy pedig van igen. valami jelentőség annak, hogy ezt most egy bolygónak tekintik, vagy kisbolygónak?
0: Hát ugye történeti, tudománytörténeti szempontból bolygókhoz soroljuk, ugye 1930-ban fedezte fel Tombó, és ez is érdekes, hogy amíg meg nem halt, addig semmiképpen nem akarták átminősíteni kisbolygónak.
2: Tiszteletből, gyönyörű.
0: Túl soknak is azért
2: jó van, felke. Legyen neked öreg, persze, na ilyen nagy. És a Plutó...
0: Ez ilyen határeset, tehát hogy most...
2: A bolygók kifelé nőnek, ugye?
0: Egy darabig. Tehát pontosabban inkább azt mondanám, hogy, hogy a Jupiter a legnagyobb bolygó, és utána a gázóriások övezete, az már csökkenő. Tehát a Jupiter, utána jön a Saturnus, az már kisebb, annál kisebb az Uranus, és annál is kisebb a Neptunus. Bent pedig, itt a belső naprendszerben, a közelebb bolygók övében nincs ilyen. Tehát a Merkur az kicsi, a Vénusz és a Föld körülbelül ugyanakkora, és a Mars az meg körülbelül fele akkora, azt, így átmérő,
4: mint a Föld. Azt mondd meg nekem, hogy ha 70 éve már Plutót felfedezték, és azt mondod, hogy lehetséges, hogy van egy hozzá hasonló, de nagyobb kisbolygó valahol, igen, az hogy lehet, hogy egy nagyobbat viszont nem, az Istennek nem sikerült.
0: Azért, mert...
3: Pont nem néztünk mindig oda.
0: Ez az egyik, igen, hogy ott nagyon nehéz azért. Tehát tényleg csak minimális igen. részét kutatták át ennek az övnek, másik pedig az, hogy hát az messzebb van, mint a Plutó, és ezért halványabbnak is látjuk. Tehát hiába jobbak a műszereink azóta, nem könnyű
4: hát megtalálni. Hát de 12 milliárd fényévnyire igen, lévő galaxisok fényét meglátjuk.
0: Csak az az igazság, hogy a galaxisnak mondjuk saját fénye van, saját csillagannyi, tehát egy erős sugárzás.
2: Oké, ezt mondjuk tudhattad volna már.
0: Meg csak visszavett.
4: Meg vagyok győzve.
0: Igen. Hát, sőt, olyan távolság.
4: Most már nem tiltakozom, nem vonom kétségbe a hozzáértését azoknak, akik még mindig nem fedezték fel a Plutónál nagyon kis bolygót.
2: Szóval már mondjuk azért bénák.
0: Abba is érdemes belegondolni.
4: Még van 5 évünk egyébként után de már összehúzom a szemüldökemet.
0: Ha az univerzum korára meg a távolságokra visszatérünk, ugye a mai fizika szerint az egyik legfontosabb, hogy a fény sebessége az, az véges, ugye 300 000 km per szekundum körülbelül vákumban. Na most akkor gondoljunk arra, hogy, hogy ha tényleg ez így van, akkor egy 12 milliárd fényévre lévő galaxisból 12 milliárd éve indult el az a fény, ami most a szemembe jut.
4: Tehát ez az, az, közelebbi... az az ismeret.
2: Hát igen, de gyakorlatilag egy olyan dolgot, ami az előtt volt, hogy volt az ősrobbanás, ha volt, ugye a régi
0: nem az előtt, de nem sokkal az
3: előtt. Igen. Annak a fénye,
5: de ember még nem volt.
3: Kis vártatva az univerzum születése után már jött is a fény.
0: Így van, igen. Így van. Tehát igen. Ezek ilyen fiatal ősi.
2: Gyakorlatilag folyamatosan a múltba látunk.
0: Pontosan ez a lényeg. Igen. Ha én most rád nézek, akkor a múltba látlak. Jó, nem valószínű, hogy közben kimentél innen és cigiznál vagy valami, mert hogy túl kicsi a távolság igen. köztünk. De hogyha már a napot nézed, akkor, akkor 8 perces múltat látsz, mert a napföld távolság ez a 150 millió kilométer átlagos távolság.
2: Ez az nem biztonsági késletet, és tudod, mint a rádióban. Nehogy csúnyán beszéljen a nap.
0: Igen. Tehát mondjuk a nap felrobbanna, de nem fog menni.
3: Igen, olyan, akkor van 8 típus. Percünk menekülni.
0: Nem,
2: ne azt, ne hozd!
3: Nem, hanem, hogy 8 percen később
0: 8 perccel később, de...
5: Nevet ki a CD-t, nincs értelme.
0: Poén az, hogy, hogy a hatás, amikor odaér hozzánk, akkor viszont már ott van, tehát akkor már nem tudom, mit csinálni. Úgyhogy, de a nap nem olyan, nem olyan fajta, ami felrobban, tehát csak fel fog fúvódni, elnyeli mondjuk a Merkurt, a Vénuszt.
5: Aztán már mind jövünk.
0: A Föld egy kicsit megolvad, ez olyan 5-10 milliárd év múlva, tehát addig kell valahonnan elköltözni.
2: Hát az a gyerekeknek már szólok, hogy ne gondolkozzanak nagy család fel.
5: Ja.
0: Hát azért sok az az 5-10 milliárd.
2: Hát ez egy gyönyörű végszó volt az 5-10 milliárd.
4: Nemzeti felkelés, tudományos ismeretterjesztő.
2: A legközelebbi sci-fi napon visszatérünk az összes kérdésre, amire nem kaptatok választ.
3: Mondjuk valaki kérdez, hogy mi van egy olyan dolog, ami nem tudom micsoda. Kiron?
2: Mi van a Kironnal?
3: Kironnal.
0: A Kiron, hogyha most így kiejtés alapján jól CH-val írja, ugye? Uh-huh. Akkor az igen, az a Kuiper övnek az egyik legismertebb tagja.
2: Jó van a Kiron, vagy?
0: Ja, ez az a második kisbolygó, bocsánat, ja, amit mondtam. Igen. Csak azt hiszem a Kiron, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, hogy bejebb merészkedett már is valami üstökösszerű burkot erez, de ezt ne vegyétek készpénznek, mert már régen foglalkoztam.
2: Ez egy Kiron Drucker, aki most írt.
0: De nagyon tájékozott.
4: Lehet a Kironból egyébként egy nagyobb kis bolygó, mint a Plutó.
0: Nem valószínű.
3: Ez beakad neked, mit te?
2: De, de neki mehet.
3: Most már ne engedd el.
2: Köszönjük. Utána jó, következnek a Szakácsa tolvaj, illetve az óriás Alfa Hotbász is rajongók szerintem csodálatos lesz.
1: Jó, jó. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sztávoz rajongók és nem rajongók, szervusztok!
1: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: A holló. A holló. Ordította Kostolányi Dezső.
1: Egyszer elmúlt régen évfél, ültem álmos lámpafénynél.
0: Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, hogy nehéz fejem lehajtom,
1: észrevétre kaptam ajtón,
0: zajmot az a rendszer,
1: roppan félre, és sóhajtom,
0: zajmot
1: az a rendszer.
0: Az lehet.
1: Így van, így susogtam.
0: Tényű volt bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, lom a tenger, a parástól veresen.
1: Tényű volt bús december,
0: olvastam,
1: amilyen nem ért meg ember.
0: Hogy feledjem, hogy
1: nőtt az árnyék, lom a tenger, a parástól.
0: Már az angyalok között van fény.
1: Lelkem a bánattól óván, olvastam az égi órán, hogy feledjem hold Lenórán, fényes rét kedvesen. Már az angyalok között van fényes égi kedvesen. Itt lenne nincsen levesen.
0: És ver egyre jobban. Éjjj vándorálatomban,
1: most a függöny bíbor öble megbarzol.
0: Éjjj vendégvárajtomban, szizegzöm. Azt abrál a reteszen, az lehet más sem.
1: Félelemnek tőre szúrja, húrja általában.
0: És hadartam, elborultam. Megbocsásom, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant,
1: vár,
0: és az ajtón csöndbe
1: roppant. És ver egyre jobb.
0: A babráló halk lopott hang.
1: Éjjj vándorál ajtomban, az volt az a reteszen. Éjjj vendégvár ajtomban. Az babrába reteszem, az lehet, már semmi sem.
0: A sűrű sötétben nézett álmodat adott merészet, mint az őrült, mint a részek.
1: És hadartam elbarultam.
0: Csöndes az éjféli
1: óra, jó uram, asszonyom, csak. De azt hiszem,
0: álmod, fáradt
1: voltam roppan, és az ajtón csöndbe
0: roppan,
1: a babráló halk lopott hang, nem hallatszott semmiben. Erre feljutott
0: a szobámban már fehéren mentem vissza.
1: Szétvigyázva sepp.
0: Porta vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy viszontem ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát meg kell
1: mint az őrült, mint a részeg, bódorogva képesen.
0: Téglyulsz.
1: Csöndes az égi óra. Számos kicsit.
0: Zúgos szóra.
1: S a vízhang a drága szóra, halkan hívja kedvesen,
0: árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló, peckesen. És mintha mi se volna ebben,
1: a szobámban már
0: vivarnál sebesekben, a szobám szobrára lebben, úgy ül ott,
1: mert az ablak zára koppant,
0: Pallas szobrán
1: mozdulatlanul,
0: csak ül, mint a lesen.
1: Meg kell tudnom minden áron, hogy mi szörren ott a szár.
0: Én nevettem őt, hogy
1: most az ablak kitárom, az okát megkeresem.
0: Gőgösen bukkolt a szobron, és szóltam szövegyenesen.
1: Az okát meg.
0: Már alig van rajta toll.
1: Zúgasz.
0: Ó, fergeteg ver, csúnya holló. Bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban, hogy
1: óriási lomha szárnyal, egy vén holló peckesen.
0: Sohasem.
1: S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lepben,
0: úgy
1: ott, mint a lesen.
0: Mégis furcsa, hogy a bátor csúnyatól prédikától berkül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem. A szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem. És úgy
1: én
0: hívják,
1: őt, hogy sohasem. Tollam,
0: és a holló vár komolló
1: gőgösen, gugolt a szobrom.
0: Ez egy szóba lelkerezgett, reszketett rejtelmesen.
1: Bár alig van rajtad.
0: Ó, kergetek,
1: csúnya holló, bús Heroldhoz vagy hasonló. Mondd, miért jöttél?
0: Minden elszállt.
1: Mondd meg nékem, a pohárban,
0: hogy lesz. A madár szól, sohasem.
1: Szóval. szólt.
0: Felriadtam, mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem. Nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, biztos azt kapott rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelki átkazörgött, és hörgött mi keservesen. Hogy már hogy többé, sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében.
1: Bár nincs semmi oka sem,
0: elégedődítettem sebesen.
1: A szobám szobrára ülle, és a bár nincs semmi oka sem,
0: álmodoztam,
1: és úgy hívják
0: sohasem. Két csodaszem.
1: Mi a hollő várkomorú?
0: Két sanda kúsz a kósz a csodaszem. Miért károgja sohasem?
1: Ez egy szóba
0: a sötét madárra, szótlanul vigyázva várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra gyűltem, s a violafény ködülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesen.
1: Nem örökött csak.
0: Ő itt a párnán.
1: Minden.
0: Pislogott a mécsesem.
1: Ez is.
0: Nem ül.
1: Nem örökött csak.
0: Sohasem.
1: A madár szó.
0: Most egyszerre száll az ütből. Sohasem. Csak Isten. Szállt a lincseng a lépkét.
1: Mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz.
0: Angyalok.
1: Hát végre
0: Isten elküldött, hogy megsegítsen.
1: Nincsen egy ép sohasem.
0: Elfeledni régi kincsen.
1: Bús különc volt.
0: Eltemetni kedvesen.
1: Biztos azt kapatta rá.
0: Eltemetni.
1: Folyton erre járt a szája és hörgött keservesen.
0: Szólt.
1: Benne lelke átkozörgött és hörgött keservesen. Hogy már többé. Sohasem.
0: Felej nekem, kenyörgök.
1: Még nevettem.
0: Bármi légy, angyal vagy ördög, szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre, moha sem. Nincs-e ír szívemre. Nincs gyógyító, moha sem. Szólt a holó. Sohasem.
1: Miért nézd a
0: kis csodat? Felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes, hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem, hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem.
1: Szótlanul vigyázz.
0: Szólt a holló. Sohasem. Pusztulj innen a pokolba. Hordítottam fuldokolva. Száj a kárgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tép ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem. Szólt a holló,
1: itt a párnál,
0: sohasem,
1: pislogott a mécsesen,
0: és a holló meg sem otszan. Nézre jám meredre, hosszan.
1: Most egyszerre száz ezüstből, angyalok csapatja
0: is. Nézre jám két tolkozat.
1: Száll az ömjén, cseng a léptük,
0: úgy ülünk egy homladékon, mélyen alvó.
1: Angyalok! Hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsen, elfeledni kedvesen.
0: Nő az árnyék,
1: eltemetni,
0: terjed egyre csöndesen.
1: Szólt a
0: hát. S nem virrad meg.
1: Jós, felállj nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög.
2: A holló.
1: Itt szobámba vert az orkán is.
2: Fordította Babis
1: rémesen. Mondd meg itt, e szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam. Hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre, moha sem. Nincs-e ír szívemre. Nincs gyógyító, moha sem. Szólt a holló, sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra. mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe rebdes? Hajlik-e még ez szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még ez szerelmes szívre, égi kedvesem? Szólt a holnap, sohasem. Pusztulj innen a fakarba, ordítottam fuldokolva, szállj a károgó viharba, vár a bús éj partja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem, szólt a holló, sohasem. És a holló meg se moccan. Néz rám mered hosszan. A szoborra, a gomorra, tűz rám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omlatéka, mélyen alvó, éj téma. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg soha.

A kút és az inga. Már beteg voltam. Halálos betege hosszú gyötrelemnek, és mikor végre föloldották kötelékeimet, és megengedték, hogy leüljek, éreztem, hogy érzékeim megtagadják a szolgálatot. Az ítélet, a rettenetes halálítélet volt az utolsó határozott hang, mely fülemhez ért. Azután az inkvizítori szavak nesze, mint egy elmerült a kábulat elemezhetetlen zsivajában. Ez valahogy a forgás képzetét hozta elmémbe, talán asszociálva a gondolatban valami malomkerék berregésével. Csak egy pillanatra, mert nem sokára már semmit sem hallottam. De még egy darabig, és micsoda túlzott közelségben, rettenetes tisztán láttam a fekete palástos bírák ajkát. Fehérnek tetszettek. Fehérebbeknek, mint az ív, melyen a szavakat vonom, és keskenynek a groteszkségig. Keskenynek a megfeszített szilárdság kifejezésével, a változhatatlan elszántságnak, az emberi szenvedés zord megvetésének kifejezésével. Láttam, hogy a sors rendelése, vagy ami az én számomra sors volt, még egyre ömlötte szörnyű ajkakról. Láttam vonaglani rajtuk halálos szavaikat. Láttam, amint nevemnek formálták szótagjait, és borzadtam, mert hang nem jött közülük. S a kéjes borzadás pár villanatára láttam a teremfalait borító sötét kárpitok lágy és alig észrevehető meglebbenését is. És akkor szemem az asztal 7 magas gyertyatartójára esett. Először az irgalom színeit viselték, s 7 karcsú angyalnak tűntek föl, akik mentésemre jöttek. De aztán egyszerre valami halálos megcsömörödés ereszkedett szellememre. Éreztem, hogy végigreng a testem minden rosszja, mintha egy galvántelep drótját érintettem volna, míg az angyal alakok érthetetlen, lángfejű rémekké váltak, s tudtam már, hogy tőlük nem jöhet segítség. És akkor, mint egy dús zenei szólam lopózott érzéseim közé a gondolat. Micsoda édes pihenés eshet a temetőben. Halkan és tolvajmód jött a gondolat, s hosszú időnek tetszett, míg teljes erejét elérte. De mi egy szellemem végre igazán átérezte és befogadta, a bírák alakja, mint egy varázslatra eltűnt előlem. A magas kandeláberek a semmibe süllyedtek, lángjuk kialudt, s az éj feketesége ereszkedett rám, mintha minden érzésemet elnyelte volna valami őrült, rugalmas zuhanás az alvilág leges legmélyére. S akkor csönd lett és némaság, és éj az egész mindenség. Elájultam. De ebben még nem azt akarom mondani, hogy minden tudatom elveszett. Mi maradt belőle, nem kísérlem megdefiniálni, még csak leírni sem, de nem tűnt el minden. A legmélyebb álomban, sőt delíriumban, bármiféle önkívületben nem. Még a halálban sem, még a sírban sem tűnik el minden. Másféle halhatatlanság nincs is az ember számára. Fölriadva a legérzéketlenebb alvásból valami fajta álomszövet pókháló fonalait minden ébredésünkkel széttépjük. De egy másodperc múlva már oly finom tud lenni ez a háló. Nem emlékszünk arra, amit álmodtunk. Az ájulásból az életbe való visszatérésben 2 fokozat van. Először a lelki vagy szellemi lét föléledése, másodszor a fizikai lété. Valószínűnek látszik, hogyha a második fokozatot elérve visszatudnók idézni az elsőnek hangulatait, e hangulatok ékes szólóan beszélnének a küszöbön túli mélység emlékeiről. S mi van-e mélységben? Hogyan különböztessük meg árnyait a sír árnyaitól? De ha e hangulatok, amiket az első fokozat hangulatainak neveztem, nem is idézhetők vissza tetszés szerint, nem jönnek-e néha vissza hívatlanul, hosszú idő múltán, úgyhogy csodálkozunk, honnan jöttek. Aki sohasem ájult el életében, az talál-e vajon különös palotákat és ijesztően ismerős

arcokat az égő parázsba? Az látja-e lebegni a légben a ma szomorú látomásokat, melyeket a tömeg sohasem láthat? Az eltűnődik-e valamely új virág illatán? Annak agyát kergeti-e őrületbe olykor valamely zenei ütem titkos jelentése, mely azelőtt sohasem vonta magára figyelmét? Gyakran tűnődve törekedtem visszaemlékezni. Keservesen küszködtem visszahódítani egy jeldarabkáját a látszólagos megsemmisülés ez állapotának, melybe lelkem süllyedt. S voltak pillanatok, amikor sikerről álmodtam. Voltak rövid, nagyon rövid percek, amikor oly emlékeket idéztem föl varázsló módjára, melyek egy későbbi korszak elfogulatlan ítéletének tanúsága szerint is csak egy látszólagos öntudatlanság állapotával függhettek össze. Az emlékezete különös árnyékai határozatlanul beszélnek magas emberalakokról, akik mintha fölemeltek és csöndben vittek volna lefelé, mindig csak lefelé, míg nem szörnyű szédülés fogott el, csak el leszállás vége érhetetlenségének gondolatára is. Beszélnek aztán szívemnek valami ködös rémületéről, amit a szív természetellenes megcsöndesedése okozott. Erre minden dolgok hirtelen mozdulatlanságának érzése következik, mintha akik vittek, borzalmas kíséret, végtelen leszállásukban túlhaladták volna a határtalan határait, s megállnának erőfeszítésük végső kimerülésével. Ezen túl, amire emlékszem, csak valami sekélység, valami nedvesség, és aztán őrület, a tilosban járó memória, szörnyű őrülete. Csodálatos hirtelenséggel tért vissza tudatomba a mozgás és a hang, dobogó szívem viharos mozgása, s a dobogásnak hangja fülembe. Akkor szünet, és minden eltűnik. Aztán megint hang, s mozgás, és érintés, csiklandó érzés, mely átfut testemen. Aztán a lét puszta tudata, minden legcsekélyebb gondolat nélkül, és ez az állapot sokáig tart. Aztán a gondolat, egészen hirtelen, és a rémület borzalma, s buzgó törekvés, hogy megértsem igazi helyzetemet. Aztán erős vágy visszacsúszni az érzéketlenségbe. Aztán rohamos újjáéledése az eszméletnek, sikeres erőfeszítéssel egy mozdulat felé. És most a teljes visszaemlékezés. A kihallgatás, a bírák, a fekete kárpitok, az ítélet, rosszul létem, az ájulás. De tökéletes feledése mindannak, ami aztán következett. Mindannak, amit csak egy későbbi nap és sok erőlködést tett képessé határozatlanul visszaidézni. Mindeddig szememet még nem nyitottam ki. Éreztem, hogy hanyat fekszem, minden kötelétől szabadon. Kinyújtottam kezemet, s az súlyosan esett valami nedves és kemény felületre. Több percig hagytam ott, mielőtt iparkodtam képzeletemben rekonstruálni, hol vagyok és mi vagyok. Vágytam, de nem mertem látóérzékemet használni. Rettegtem az első pillantástól a körülöttem lévő tárgyakra. Nem mintha féltem volna szembenézni bármilyen rémségekkel, de attól kezdtem félni, hogy nincs mit látnom. Végre a kétségbeesés vad elszántságával gyorsan széttártam pillámat. Tehát legrosszabb sejtelmeim valóra váltak. Az örök éj feketesége környezett. Lélegzet után kapkodtam. A sötétség ereje szinte rám nehezedett és elfojtott. A levegő elviselhetetlenül sűrű volt. Még mindig mozdulatlanul feküdtem, és iparkodtam eszemet használni. Elmémbe idéztem az inkvizíciós eljárást, és megpróbáltam e nézőpontból dedukálni valódi helyzetemet. Az ítéletet kimondták, és nekem úgy tetszett, hogy azóta nagyon, nagyon hosszú idő telt el. Mégis egy pillanatig sem gondoltam magamat szó szerint halottnak. Ilyen föltevés, bármit mondjanak is a regényírók, teljességgel összeférhetetlen a valóságos létezéssel. De hol lehetek? És milyen állapotban? Tudtam, hogy a halálra ítélteket rendszerint az ünnepélyes autódafék alkalmával végzik ki, s egy ilyent
éppen az én elítélésem előtti éjszakán tartottak. Talán visszadugtak a tömlöcbe, hogy bevárják a legközelebbi szertartást, mely esetleg csak hónapok múltán lesz. Azonnal láttam, hogy ez nem lehet az igazság. Áldozatokra sürgős szükségük volt. Aztán tömlöcöm épp úgy, mint az elítéltek cellái Toledóban, köves padozatú helyiség volt, s valami világosság mégiscsak mindig szűrődött be. Most egyszerre egy szörnyű gondolat hajtott a patakokban szívemre a vért, s rövid időre ismét visszaestem az eszméletlenségbe. Mikor magamhoz tértem, azonnal talpra ugrottam, minden idegrostomban lázasan remegve. Karomat vadul dobáltam fejem fölött és magam körül minden irányban. Ujjaim nem éreztek érintést, de nem mertem tenni egy lépést sem, nehogy beleütközzem egy sírbolt falaiba. Izzadság verte ki minden pórusomat, s nagy hideg gyöngyökben állt meg homlokomon. A bizonytalanság gyötrelme végre tűrhetetlenné vált, s óvatos mozdulatot tettem előre kinyújtott karral. Szemem szinte kidagadt gödréből, a hiú reményben, hogy elkaphat valami fénysugarat. Több lépéssel jutottam már tovább, de még mindig fekete és üres volt minden. Szabadabban lélegeztem. Annyi legalább bizonyosnak látszott, hogy minden sorsok legrettenetesebbje nem az, ami rám vár. És most, amint vigyázva, még egyre előrébb lépegettem, tolongva jött emlékembe ezer határozatlan mentemonda Toledo különös borzalmairól. E börtönök felől hökkentő dolgokat beszéltek, mindig mesének gondoltam azokat, de mindenképp különös mesék voltak, oly borzalmasak, hogy csak suttogó száj adhatta tovább őket. Itt hagytak, hogy éhen pusztuljak el e föld alatti sötétség világába. Vagy micsoda, talán még ennél is félelmetesebb halál nem lesz rám. Hogy halál volt a cél, és pedig a rendesnél keservesebb halál, sokkal jobban ismertem bíráim karakterét, hogy sem ebben kételkedjem. Csak a mikor és a hogyan foglalkoztatta gondolataimat. Kinyújtott kezem végre neki ütődött valami szilárd akadálynak. Fal volt, látszólag kőből építve, nagyon sima, nyálkás és hideg. Követtem hajlásait, avval az óvatos bizalmatlansággal lépegetve, amit némely régi rémmese sugalt belém. Ez az eljárás azonban nem adott módot megállapítani börtönöm méreteit, mert végigjárhattam egész kerületét, és visszaérhettem arra a pontra, ahonnan kiindultam, anélkül, hogy észrevettem volna, oly tökéletes egyformának látszott a fal. Azért a kést kerestem, ami a zsebemben volt, mikor az inkvizitorok termébe vezettek. Hanem a kés eltűnt. Ruháimat kicserélték, valami durva zsáköltönnyel. Arra gondoltam, hogy a késpengéjét beledugom a kőműves munka valamely alig észlelhető résébe, hogy ekként kiinduló pontomat megjelöljem. De a probléma tulajdonképpen egyszerű volt. Noha fölizgatott képzeletemben, első pillantása szinte leküzdhetetlennek tűnt föl. Letéptem egy darabot a daróc öltöny szegélyéből, és ezt a rongyot teljes szélességében, derékszögben a falhoz helyeztem. Ha utamat körül tapogatom a cellában, előbb-utóbb, ha a kört befejeztem, újra meg kell találnom ezt a rongyot. Legalább így gondoltam, de nem számoltam börtönöm nagyságával, vagy a saját gyöngeségemmel. A talaj nyirkos és csúszós volt. Egy darabig csak vánszorogtam előre, végül megbotlottam és elestem. Végső kimerültségem arra bírt, hogy fekve maradjak. És amint ott hevertem, hamarosan erőt vett rajtam az álom. Mikor fölébredtem és kinyújtottam karomat, egy darab kenyeret és egy vödör vizet találtam magam mellett. Nagyon is fáradt voltam, hogy e körülményen elmélkedni kezdjek, de mohón ettem és ittam. Aztán tüstént újra kezdtem körutamat a cella körül, és sok erőlködéssel végre eljutottam a daróc rongyig. Mielőtt elestem, 52 lépést számoltam, és mióta újra kezdtem a járást, még 48-at kellett olvasnom, míg a rongyhoz értem. Összesen tehát éppen 100 lépés volt. És két lépést véve egy jardnak megállapítottam,
hogy börtönöm körülbelül 50 yard kerületű. Csak hogy útközben számos szögletet értem a falban, és így megközelítő fogalmat sem alkothattam magamnak a sírbolt alakjáról, mert nem nevezhető másnak, mint sírboltnak. Nem sok célom volt e kutatásokkal, és bizonnyal semmi reményem. De valami határozatlan kíváncsiság arra bírt, hogy még folytassa őket. Elhagyva a falat, elhatároztam, hogy átszelem az általa bekerített tér közepét. Eleinte a legnagyobb óvatossággal jártam el, mert a padló, bár látszólag szilárd anyagból készült, nyálkás volt és megcsalta az embert. Később mégis bátorságot vettem, és nem haboztam keményebben lépni, iparkodva, amennyire csak lehetséges, egyenes vonalban keresztezni a cellát. Mint egy 10 vagy 12 lépést tehettem így módon, mikor köntösöm megtépett szegélye lábam közé keveredett. Ráléptem, és erős zuhanással arcra estem. Esésem első zavarában nem vettem azonnal észre egy kissé hökkentő körülményt, ami néhány másodperc múlva, s mielőtt még mindig arcra bukva hevertem, ellenállhatatlanul magára vont a figyelmemet. Ez a következő volt. Állam a börtön padozatán pihent, de ajkam és fejem felső része, bár látszólag az állnál alacsonyabb szinten, nem érintettek egyebet, mint az üres levegőt. Azon kívül úgy éreztem, hogy homlokom valami tapadós gőzben fürdik, s orromat a szétmálló gombák sajátságos illata ütötte meg. Előre nyúltam, és elborzadtam a felfedezésen, hogy pontosan szélére estem egy kör alakú mélységnek, melynek nagyságát persze egyelőre nem volt módon megállapítani. A nyílás falazott peremén tapogatózva sikerült leválasztanom egy kis téglatörmeléket, amit ledobtam a mélységbe. Több másodpercen át figyeltem Ekhúit, amint esése közben a meredély oldalaihoz ütődött, végre tompa csobbanás hallatszott, hangosan visszaverődve a falakon. Ugyanakkor a fejem fölött valami ajtó gyors nyílásához és rögtöni becsapódásához hasonló hang hallatszott, mi alatt halvány fénysugár villant a homályon át, és épp oly hirtelen el is tűnt. Most tisztán láttam a sorsot, amit számomra készítettek, és szerencsét kívántam magamnak a jókor jött véletlenhez, melynek folytán megmenekültem. Még egy lépés, mielőtt elbotlom, és a világ nem lát többet, s a halál, amit most elkerültem, épp oly jellegű volt, amilyent mindig mesének és hihetetlennek tartottam az inkvizícióról szóló elbeszélésekben. A zsarnokság áldozatainak szánt halálnemekben a legrémesebb fizikai gyötrelmek és a legnagyobb lelki borzalmak közt esett választás. Engem az utóbbiak számára tartottak fel. A hosszú szenvedéstől idegeim annyira elernyedtek, hogy már a saját hangomtól remegtem, s minden tekintetben alkalmas médium voltam a különleges tortúrára, mely rám várt. Minden tagomban reszketve visszatapogatóztam a falig, elszántan, hogy inkább ott pusztulok, mint sem a hullámok rémeit kockáztassam, melyeket képzeletem most nagy tömegben és különböző elhelyezéssel festett a börtön köré. Más lelki állapotban talán lett volna bátorságom egyszerre véget vetni szenvedéseimnek egyetlen úrás által e mélységek valamelyikébe, de most a gyáván gyávája lettem. Azt sem tudtam elfelejteni, amit a szörnyű helyekről hallottam, hogy az élet hirtelen kioltása nem tette részét gonosz plánumoknak. A belső izgalom több óra hosszat ébren tartott, de végre mégis elszunnyadtam újra. Fölébredve, mint előbb, egy kis cipót és egy vizes csöbröt találtam magam mellett. Égő szomjúság emésztett, s egyhajtásra kiürítettem az edényt. Altató lehetett benne, mert alig, hogy letettem, ellenállhatatlanul álmos lettem megint. Mély álom hullott rám, mély, mint a halálé. Mennyi ideig tartott, természetesen nem tudom, de mikor újból kinyitottam a szememet, a körülöttem lévő tárgyak láthatóak voltak. Valami vad, kénes fény, amelynek eredetét az első pillanatban nem tudtam megállapítani, megengedte,
hogy szemügyre vegyem börtönöm egész kiterjedését és berendezését. Nagyságára nézve nagyon elszámítottam magam. A falak összes hosszúsága nem haladta túl a 25 yardot. Ez a tény néhány percre teljesen megzavart, s a fölösleges tűnődések egész özönébe merített. Igazán fölöslegesen, mert mi lehetett lényegtelenebb számomra a környező rettenetes körülmények között, mint tömlöcön puszta térfogata. De szellemem betegesen érdeklődött minden jelentéktelen részlet iránt, s föltevést föltevésre halmoztam, hogy számot adjak magamnak a tévedésről, amit a számításban elkövettem. Végre felvillant előttem az igazság. Első mérési kísérletemben 52 lépést olvastam elesésem időpontjáig. Akkor már alig 1-2 lépésre kellett lennem a darócronytól. Igazában majdnem befejeztem körutamat a fal mentén. Aztán aludtam, és mire fölébredtem, valószínűleg megfordultam helyemen, így gondolhattam a fal kerületét körülbelül 2-szer akkorának, mint amekkora tényleg volt. Zavart szellemem elmulasztotta megfigyelni, hogy mikor körutamat megkezdtem, a fal bal kezem felé volt, s mikor folytattam, jobbra. A helyiség alakjára nézve is tévedtem. A tapogatózás közben számos szögletre akadtam, s ebből különleges szabálytalanságra következtettem. Így hatalmas a teljes sötétség hatása arra, aki álomból vagy ájulásból ébred. A szögletek néhány jelentéktelen bemélyedés, vagy különböző távolságokban vágy fülkék szögletei voltak. Nagyjában a cella négyzetes formát mutatott. Amit kőfalnak gondoltam, az most vasnak vagy valami más fémnek látszott nagy táblákban, melyeknek határai és eresztékei tették a szögletszerű behajlásokat. Az ércfal egész felületét durván bepacsmagolták, mindazon utálatos és visszataszító festészeti motívumokkal, melyek a szerzetesek síri babonáinak köszönik létüket. Fenyegető arcú ördögök alakjai csontváz figurákkal és más, még félelemetesebb képek borították és égtelenítették el a helyiséget. Megfigyeltem, hogy a fantom szörnyek körvonalai eléggé élesek, de a színek halványnak és elmosódottnak tűntek föl, mint egy a nyírkos légkör hatására. Most észrevettem a padlót is, mely kőből volt. Középen ásított a kör alakú mélység, amelynek torkából megmenekültem. De több ilyen nem volt a helyiségben. Mindez csak határozatlanul, és nagy erőfeszítésekkel tudtam meglátni, mert személyi állapotom nagyot változott alvásom alatt. Most hátamon feküdtem, teljes hosszúságomban, valami alacsony faállványon. Ehhez erősen le voltam kötözve egy hosszú, Ló Istvánhoz hasonló szíjjal. A szíj számos csavarodásban övezte tagjaimat és törzsemet, nem hagyva szabadon mást, csak fejem és balkarom, épp csak annyira, hogy nagy nehézséggel tudhattam valamit enni egy cseréptálból, ami mellettem állt a kövezeten. Nagy rémületemre láttam, hogy a vizes csöbröt elvitték. Rémületemre, mondom, mert tűrhetetlen szomjúság emésztett. Úgy látszik, ezt a szomjúságot gyötröim szánt szándékkal éleszteni akarták, mert a tálban lévő étel borsosan fűszerezett hús volt. Most fölfelé tekintve börtönöm mennyezetét vizsgáltam. Valami 30 vagy 40 láb magas volt, nagyjában épp úgy alkotva, mint az oldalfalak. Az egyik érctáblán igazán különös ábrázolás kötötte le teljes figyelmemet. A vén idő festett alakja volt, ahogy rendesen rajzolják, kivéve, hogy a kasza helyett a kezében valami mást tartott, amit egy hatalmas inga festett képének gondoltam, amilyeneket antik órákon láthatunk. De volt valami ezen az ingán, ami arra bírt, hogy figyelmesebben vegyem szemügyre. Míg bámultam rá, egyenest magam fölé, mert pontosan a fejem fölött volt, úgy képzeltem, hogy mozogni láttam. Egy pillanat múlva ez a képzelet valónak bizonyult. Lengése rövid volt, és természetesen lassú. Pár percig figyeltem, kissé megijedve, de még inkább csodálkozva. Végre fáradtan, egy csigatempójú mozgás követésétől szemem a cella egyéb tárgyaira irányítottam.
Valami gyönge nesz vonta magára figyelmemet, és a padlóra pillantva több óriási patkányt láttam átszaladni. A kút felől jöttek, amely jobbról éppen látókörömbe esett. Még mialatt néztem is, csapatostul másztak elő, rohanva, éhes szemekkel, a húgy szagától csábítva. Nagy erőlködés és éberség kellett, hogy el tudjam őket hessegetni. Vagy fél óra telhetett el, talán egy egész óra is, mert az idő folyásáról csak tökéletlen fogalmat tudtam alkotni, mire ismét a mennyezetre vetettem tekintetemet. Amit akkor láttam, megzavart és meghökkentett. Az inga kilengésének hossza majdnem egy yardnyit növekedett. Természetes következmény gyanánt nagyobb lett a lengés gyorsasága is. De ami leginkább zavarba ejtett, az a megfigyelés volt, hogy az inga szemmel láthatólag lejjebb ereszkedett. Most azt is láthattam, fölösleges mondanom, milyen borzalommal, hogy alsó széle csillogó acélfélholdat formált, melynek egyik szarva a másiktól körülbelül egy lábnyi távolban volt, a szarvak fölfelé görbültek, és a félhold alsó éle láthatóan olyan éles volt, mint a borotva. Amellett tömörnek és súlyosnak is látszott, mint egy borotva kés, élétől fölfelé szilárd és széles acélmasszává vastagodva. Nehéz bronzrúdon függött, és az egész alkotmány sziszegett, amint lengveszelte a levegőt. Nem lehetett kétséges tovább előttem a sors, melyet a szerzetesi kínzó zseni számomra készített. Az inkvizitorok közegei rájöttek, hogy tudomást szereztem a kútról, melynek borzalmainál nem szánhattak csekélyebb büntetést a magamfajta vakmerő renitensnek, a kútról, mely képe a pokol kútjának, s melyet a kósza hír is minden kínzás mesterségük ultima túléljának tekintett. A kútba zuhanást a vak véletlen folytán kerültem ki, s tudtam, hogy a meglepetés kínok csapdájába ejteni az áldozatot fontos részét tette e tömlőcbeli kivégzések groteszk fantasztikumának. Mint hogy nem estem bele magamtól a mélységbe, a démoni tervben már nem szerepelt az, hogy belelökjön, s így, nem lévén egyéb alternatíva, más, szelidebb pusztulás várt rám. Szelidebb. Szinte mosolyogtam kínjaim között, mikor e szónak ilyen alkalmazására gondoltam. Mi célja volna beszélnem a halálénál nagyobb borzalom hosszú-hosszú óráiról, míg az acél súgó lengéseit számláltam. Hüvelykről hüvelykre, vonalról vonalra, körömhegynyi esésekkel, amelyeket csak évszázadoknak tetsző időközök múltán lehetett észrevenni, szállt lejjebb, s egyre lejjebb. Napok múltak, s valóban lehet, hogy több nap múlt el, míg oly közel ért fölém lengésében, hogy fanyar szelével meglegyezett. A kifent acél szaga tolakodott orjukamba. Imádkozni kezdtem. Az eget bosszantottam imáimmal, hogy gyorsabban szálljon le. Majd különös őrület fogott el, s hosszasan próbálgattam erőszakkal följebb emelni magam a rettenetes pallos éle alá. Aztán hirtelen lecsillapodtam, és úgy hevertem ott, mosolyogva a csillogó halálra, mint a gyermek, valami ritka játékszerre. Közbejött a teljes érzéketlenségnek egy újabb intervalluma is. Rövid volt, mert mire visszatértem az életbe, az inga leereszkedése nem tett észrevehető haladást. De lehetett hosszú is, mert tudtam, hogy démoni hatalmak figyelik ájulásom, s kényük szerint szüneteltethették az inga mozgást. És fölocsúdva, fáradtnak is éreztem magamat. Ó, kimondhatatlanul fáradtnak. Betegnek, gyöngének, mint valami hosszú koplalás után. Még a szörnyű napok gyötrelmei közt is táplálékot kívánt az emberi természet. Fájdalmas erőlködéssel nyújtottam ki bal karomat, amennyire kötelékei megengedték, s birtokba vettem a csekély maradékot, amit a patkányok meghagytak. S amint egy falatkáját ajkamhoz emeltem, egyszerre megrohant a lelkemet, egy kibontakozni kezdő gondolata az örömnek, a reménynek.
pedig mi közöm lehetett nekem a reményhez. Mondom, csak félig megformált gondolat volt, sokszor vannak ilyen gondolatai az embernek, amik sohasem érik el teljes formájukat. Éreztem, hogy öröm, hogy remény van benne. De éreztem azt is, hogy elfullad, még mielőtt kialakult volna. Hiába küszködtem, hogy végig gondoljam, hogy visszaaludítsam. A hosszú szenvedés majdnem megsemmisítette minden rendes lelki erőmet. Gyenge elvéjű, hülye lettem. Az inga lengés iránya testem hosszával derékszöget adott. Láttam, hogy a pengének szívem környékét kell átmetszeni. Át fogja reszelni ruhám darócát, aztán visszaleng, és megismétli vágását újra meg újra. Ijesztően tág kilengése ellenére, mely 30 láb is megvolt, vagy még több már, és esése sziszegő ereje ellenére, mely akár vasfalakat is átszelhette volna, eleinte több percen keresztül munkájának egyetlen eredménye az lesz, hogy ruhám szövetét reszeli. És ennél a gondolatnál megtorpantam. Nem mertem tovább menni tűnődésemben. Makacs figyelemmel időztem e ponton, mintha e vesztegelés által meg is állíthattam volna itt az acél leereszkedését. Kényszerítettem magam, hogy a félkörű penge hangjára gondoljak, amint a szövetet átmetszi, arra a különös, borzongó érzésre, melyet a daróc éles köszörülése kelt az idegekben. Annyira elmerültem a haszontalan képzelődésbe, hogy idegességem a tetőfokára hágott. Lefelé, megállás nélkül, egyre lefelé szállt közben a penge. Vad örömöm telt, ereszkedése lassúságát, lengése gyorsaságával szembeállítani. Jobbra, balra, tágon és szélesen, egy kárhozott szellem sivításaival, de a szívem felé egy tigris lopózó lépteivel. Hölváltak, kacagtam és üvöltöttem, amit egyik vagy másik elképzelés lett agyamban uralkodóvá. Lefelé, halálos biztonsággal, kérlelhetetlenül lefelé. Három hüvelyknyire vibrált már mellemtől. Kétségbe esve, dühötten küszködtem, hogy kiszabadítsam bal karomat. Egyelőre csak könyökig volt szabad. Kezemet elvihettem nagy nehezen a táltól ajkamig, de nem ment tovább. Ha eltéphettem volna a köteléket a könyököm fölött, bizonyára megpróbálom megfogni és megállítani az ingát. Épp úgy próbálhattam volna egy guruló lavinát megállítani. Lefelé, egyre szüntelenül, kikerülhetetlenül lefelé, föllélegeztem. És új erőfeszítést tettem. Valahányszor kilengett jobbra vagy balra, de görcsösen összehúzottam, a fölöttem söpört el. Szemem a legértelmetlenebb kétségbeesés mohóságával követte röptét oldalt és fölfelé, és önkéntelenül lecsukódott, mikor elszállt. Noha meghalni, csak a megkönnyebbülés lett volna. Ó, mi kimondhatatlan megkönnyebbülés! Mégis remegtem idegeimben, amit elgondoltam, mi észrevehetetlenül csekély süllyedés a gépezetben elég volna, hogy ezt az éles, csillogó kést a mellembe vágja. Idegeimet a remény remegtette, tagjaimat a remény rángatta össze. A remény, mely diadalmat ül a kínpadon, mely még az inkvizíció börtöneiben is biztató szavakat csuttog a halálra ítélt fülébe. Láttam, hogy valami 10-12 lengés már tényleges érintkezésbe fogja hozni az acélt ruháimmal, s e megállapítással egyidejűleg szellememre hirtelen a teljes kétségbeesés éles, koncentrált nyugalma szállt. Hosszú órák, vagy tán napok óta először gondolkodtam. Most eszméltem arra, hogy a szíj vagy kötőfék, amely leszorított, egyetlen darabból áll. Egyes tagjaimat nem nyűgözték külön kötelékek. A beretva éles penge első vágása a szíj bármely részén eléggé fölold arra, hogy bal kezemmel az egészet lecsavarhassam testemről. De milyen félelmetes közelségét jelenti ez már is a szörnyű acélnak. A legkisebb mozdulat következménye mi halálos lehet, és aztán valószínű-e, hogy kínzóim poroszlói ne látták volna előre ezt a lehetőséget, és ne intézkedtek volna erre az esetre is. Valószínű-e, hogy a mellemet keresztező szídarab az inga útjába essék. Remegve, hogy ezt a halvány, és minden látszat szerint utolsó reményemet füstbe menti látom, fölemeltem a fejem annyira, hogy mellem kötelékeit áttekinthessem.
A szíj szorosan körülfogta tagjaimat, és törzsemet minden irányban, kivéve a metsző penge útját. Alig ejtettem vissza fejemet eredeti helyzetébe, mikor megvillant bennem az, amit másképpen nem tudok megjelölni, mint hogy második kialakulatlan fele volt annak a mentő ötletnek, amire előbb céloztam, s ami előbb, mikor az ételt égő ajkamhoz emeltem, csak határozatlanul lebegett lelki szemeim előtt. Most az egész előttem állt, gyengén, nem nagyon józan színekben, nem nagyon határozottan, de mégis egészben. Rögtön hozzáláttam a kétségbeesés energiájával megkísérelni végrehajtását. Az alacsony fa alkotmánynak, amelyen feküdtem, közvetlen szomszédsága több órán át valósággal nyüzsgött a patkányoktól. Vadak, vakmerők, éhesek, vörös szemük úgy tüzelt rám, mintha csak azt várnák, hogy mozdulatlan maradok, hogy zsákmányukul tekinthessenek. Micsoda táplálékhoz szokhattak hozzá a kútban? Gondoltam. Bármennyire iparkodtam is, hogy ebben meggátoljam őket, tányérom tartalmát jóformán egészen fölfalták. Kezem már rájárt a folytonos legyezgetésre, gépies hadonászásra a tál körül, és elmozdulatot öntudatlan egyformasága végül is egészen megfosztotta hatásától. Az undok állatok falánkságukban gyakran mélyeztették éles fogaikat ujjaimba. Most a szíjat mindenütt, ahol elérettem, alaposan bedörzsöltem az olajos és fűszeres hús megmaradt darabkáival, aztán fölemelve kezem a padlóról, lélegzet visszafojtva vártam. A muhó férgek először visszahőköltek, megijedve a változáson, a mozgás megszűnésén. Rémülten szaladtak szét, sokan a kútba menekültek. De ez csak egy pillanatig tartott, nem hiába számítottam falánkságokra. Észrevéve, hogy mozdulatlan maradtam, egy-kettő a legbátrabbak közül felugrott a fapricsre, és szaglászni kezdte a szíjat. Ez, úgy látszik, jel volt az általános rohamra. Friss csapatok tódultak a kút felől. Fölmásztak a fára, túl a fán, és százával ugráltak testemre. Az inga ütemes mozgása a legcsekélyebb mértékben sem zavarta őket. Pályáját elkerülve a megkent kötelék körül működtek. Folyton növekvő csapatokban rajzottak, nyüzsögtek rajtam. Torkomon vonaglottak, hideg ajkuk az enyémet kereste, tolongó nyomásuk majdnem megfojtott, s oly undor dagadt föl keblemben, s fagyasztotta meg tapadó súlyával szívemet, amelyre nincs szó a világon. De még egy perc. Nem, hogy már több helyen szét is vált, de minden emberit felülmúló elszántsággal tovább feküdtem, mereven. Számításomban nem csalódtam, és nem hiába tűrtem. Végre éreztem, hogy szabad vagyok. A szíj szalagokban lógott testemről, de az inga verése már mellemen súrolt, már elmállasztotta ruhám darócát, már elvágta az alatta levő fehérneműt. Két lengést tett meg, s metsző fájdalomérzés hasított minden idegembe. De a menekvés pillanata elérkezett. A szabadítók egy kézlegyintésemre egymás hátán szögdöstek szét. Egy meggondolt mozdulattal, óvatosan rézsút, összezsugorodva, lassan, lassan kivontam magam bilincsem öleléséből, s a lengő párt útjából. Egy percre legalább szabad voltam. Szabad? Az inkvizíció kezében? Alig léptem le borzalmas faágyamról a börtönkő padlójára, mikor a pokoli masina mozgása megállott, s láttam, hogy valami láthatatlan erő visszahúzza az egészet a mennyezetig. Oly lecke volt ez, melyet még kétségbeeséssel vettem szívemre. Nyilván minden mozdulatomat figyelték. Szabad? Csak azért kerültem ki a halált a kínszenvedés egyik formájában, hogy valami másiknak legyek prédája, mely talán rosszabb a halálnál. Ezzel a gondolattal
Idegesen forgattam körül szemem a vastáblákon, melyek körül zártak. A helyiségben szemmel láthatólag volt valami újdonság, valami változás, amit az első pillanatra nem tudtam határozottan fölbecsülni. Az álmatag, remegő szórakozottság több percén át haszontalan és összefüggéstelen találgatásokban erőltettem értelmemet. Ez idő alatt jöttem első ízben tudatára a cellát bevilágító kénes fény eredetének. Egy hasadékból jött, mely mint egy fél hüvelyk szélességben a falak alján teljesen körülvette a börtönszobát, sekként úgy látszott és úgy is volt, hogy az oldalfalak tökéletesen különállnak a padlótól. Megpróbáltam átkérlelni, de persze hiába. Amint a kísérlet után fölálltam, a változás rejtélye, mely szobámban érezhető volt, egyszerre megvilágosult bennem. Előbb megfigyeltem, hogy ám bár a képek körvonalai a falon eléggé határozottak, a színek elmosódottnak és ködösnek tetszettek. Ezek a színek most percről percre jobban hökkentő és erős fényruhát öltöttek, amely a kísérteties és ördögi figuráknak oly életet adott, hogy az enyémnél erősebb idegeket is megborzongatott volna. Démoni szemek villogtak rám, vad és túlvilági élénkséggel, minden irányból, ahol az előbb még semmit sem láttam, s valami különös tűz kékes lángjában égve. Nem tudtam rábírni fantáziámat, hogy ezt a tüzet valótlannak tekintse. Valótlannak? Csak egy nagyobbat kellett lélegeznem, s az izzóvas gőzének leherete csapta meg orromat. Folytó illat töltötte be a börtönt, a szemek, melyek gyötrelmemre villogtak, pillanatról pillanatra mélyebb tűzben égtek. A festett borzalmak véres képein a bíborszínek gazdagabb árnyalatai ömlöttek el. Fulladoztam, leheletért kapkodtam. Nem lehetett kétség kínzóim szándékáról, ó, mindenkinél kegyetlenebb démonoknál démonibb emberek. Az izzó fémek közelségéből a cella közepébe húzódtam. A forróság által fenyegető pusztulás a rémképei között a kút hűvösségének gondolata balzsamként lopózott lelkembe. Oda rohantam halálos kávájához. Mélyébe vetettem erőlködő pillantásomat. A kigyulladt tetű tüzes vízfénye bevilágította legbensőbb rejtekeit. Mégis egy őrült másodpercen át szellemem vonakodott fölfogni értelmét annak, amit ott láttam. Végre kényszerítettem. Utat vájtam számára lelkemben, s beégett borzadó értelmemig. Ó, ha szót találnék kimondani. Ó, rettenet. Ó, akármi, csak ez ne... Rémült csikollyal tántorodtam vissza a kút széről, s kezembe temettem arcomat, sírva, keservesen. A hőség gyorsan növekedett, s még egyszer fölnéztem a hideglelés lázában borzongva. Cellámban újabb változás volt, most a formája változott meg. Mint imént, most is eleinte hiába iparkodtam megérteni vagy megállapítani, hogy mi történt. De nem soká maradtam kétségben. Az inkvizítori bosszút sietésre sarkantyúzta kétszeri menekvésem. Nem lehetett többé húzakodni a rémület királyával. A terem előbb négyzet alakú volt, most észrevettem, hogy a vasfalak által képezett szögek közül kettő hegyes szöggé vált, a másik kettő következésképpen tompa lett. E rettenetes különbség gyorsan növekedett mély nyögő vagy dörömbölő hang kíséretében. A helyiség egy pillanat alatt rombusszá cserélte formáját. De a változás itt nem állt meg, nem is reméltem, nem is kívántam megállítani. Keblemre tudtam volna ölelni a tüzes falakat, mint az örök béke köntösét. Halált inkább, mondtam. Akármilyen halált, csak ezt ne, ami a kútban vár. Én bolond, nem tudhattam volna-e, hogy a tüzes vas célja éppen az, hogy a kútba szorítson? Kiállhattam volna-e izzó forróságát? És még ha ki is, ellenállhattam volna a nyomásának. És most laposabbá és laposabbá nyomódott a rombusz, oly gyorsasággal, mely nem hagyott időt az elmélkedésre. Középpontja, s így természetesen legszélesebb átmetszésű része is éppen az ásító mélység fölé került. Visszatántorodtam, de az összeszoruló falak ellenállhatatlanul előre nyomtak. Végre nem volt már fonnyadt és vonagló testem számára több. Egy hüvelyknyi szilárd talajnál a börtönpadlójából, ahol lábamat megvethessem. Nem küzdöttem tovább, de lelki agóniám
A kétségbeesés egyetlen hangos, hosszú és végső sikolyában talált kitörést. Éreztem, hogy megtántorodom akut szélen. Elfordítottam szememet. Emberi hangok diszharmonikus zaja hallatszott. Hangos harsonaszó, mintha sok-sok trombita hangja volna. Zordon moraj, mint ezer mennydörgés koncertje. Az izzó falak visszarándultak. Egy kinyújtott kar ragadta meg karomat, amint ájultan dőltem a mélységbe. Lassalle tábornok karja volt. A francia hadsereg benyomult Toledóban. Az inkvizíció ellenségeinek adta.

0: ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Megvolt-e a torna? Harsogta köszönés helyett a reggeli vizitkor. Lassan nem is vizit ez már, hanem ceremónia. Frissen kölnizve bemasírozik, a sasbolyok tolják utána a kitüntetéseit, s a Red Bullos dobozokat zsúrkocsin. Nem tagadható le, hogy Tubica nyilván a saját titkos receptje szerint egyre növekszik. Persze az is lehet, hogy én mentem össze. Nem tudom. Jaj, nem volt meg. Ingatta a fejét. Azt ő látja, hogy nem. Pedig a punyogás meg hájadzás helyett inkább edzést kéne tartanom a test templomában. Mert a test acélja nélkül nincs lélek kova, repül a nehéz szárny, jövőnek tova. Nem azért mondja, fújta föl magát Tubica, de nézzen meg őtet, barátice. Az erőtől duzzadás őhozzá mérve lófasz. Na ja, ez alkat dolga, egyik faj így, a másik faj úgy, a mutánsokkal pedig a betolakodó szívűekkel meg csak a baj van. A madárfejű lajcsikákkal. Persze azért van a baj, fajtársam, hogy kicsalogassuk az odujából is, kitekerjük a nyakát, mondta Tubica testvér, és csillogó szemmel felborzolt tollakkal fölnyitott egy doboz Red Bullt. Sokszor megfigyelhettem ezt a műveletet. Érdekes technikája van. Belevágja a csőrét a bádokba, két cippantással leszívja a tartalmát, majd a csizmás lábával lerugdossa a dobozt önnön fejéről, és mint a rohamozna, nekifutásból kidobja az ablakon. Kruhaha! Kiabálják ez alatt a sasbolyok. Rukkukukukku! Láttál-e már ekkora sörcsőrt, testvérem? Mondja ilyenkor, és piroslik a haba szemöldökén. Egy hordót szétbaszok az erőtől, ha akarok. Nem, mondtam neki, ekkorát még sose láttam. Mert ez egyenesen tanítani való, és tégedet egy ilyen teljesítménnyel feltétlen ki kéne tömni, kedves bátyám. Egy darabig furcsán pislogott rám, aztán mégis elmosolyodott, büszkén járkált föl alá. Ne türelmetlenkedjé, neked is beműtünk egyet a pofitba, kis testvérem, felelte. Ha eléled addig. Egy sörcsört. Máskülönben, mondta, délutánra legyek összekészülve, vegyen föl szépen a zöld leveles szabadidőmet, magával visz a teraszra. Zászlószentelés lesz és fiókáztatás. Furcsa volt joggingban a szabad levegőn. Mindenki engem nézett, amit igen szégyeltem. Nem győztem összehúzni magam. Ráadásul az ünnepség alatt Tubica mögött kellett ülnöm fönn a karom keresztes trambolinon. Mutatni szárny közelben. Nyüzsgött alattunk az egész terasz, és ameddig a szem ellát, nyüzsgött a légtér. Szólt a tuba zenekar, vitaminos konfettit és búzagumit szórtak szét a harci mazsorettek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak. De meg kell adni, rend volt, és komoly fegyelem. Tubica egyfolytában integetett, csókot, mentolos bükkönykalácskát dobált a turul bébiknek, akik forró nadrágban és kendermagos fejkendőben gyakorlatoztak a ragadós harci tatamin. Majd kis beszédet rögtönzött a tiszta búzatan, a fajfolytonos aviatika és a radikalista fészekcentrizmus kapcsolatáról. Egy bordám szőim, galambfiak, kiabálta. Ti büszke faj alap. E verő szép napon, mikor először rugaszkodtok el acél kis izmaitokkal e fajeresz megszentelt pereméről, jusson eszetekbe, hogy akinek szárnyat adott a fajteremtő, annak használni adta, nem pedig ellenkezőleg, hogy fusson vele körbe-körbe, mint a impellérek. Akinek meg nem adott szárnyat, annak vagy beműtünk egyet, vagy le fog esni a történelem liftaknájában. Hújjon a tajgetosza. Nem igaz?
De igaz? Hurrogta egyetlen összefúrt torokként a fiókák tömege, alig tudta őket a főfajalelnök leinteni. A beszéd vége felé meglepő módon, bár név nélkül, engem is megemlített, mint titkos fegyverét a legyőzhetetlen palomista génfajplantációnak, mely nem ismer akadályt a csillagokig és tovább, előre hát tol kis testvérek, ti szárnyaló öklök a humanoplutokrat a punnyadás és idegen szívűség gyomorszájában. Ezután az 5000 éves hagyománynak megfelelően megkóstolta és szép szavakkal méltatta a betytejet, melyet a vidéki küldöttségek hoznak ilyenkor, s bonyolult rítus szerint pompálják át csőrből csőrbe, míg a legkollektívabb trutymóként eljut a magasrangú címzethez. Ó, te vidék! Burrogta teleszájjal Tubica. Te zöldleveles bokor, hol még hamisítatlan vadgerleszív dobog a jövő tojásai fölött, tarts ki, te vidék, és burukkolj! Mindent összefröcskölt. Megint percekig surrogott a taps. Némi integetés és fióka simogatás után átvette, és a kezembe nyomta népünk tútora feliratú díszpárnát, majd egy testvérpárt küldöttségre hivatkozva visszavonultunk, és elmehettem vele a VIP teraszra, ahol a saját főfajelnöki páholyából néztük a műrepülő bemutatót. Az ügyes tornagerle kötelékek karon keresztet formálva százassával repültek el fölöttünk. Mit szólok? Kérdezte Tubica. Hát most mondjam meg, hát nem egy csuda dolog a természet? Hát ő az én helyemben már nem bírna a vérével, és látván-e parádét, alig várná, hogy szelhesse a levegőt keresztül kasú, hajaj, de várná. Én meg gúnyadok, nedvezek, és valljam csak be. Félek a repüléstől.

0: Tessé, még be is vallja ez a szekér tolonc. Harsogta Tubica, még be is vallja. Hát hím az ilyen. De most legszívesebben lelökne engemet innét, és akkor meglátnám, mi a galambok istene. És akkor nem lenne más választásom, mint röpülni. Lenne, testvérkém? Nem lenne, mondtam. Szerintese, mondta. Úgyhogy szedjem össze a bunyámat.
1: Soon, 12:36 p.m.

0: Ma meghozták a gyógytornázt a Bahamákról. Handy Zenaidának hívják. Mosolygós, rosszarcú példány. A saját bevallása szerint transvesztita. Szemügyre vett, aztán körbeböködött a horgas csőrével, hühühüzött és blümmögetett. Közben olyan hülyeségeket kérdezett, hogy korábban röpültem-e már. Mert hogy röpültem volna? Értatlankodtam, nézzen rám. De rám se nézett. Megrángatta a szájtöveket, fölemelte a faroktollakat, mintha csak valami bábú lennék. Galambszabás ide vagy oda, ez úgy szar, ahogy van. De ne féljek, mondta. Ő már pingvint és kétfejű díszast is megtanított röpülni. Bárhogy vért fogunk izzadni, az nem vitás. Ami a játékszabályokat illeti, egész nyugodtan visszapofázhatok. Ő meg arra egész nyugodtan tojik. Oké? Oké, mondtam. És még annyit, hogy ő aviortopédus, tehát végzett szakember, nem mozgalmista, úgyhogy ő tett, ha lehet, kimélje meg a mindenféle tiszta búzázástól, s a dumától, hogy így meg úgy a felsőbbrendűség, meg a faj, mert attól ő neki rögtön fejgörcse is pottyanthat néki a támad, és úgy ott hagy engem a levegőben, mint a pinty. Ócska vidéki spicli, gondoltam. A dzsungelhurgó néni kérdett provokálja. De nem szóltam semmit, rángattam a fejem, értse, hogy akarja.
1: First July, 1:12 p.m.
0: Panaszkodik a gyógytornász, mondta nekem a mai köles kóstolón Tubica, hogy minden erősebb mozdulatra jajgatás van, hogy továbbá nem merjük elengedni az ereszt. Igaz ez? Igaz, mondtam. Mostan akkor mit csináljon velem, ha igaz? Hát hányszor mondja még, hogy repülni könnyű? Kérdezte fejcsóválva. Hát úgy látszik, ő akármit tesz, őt én falra hány borsó számba se veszem. S dafke se hiszek neki. De ő ezt nem hagyja annyiban. Ezt az én bizalmatlanságomat, a gőgös távolságtartásomat. Tessék elhinni, hogy én nagyon is hiszek. Hazudtam neki. Csak egyszerűen félek, hogy leesek. Matúr félel? Kérdezte. Úgy, ahogy mondod. Feleltem. Látod, fajtársam, erre én felső vezető létemre hajlamos vagyok nem gondolni. Tűnődött el Tubica. Egy ilyen egyszerű népi megoldásra. Hogy valaki fél. Pedig így van. Bizony, hogy így. Ilyen nevetséges turbó takony az ember. Lövöldözik és kultúrfölvág, hogy ő a világ ura. Aztán tessék, ha megkaparjuk, egy ilyen kis hülyeségtől is fél. Nem csoda, ha ennek a fajnak már annyi. Lassan nem is lesz szükség testvérkém az embertelenítésre, mert mind lepotyog magától. Csak győzze a galambság az eltakarítást. Sok kövért tettem a parkokban. Fúj! Lesz munka is fejtörés, hisz mégse lehet mindenkiből bőrkepép. Na, ne nézzek olyan sötéten, hát tudom én, hogy ő milyen. Szilaj a fantáziája, na. És a törzsökös vérével túlságosan türelmetlen. Ezt én kritikusan nézzem el neki, és dörgöljem az orra alá. Hiszen a nagyítóval megnézzük, tulajdonképpen ő se hibátlan. Mert neki meg a fallabda megy nehezen. Sajnos, fakimaki, pattog ide, pattog oda, és semmi haladás. Megmondva az igazat, egy hét alatt egy edző fölmorzsolódik, de mit csináljon? Dacára, hogy már a pisztolyt is lerakta. Vallotta be Tubica, hogy ne legyen különösebb lövöldözés, de hiába. Mások vagyunk, testvérkém. Sóhajtotta. Ebből azt lehet leszűrni, hogy kurvára mások. Ha tetszik, ha nem. És ki a galambok istenéhez képest, hogy ne tetszen? Helyettes. Lényeg a lényeg, senki nem alávalóbb a másiknál, legfőjebb fölébb. Abba hagyom. Zörögnek a folyosón. Alig, ha nem jön az egyenruha szabó. Valami méreteket akar levenni a ruházathoz.
1: July 2:49 p.m.
0: Ilyen egy balkáni bunkó, még hogy csizmanadrágról nem volt szó, és hogy az extra zubbonyt is egyeztetni kell, az eszem megáll. Jó, hogy nem egy szar legénységi kapucni. Tudod te, öreg, kivel beszélsz? Kiabáltam. Van neked fogalmad? Erre megijedt, nagyon készséges lett, és miután levette a méreteket, hamar kitakarodott. Ha szűk lesz a báli szándzsák, nem létezik, hogy nem ölöm meg. Mi az, hogy nem volt szó? Hát arról szó volt, te felvonó zsír, hogy én nekem szárnyam lesz? Hogy galambőröm lesz, amit lenyúznak? Hogy mindenféle rigát szabad köművesektől kell repülni tanulnom, arról volt szó? Nem én akartam, de itt bent acélkeménynek kell lennem, különben elpusztítanak. Aki hülye, halljon meg, igen. Ne félj, azt itt meg lehet tanulni, hogy harc az élet. Tubicáékkal rengeteg szemléleti probléma van, de ezt már megbocsás, helyesen látják, hogy azért mégsem lehet az önérzetnek minden nyegletempót és rákenést lenyelni. És valamit tenni kell az ilyen szabókkal és hasonlókkal. Ezekkel az idegenszerű csizmanadrág hatalmakkal. Amíg nem késő.
1: 2. July 11:58 a.m.
0: Önékik most az a sorsuk, mondta még tegnap Tubica, hogy a karvaj hatalmak markából a hígvér Jancsik folyton kenik őrájuk a multikulturális mocskot. Hogy például ők nem bírják a másságot. Ott ez nem igaz. Nem és nem. Szavalta nekem ez a papagája jó főalvezér, és ő reméli, hogy én őket megismervén ennek a propagálásában élharcos fogok lenni. Ó, na ná! Mondtam sokat sejtetően. Mert nézzél csak ide! Veregette meg a derekamat. Hogyan utálhatná a másságot, aki maga is más? Erre felelj, fajmajomkám. És ő buta gatyás galamb lenne, ami pedig elég röhely. Szóval buta galamb lenne, ha például le akarná tagadni nekem, hogy ők általánosságban kicsit mások. Mondta Tubica. Ő ezt sokkal inkább bevallja. Ez fajtársam egy faktumi tény, csak rá kell őrájuk nézni, okos palomista nem csinál ebből kabinetkérdést. Na de álljon már meg az ócsúpumpa. Mert másni momentán mások. Viszont ebből még nem következik a világtörténelem meg, hogy irreverzibilis. Sőt, azt is mondhatná, hogy ők régebbi fajcsalád közösség, mint az ember. A kisebbek is méretileg momentán. De mondd meg, basszájkám, rikkantott fel, hát mi is az, hogy méret? A méret az egy konfekció. Az ember se fog mindig ekkora lenni, és a galamb se. Az, hogy például bizonyos helycsere bekövetkezik a fejlődésben, az egyáltalán nem olyan képtelenség. Azt tudományosan bebizonyították, például a dínók és satöbbik, ő imádja a kajla kis pofájukat a tévébe. Egyszerűen a rendes viselkedésről van szó. Arról, hogy mindenki pont annyira legyen más, mint ők. Ez a közös cél. És ha nem megy másképp, a bizonyos szálmozgató köröket, akik farkast kiáltanak, ha meglátják a nagymamát, nagyon kell nyomni, mint egy konyakos medgyet. Egy poloskát. És ő erre áldozta az életét. Nem a sanda bandára. Meg a szárny dologra is áldozta az életét, Igen, arra, amit én úgy méltóztatok magam után húzni, mint egy koszos macesz söprüt. Ő génúttörő kora óta igenis a galambság mérnöke akart lenni. És ő, fajalelnök társaival ellentétben már korán feltette a kérdést, hogy mi ez a struclátás? Miért ne lehetne az izét, az embert is bizonyos értelemben galambá átalakítani, ha egyszer vice versa lehet? Miért ne? Erre feleljetek nekem, tolfajtársaim, fordult a tükör felé. Mert az nem lehet, tisztelt egybegyűltek, hogy ne lehessen, s hogy annyi vér hiába folyt a szív, és kísérlet, és fáradozás, és áldozat, annyi, hogy egy teljes New York liftaknája nem volna elég, ő mesélhetne, hogy mi minden lett oda beledobálva a húsliftekbe. Álmok, remények, elhervadott munkagyümölcsök. Bizony Isten, még halak is. Volt egy valós sikerült szárnyasítás piranákkal. Na, de most nem erről van szó. Lényeg a lényeg, ő mély búvárolója a jövőnek, egyszer s mint orientáltja, s vagy igazol, vagy begazol, ahogy a költő mondja. Neki, Tubica főfajalelnöknek az az elmélete, hogy egyebek között így születtek az angyalok. És erre ő hamarosan egy külön genetikus munkacsoportot fog fölállítani a kerubok keletkezésére, mert ő biztos benne, hogy a galambok ősei már erre az egészre rájöttek a szárnyal, meg az izéval, és már a kis kőbaltájukkal műtötték be az embert, illetve hát azt a félmajomi nyamnyamot, aki az ember volt, beoltották, mint ő mostan engemet, és abból lettek az ilyen lóbaszó muraközi angyalok, csak aztán a béri roncok tollán elfelejtődött a dolog, illetve úgy lett fölfogva, mintha ezt is az ember találta volna ki. Ő különben emiatt sem érti bennem a kalandvágynak ezt a teljes hiányát. A húzódozás helyett inkább örülnék, hogy a véletlen folytán rajtam is kipróbálják, meg-e tud tanulni röpülni, ami az Isten az ember. Bocs, de máma mindig elfelejti a faj nevét. És miért ne tudna? Ha ők a galambok tudnak beszélni, szobabiciklizni, meg stb. Nem sorolja föl, akkor miért pont az ember ne volna fejlődőképes? Ha csak nem annyira hülye. De ahogy elnézi, nem hülye, csak más. Nagyon is más. És nagyon is, hogy meg tudja tanulni a dolgokat. Még akkor is, ha for benne a méreg közben és a békétlenség abban az elfajzott emberi természetében, szóval ha belül mindenféléket gondol, tudja ő, hogy gondol. Nincs ezen mit szégyelleni vagy titkolni, ez majd el fog múlani. Biztosítatlak, hogy el. Feleltem kétértelműen. Teljes mértékben el. Kedves bátyám.
1: 7th July, 11:14 p.m.
0: Ha én nem aktívkodgatok magamtól, majd ő segít. Mondtam a Tubica, és felszólított, hogy írjam, amit mond, de szó szerint befele a számítógépbe. Tisztelt főfajtanács, le szeretném szögezni, hogy az utóbbi időben olyan horderejű események történtek velem, melyek oda hatottak, hogy előző aberrált életvezetésemmel fölhagyjak és szerény képességeimmel a jövő folytonos fajhaza szolgálatába belépjek. Pont. Végre belé kell vágni a nemzetközi ocsú pofájába, és ki kell mondani a tetsző, nem tetsző fajigazat. Ha még egyszer kibámulok az ablakon és pofát vágok, a főfajalelnök úr az én orcám bőrével tunkolja ki a számítógépből ezt a sok szart, amit diktál. Itt közlöm, hogy elmúlt évi nyilvános szennyiratom Silány írói aknamunkám szülötte, mely nem annak gennyére hull vissza hetediziglenkit célba vett, hanem fordítva. A benne foglalt hajléktalan embertársaimat a jótevőmtől eltulajdonított vegyi anyaggal magam kínáltam meg felforgatási célból, pont. Hogy az illetők ezt maguk meg nem erősíthetik jegyzőkönyvben, arról személyesen tehetnek, sajnosan ágyukban dohányoztak, ami kollektív tragédiába torkolott. Restaurálásuk folyamatban némi értékcsökkenésük ellenére élethű szoborcsoportjukon preparátorszobrász dolgozik. Tubica Cézárral munkakapcsolatunk, az úgynevezett Balatoni Kálmán ügy folytán vált szorosabbá, amiről kijavított jelentésem hamarosan elkészül, különben széjjel lesz rúgva az egész picsám vicc nélkül. Egy hét múlva. Mint a jelen példa is mutatja, Tubica fajzatvezető testvér kitörő humora sok nehéz órámon átsegített dacára, hogy nem átallottam bosszúságot okozni neki, mérgét és pisztoly elővételét is beleértve. Melyért ezennel kérek tisztelt fajfő tanács elnézést az érintettektől. Úristen, micsoda címeres barom! Gondoltam, de nagyon elszánt volt, tudtam, hogy provokálni akar, ezért ráhagytam mindent. Írtam, föl se néztem. Ezzel persze rettentően megleptem. Azt hitte, mondta, hogy tiltakozni fogok. Nem vagyok abban a helyzetben, mondtam egykedvűen. Aha, mondta. Aha. Akkor mégiscsak dühösködünk. Fölfújózkodunk. Hát vegyem tudomásul, azért kell az egy pár ilyesmi beadvány, hogy ő azoknak ott megmutathassa, hogy én nem csak döglök itten a fajközösség összekuporgatott pénzén, hanem a hasznára vagyok, mert egy szaros bőrgarnitúrával azért nem lehet ám örökre ellébe colni. Úgyhogy nem merjek pofát vágni, hanem írjam befele, de szó szerint, mondta és tovább diktált. Tisztelt fajfőtanács, ne bámuljak, hanem csak pöttyengessem szaporán. E sorokat mindannyiunk atyai jótevője, Tubica Cézár első főfaj alelnök úr szabad akaratából írom, aki semmilyen pisztollyal vagy kényszerrel erre engem reál nem vett oldalamba nyomva, se más kényszerítésben nem adott vagy folyásolt. Megfelel az igazságnak, hogy már kora gyermekkorom óta szeretném a bőrömet kísérleti célra más tollas személyekével elcserélni. Ezt én sejtgyűlésen több ízben felszólamlás tárgyává tettem, mit ő szavazásra bocsátott és elfogadott. Pont. Az ettől sajnálatosan eltérő humanoplutokrat a mocskos beszédem minden valóság alapot nélkülöz. Ezután elvi irányításával felső, hátsó combom és hátam bőre tekintetében a bravúros műtétet rajtam közös erővel végrehajtotta. Eljut vallom be, hogy a műtét folyamán én pluszban egy pár aktív, tollas szárny beültetését becsvágyó természetem miatt a saját felelősségemre kierőszakoltam. Kívánságomat jótevőm teljesítvén, azokat nekem szeretettel beműtötte, melyek a palomista fajgenetika legnagyobb csodájára megeredtek, mitől fogva Tubica főfaj alelnök testvér gondos keze alatt lábadozom, gyógytornázom, aviatika órákat veszek, s alig várom, hogy ennen repülésemmel a fajgénsebészeti unikumra feltegyem a koronát, és akik ezen fintorognak és az egyéb rágalmakat terjesztik, nagyon vigyázzanak, mert egyszer csak reá fog bimbirizni, aki farkas kiált lelkiismeret

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: tuzbe vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nyikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
4: Legyen ön!
6: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbogarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
6: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
6: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok!
4: Jó napot, te cudar!
5: Hány éves?
4: Menjen a pokol fenekére!
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
4: 23 éves vagyok. Panasz ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadék!
7: Haj, a doktor!
5: Miért akar panaszt tenni?
4: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
5: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
4: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyokkal és be a teherautóba.
5: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
4: Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
5: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
4: Erdege. Egy külföldi konzultást hajszolok.
5: Miféle konzultánst?
4: Ismerte Berlioszt?
5: A zeneszerzőt?
4: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
6: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos a patriárka.
4: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
5: Alá lökte?
4: Már hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
5: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
4: Az a baj, hogy csak Berlioz.
5: Úgy. Nővér egy felvételem akar. És miért nem tudta elfogni?
4: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a ganasszal cimporán.
5: Nyugalom.
4: Igen, a sátánnal ez kétségtelen. Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen írám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval, járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
5: Helyes.
4: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
5: Értem.
4: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Kérem! Ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
8: Mi a címük, doktor?
4: Egy pillanat! Ha? Halló! Halló! Nem hallják! Na jó, akkor a viszontlátás.
5: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
4: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
5: Rendben, Batter. Mindjárt adatni fog.
4: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
7: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érnéke. Ponzius Pilátus.
5: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
6: Mi baja van, doktor?
5: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
7: Jaj!
9: Mi bajod?
7: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
9: Mi?
7: Kövezeten.
9: Ah.
7: Szegény Misa.
9: Na és?
7: Szörnyű.
9: Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
7: Szörnyű.
9: Igazából nem is nagyon ismertem.
10: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
9: A konzultánst?
10: Ki tudja, mit követ még el?
9: De hát mit izgultam úgy miatta?
7: Előre megmondta.
9: Mit?
7: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
9: Ugyan kérem?
10: Ez azért mégsem mindegy.
9: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
10: Mágus!
9: De hisz éppen ez az érdekes
10: ott,
9: benne.
10: Helyben le kellett volna lőni.
9: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
10: Hazugság volt az egész história.
9: Jézsua! Jézsua!
10: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
9: Ugyan! A villamos előtött egy lapszerkesztő.
10: Gyilkos!
9: Azért alatt nem szűnik gyilkos meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
7: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
9: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha! Marha! Marha!
6: Ki az?
2: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
9: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
9: Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem, csak ugyan nem dühöngő, ugye?
9: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
9: Hát, meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. és ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
11: Költő.
2: Ja. Bocsánat. Szabad a nevét.
11: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
2: Nagyon nem tetszenek.
11: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
11: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit, elhiszem becsület szavára. Mondja meg, jók a versei.
11: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
11: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
11: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
2: Mondja el, hogyan történt?
11: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
11: Ismeri Berlinozt?
2: A szerkesztőt.
11: És egyben a tömegírelnök.
2: Igen, ismerem.
11: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
2: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
11: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlinozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
12: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam... Húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
2: Mondja csak, meséljen.
13: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
12: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, de ígyunk valamit.
2: És aztán?
11: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör, ásványvíz feliratú bódi előtt.
13: Ásványvizet kérek.
14: Ásványvíz nincs.
13: Sör van?
14: Estére hozzák.
13: Hát mi van?
14: Kajszi parasztszörp, de meleg.
13: Jó, adjon kajszi barat szörpöt.
11: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
13: Üljünk le arra a padra.
11: Jó.
13: Üljünk le.

0: Mit nézel?
1: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
2: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk, az első ember.
3: Hogy nézett ki?
2: Finom, szürke öltönyt viselt.
1: A lábán kemény színű,
2: külföldi cipőt. A hóna alatt
1: nácsipálca,
2: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
1: Keleti mintára alkották
2: jobb szemmel egész, fekete,
1: aki valójában sohasem élt.
2: Hogy nem? Zöld.
1: Sohasem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
2: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
3: Bocsánat, és a szemöldöke?
2: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
1: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák...
0: Hát ez... Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
4: Parancsoljon.
0: Üljön. Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
4: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
0: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
4: 100%-ig.
0: Bábulatos. Önök tehát ateisták?
4: Igen, ateisták.
0: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
4: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
0: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
4: Ki más, mint maga az ember?
0: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
4: Tessék?
0: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
4: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
0: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
4: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
0: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
4: Micsoda? Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
0: Nagyon szívesen. Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni csak az este.
4: Levágják a fejét.
0: No de...
4: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
0: Nem. Egy...
4: Na, kicsoda?
0: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
4: Ez mégsem nagyon valószínű.
0: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
4: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
0: Ez sajnos lehetetlen.
4: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
0: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják.
4: Engedjen meg, hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
5: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegy gyógyintézetbe csukták?
0: Dehogy.
3: Mit

0: Mondott.
1: Na, nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
0: Ege.
1: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
2: Honnan tudja a nevemet?
1: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, no várni csak, nem az ön fényképe? Alatta a vers.
2: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
1: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hárs fák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
2: Ide hallgass, Misa, ez az alak kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
0: Azt hiszed?
2: Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
1: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
0: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
1: Köszönöm.
2: Ön német?
1: Mármint, hogy én? Hm. Igen, talán. Talán német vagy.
2: De kitűnően beszél oroszul.
0: Hát persze. És mi a szakmája?
1: A fekete mágia professzora vagyok.
0: A fekete mágia?
1: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
0: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta, vagy csak álmodta? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy...
3: A
0: tavaszi Niszánomulap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
3: Igen.
1: Utolsónak az a katona
3: és hogy fejezte be?
1: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
3: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
0: Közben ránk esteledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a telihold, de nem aranyban, hanem fehéren. A patok megkeltek a hársvák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felett.
3: És Berlioz mit mondott?
2: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
1: Oh, dehogy! Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy én magam is jelen voltam. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban, hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
2: Orosz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifaggasson.
0: Nem látod a szemét, őrül. Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
1: Most érkeztem ebben a minutában.
0: És hol a pontjász a kedves professzor?
1: Nekem? Sehol.
2: Sehol?
1: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
2: Ördög?
0: Nem mondj neki ellent.
2: Ördög nincs, nem létezik.
1: Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akárkiről kérdezősködik, az nem létezik? Tehát valóban nincs ez az utolsó szavunk? Ez?
0: Na, ez? Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék. Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
1: Tessék, csak telefonálja.
0: Igen.
1: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
0: Jó.
1: Hamarosan ön is tapasztalni fogja.
0: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök. kiárat közelében egy padról hórihorgas pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, hogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént mi beszélgettünk, most meg...
3: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
4: De ne fejezte!
5: Nézd már!
4: Szabályosan, ne fejezte!
5: Nézd ezek a kocsit, milyen fiatal és csinos, biztosan komszomorka.
4: Ja, Istenem! Jaj, Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény, jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán, igen, egyenesen a sinekig. Ott meg hanyatt esett. Ez a nagy kocsi meg rá. A mentők, a mentők!
5: Lisa!
6: Annuska, anuka, mi Annuskánk innen a szadovájáról?
0: Annuska.
6: Miatta történt, hogy ne beszéljél
0: Annuska.
6: Már! Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
0: Napraforgó olaj.
6: A szapjája is csupa olaj lett, ti mit káromkodott miatta az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a sinekre.
0: Vajon szint? Ki maga?
1: Nem érteni. Nem beszél orosz.
0: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
3: És aztán szem elől vesztette őket.
0: Még ne. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
3: Fizetni akart? És a kalauzbő?
0: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
3: Pompás, pompás, nagyon mulatságos.
0: A pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írók étterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
1: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
0: És végül úgy dübegorítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve, hát igen, a konzultáns.
1: Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
0: De hát, ki az illető volt a képen?
1: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliozon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
0: Vitathatatlanul.
1: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
0: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
3: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem,
0: kérem!
3: Nem.
0: Mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga. És miért akart vele találkozni?
3: Nem,
0: hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fogok.
3: Szóval maga semmi.
0: Beszéljünk másról.
3: De kérem!
0: Jó.
3: Rendben van.
0: Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
3: Maga is?
0: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
3: Maga író?
0: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
3: De mi a neve?
0: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
3: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
0: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ér. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
3: Kicsoda?
0: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
3: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
0: Mert eddig ez.
3: Azelőtt nem írtam. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
0: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
3: Hol?
0: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
3: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt? Ki volt ez?
0: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott végül azt felelte, hogy e felül nem dönthet egymaga.
3: De ki volt az a szerkesztő? Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmárnak. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
0: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyeremény. Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
3: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
0: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes. Sétálni is jártam.
3: Mi történt?
0: A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot, nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen öntött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkajáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkaját, 1000 meg 1000 ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áradt. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor...
7: Tetszenek önnek a virágai?
0: Úgy rémlett,
7: A néptelen szűk utcában visszahangkén, visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
8: Ön nem szereti a virágot?
7: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
8: Hát miért szeret?
7: A rózsát.
0: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
7: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolya a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomon. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
2: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az ember.
8: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
2: Amikor te még egy másik férfival éltél.
7: Én meg azzal a...
2: Na, szóval a...
8: Kivel?
2: Hát, na, minek is hívták?
8: Te házas voltál?
2: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégis csak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval nem emlékszem rá.
8: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
7: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúgva árad be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte be. Kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
8: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
7: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
8: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
7: Augustusra elkészült a kézirat.
8: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
0: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
7: Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
0: Lapsenikova, a szerkesztőségi titkárnő.
7: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
9: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
7: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
9: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
7: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
0: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütni arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
7: Az első fejezet.
0: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
7: Végre is bárkitől megtudhatnám.
0: A sátán. Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
7: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot. De az nem ég el. Kézirat sohasem ég el.
10: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
11: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszkedett a gyanútlan regény.

0: van mentség. Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azzal próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hagyjajt.
0: Ez Ariman volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az alávaló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az oly harcosának korftán.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apológiája. Jézus Krisztus. Az oly harcosak.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátus,
0: ne! Ne! Ne!
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Félek!
1: Pilátus,
0: nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Elég! Elég!
1: Elég! Olvaskodjatok!
0: Elég! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj! Pusztulj!
2: Add ide! Add ide! Add csak!
0: Pusztulj! Veszek! Veszek!
2: Mi?
0: Tűz, emészd meg! A tiéd! A ti!
2: Nisan hónap 14. napján kora reggel Júdea prokurátora Pontius Pilátus
0: Nesze
2: vérvörös bélési fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolaj szagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
4: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
5: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém.
4: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalájmi szentélyt?
5: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jeruzsálemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
6: Igenis, prokurátor.
5: Ne üss meg!
6: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
5: Érted. Nem is meg.
3: Hagyd. Név.
5: Az enyém.
3: Ne tettesd magad butábbnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
5: Jésus.
3: És még?
5: Hanucri.
3: Mit jelent?
7: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
7: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
7: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
7: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
7: Soha életemben, jó ember... Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem úszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
7: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
7: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
7: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.
3: Lévi Máté?
7: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
7: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú az a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
8: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
7: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kishitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlt.
3: Te!
7: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatal csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnek, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be, az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
7: Nem, prokurátor. Nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
7: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végig húztad a levegőn, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
7: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha mindenáron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templom. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
7: Mire akarod, hogy esküdjem?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
7: talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
7: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
9: Ha most sem tépeti ízekre.
7: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
9: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
7: De hiszen nincs is Szamaram, Hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
7: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
7: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
7: Igen.
3: Milyen tiszta és könnyű lett a fejem. Nos, a Hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a Hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a Hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea stratóinba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre ott lesz vele.
10: Mit akarsz?
11: Még egy írás van itt, Hegemon.
10: Mutasd!
3: Ez is őről a szó? Istenek, mint ha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, Len Jeruzsálem háztetői, helyettük Capri kertjeinek sűrű zöldje.
9: Ez a szó elviselhetetlen. Szörny!
3: Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
7: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
7: Tegnap előtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatalemberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
10: Jó ember!
7: Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
10: Lámpást gyújtott?
7: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról. Ez a kérdés nagyon érdekelte.
3: És mit mondtál neki?
7: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
3: Tovább?
7: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
10: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, tesztelen bűnöző!
7: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből szánul.
12: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban szánhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
7: Igen.
12: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
7: Eljő, igen.
12: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
7: Egy az Isten, ő benne hiszem.
12: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
7: Nem, nincsen, magam vagyok.
12: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a Keriát belivel találkozol.
7: Bocsáss el, Hegemon. Engem meg akarnak
12: ölni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
7: Hegemon.
12: Nem, nem, nem, egy szót se több. Eli, vezessétek el!
13: Hegemon!
12: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
6: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani? Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közbenjárásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
3: Halhatatlanság.
2: Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő. Valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg. Hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál. Vajon nem hallott bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kiriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide? Nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jeruzsálemben. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jeruzsálemben a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend
3: lovagja. Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabannak a műve?
5: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedik.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
6: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
7: Ja, ja. Hegemon.
0: Istenek, hiszen bőri gázott! Mis az a vihar volt, ugye?
8: Estére jött meg, ahogy őszolták.
5: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Afranius.
8: Hallgatom a prokurátor parancsait.
5: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
8: Milyen fajta? Nem Falernum?
5: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének. Mit tud jelenteni város hangulatáról?
8: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
5: Az az átkozott Barrabban nem ad okot aggodalomra?
8: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
5: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
8: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót.
5: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
8: Személyesen, helytartó.
5: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
8: Adtak, de ő nem fogadta el.
5: Kicsoda?
8: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanoceri.
5: Az eszel veszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál. És milyen szavakkal utasította el?
8: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
5: Kiket nem vádol?
8: Azt nem mondta.
5: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
8: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
5: Mire értett ezt?
8: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
5: Egyéb semmi?
8: Egyéb semmi.
5: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
8: Meg lesz, Hegemon.
5: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
8: Csak fog kapni. Ma este.
5: nagy összeget?
8: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
5: Még ön sem.
8: Sajnos még én sem.
5: Arról értesültem, hogy a Keriát Bélit még ma éjszaka leszúrják.
8: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
5: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
8: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
5: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát Béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, a Franius.
8: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajuttatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
0: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
8: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
5: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát Béli Júdás dolgáról.
8: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
5: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Mihály, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az a jelentéktel. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Amulasztom.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztom.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látod? Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávasságon legrúgtatott bűnök egyike.
0: Nem.
1: Bűnök egyike.
0: Nem. Nem, filozófus, tévedsz. A gyávas

0: csillagnyús király, és Bíla a szépséges molnárlány fiát.
1: Filozófus, igen, elfeledkezel meg rólam. Köszönöm.
2: Banga, ne bánzd a holdat!
1: Hol az esvény? A filozófus. Banga, ne bánzd! Istenek! Te vagy. Apránius, jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriát-beli Júdás életét. Megölték.
1: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzelem, micsoda fölfordulást támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom, trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
1: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek.
4: Ha nem, hát nem.
5: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
1: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
6: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
5: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
6: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
5: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad. Ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius.
5: Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
5: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeus vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
4: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
5: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek újjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
5: A helyettesek tud, az ismertett véletlenül.
3: Tolmeus. Hova gondol, prokurátor?
5: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeust. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
5: Lévi Máté?
3: Lévi Máté Hegemon.
4: Afranius!
5: Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor.
7: Jó éj.
5: Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy?

0: Mi bajod?
1: Semmi.
0: Mi bajod?
1: Semmi.
0: Felej.
1: Fáradt vagyok.
0: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karosszékbe?
1: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
0: Mindjárt kapsz enni.
1: Nem kérek semmit.
0: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jézsua szavait jegyezted föl.
1: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
0: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincs ő. Tegnap asszony parázsos, hogy gyenge tavaszi bálányt ettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
1: Fog!
0: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáreában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
1: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
0: Miért? Talán félsz tőlem?
1: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
0: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Nem volt az. Mit akarsz?
1: Vett tudomásul, Hégemon, hogy van valaki Jérusalaimban, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
0: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
1: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életem.
0: Ne fáradj, Júdást ma éjszaka.
1: Kitette ezt?
0: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
1: Kitette?
0: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Most már elfogadsz tőlem valamit.
1: Adass nekem egy lap tiszta pergament.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett. Mellette aludt Banga. Így érte Nizán hó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus. Így a 7. prokurátus.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hé!
2: Csempész!
3: Engem meg akarnak ölni! Engem mond! Bocsáss!
0: Mi?
3: Ki az?
1: Hogy lehet az? Te! Te!
0: Az ember. Az ember.
4: Mit csinálsz itt? A regényed!
1: Hagyj! Hagyj! Vigyázz az a kezed! Megégeted magad!
4: Nem csak néhány nap!
1: Miért szedted ki?
4: A legvégén!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek! És félek! Beteg vagyok!
4: Igen, igen, beteg vagy! Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak! Hogy tehettél ilyet?
1: Félek!
4: Nem baj, nem baj, nem baj! Én meggyógyítalak! Majd emlékezetből újra megírod! Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegénykém, szegény drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Velem baj. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka?
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek, de aztán egyedül hazajönni. Félj.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjön. De kérem, folytassa.
1: Ja, igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint járkálnak. Meghallják. Szóval...
6: Értem. Igen. Förtelmes. És aztán...
1: Aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda ben gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vettem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
6: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
6: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
6: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem ég el. Kézirat sohasem ég.
6: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
7: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

szíved legyen hullámhoz szerelem. Hallgass hát, de ne feled nékem még, ma feleled kell, titi betűvel.

foci meccs. 22 esztelen, félmeztelen egyén, egymás hátán, hegyén, nyüzsög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert a szegény feje 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy embertömbből, mert a másik fele harsány éjjendbömből. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfreccsen. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az össze, hogy csak meg se nyekken. Azután a labdát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az. Ó, te gaz, engem sértegetni mersz-e? Persze. Mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek, fiúk, segíteni havernek. Jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek berekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyűjt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót. S merre egy rést leltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután alig egy-két nappal. A derék rendőrség verte szét kardlappal. Le a kalappal.

Azt hirdeszted, hogy az arcom miért oly ragyogó, általában komoly vagyok, ezt tudni való, de most mégis nevetek, hisz okom van rejá, elmondom hát hamarosan, ne várjál soká, nyertem a totóni, idesüs öcsém, 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totóni, idesüs komám, szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam.

cím. 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totolni ides iskomám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám, nem kicsi a nyereményem szó, ami szó. Ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csuta jó, nyertem a totolni ides is öcsém. Elárulom, hogy harmadszor

0: tenyérjósnál. Amit önnek jósolok, talán nem mind jó dolog, de mindazt, mit nekem elmond ez a tenyér, elmondok őszintén egy pengő ötvenér.
1: Durva, nagy vonások szelik át a tenyerét.
0: Ön nehéz munkával keresi kenyerét. Modora, goromba, felfogása nehéz, sőt, nagyobb bajt is mond én nekem elekéz, ön gyenge elméjű, ütődött, ön hülye, tenyérből jósoltat s kezén a kesztyűje.

0: damit, oder du wirst doch besser nachgesetzt. Nein, ich schwör dir. Nein, ich höre gedacht, ich schäme mich an einem Titel. Dann auch mit dem Verrat, das ist ein Titel aus. Ich schwör dir, mein Gott, dass der auch wird. Und alle hier, das muss ich tun, ihr Linden. Ich weiß, ihr habt es nicht mehr gut. Und damit ihr wieder kommen, dass die Jusche sind, mit den Linden, alle hier haben wir schon. Das ist ein Titel, das war ein Titel, das ist ein bisschen verdrückt. Ausgedrückt, aber der ist dann. Und aus.
1: Parainezis, melyet egy légy intéz leendő fiához. Már egy hete vagy te pete, legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen, rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg. Mert ha légy vagy, légy, légy, mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj! A mai naptól magad szerzed meg az eledeled. Legyek ura, legyen veled! A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt. De oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mint egy színész is csak nehezen palástól bele is sült rögtön. A mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.
2: Ugye megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtett. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy ami minden részben, minden állatból hét és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak, olyan szárazság.

segítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noét nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy...

A sérthetetlen. Fejéhez vagdosott minden csúfot, rosszat a finnyás antilopa rinocérosznak. Maga vaskos tuskó, bamba bárgyukába, tévedésből került Noé bárkájába. Formátlan, ormótlan, iromba, goromba, önmagánál rútabb, olyannyira ronda. Ó, bár rúghatnám jól faron, maga faragatlan barom. Böffent, mocskol, piszkít bárhol, s nem sül le a bőr a kérges pofájáról.

Rozmár drámája. Pszichomonodrámát írt a Rozmár. Közege a sarki szörmés osztály, témája a tömör, fehérség csömör. Hőse egy zord jegesmedve, ki bundáját befestette, hogy ezzel elérje, csak a bőre alatt maradjon fehérje. Hogy legyen a műnek valóság talaja, színhely a Szahara. Ne neves korán, holnap szerepelhet egy színház műsorán.

A bölcs bagoly. A tudós bagolyné tojt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya, a nagyhírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalanul szólta, magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, kölkét ez csak untatta. Utálta az egyetemet, órák alatt legyet evett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Huss! Rivalt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra és borítsa gyászba. Jó, mondta a buta bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál ki, mindent végigpásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobább bagja, a huhogányos akadémia tagja. Szomorú esőben. Szomorú eső hull, cseperek cseppenként, sáros a városom, nyálasan rám csettint. Csavargó csizmámon csámcsorog a csúf latyak, locspocsban lépkedek, csúszik a bús agyag. Mogorván morogva csüggetek szavakat, ugrálok keresztül undok kis tavakat. Most egy nagy pocsolya, úgy állok a gyáván, ahogy egy öngyilkos reszket a kútkáván, lábam nem kimélem, ingyen van az izma, ellenben drága volt nekem ez a csizma. Csak most ne hagyd cserben, kifejlett lábizom, ugrásnál esendő testemet rád bízom, így futok neki és magasba lendülök. Csizmám kint a vízből, én pedig bent ülök. Egy szú végrendelete. Egy szú beszorult a hokedli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába. És jött a baj csőstül. Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín, ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyászhét letelt, s férjhez megy ismét, ne maradjon jussa tőlem csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyüvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kint éljen esztán a szemétládában, kegyelemdeszkán. Végül az anyósom. Megérdemli nagyon, rá a vadonat új, szép csőbútort

Sír feliratok. Zebra. Egy tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog. Seregély. Elhunytam, mert ez idén sörét nőtt a venyigén. Szüretkor a puskák rám szórták a mustját. Hangya. Kinek járandója csak egy apró morzsa, ne kapjon fel veknit, mert ez lesz a sorsa. Nerc. Hogy lenyúztak, ó, én árva! Elvittek az operába. Lógott ott még hód, nyest, menyét, ó, hogy utálom a zenét. Gödény. Ha volna sírkövem, megtudnád belőle, azért nincs, mert azt is elittam előre. Egy sáska a hadból. Vajon én nyugszom itt, vagy egy másik sáska? Várnom kell az esti névsorolvasásra. Vakond. Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák. Most felülről szagolom az ibolyát. Cerkóf. Azt hittem, hogy a kókusz még éretlen. Tévedtem. Hülye tyúk. Csábos voltam csitri ércekoromtól, az érckakas rámugrott a toronyból. Galamb. Dörgedelmes intelmemből tanulj, hogyha tudsz. Az ágyúcső égnek mered, mégsem galamb dúdsz. Lajhár. Lustább voltam én, mint mások, pihengettem, de ez már sok. A kentaur dilemmája. Elővette fiát kentaurné asszon, itt az ideje már, hogy pályát válasszon. Szólt a kamasz hibrid, rég rágódom ezen, ha kisé éhezem, nagy kutató lennék, jeles ember, észlény, ha jól bezabálok, akkor meg tenyészmén. Sárkánymese. Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek. Rájuk szólt az anyja, de ő nem maradtak veszteg. Bár már egy sem emlékeztek, hogy mind kapott össze, végül leharapta egymást, önmagát is közte. Ja, hogy hol itt a tanúság? Szájbarágom, tessék! Minden fejtúltengés vége, teljes fejetlenség. A babonás fekete macska. A fekete macska búsamban dukolt. Nem csoda, hisz szegény, csonkafarkú volt. 13-án, s persze pénteken lett kunkori dísze ilyen égtelen. Azért vesztett el abból egy darabkát, mert az úton maga előtt szaladt át. A harkály szerencséje. Harkály kopácsolta a fal vastag kérgét, úgy találom formán. Sikert nem remélt még. Bizony, néha az is kevés, ha egy tucat lukat bevés, mert mire az asztal terül, a lakoma elmenekül. De alig koppantott kettőt, avagy hármat, a szerencse hozta már az aranytálat, egy tudatlan féregült a kéreg alatt, s kikiáltott. Szabad! A macskafogó egér. Műfordítás. Egy jókora macskát fogott az egérke. Nagy munka, nem mondom, de mégis megérte. Engedj el, könyörgött a macska riadtan. Szegény jó szüleim aggódnak miattam. És bár a círmosnak könnye is megerett, nem tudta meghatni a kevély egeret. Bekaplak. Ugrott rá az egér ordítva. Eredetiből fordítva. A csodacsiga. Egy csiga azt leste a magas buckáról, hogy aki jégre megy, elhasal, bukdácsol. Figyelte csak egyre, dideregve fázva, mert érdeklődését roppant felcsigázta. Majd töprengve egy-két hetet alkotott egy elméletet.
talpon marad a síkoson, ki csak araszolva oson. És, hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt, jégre ment, és estig csúszott is egy métert. Látjátok? Nem esem! Csúszó csoda vagyok! Szólt ki diadallal, aztán odafagyott. Lepketánc. Mikor a hernyóból lepke lett, kérkedve repkedett, hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa himporát. A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. Villogj csak fent, te szép féreg, nem lesz nagyobb az értéked. Hernyó maradsz, bár fent keringsz, nem a szárny szabít mértéket, hanem a gerinc. Szarvas hiba. Egy karvastag agancsú szarvasnak megtetszett egy feltűnő szépségű ünő. De mert szép lélek volt, önemésztő alkat, úgy gondolta egyelőre hallgat. S majd egyszer szép hosszan elbőgi szerelmét egy hősi eposzban. Így nem a nyers erő, hanem a költészet lesz az, amiért az ünő rá fölnézhet. Itt követte el a hibát. Írt szonettet, elégiát, salánykérést elodázta. Kínban égve, könyvben ázva nagy költővé érett, de csak fejdíszéért kapott aranyérmet. Víziló szépség. A fertelmes Kajla kancsal vízikancát ostromló csődörök szinte megrohanták. Hogy van ez? Kérdezte a bölcs aligátor. Hiszen némber tárlat a szépséghibákból. Az ízlésetekkel bizonyára baj van, mert ez torz példány az amúgy is rútfajban. Szólt egy vízimén. Tudd meg, barátocskám, hol a rútság szabály, ott legszebb az ocsmány. Gólya vendégség. A szívélyes gólya mit vett a fejébe? Meghívta a nyájas varangypárt ebédre. Sőt, tovább ment, még a kicsik is jöhetnek. De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek. Románc. Zománc lavort sodort partra az áradat. Bús románcot látott, ki később ráakadt. Lágy domborulatán kamasznyi teknős ült és ragyogott szegény. Azt hitte megnősült.

Kecskére káposztát. Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát. Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák. Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül? Elmondom kecskéül. Meg! Egyelek meg, de remek kerek, nem! Hes, becstelen kecske szellemek! Egyenes jellemek benneteket elkergetnek. Meg! De szerfelet kellene keblemnek a levelek. Egyet legyelek, nem! Rendesen legelek. Meg. Te eme repedezett fedeles levelek, melyeket emberek nem esznek meg, nekem teljesen megfelelnek, ezeket nyelem le, belembe lemehetnek. Meg. Ejje. Erre eme beljebb elhelyezett levelek lettek fedelek. Ezeken melegben egyre epedeznek, meg-meg repedeznek, nem tehetek egyebet, egy rend levelet lenyelek. Meg. De erre eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keverednek. Rendre fedelek lesznek, melyeket szemetes vederbe tesznek, erre teremtettek benneteket? Meg. Elengedhetetlen meg kell ennem e fejben lelt leveleket, leveletek, nyek. Te fej! Ne feledd, meg nem ettelek, de megmentettelek. Meg! Nyúliskola. Erdő szélen nagy a móka mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával. Hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltek. Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, de hogy értik se, ez most mindjárt kisül. Nos, felej te, nyuszi-gyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát. Mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok! Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta. De a tanár megbuktatta. Szamár mese. Csömörön élt az öreg dőre göredöme. Annak volt egy csengeri csengős pörgeszűrű göndör csődöre. De bármilyen pörgeszűrű göndör csődör volt Csömörön az öreg dőre göredöme csengeri csengős csődöre, nem szerzett neki vérgonc, kenceficés kancát időre az örökkön ődöngő, lődörgő dőre öreg. Így hát Csurik csorgatta csöbörbe könnyeit, és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő, lődörgő, öreg dőre göredöme csengeri csengős pörgeszűr göndörcsődöre. Szomszédságában élt a fösvény Szemere. Annak volt egy nőstény Szamara. A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú Szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú Szamara szemére. Ám de mit csinált egy szép nap az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg dőre, göredöme, csengeri csengős, pörgeszűrű göndörcsődöre és a szamárnál szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet szemerkélő szomorú Szamara? Na, mit csinált? Összvért. A moszkitó opera. Ott, hol a kásás nált sás lepte lábra lépve süpped a lábba láb, körös körül borús ködül, s éjszakára nyírkos pára száll a sárra, sárga gázba hüledezve ül a hüllő, borzonga, borz és vipera, ott hallható a moszkitó opera. Züm! Zendít rá a kóros dalára a kórus.
aztán tovább érleli a vérbeli sikert egy tenor. Hangja a kórussal egybefor. Először egy dur áriát, majd egy finom moll áriát, és végül egy maláriát ad elő. Mi szenvedély, vad erő, hogy lázba hoz ez a mester, kísért bárhogy hessegesd el. Utána a tenyér csattan, és az izzó hangulatban a vak füllet éjszakákon felcsendül a kininkánon. A pék pókja. Az apróka pókapóka, s a porhanyó potrohú pókanyó, a pékségben a szennyezett mennyezetre nyálból való máló hálót font. Pont. A kópé pókné pótlékhálókat eresztve keresztbe a pókasztal fölött, hálóból ebédlőt kötött. Félt a péppel pepecselő pék, hogy odapök a pók, illetve a liszttel hintett púpos pépre tisztel. Ezért leseperte az apróka pókpárt a padlóra. Csattant a fapapucs, fucs! Így járt pórul a két pupák pékpók. A teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve, sóvár szeme kutat, kutat, még 5-6 nap kullog, baktat. Az itató tava távol, s oly rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve. Te veled nem ér fel tevefej tétova veleje. Te terved veti a tevevedelő tavat tavaly távol. De tévednél vélvén, vén híved, nevet feledve, elvetemedve vádol, nem! Vidd te, teve lelkem, hova tovább tova, mivel levet, vert, vederve, feltekerve, nem bedelve lett betelve, a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyenem a neveletlen tevetetem eltemetve. S evezevel ava teve, levelkévét, kivilehevel teve. A kacsa napilapja. Egy kacsa, kit nem gátolt erkölcsi korlát, vérbe mártva tollát, epével dagasztott, könnyekkel erjesztett, rémhírektől nyüzsgő hírlapot szerkesztett. Mint képzelt csatákba kiküldött riporter, fajokat tiport el. Éhínség, mészárlás, még száz más kiagyalt borzalom, tobzódva tombolt 12 oldalon. Tűzvész vagy szerényebb méretű merénylet naponként 60. Már nem kapott helyet csak a viccrovadban. 1000 vészt eszelt ki a hasára ütve. Így lett napilapja, a valóság tükre.

szamárfű. Tudtam, amikor pedzették, kéne egy jegyzet még, egy úgynevezett fül, tudtam, hogy ezt rám lőcsörik kíméletlenül. Ami felesleges, iába való, azt elrúgja magától a ló, megbízzák villehát, a szellemileg visszamaradt szamarat. Mert mi a fül? Egy hasább csacskaság, csenevészé összeaszalt esszé, olvasó toborzó, tartalmi torzó. Azt szól mellette, hogy csak az olvassa, aki már megvette. A fül feltétlenül előszegezett közvélemény keresztmetszet. Hogy tetszett, megtudhatod belőle, ha elolvasod előre. Vagy futólag-utólag. Így arra késztet, hogy amit elméd már félig megemésztett, kérődt fel akarva, nem akarva, mint egy kiló silót a marha. Ám mit sem tehetek ellene, állatmeséinket ajánlanom kellene, remélve, hogy meglelik itt-ott benne az emberit. Hopp, megvan. Bár talán más, nem ajánlás, inkább kajánnak tűnő ajánlat, ha úgy találják, hogy e mű egyértelműen kétértelmű, s az egyiket nemükre vérig sértőnek vélik, tegyenek úgy, mintha nem értenék. Szamárfülnek ennyi elég.

0: kényszer, mi egy filmet akarunk megnézni, ti menjetek tekézni!
1: Mégis moziban vagyunk, csodás megállapodás!
0: Mert engedtünk nektek, mellénk ülhettek, nem úgy, mintha abban az átok klubban googliznátok!
1: Úgy már értem!
0: Mások is ülnek itt.
2: Oda néz, Sofia Rolo Frigida és Parcello de Sicla a Romleo és Júliában. Lássunk burleszket, különben törlesztek.
3: Na hát, Béni!
0: Tudtuk, hogy egyikük sem egyetemi rektor, amikor hozzájuk mentük egykor, igaz?
3: Ez nem igaz. Ó, Romleo, Romleo, vajon miért vagy te Romleo?
2: Á, falt fel, szomszéd, itt van mustár is, de nyomcéd.
1: Köszi, sorstárs.
0: Csendben edetek.
4: A név a gondod, rózsa a rózsa, bárminek mondod, illata édes.
2: Á, édes, minden édeset szeretek, hozzak egy pár nyugát szeletet.
1: Ne csokoládét, inkább szotyolát még.
5: Tűnj el, Brontagu familia fia!
6: Vesztetek meg, külpulettek mindannyian, és te kontrolcs haza, fiam!
3: Romleo!
4: Ó, jaj! Szia! Szép Júlia!
0: Ó, két galád családó!
3: Alaposan megnyíkatnak legalább!
0: Engem is!
7: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.
2: Hé, mit szólnál egy tömény-kömény juice-hoz, Frédi?
1: Jó, juice-tast ide.

0: szét. Errepül úgy a szürke gond, derül az ég, van abban valami báj, hogyha kacag a máj. Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár. Légy vidám, vagány, akár egy srác, fújd meg a tülköt, trombitálj, valamit játsz, ha baj van, mégse legyen soha. Kedélyed, lőporos, ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond.
1: Valahol valami kiszket, ropok egy ropogós twistet, ugye ti bolondnak hisztek, gügye a bolha twistet.

négy szem közt. De köztünk marad, ugye? Nekem is, mint minden színésznek, mindig az volt a legfőbb vágyam, hogy minél több oldalamról ismerjen meg a közönség. Ezzel a lemezzel is szeretném bebizonyítani a...

0: Van egy számod, Kis Jó Sándor írta, amelyik évtizedek óta a műfaj klasszikusa, a borkóstoló. Hogy keletkezett?
1: Hát a rádióban hallottam először Asher Oszkártól, de nem az ő alkatához illett, nem is szerette. Elkértem tőle, és kitaláltam hozzá, hogy a színpadon 8 pohár borral fogom előadni.
0: Mondd, és a poharakban igazi bor van, vagy olyan színpadi tea?
1: Én mindig a realista színjátszás hírbe voltam. Hát nézd rám, olyan vagyok én, aki bort prédikálok és vizet iszom. Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, elvtársak, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, az tudományos alapon vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre badacsonyi hárslevelűre az egészen sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, eltársa. Bukéja. Na persze, ezt mi szakemberek így mondjuk. Ez egy egész különleges dolog, ezt más meg se érti. Laikus is észlelheti, hogy illata. Zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársai, más a bukéja és testes bor. Kvázi harapni lehet, drága kartársaim, na persze. Óvatosan harapjuk, mert ez a badacsonyi rizling is nagyon csalós. Na már mostam. Ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a kecskeméti, tramini fűszeres a helyes során. Illata, zamata, oly annyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthet össze. Figyelj csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után. Dobunk le. Egy-egy korzsöcskával. A hálháromból. Akkor Trisztán, pregránsan éreztessük a köztük levő lényeges direferenciát. Na persze, drága aranyos kebeltársaim, iszonyatosan vigyázunk, mert ez így keverve pláne nagyon csaló. És most egy egészen pisike korcsocskát az asszú féleségek egyik másikából. Drága krapekjai, tisztán csak annak a megállapítása véget, hogy ez az asszú féleség mint olyan, egészen másmilyen. Persze, srácok, most már irtóztatóan vigyázzunk, mert ez a zaszó féleség már, hogy mondjam, büdösű csalós. Ami most következik, ad egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagába. Mert hogy küllemre, egyszerű piros a színe, frizes az íze, papci, hát nóta van, de ne becsület, Szentséges egy atya úr Istenemre, hogy nóta van, mert hogy azt mondja, hogy édesanyám, és volt enné. Persze, nem rajdináskodunk, komoly tudás előadáson, nem korcsma ez, nem spi, nem stabfrutik. Melyik asztalra tegyem, gyere? Pihenj! Gyere már, ne szégyenked! Ácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán ne akarjátok tudni, mi az az anyatej! Magzatjaim! El nem ulasszuk vizsgálódást trágyává tenni ezt a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből galér mögé vigyázz, Jani! Thank you.

Iszontatóan vigyázz, ma! Ave! Egy egészen piciket sok. Hogy lehelek remes homlokodra, te! Tudományos alapot, te, mert ennél a bukiád valami büdösi lehet ám harapni, te! Hogy van az a nut, hogy befutalja zutat a hó! Szóval gyerekek, gyere, Máki Jani, ma itt tetszenek hozzánk! Jele resztve jokon etarja! Buba hajden matu! A gazd!

Most jöttök. Hát drága szíveim, most jöttök. Hát ne haragudj, én hülye, meg elkezdtem. Mégis ide jöttök, mi? Jaj, jaj. Brezsnev elvtárs kapott ajándékba hatalmas nagy meisseni porcelántálat. Hát mindjárt megfordította, és azt mondja, ez a legdrágább porcelán a világon. Meisseni porcelán, Brezsnev elvtárs. Megint megfordított. Ne tessék megfordítani, ez a legértékesebb világmárka, meisseni. Hát miért fordítja meg mindig? Csak keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Na ez már nincsen, tudom. Ezért ilyen a kapátom, de azért most már azért csak más, ugye? Most már több pártrendszer van, illetve rendszer még nincsen, de több párt az már van. Ha ne viccelj, persze, most már lehet választani is. Van egy jó viccel. Mennek nyaralni Bahama szigetekre. Hát azt mondja a stewardess repülőgépen, hogy attention, attention. No smoking, please. Mit mond? Azt mondta, hogy könnyű ruhába kell menni, mert kurva meleg van a szigeteken. Megint megy tovább a röpcsi. Azt mondja, attention, attention. Mit mond? Mindjárt jön a kaja, három fogást hoznak. Megy tovább, azt mondja, attention, attention. A szigetek lakosságának 70%-a éces, 30%-a aszmás. Mit mond? Aki köhög, meg lehet dugni. Most már lehet választani, tudod? Ő a Veszelka. Tudod, miért nevezték el így? Gyerekkorában mondta neki az anyja, hogy Veszelka bátor. Arany drága szíveim, ha így mert tovább, jól fogjuk magunkat érezni. Rajtunk nem múlik semmi, az biztos. Jaj, szóval most már más életet élünk, most már lehet választani. Most már például van prioritás. Nem tudom, mit jelent, de kurva jó hangzik ez a prioritás, tudod? Ha megfigyelted, itt mindig valamilyen szavakat kitalálnak, és akkor azzal takarózik mindenki. Azért fáztam meg megint. Ez a prioritás. Azt mondja anyósom, Géza, az elvtársak a szocializmusból annyit valósítottak meg, amennyit ki tudtak belőle mondani. Szizmus. És akkor nem volt elég, van még mellette szülista pluralizmus. Nem tudom, mi a pluralizmus, de van egy jó vicc erre. Találkozik két ember, azt mondja egyik a másiknak. Ha maga eddig magas volt, most meg alacsony. Igen. Ha maga eddig fekete volt, most meg szőke. Ha maga eddig kövér volt, most meg sován. Ha maga hogy megváltozott, Kovács elvtárs? Hát nem vagyok elvtárs, már az se. De ez a prioritás, tudod? A másik az alternatíva. Most már teljesen minden más. Most például már a szóvivő is szóvivő, tudod? Szóvivő. Azt tájékoztat minket. Felteszik a kérdést, hogy igaz, hogy ön le akar mondani. De ezt nem tudom se megcáfolni, se megerősíteni. Azért tudod, hogy mire gondolsz. Van egy 4 éves keresztfiam, a Ferkó. Mondom, Ferkó, beszartál? Be. Kész. Hát egyszerűen nincs gond. Hát tudja, hogy mit érez. A szóvivő az meg a tiéd. És ő, ez a szóvivő.
Egyszer meg azt mondta, hogy no comment. Azt mondja anyósom, mit mondod? No comment, nem comment. Isten, mert beszél maga mindenbe bele, mama. Mit gondol ki maga? Én a Danubius rádió hallgatója vagy. Maradjon meg! Mama, komment, nincs hozzáfűzni valója. Feltették a kérdésnek, igaz, hogy ilyen meg ilyen elvtárs a politikai bizottságból önként ment ki. Azt mondja a szóvivő, hát. Ezt kérdezzék meg tőle, okos, hát. Másik kérdés, ha ezt megkérdezzék meg tőle. Azt mondja anyósom, ezt aztán nem lehet szabán fogni, az egyszer biztos. Hát, hogy van ez, gyerekek? Hát, kapkodom a fejemet. Na, mama, ne beszéljen mindenbe vele. Mindig áll a szája, pedig mindenemek van itten. Hofi anyósom. A rohadt izét megvettem neki, miért parabola antenna, megvettem. Super Channel, Sky Channel, Felej Channel. Hagyjam át, hogy te megmondom. Az egész alternatív, nekem hagyjam, amit az egész alternatív megoldás. Azt ismered? Ha valakinek... Ez itt röpköd, figyeld már ide. Ha le akar szállni, nem ez a vörös tér. Ez szerencsétlen. Az a fényes megzavarta a gyerek, hát így. Ez a fényes ösvény. Tessék, ha Dudi rög, akkor új a poén, tessék. Nem jó, de új. Na, mindegy. Gyerekek, képzeljétek el, Pesten már nincsen smog. Smog, nem tudod mi a smog? Nem mondom már. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön ránk a rohadt anyjába, és nem fogy. Hát ilyet bemondta a rádió is a smoggal kapcsolatban. Igaz, hajnalban mondta, amikor még nem hallja mindenki. Bemondták, hogy a legmocskosabb a mártírok útja. Gondoltam, de most, hogy már be is mondják, csak úgy kapkodom a fejem, hogy mi ez, édes Isten? És annak idején mi hogy szittuk szegény Adolf bácsit? Jó, a Hitlert, igen. Sztalin elvtárshoz képest az a Hitler egyszerű polgárjogi aktivista. Tudod? Hát ilyen. Ez csak az ellenségeit írtotta, ez a tetű csak aki mellette volt. Hát. Úgyhogy kész politikát befejeztem, mert okádni kell, nem bírom. Képzeld, körülbelül összesen 2 hete lehettem vallásos. Még az lettem, beleszámítva a karantént, minden. Pláne, hogy most már nem kell bevonulni se, hát most már csak ott leszek. Képzeld, de 2 hete voltam vallásos, amikor csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Pozsgai Imre. A neve legyen áldott. És azt mondta, hogy 56-ban népfelkelés volt. Na, mondom, akkor már ezt is tudjuk. Kész. Mert nyakló nélkül jelennek meg a könyvek, és most más írnak, mint mondjuk 2 éve. Azt mondja anyósom, azért, mert ezeket most már mély nyomással csinálják. És azokat elnyomással csinálták. Úgy össze van keverve. Mindegy, népfelkelés volt. 3 napig. Aztán Svájcból megjött grószpapa. És akkor másnaptól ez volt neked nem népfelkelés. Azt mondta, hogy amit most bejárták, mondod, hát ő olyat nem is hallott. Meg azt mondta, hogy ő, amit mondod, most bejártás, ő olyat nem is olvasott. Hát, jókai ritkán nem ritkít. Meg azt mondta, hogy ő repülőt tudta meg, amikor Svájcba jött hazafelé. Hát ki az a hülye, aki fölvitt a népszabadságot? Hát ezt sem van itt, akkor még nincs vége, várjál. Azt mondta erre német elvtárs a szigorú. Ez nem ilyen egyszerű.
egy szóval nem lehet elintézni. Szóval. Ez úgy volt, hogy 56 névfelkeléssel kezdődött. Ott aztán lett forradalom, ami átment ellenforradalomba. Érted? Kurva jó neked. Mert én mind a hülyéd. Akkor az utcán én mikor öltem? Délelőtt vagy délután? Azért nem mindegy. Akkor én most akkor mi vagyok? Névfelkelő vagy rohadsz a ellenforradalmát? Ha nem mindegy. A nyugdíj miatt, hát... Egyiket csak beleszámítják most már. Azt mondja egyik haveron, és én mi vagyok, mert én meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. Akkor gyáva vagy. Mert aki tisztességesen harcolt, azt itt lőtték meg. Fölül tudod? Aki meg húzta belé, puff, seggbe, kész. Csodál. Jaj. Anyósom a múltkor ment ki a temetőbe, vitte ezt a gyalogsági ásót magához. Ha, az egy komoly fegyver, ne viccelj. Ha-ha. Grúziába azzal lőttek fejbe 23 embert. Gázzal. És képzeld el, nem mondták meg, hogy milyen gázt használtak, mert akkor meg tudták volna gyógyítani a sebesülteket. Azt mondja anyósom, Géza, biztosan meghalt ez a Sztalin. Hogy van ezt? Képzeld el, bevezették a kiási tilalmat most ott Grúziában, este 10-től. Az utcán megy két ilyen KDBG. Megy két ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak, hogy fut át az úton. Puff, fejbe, kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondóval? Tovaristsi, hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Ha még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Hogy se ért volna haza, messze lakik. Hát hogy van ez? Szóval alakul ez az egész, mit alakul? Például, na, szíveim, tessék, nem tartalak föl? Jó, képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címer, elhiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Ah, egy illető hozzászólt, illetve mondta. Várja, milyen is szólt hozzá? Kint jobban rögnek, mint ott bent. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Körülír. Egy fene, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben hiszem, nagyon. Hogy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Persze. Azt mondja, hogy nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem köl, mert ne gyűjjön vissza, mert a király a koronába nem köl a korona a címerbe. Megint új volt, csak mondtam, hogy fél óránként kell egy. Na azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt. Feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megyünk, ilyet. Úgyhogy elvtárskám, ne szarjál be! Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te sem. Na szóval, alany szíveim, lesz új címer. Azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Milyen? Na, szecskavágó, milyen?
Neked mindegy ezek szerint. És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap se. A hétben bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na, azt kéne még megkeresni. Szóval, na mindegy, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, hogy azt mondták, hogy majd a név az fog dönteni. Hát ez igen, ez ilyen. A címert az mindig a név dönti. Aztán utána jó, meg is taposra, amikor már lenni van. Ma, nem vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenbe már. Színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát ez nem úgy meg... Szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg enni legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, hogy a KGST előregedett. Azt mondja anyósom, egy szart halva született. De gondold-e, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habukra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyen, de... Ezt elmesélem, elájulsz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizeti. Hát ez szülye. Hát ez szülye. Hát. Ha mi ez? Hát ez szülye. Hát. A régi rendszerünket fölborítsa. És ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk. Ja, képzeld, de megharagudtak, bevezették a vízumkényszert. De jó. Én hülye, még arra tévedtem volna, képzeld. Kim Il-sung deregottal egymagába jönnek. Megint új, látod? Képzeld el. Bele pofázik, hogy mi kivel állunk szóba. Hát ne pofázzál már bele, kis ferde szemű, hát. Hát örülj, hogy kilátsz a réseden. Nem ezen gondoltam, hanem abban, nem más. Ahol a jövő látszik. Hát ilyet. Ne pofázz bele. Először fizesd ki, amit eddig kaptál tőlünk. Csak érhetem, akkor ne vándorzászlóval. Igen, annyi van, igen. És még egy kérdés, ha lehet, ne rúg be elszámolásra. Hát tudod milyen? Szóval, hát ez kevés. Hát elszámoltam. Hidd el nekem, ezért vagyunk benne ennyire. KGST, razdva, trogy. Puff, már benne vagyok. Tudod, mennyire vagyunk benne? Ezt elmesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavasz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, oh, hogy van? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol ekkor sósört? Ó, szívesen. Na menj be, addig megvárnak. Ennyire vagy.

0: Tilos Rádió a Sajtószabadság tematikus napján most délután, már kora este, 19 óra 6 perc vagy 5 perc van. Sziasztok, váltunk témát. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, hogy a nap folyamán mennyire volt szó a cenzúráról, de mi most alapvetően ezt próbáljuk a Sajtószabadság jegyében. Két vendégünk van, Herman Veronika és Murányi Gábor. Veronika az ELTE média tanszék, mondjad, Lice, annyira komplikáltak vagytok.
1: ELTE média és kommunikáció tanszék.
2: Adjunktus.
1: Adjunktus, igen.
0: Murányi Gábor pedig ismerhetitek őt már a Hírnapból, aki egyébként média, nem, talán inkább azt mondom, hogy sajtótörténetben nagyon járatos, és a HVG munkatársa vagy.
3: Még mindig, igen.
0: Igen, és van még HVG.
3: És van HVG. És
0: a Golyós fantasztikus a Golyós, úgy vezényli az adást, hogy hát szerintem teljesen oda vagyunk, a zenéket is ő fogja választani. Viszont volna egy kérdés, jó, szerintem itt rögtön az elején kérdezzük meg a tilososokat, hogy tudják-e, ne a cseten kérlek, hanem telefonáljatok, mert a cset, hol a telefon? Ja, itt vagyok. 2153773, hogy ki emlékszik, mikor volt az a bizonyos alkalom a magyar sajtótörténetben, nem régen volt, amikor fehér lappal jelentek meg egyes újságok, például a Magyar Narancs címlapja is fehér volt, a napi lapok is hagytak egy fehér üres helyet a címoldalukon, ami egyezményes nemzetközi jele a cenzúra elleni tiltakozásnak. Tehát, hogyha valamelyik lapot valamilyen módon köztudottan cenzúrázták, és ezt a többi szerkesztőség megtudta, és volt ideje, akkor ez az egyezményes jel, hogy egy fehér foltot, vagy a hiányt magyarul megjelenítik a printben, a nyomtatottban. Emlékeim szerint ez valahogy olyankor volt, amikor még nem volt Facebook. Lehet, hogy Iviv már volt, de Facebook biztosan nem volt. Na szóval 2015-37-73, mi volt ez és mikor? Mondhatjuk-e azt, hogy ami történik, és most már nem csak a Népszabadság ügye kapcsán, hanem a magyar média verkeiben, hogy az egyfajta cenzúra, hogy az, azt mondjuk, mindenki mondja, hogy politikai nyomás gyakorlás folyik, és Einstein, tehát hogy az állami médiumokká tenni erőszakosan, magukévá teszik erőszakosan rádiókat és nyomtatott lapokat, ezt a HVG-ben föl is sorolják pontosan időszen az elmúlt 6 évre visszamenőleg, de ez egyfajta cenzúra? Tehát amikor az állam, a kormány, az állam vagy a kormány akarja megmondani, hogy mi jelenjen meg, és hol jelenjen meg, a cenzúrának tekintjük? Veronika a tudós. Hopsz, itt a kökelenne a fejhallgatót. Igen, köszi, Bazsi. Hello.
4: Hello. Sziasztok, a
0: hétfői csaj. Adásban, majd szia, hétfői csaj.
4: 2011-ben volt, amikor elfogadták az új médiatörvényt.
0: Akkor jelentek meg fehéren a nyomtatott lapok?
4: Aha. Igen, igen.
0: És akkor
4: ez volt utoljára.
0: Köszönöm szépen, hétfői csaj, de még egy percig, ha tudsz maradni.
4: Igen.
0: Te vagy a mai hírszerkesztő, de gondolom készen vagy már.
4: Igen.
0: Akkor feltarthatlak. Hogy ez volt ez a pillanat, amikor Mong Attila és Bogár Zsolt csöndet csináltak a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
4: Így van, és jó. Szépen kitették őket.
0: Hát ezt a Golyós megtalálja a neten, akkor megmutatjuk, mert elvileg ott van. Bólintott, hogy megfelelke. Köszi, hétfécsaj, nagy,
4: okay.
0: Nagy piros pont.
4: Jó, nagyon-nagyon-nagyon jó a mai műsor.
0: Csillag, mi még
4: jó.
0: Csak most kezdtük, de átadjuk a többieknek csillagos ötös a megfejtést. Köszönjük szépen.
4: Hello, sziasztok.
0: Talán bevallhatjuk, hogy ez nagy segítség volt, mert törtük a fejünket, és csak arra emlékeztünk, hogy nem volt ez olyan régen. De miért is felejtünk? De nem ez volt a fő kérdés, hanem hogy cenzúra-e, hogyha ezt csinálja a hatalom a sajtóval, hogy átirányítja a saját oldalára. Vagy a cenzúra az csak egy apróság ehhez képest, mondjuk itt talán könnyebb a válasz, nem tudom. Mit mond a tudomány, Veronika?
1: Hát a tudomány elég körmönfontan szokta ezt a problémát kezelni. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen kontextus, milyen társadalmi környezet az, amiben ez történik. És hát, hogyha már tudomány, akkor a tudomány nagyon szeret bonyolult modelleket felállítani, erre is vannak mindenféle modellek, hogy hogy hát az állami beavatkozás, vagy a dereguláció az milyen mértékben valósul meg egy adott médiapiacon, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor igen, tehát nyilvánvalóan mindenféle politikai nyomásgyakorlás, vagy mindenféle olyan hatalomtechnika, ami a média tartalmak irányultságát, vagy egyáltalán irányát, vagy csapásvonalát megpróbálja befolyásolni, az bizonyos értelemben cenzúra, még akkor is, hogyha cenzúrán ugye a szószoros értelmében azt szoktuk érteni, az valamiféle hiány szokott lenni, amikor valamit kitörlünk, vagy kitöröltetnek velünk, vagy kitörölnek hatalmi szóval, vagy hatalmi kézzel, de...
0: De az már nem, amikor azt mondják, hogy de ezt viszont meg kell írni?
1: Hát az egy ilyen...
0: Az mi?
1: Jó kérdés, hogy ez mi? Hát az nyomásgyakorlás, de persze. Hát
2: azt irányításnak ilyen, nevezték. A szocializmus időszakában az az irányított sajtónak egy igen jellegzetes tulajdonsága, ami volt.
0: Hogy tartottak jó kis eligazítást, ebben azért én is tapasztalatokat szereztem annak idején a televízióban, hogy tartottak ilyen eligazítást. Ez nem pártagsági eligazítás volt, nem pártaggyűlés volt, hanem... szerkesztőség értekezletnek tudták nevezni, és akkor megmondták, hogy a Brezsnyev elvtárs azt szeretné, ha erről lenne. Azaz, hogy a Brezsnyev elvtárs miatt azt szeretné a párt elvtárs, ha arról lenne szó, hogy, és arról meg nem lenne szó, hogy. De hát nem egy pártrendszerben élünk ma, tehát akkor a cenzúra az, hogy értelmezhető, ha nem diktatúrában, vagy nem egy pártrendszerben működő társadalomról beszélünk.
1: Abszolút.
0: Mi működteti?
1: A cenzúrát az gyakorlatilag működtetheti az adott médiumnak például a tulajdonosa, működtetheti is.
0: De mondjuk van olyan, hogy gazdasági érdek működteti,
1: persze,
0: politikai érdek működteti, ezek a verziók vannak?
1: Hát a kettő általában össze szokott folyni, de abszolút van több pártrendszerben is. Azért látunk arra példát, hogy működik a cenzúra, ami adott esetben nem feltétlenül politikai okok miatt, hanem mondjuk éppenséggel egy gazdasági szereplőnek a befolyása miatt jön létre, de hát említhetnénk most az Egyesült Államok is a példáját, ahol ugyan utoljára a hétvégén Donald Trump szerette volna betiltatni, vagy szeretné betiltatni a Saturday Night Live című politikai sketch műsort, mert nem tetszett neki, hogy Alec Baldwin őt ahogy kifigurázza.
0: Na jó, de ez amit a kálomista, aki kivágatta a mozikban már forgalmazott filmből a jelenetet,
1: hát amit
0: ő
1: is cenzúra, látható. Vagy hát a cenzúrára való szándék, úgyhogy mondta, hát ez nyilván nagyon sok mindentől függ, de létezik számtalan formája.
0: Gábor, mennyire finomodott a fájdalom? Tehát, hogy azért mit látsz így visszamenőleg?
2: A módszert kérdezed, vagy a fájdalmat?
0: A fájdalmat kérdezem. A fájdalmat módszer szerintem nem finomítható.
2: Szerintem ezt én ellentétben veled azt gondolom, hogy a módszer finomodott, ravaszabb lett, becstelenebb lett, aljasabb lett.
0: Na látod, hogy nem lett finom. Hogy csak durvább lett.
2: Nem, de közben finomodott. Igen. Mert a technikája abszolút módon finomodott. Tehát azt, hogy nem egyenes ez a nyomásgyakorlás, nem törvényekkel írja körül. Ugye, hogyha visszatekintesz a múltra, ugye a cenzúra az egy évszázados múltú.
0: Fölírtam 1848.
2: Hát Magyarországon, de azért ha én előveszem egy pillanatra, belenézek, akkor azt látom, hogy 1574-ben első Miksa császár életbe léptette a cenzúrát Magyarországon.
0: Éppen, hogy csak volt nyomtatás, újságban nem is volt még csak könyv talán. Na, hallgassuk meg a hallgatónkat. Halló, szia, adásban vagy? Tilos.
5: Jó estét, Péter vagyok. Azért telefonálok, mert hallgatom a vitátokat, és tök érdekes lenne azt megtudni tőletek, vagy a ti véleményeket erről, hogy lehetséges-e egyáltalán objektív média egy olyan rendszerben, ahol létezik a pénz fogalma egyáltalán, hogy ugye nem tudja függetleníteni magát az újságíró a bevételtől, és innentől kezdve mindenképpen nyomást lehet gyakorolni, hiszen maga a formátum ez a média nem tud működni, mert anyagilag nincs támogató, vagy nem kap reklámokat, akkor már nem tud hozni tartalmat, nem tud biztosítani tartalmat, és akkor azt nincs milyen megkölcsön. Szóval úgy látom, hogy a rendszer maga sérül.
0: Vettük a kérdést.
5: Még egy kérdést tennék, vagy egy javaslatot tennék. Nagyon váltakozó a hangerőség a különböző mikrofonok között, ha tudnátok egy kicsit hangosítani.
0: Jó, a golyos megoldja. Köszönjük, hogy szóltál. Szia. Gábor, gyere, ülj ide mellém. mert akkor, akkor nem fogjuk olyan jól látni egymást, de a mikrofon viszont sokkal jobb lesz.
2: Ha jobb mikrofon van, akkor boldog.
0: Nem, mert közelebb fogsz tudni ülni. Jó. Azért.
6: Az ötödiket is, most az ötödiket bekapcsoltam, és hallottam, hogy előtted van, abban belebeszélsz.
0: Ja, addig nem volt bekapcsolva a sárga?
6: Az nem volt, de a másikba beszélt.
2: Na jó, most tehát akkor üljek ide, ez a jó.
0: Gyere ide mellé. Jó, és a Veronika mikrofonja. Próba, 1, 2, 3, az jó, és én is jó vagyok.
2: Akkor most működni fog?
0: Igen, és Péter, telefonálj, ha mégse jó, és akkor még javítunk rajta, de szerintem a golyoson van fejhallgató, és hall minket. Jók vagyunk?
6: Igen.
0: Pénz. Van az a pénz, szokták mondani pestiesen, most a Gábor szavába vágtunk ezáltal, de hogy finomodott-e vagy sem a módszer, de most felírtam, hogy pénz nem fogjuk elfelejteni, fejezd be nyugodtan a finomodott-e vagy sem. Tehát nem a törvények írják körül, hanem
2: de, hát korábban ugye a törvények szabályozták.
0: Jó, most a Péter megmondja, hogy jól hallom. Igen. Igen, hello.
5: Sziasztok, Laci vagyok,
0: Laci.
5: Jól hallottam.
0: Jó, köszi.
5: De én a módszerhez csatlakoznék, hogy így most például itt a népszavazás kapcsán, itt ugye a, például a plakátolás, hogy a köztulajdonban, például a villanyoszlopokra elméletileg jogszerűen lehetne plakátolni bárkinek. Erre a körúton 3 méter magasságig, már Budapesten a nagy körúton 3 méter magasságig bekenték valami olyan ilyen darabos festékkel, ami lehetetlenné tette a plakátolást. Ez egy ilyen olyan fölháborító, olyan kisszerű, kisstílű, gonoszkodó, szemétkedő cenzúra, szerintem, ami hát elképesztő.
0: Erről nem hallottam eddig. Jó, köszi, jó, hogy mondod, de valahogy ezt senki nem is írta meg, ez most
2: erre jeleztem azt, hogy finomodnak a módszerek, és tehát befejezve nagyon röviden azt, amit elkezdtem mondani, hogy a törvények által eléggé körül volt bástyázva, hogy mi történjen a cenzúrával. Tehát ugye háborús időszakokban teljesen jogosnak látszik a cenzúra, hiszen ellenfelek állnak egymással, a hírszerzésnek az egyik forrása az újság, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy milyen szövegek menjenek ki.
0: Ugye
2: ez az alapkérdés.
0: Háború,
2: ez az alapkérdés. Most a cenzúra erről általában próbáltam beszélni. Természetesen most csak kis háborunk van. És ebbe a érdekes módon, abban a pillanatban a hatalom beteszi a lábát külpolitikai ország érdekekre hivatkozva, abban a pillanatban megint csak egy nagyon általános tapasztalat, hogy attól a pillanattól kezdődően, dehogy a külpolitikai érdekekről van szó, hanem temérdek olyan példát lehet mondani az első világháborútól a második világháborúig, ahol kifejezetten belpolitikai szempontok játszanak szerepet, mert abban olyan nagyon egyet lehet érteni, hogy nem kell megmondani, hogy hova vonulnak fel adott helyzetben az ország csapatai, de az, hogy ki melyik párt szólalhat meg és mit adhat, ez már egy nagyon masszív belpolitikai kérdés, és akkor innentől ez egy belpolitikai kérdésé válik, és a cenzúra nagyon is életbe vágó forrásoktól fosztja meg az olvasót, a hallgatót.
0: Igen, csak ebben szeretném mondani, hogy a írott sajtóhelyzet egészen más, mint egy élő rádióműsoré. Hát én itt most mondok egy olyat, hogy cenzor legyen a talpán, aztán utólag kiszedheti, de az élő, tehát ugye a két világháború közötti rádióműsorok, tévéadások nem olyan nagyon voltak, nem jellemzők. Tehát, hogy nem lehet ugyanazzal a szemmel nézni, szerintem, vagy ugyanazzal a félelemmel kezelni a cenzúrát akkor, hogyha a print sajtóról beszélünk, vagy hogyha az
2: mit
0: audióról.
2: Mit tett ez félelem alatt?
0: Hát, hogy az, aki audió sajtót csinál, tehát rádiót, televíziót csinál élőadásban, azt nem lehet úgy visszafogni, mint akinek az írását a cenzor a nyomda előtt még megnézi.
1: Na. De vissza lehet fogni azt, hogy hova mehet. Igen. Hát, hogy ez is a cenzúrának egy fajtája.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ilyen frekvenciát kapsz, és olyat viszont hát, nem kapsz, persze. Országosat, vagy közösségit,
1: hát abszolút,
0: kis közösségit, stb. És már is akkor a pénznél is vagyunk egyszerre, tehát, hogy a printben is, meg az audiovizuális médiában is, hogy mire ki mennyi pénzt ad.
1: Hát ez volt a kérdése a Péternek. Nézik, igen, meg is nézik azt, hogy mondjuk egy ilyen piaci média környezetben a cenzúra az működhet olyan alapon, hogy kinek adok, igen, hát amit mondtál, hogy országos frekvenciát.
0: Na jó, de most rögtön ellent szeretnék mondani pénzügyben a

0: hát nem, igen, nem láttunk, meg más országokban sem láttunk példát, amelyek magukat demokratikusnak vallják, demokratikus berendezkedésének. Itt a pénz, egyébként a pénz kérdése tényleg jól rátapintott Péter valamire, mert hogy amikor sajtótörténetről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem csak a médiumoknak a történetéről beszélünk, hanem az újságíróknak is a történetéről, hogy ugye tulajdonképpen ez egy ilyen professzionalizációs folyamat volt, ameddig kialakult az újságírás, ugye vannak emberek, akik pénzért azzal foglalkoznak, hogy más embereket dolgokról tájékoztatnak, hogyha most nagyon
1: hát az információ hatalom, tehát azért ezt így megfizetik.
0: Van, így van, és hát amikor azt nézzük meg, mondjuk visszamenőlegesen is, hogy az újságíró szakmának milyen történelme van, vagy milyen története van, akkor ugye megint azt lehet látni, hogy van ez az objektív modell, ami főleg az angol száz országokban menő, hogy hát az újságírónak ugye az a dolga, hogy minél lehetőségeihez képest minél kiegyensúlyozottabban tájékoztasson, és hát a minden ettől eltérő, ami pedig egyszerűen azt mondja, hogy az újságíró is ember, az újságírónak is vannak mindenféle kötődései, meg ideológiai megfontolásai, és akkor innentől kezdve...
1: Na jó, de akkor ő olyan médiumhoz fog elszerződni,
0: hát,
1: nem?
0: Így van.
1: Mert ebből, akkor eleve zárjuk ki a nem minőségi újságírást ebből, mert hogy nálunk a Blik, vagy a Bors, vagy korábban, hát mit tudom, milyen újságok voltak, hasonló hát bulvárlapok, azt most vegyük ebből ki, mert ott pénzért azt írnak, amit megfizetsz. Tehát ez, most akkor ezt így nem, de hogyha a minőségi... Nem?
2: De azért ebben nem lennék ennyire.
1: Igen, bocsánat, nagyon szögletes vagyok, de...
2: Szögletes, mert hogy mondjam, a bulvár az részben ez, amit te mondasz, részben pedig egy olyan tömegigényt kielégítő fórum, amelyet adott helyzetben te is, én is olvasunk, felhasználunk, stilizálunk, átemelünk, az ott elhangzott hírekre utána megyünk, tehát azért ezt...
1: És nagyon sokszor ők írnak meg olyat, amit a minőségi lapok
2: tehát
1: csak
2: azért
1: utóbb.
2: Nem így kellene.
1: Tehát a szivárogtatás, igen, visszaszívom, elnézést kérem. Mégsem nevezzük nagyon, minőséginek.
2: Én nem mondtam, hogy minőségi, csak azt mondtam, hogy újságírás,
1: igen.
2: És nem tagadnám ki az újságírásból ezeket a kollégákat.
1: Visszavettük, rendben. Bocsánat, ne haragudjatok. És ráadásul olyannyira tévedés volt részemre ez a kijelentés, hogy emlékszem, hogy a 20 évvel ezelőtti brit kormányváltáskor az egyik ottani bulvárnak tekintett, de a legnagyobb példányszámú napilapon múlott, hogy ki a tulajdonosa, és azt feltételezték valószínűleg jogosan utólag is bizonyítottan, hogy aki ott írja, amit írni akar, azt fogja eldönteni a Tony Blair sorsát, és így is történt. Úgyhogy vissza az egész, bár a magyar média nem hasonlít a britre, de van rá példa, hogy...
2: Nagyon nem szeretem a bulvár újságírást, ez két dolog, amiről most beszélünk.
1: Jó, de az egy bulvárlap volt, és mégis ők döntötték el, mert az emberek többsége azt olvasta. Na most menjünk vissza ez a pénzhez, mert ebből a szempontból viszont a bulvár az egy másik história, mert ott nagyon sok pénz van, azért, hogy nagyon sok fogyjon belőle, de a minőségi újságírásnál a pénz az a tulajdonos. Vagy hogy van ez? Ki ad pénzt? Most nincs a printben, nincs állami, nincs közszolgálati, hát úgy, nincsen, mint a rádió, ami annak van nevezve, meg televízió.
2: És attól függ, hogy nagyon egyértelműen fogalmazunk, attól függ, hogy melyik sajtóorgánumról van szó. Mert bizony ma is van olyan sajtóorgánum,
1: a kormánylapja.
2: Van pénz. Tehát
1: éppen hogy hívják? Éppen hogy hívják, mert ugye most épp azt látjuk, hogy színeződnek át egyes szerkesztőségek a beavatkozásokat követően.
2: Ez is természetesen így van, de van pénz a sajtóra, attól függ, hogy a kormány éppen milyen, és ez én válaszom arra, hogy amikor én kormányról beszélek, hogy nem államról beszélek, hanem jelen pillanatban egy kormányról beszélek, hogy a kormány éppen hova csoportosít át állami hirdetésekkel.
1: És információt.
2: Milyen információkat oszt meg, milyen csatornákon keresztül, tehát a rendőrségi híreknek ugyancsak nagyon komoly, ügyészségi híreknek nagyon komoly szerepe van. Tehát attól függ, hogy éppen hova juttatja el ezeket a híreket,
1: okay.
2: És ez nem csupán pénzkérdés, mert a példányszám pláne a printnél már nem egy olyan tényező, ami mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt is

0: volt, mert azok a példányszámok az internet miatt is olyan mértékben visszazuhantak, hogy ez a része már nem annyira érdekes. Ebből fakadóan a print sem annyira érdekes, mégis az a minőségi újságírásnak, vagy a kinyomtatott szóval már nem lehet. Amit egyszer kinyomtattak, azt már nem lehet úgy elbánni. Bezúzni lehet. Dehogy nem, erre sok példa volt a bezúzásra is egy korábbi időszakban. Nem ötleteket akarnék adni, de egyszerűen azt akarom mondani, hogy a kinyomtatott szót nem lehet olyan egyszerűen megváltoztatni, mint például a interneten erre egy gondoltam. Szót lecserélni.
1: Há, vagy egy egész cikket eltüntetni.
0: Igen.
1: Igen, erre gondoltam, hogy nem, tehát nem lehet úgy elbánni a kinyomtatott szóval, mint egy internetes cikk, hogy egyszerűen nincs
0: zúzni,
1: meg.
0: És nekem egy nagyon szép gyűjteményem nagy van, abból a bezúzás után megmaradt sajtótermékekből, a Mozgó Világtól, a Tiszatájon át, a históriáik, hogy most csak néhány...
1: Ezek mind cenzúra események voltak?
0: Ezek abszolút cenzúra események.
1: De ez a Kádár rendszerben volt.
0: A Kádár rendszernek emblematikus cenzúra történetei voltak.
1: De most lehet-e cenzúráról beszélni ilyen értelemben az internet korában? Mert hát oké, hogy a nyomtatott sajtónak nyújtatott ilyen-olyan hirdetések miatt a egyes nyomtatott lapok jól élnek, a Kormányinfón mindenki megkap valamit, de nem mindenki úgy szóhoz, hogy kérdezzen, tehát azért ez is egy elég komoly cenzurális terep, ezt most már lehet tudni, mert most már megírják az interneten, hogy ki nem kapott szót a Kormányinfón, de ez is működő cenzúra, ha úgy vesszük. De mégis lehet-e olyan értelemben cenzuráról beszélni, mint mielőtt az interneten kezdtünk olvasni? Tehát valakinek van erre valami... Hát most egy ilyen rá lehet mondani, tehát látszik, hogy már ez nem az a cenzúra, de úgy tűnik, hogy mégis ugyanúgy működhet.
0: Hát én azt gondolom, hogy a lényegét tekintve megint ugyanaz a cenzúra. Azt a kérdésem van, hogy hogy lehet ma például elolvasni a 0.hu-nak
1: az archívumát, igen.
0: Még a nyomtatott sajtóban megjelent szövegeket elő lehet bányászni, ugye, mert van egy Arcanum nevezetű cég, amelyik éppen most fejezte be ennek a digitalizálását 1956-tól 2015-ig. Ez működik, de a 0.hu-t most nem lehet, illetve nyilván vannak olyan guruk, akik mert ugye ami egyszer kikerült az internetre, azt már menteni. Valamilyen módon meg lehet találni. Bevallom, hogy nekem ez még nem nagyon sikerült, és nyilván nem lesz egy tömeges kutatás az ügyben, hogy a 0.hu mit írt mondjuk két évvel ezelőtt.
1: De nem csak az, hogy mi nem tudjuk megkeresni, mert maguk a szerzők, tehát ha otthon ők nem őrizték meg, amit publikáltak, akkor ők maguk a saját szellemi terméküket sem érik el. Ez már nem cenzurális kérdés, gondolom, hanem jó.
2: Hát igen, szerintem. Azt hiszem a 444-en volt egy ilyen tutoriál, hogy hogyan lehet előhívni a 0.hu, és ilyen borzasztóan bonyolult.
1: Igen,
2: tehát,
1: rögtön másnap.
2: Biztos, hogy nagyon kevesen fognak neki ugrani ennek csak úgy lárpurlár, hogy előhívják ezeket a...
1: De a másik, ami szintén a 444-en jelent meg, és az esetleg, hogy kis zene után abba az irányba elmehetnénk, ha van kedvetek hozzá, esetleg a hallgatóknak is van kedvük, nem tudom, a plakátról nem beszéltünk el, ne felejtsük, hogy teljesen jogosan az a mondat van kiemelve, hogyha ez egy ország lenne, és nem egy vidám park, most ugyanitt ülnénk, és arról beszélgetnénk, miért távozott Matolcs egy cikk miatt. Ez egy egyetemi rendezvény volt nálatok, Veronika,
2: hát
1: ott voltál.
2: Hát ez éppenséggel pont nálunk volt.
1: Igen, múlt kedden, rögtön azon melegében.
2: Így van, azt
1: és hogy az volt, hogy... a lényeg, hogy itt most akkor nem arról kéne beszélni, hogy az újságot bezárták, hanem arról, hogy felfüggesztették a bizonyítottan szakszerűtlenül működő kormányzati vezetőket,
2: hát
1: finoman fogalmaztam.
2: Igen, és hát igazából ugye ez egy nagyon, nem akarom reklámozni magunkat, de ez egy tényleg nagyon húsba vágó esemény volt tényleg 2-3 nappal az események után, már mint a népszabadságos események után. És hát az egyik tétje pont ez volt ennek a beszélgetésnek, és azt hiszem, hogy erre gondolsz, hogy ez minek a függvénye, ez a politikai nyilvánosságnak, meg a közvéleménynek a szerkezete, ami Magyarországon elég erős deficitben van, hát most már legalább 100 éve lassan. De hogy ez abszolút annak a kérdése, hogy mi az, ami átviszi az inger küszöböt, és nálunk úgy tűnik, hogy szinte semmi nem viszi át az inger küszöböt. Én nem tudom elképzelni, hogy most már minek kellene történnie ahhoz, hogy ne ez az apátia és közöny legyen.
1: De hogy mit mutatnak a történelmi tapasztalatok? Tehát, hogy jó, hogy Magyarországon még ilyen típusú médium lefejezés nem volt, tehát ez az első, mindenki az érisával szegdöbbenten, és tapasztalat ilyen, nem tudni hova, de itt munkajogilag is olyan mértékig van megbénítva a szerkesztőség. Nem is értem, hogy ez a csütörtöki fedél nélkül publikálás, ez hogy lesz, mert hiszen megtiltották nekik, hogy publikáljanak, de nyilván a fedél nélkül újságírói fogják a fedél nélkült, csak mégis van egy hír, hogy a Népszabadságnak újságíróinak közük van ez. Nem tudom, hogy lesz. De az a lényeg, hogyha ehhez nincs, ehhez hasonlatos esemény a nem csak a közelmúltban, hanem egyáltalán nincs tapasztalat ilyen gyökeres kitépésről, vagy nullára nyírásról, akkor mégis hova fordulnak ilyenkor azok, akik ezzel fognak? Mert azt mondod, hogy teljes apátia, oké. De miért nem háborodnak fel az emberek? Az egy másik kérdés, mint hogy a szakma befogad, helyet ad, de nem tud Népszabadságot csinálni, vagy egy másik lapot csinálni sem tud, nincs rá pénz. Mert lehetne egy másik lapot, egy másik névvel, de ugye a ti összejöveteleteken pont azt fogalmazódott meg, hogy a Népszabadság története, a magyar társadalom története, ez a társadalom most a saját nyomorával és frusztrációval van elfoglalva, de a fiatalokon az ELT és a többi egyetemi időszakos hallgatóin a jövő média munkásain múlik, hagyják-e majd magukat? Hogy értem be? Mi az, hogy hagyják? Hagyják-e magukat mit csinálni? Apátiába sűjeszteni, vagy információ nélkül maradni, de nem maradnak információ, szóval, hogy ez így hogy?
2: Hát meg gondolom, hogy olyan újságíróvá válni, akik most ugye láthatjuk, hogy a Népszabadság munkatársai nagyon példásan összezártak, és kiállnak egy nagyon erősen demokratikus, nagyon erősen a nyilvánosságot figyelembe vévő modell mellett. Nyilván a fiatal újságíróknak is ezt a modellt kell követnie, csak egyre nehezebb ezt követni, és szerintem ez a megfogalmazás ez talán erre vonatkozott, hogy egy olyan társadalomban, ami nem csak apatikus, de ráadásul hagyományosan a szólásszabadság, a sajtószabadság, a közvélemény kérdéseit hát meglehetősen alul reprezentálja, hogy így mondjam. Tehát Magyarországon alapvetően a sajtószabadság az nagyon keveseket érdekel. Szintén történeti okok miatt.
1: De miért van ez így?
2: Azért, mert nem tudom, lehet, hogy egy kicsit messziről indítok, de amikor volt a Charlie Hebdo elleni merénylet, és ugye olvashattuk a kommenteket, a publicisztikákra adott kommenteket, de magukat egyébként nagyon sok publicisztikát, és tulajdonképpen az jött át, hogyha az ember végigfésülte ezeket a megnyilvánulásokat, hogy Magyarországon az, hogy valaki leírhat valamit, és ezért a véleményért nem történik vele semmilyen értelemben, az egy teljesen ilyen absztrakt elgondolás. Tehát, hogy magyarul nagyon sok olyan vélemény volt ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye nem kellett volna ugye csúnyákat rajzolni, megírni, meg nem kellett volna ugye ezzel
1: turnézni. Ugye elnyek is ilyen csúnyát mondtál.
2: Igen, igen.
3: Tehát, hogy maguknak keresték a bajt, hogy beleszólt.
2: Igen, és hogy ugye eleve az újságíró szakma felé van egy ilyen elég negatív attitűd a magyar társadalomban.
1: De ez nem az a van összefüggésben, amivel a mindenféle fővárosi fakivágás és ez, hogy legyen rend, tehát hogy semmi ne lógjon ki a szabályból, tehát hogy ne írjatok olyat, amitől dühös leszek, vérges leszek, amit rossz olvasni, ami írjatok kedvesen, jól, nyugisan, ne zavarjátok meg a köreimet. Van egy ilyen attitűd, és ebből kifőleg, amit a Charlie Hebdo csinált, amit addig a magyarok egyáltalán nem ismertek, mert ahhoz eléggé kell tudni franciául, meg kell tudni képet olvasni, akkor egyszer csak azt mondták, hogy de hát ahogy a golyos mondja, hogy maguknak keresték a bajt.
2: Szerintem ez egyszerűen egy ilyen elég szélsőséges példa volt, és ettől felszínre került egy csomó olyan attitűd, meg mentalitás, ami egyébként a társadalomban egyébként is övezi ezt a kérdéskört. Persze ez a rendpártiság mindenképpen benne van.
1: De ne haragudj, most jut eszembe a Bayer Zsolt, bocsánat, most nem kellett mondanom a nevét, de nem tehetek róla, hogy nem tudom nem kimondani. Tehát, hogy az ő általa képviselt szélsőséges újságírás a másik irányban természetesen, hiszen rasszista a maga módján, az nem zavarja azokat, akik nagy kanállal kaját? Akkor hol van a...
2: Hát nem, mert ez beleillik ebbe a rendpártiságba.
1: Az apatikusba?
2: A rendpártiságban, meg a... Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a fősodorban, amit még a fakivágás is jelentett, az, hogy nyilvánvalóan Magyarországon az a kultúra felfogás jelenleg, hogy a kultúra az egy ilyen homogén dolog, az egy ilyen leírható, egyszerű, el tudom mondani, hogy mi az a kultúra, amit ugye meg kell védeni, a társadalom ugyanígy, egyszerű, nem veszünk arról tudomást, hogy sem a kultúra, sem a társadalom, és hogyha már itt járunk, akkor az újságírás, vagy a szólásszabadság sem, ezek nem statikus fogalmak, hanem folyamatosan változásban lévő rendszerek, és
1: az baj, nem mozog.
0: Hát olyan mértékben.
2: Mozog, kicsúszik, így változik, úgy változik, és nagyon, hát résen
1: könnyű
2: élni ahhoz, hogy az ember ezt le tudja követni.
0: Hát olyan mértékben, hogyha végig, vagy megnézed azt a közvéleménykutatást, amelyik mondjuk az 1989-90-92-es éveket jellemezte, akkor az újságírás az egyik legnépszerűbb és a legtiszteletreméltóbb foglalkozásnak számított, és ez azt hiszem az első 5-6-ban volt benne a szakmáknak a tiszteleti rangsorában. Hát, ha most ezt a közvéleménykutatás legfrissebbeket mondjuk nem ismerem, de tudom, hogy bőven kicsúszott a 25-ből. Tehát, hogy
1: egész a politikusok is kicsúsztak.
0: Én most csak a szakmákról beszélek.
1: Azt hiszem, hogy csak a tűzoltókat szeretik az emberek.
0: Lehet, de minden esetre ennek a rendpártiságtól kezdődően a sok mitugrásságon és a saját szakmánknak a lecsúszása is benne van, amelyik nyilván egy nagyon összetett folyamat, és nem gondolnám, hogy magunkat, újságírókat feltétlenül mindenképp meg kellene szaggatni, de hát azért néhány kollégámat szívesen megszaggatnám, amelyik éppen roncsolta azt a nimbuszt, amelyik körülvett bennünket. Megengedem akár még oktalanul is, vagy nem teljesen jogosultan.
1: Mármint, hogy a nimbusz nem volt teljesen
0: mindig. Igen, mert hogy mondjam, ott az egész társadalomban volt egy olyan mérhetetlen optimistaság, egy olyan mérhetetlen remény arra, hogy itt most mindent megváltozik.
1: A cenzúramentes sajtó.
0: És a cenzúramentes sajtót is, igen. És aztán kiderült, hogy hát azért egy kicsit bonyolultabb kérdésről van szó.
1: A golyostok zenét kértünk 10 perc ezelőtt, de most akkor tényleg van?
3: Persze. Igen. Pillanat,
1: jó.
3: De...
1: Telefonról fogod adni?
3: Nem, pillanat.
1: Úgy nézed ki a kezedbe.
3: Nem ilyen DJ vagyok, ilyen laptop DJ, tudod.
1: Aha, ugye megnézzük. Tilos Rádió sajtószabadság napja, tematikus nap a Tilosban reggel 7 óra óta. Remélem bírjátok még, mert még egyáltalán nincsen vége. Mi most itt ülünk Herman Veronikával és Murányi Gáborral, a golyóssal, én Ránki Júlia vagyok, és a cenzúráról próbálunk beszélni, hogy ennek most már egyre inkább az érzésem, hogy sokkal komplikáltabb sem, mint azt az ember elsőre gondolja, mert nem úgy van, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megírni, hanem ezerféle módon, mint egy ilyen hídra rátelepszik a szakmára, és pénzügyileg folytogatja, információval folytogatja, befolyással folytogatja.
0: A szakma... olyan festékkel, amivel éppen...
1: Na most is jöjjön ez, hogy bekenték az oszlopokat valamivel.
0: Én ezt a történetet.
1: Ezt én soha nem hallottam. Te hallottad, Veronika?
0: Hát ilyen anyagok vannak az, amire tudjuk, ugye, amikor
1: elkezdődött... De ki volt az? Ennyi oszlopot bekent valaki országszerte?
0: Nem tudom, tehát itt csak találgatni tudnék, de amikor azt mondtam, hogy finomulnak a módszerek, akkor pontosan erre gondoltam, hogy van egy csomó eset, amikor az ember előtte jár ennek a hatalom valamilyen módon.
1: nagyon furfangosak. Igen. Hello, szia, hallgató, adásban vagy.
4: Bocsa. Ez egy kicsit azért túl van spirázva, azok az oszlopok több éve be vannak kenve, mert a belvárosban ez a mindenki kiragaszgatja, hogy eladó ez, eladó az, nem tudom, akció van, és ezt megakadályozandó több éve be vannak kenve ezek az oszlopok ezzel a ilyen...
1: Már ne haragudj, de szerintem csak fej fölött, mert én, ahol lakom, a belvárosban ott össze-vissza haragassza minden.
4: Épp az, hogy fejig vannak bekenve az oszlopok azért, hogy a hétköznapi ember ne ragaszgassa oda ki a hülye kis cetlieit. Tehát ez nem választási kampányra készült valami, ez több éve be van kenve.
1: De mintha Gyuri vagy Peti, aki telefonált, azt mondta, hogy 3 méter magasan, tehát hogy a láthatóság...
4: Hát mert az ember az nagyon találékony, és 3 méter magasig beragasztja az oszlopot, ami szerintem egyébként nem rossz ötlet, hogy így bekenik, mert nem esztétikus, tele mindenféle
1: hülyeztetlikkel. Persze, egyetértünk.
4: Tehát, de ez évek óta így van, tehát ez nem most rálták.
1: Na jó, hazafele megnézem.
4: Nyugodtan. Tehát szép lassan terjednek ezek a dolgok, de ez azért egy kicsit túlparázása a dolgoknak.
1: Mert de közben meg igaz, nem? Tehát, hogy...
4: De nem azért kenték be, hogy választási plakátot ne rakjanak oda, hanem hogy ne rakjanak oda cetliket az emberek, ami nem esztét.
1: Oké, akkor köszi, hogy mondtad. Kicsit jobban látjuk akkor a helyzetet talán, vagy reálisabban. Szia! Viszont a kérdés az kérdés maradt, hogy tele volt plakátolva az ország, és akkor volt egy adott pillanat, amikor az ellenzéki pártok is nekiugrottak a plakátoknak, és jött a két farkú kutya, és tulajdonképpen beverekedte magát a parlamentbe olyan százalékban, egy virtuális parlamentről beszélek, olyan százalékban lettek híveik, de hát ez megint pénzkérdés volt, tehát ugye ez a véleménynek egy olyan fajta befolyásolása, hatalmi eszközzel, jelen esetben egy politikai ügy érdekében egyetlen álláspontnak a nyomása mindenek fölött, vagy hogy mondják ezt túl. Tehát, hogy egymás mellett voltak ezek a kormányplakátok, amik igazából egy pártnak a plakátjai. Tehát itt már olyan szintű kérdéshalmaz van előttünk, ami nem is a média simán csak a médiában megjelenő cenzúra vagy nem cenzúra kérdése, hanem teljes felületi támadás. Minden vizualitás, tehát minden, ami látható, az tele volt azzal, ami aztán a tévében és az újságban és az interneten is látható lett, vagy volt már előtte. Ez minek? Ez sima hatalom gyakorlás.
2: Hát ez a tömegkommunikáció logikáját átvette a át is veszik egyébként, tehát hogy a 20-as, 30-as évek óta elkezdték átvenni, és hát a 70-es évek óta, meg aztán pláne a politikai kampányok a tömegkommunikációnak a logikáját, amiben a plakát is természetesen úgy, hogy benne van itt szerintem inkább, ami érdekes, és teljesen példátlan volt, vagy hát én legalábbis nem emlékszem olyanra, hogy lett volna ilyen mértékű minden, tényleg a tömegkommunikáció minden formájára kiterjedő kampány. Én nem hallottam ezt az oszlopos bekenősdit, azt viszont ugye hallottuk, hogy a két farkú kutyás plakátokat letépték, és hogy az aktivisták mentek ki, és vegzálták őket, amire hát az emberben egy kicsit úgy volt, hogy hát szóval, hogy tényleg minden kell, hogy azért a, nem tudom, a két farkú pár 10 millió forintot gyűjtött össze, ugye,
1: közadakozásból. És akkor a közmunkásokat küldik ki letépni ezeket,
2: igen,
1: a plakátokat.
2: Igen, és akkor a másik oldalon volt a 10-12 milliárd forintos költségvetésű hivatalos kampány, teljesen egy elképesztő összeg, és amit nyilván fölmerül az az, hogy hol van a határ a politikai kommunikáció és a propaganda között, tehát hogyha valamit ilyen mértékben... Hát valahol ez, annak van egy mennyiségi határa is, tehát hogyha valami
0: és van egy kontraproduktivitása is a dolognak. Nagyon erősen azt gondolom, hogy ez már inkább ellentétes hatást keltett, amit én nem tudok felmérni, és nem tudom semmilyen módon bizonyítani ezt a feltételezésemet, de azt gondolom, hogy ez azt a fajta töménységben érkezett az emberekre, hogy már nem érdekelte őket, tehát kifejezetten telítődtek ebben, és abban, hogy itt a nem úgy az 50-et, de 45-nél is lejjebb volt ez, ennek azt hiszem, hogy néhány százaléka ebbe szerepet játszott. Ez egyfajta remény. És amit még akartam az előbb mondani, hogy ez egy állandó harc egyébként a cenzúra és a hatalom között, nevezetesen azért, mert ha valamit kitalál a cenzúra és elébe megy, akkor ennek az ellenszerét a találékony újságírás, a találékony ellenpropaganda mindig megtalálja.
1: Vagy esetleg a művészet, mert arról még nem
0: arról
1: is beszéltünk.
0: Nem is.
1: Na, hallgassuk meg. Hello! Adásban vagy, szia!
4: Sziasztok, a buszos vagyok.
1: Szia, buszos.
4: Azért ez mennyiben remény? Azért ezt megkérdezném, mert én úgy gondolom, ha megvizsgáljuk, hogy a vidéken milyen volt a szavazóknak az aránya. Tehát ott az emberek hány százaléka ment el? Ugye jól tudom, olyan 50 százalék körüli volt ott azért. Illetve, hogy magasabb volt a részvétel a vidéki szférában, mint mondjuk Budapesten vagy Pest megye. Illetve a városok, falvakat nézek, tehát a falvakra gondolok elsősorban, nem?
2: Hát inkább egy nagyváros és kisebb település ellentét volt.
4: Így van. Tehát azért... arra reflektálni csak, hogy ugye most ugye a Népszabadságot is hogy hidegre tették. Mindenképpen egy ilyen, hogy mondjam nektek, tehát hogy a megvilágosodás, tehát én ember reményt még nem látnék, mert a megvilágosodásnak a lehetősége az most meg aztán a média ennyire erős kisátításával az olyan teljesen le fogja tarolni, illetve el fogja még jobban sötétíteni azokat a rétegeket, akik azért elmentek ezzel a magasabb részvétellel szavazni, és a tudás, az értelem, a tudatosság, hogy úgy mondjam, az meg aztán háttérbe szorul teljesen. Tehát én reményt itt azért még nem látnék, mert tényleg kellene, hogy legyen egy olyan értelmiségi, vagy kellene egy olyan másik média csoport, aki pont a józan ész felé próbálja terelni, illetve józan ész tanácsai felé próbálja orientálni az emberek nagy többségét, mert az kevés, hogy úgy mondjam, hogy hagyjuk ezt ennyiben, és azt gondoljuk, hogy itt van valami fajta remény, ez már mutathat valami fajta reményt, mert azt gondolom, hogy nagyon lefelé megyünk. Tehát ez a média, ez meg rá fog erősíteni.
0: Sem kincstári remény nincs bennem, sem valóságos remény. Azt mondtam, hogy ez egy a kontraproduktivitásra hoztam példának, és azt gondolom, hogy ez viszont egy olyan történeti tapasztalat, amelyik az embereket egy idő után valamilyen módon mégiscsak elgondolkoztatja arról, amikor a mindennapi tapasztalatai és a hirdetett szövegek egymással szöges ellentétbe kerülnek. És valószínűleg ilyesmi történhetett. Ebben én meg kell, hogy valljam egy halvány reményt, azért valóban látok.
1: Igen, hát ez körülbelül úgy van, amikor nagyon ki akarod nyomni a pattanásodat, és mindig azt mondják, hogy ne nyomkod, mert befele megy, tehát, hogy nem szabad erőszakon, most átvitt értelme, hogy ilyen erőszakos, vizuális hatás, mint amit ezek a plakátok keltettek, ez... Egyébként ez szerintem összefügg ezzel az apatikus szemléletmóddal, hogy ennyire akarnak tőlem valamit, akkor én biztos, hogy hátrébb megyek, és nem működök együtt, tartok tőle, hogy ez lehet.
4: Most hát te, aki mondjuk tudatosan gondolkod, de most gondoljunk be, és ez nagyon-nagyon nehéz.
1: Tehát te pont ezt kéred, hogy legyen tudatosan gondolkodó, több tudatosan gondolkodó ember, és most, ha jól értem, akkor attól félted a médiafogyasztó magyarokat, hogyha mindentől megfosztják őket, és egyféle információkat kapnak, akkor nem lesznek tudatosan gondolkodóak. Már pedig...
4: Nem biztos, hogy ez... Igen, igazad van, valahol lehet egy ilyen olvasat annak, amit elmondtam, de én inkább attól az miatt aggódom, hogy már nagyon nagy kisebbségben van az a réteg, aki gondolkodik. Akinek nem elég az, hogy bekapcsolja a tévét, és ott majd a szájába adják, mert én ezt nagyon hiányoltam, hogy nem volt valójában szabadás során olyan, tehát ennek az volt ez a szabadás, és nem volt egy olyan, hogy úgy mondjam, ismeretanyag, amely alapján itt mindenki, aki odaerült az urnához, tudta, hogy valójában miért kell neki, és mit kell, és mit választhatóan, tehát mi mellett áll ki. Nem volt ilyen ismeretanyag a nagy többségének az embereknek.
1: Én inkább azt mondanám, hogy meg lesz. Voltak már vezetve, hogy úgy mondjam, tehát olyan erőszakos hónapok óta tartó. Hát az is egy ismeretanyag, csak a valósággal milyen a viszonya, az a fő kérdés. Most leraklak a fejem. Igen, mondjad?
4: Ez az ismeretanyag, hogyha téves, amit ezen a médián keresztül az emberek elé tárnak, akkor nagy valószínűséggel ezen a téves ismeretanyagon fognak gondolkodni. És ezen nem fognak, tehát ez gondolkodásokat annyiban befolyásolja, hogy rossz döntést hozhatnak. Tehát amikor erőnyére erős nyomás van, akkor, és tévesek az információim, akkor nem fog tudni jól dönteni. Nagyon nagy százalékban elrontom azt az egészet, és hogyha a társadalom helyzetéről van szó, és egy ilyen komoly kérdésről, akkor abszolút tévútra megyünk.
1: Hát nézd, ebben teljesen igazad van, szerintem ezen a közösségi média sokat változtathat, vagy segíthet, hogy mennyire válik valaki igen. tudatos információ igen, befogadóvá.
4: Ez igaz. Mondjuk a falvakban
5: mennyi? A tévéből is. Bocs, hogy beleszólok, de a tévéből is az harsogott, hogy ez komoly kérdés.
1: De hogy egy tévét néznek tulajdonképpen, tehát itt megint az a kormányzati túlnyomás van, hogy eldöntötték, hogy milyen tévét kell nézni.
5: Hogy tudod eldönteni, hogy hazudnak, amikor kormányról hazudnak?
1: Amikor nincs összehasonlítási alapod. Tehát jogos, tehát egyébként valamelyik műsor már erre a következtetésre jutottam én a folyamán itt a Tilosban, hogy ugye az erőforrások annyira korlátozottak egy vidéki kis településen mondjuk, hogy van-e internet egyáltalán fizikailag lehetséges-e, van-e pénzük rá, milyen tévécsatornákra tudnak előfizetni, hogy ez egy nagyon tudatosan végiggondolt kormányzati médiapolitika.
5: Név szerint mindenkit ismer a polgármester, tehát látja a szavazó cédulán, hogy Pista bácsi
1: nem
5: zárója 62,
1: erre gondoltam,
5: nem
1: hanem arra,
5: eljön.
1: Hogy mit tud nézni, tehát hogy tud tájékozódni. Most csak azért köszönünk el, Buszos, mert mindjárt vége a műsornak, és még itt van két kérdés, ami nem került napirendre, ne haragudj, de köszönjük.
4: Jó, én nagyon örülök, egyébként néha van ilyen műsor, nagyon ritkán tudok estet ágyúzni, csak annyit akarnék még mondani, ez tényleg egy mondat, hogy azért azt ne felejtse el, és azt szeretném, ha tolmácsolnátok a délelőtti műsorvezetőknek, hogy ne felejtse el az a réteg, aki délelőtt ott műsort szerkeszt, hogy délelőttönként hol van olyan józan műsor, ahol egyébként nem az a szar, ami egyébként szar, és amivel megvezetnek minket. Jó, tehát azért, mert van egy-két reggel olyan botrányos műsor, amit hát ki kell kapcsolni.
1: Már itt a Tilosban, úgy érted?
4: Igen, nagyon.
1: De ezt most nem most beszéljük meg, azt megbeszéljük külön, jó?
4: Oké, csak azt mondom, hogy ők is kicsit felelősebben, ha lehet.
1: Értelek. Jó, szevasz, szia, köszönöm. Szóval, igen, tehát, hogy mégis ez a keretes szerkezete sikeredett a Buszosnak köszönhetően, hogy mégis milyen csatornákon jutunk hozzá az információhoz, az nagyban befolyásolja, hogy mennyire hat ránk az, amit üzennek.
2: Ez a hozzáférés, ez a legeslegelsődleges, én egyre inkább azt gondolom.
1: Szóval én például egészen el vagyok képedve azon, hogy hova lettek a teleházak a falvakból, és hogy miért nem működnek, ami egy zseniális ötlet volt annak idején, mert könyvtár sincs, posta sincs, kocsma van, de kocsmában tévé van, és abban a tévében az állami műsor van.
2: És hát internet sincs, tehát hogy nincs. Ez a
1: teleház az
2: probléma,
1: lett volna, hogy ez az internetet...
2: egyébként, de ez hihetetlen probléma, hogy az emberek egyszerűen nem is jutnak hozzá az információhoz, és hogy hozzájutnak, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ja, megint az Egyesült Államokkal példáloznék, aminek politikai nyilvánosságában most eléggé érdekes dolgok történnek, tehát hogy ott is azért egészen hajmeresztő dolgokat lehet látni, meg hallani a kampány kapcsán, mondjuk a Trump visel dolgairól, és ehhez képest az ő támogatóiról, tehát hogy az egész olyan, mint...
1: Ott csak akarják meghallani, ami mondva van?
2: Hát
1: csak azt akarják hallani, amit tetszik?
2: Hát azt akarják hallani, amit tetszik, és hogyha esetleg valaki felhívja arra a figyelmet, hogy de hát lehet, hogy ez mégsem úgy volt, akkor pedig gyakorlatilag megvonják a vállukat. Most volt egy ilyen, végig kérdeztek egy csomó embert egy kampány körúton, hogy hát tényleg azt mondta, ugye, bocsánat, akkor befejezem, tehát hogy azt mondták, hogy ugye molesztált, vagy molesztálni akart házas nőket, és erre legtöbben azt mondták, hogy hát nem baj, én is akarnék molesztálni házas nőket, attól meg rá fogok szavazni. Tehát, hogy azért nem csak nálunk van gond a hozzáférésre.
1: Most a rettenetes párhuzam jutott eszembe, hogy azt mondják a magyar polgárok, hogy nem baj, én is lopok, csalok, hazudok, és rá fogok szavazni.
2: Hát lehet, hogy ezt így nem ilyen tudatosan mondják, de a moralitás az biztos, hogy benne van.
1: Nem tudom, mi jön utánunk, mindjárt megnézem, de próbáljuk meg, halló, igen. Halló, szervusz, hallgató, adásban vagy.
6: Szevasztok. Én azért kíváncsi lennék, hogy ez a kormány és ez a Fidesz, hogyha ilyen erőforrásokkal szeresd az idegent kampányt folytatott volna, akkor a, és amúgy meg mindenben pontosan azt csinálja, amit amúgy is, akkor hány ember győzött volna meg arról, hogy szeresse az idegent, és ne úgy szavazom, mint ahogy elvált tőle.
1: Hát azt hiszem, hogy erre...
6: Én... Mármint, hogy most arra gondolok, hogyha minél többet súlykolnak valamit, annál hatásosabb, de azért...
1: Nem, mi pont az ellenkezőjét mondtuk, hogy ezzel a plakát kampányal túl léptek egy határt, és minél inkább súlykolták, annál kevésbé tudták elérni azokat, akiket el akartak érni.
6: Hát azért a szavazóbázisuk elment, talán az utolsó emberig, tehát kb. 3.200.000 valamennyi az, aki rájuk szavaz amúgy is, és ennyien mentek el, tehát őket hatásosan.
2: Hát ez nem csak az ő szavazóbázisuk volt, hanem mondjuk a Jobbik szavazóbázisa, illetve mondjuk a, én megkockáztam, az MSZP.
6: Na jó, akkor egy kis ráhagyással, de azért valljuk be, hogy igen, ez kb. Pont annyi, amennyi tud.
1: Hát ezzel viszont akkor azt kell mondanom, hogy akármit mondanak, ez a szavazóbázis rájuk szavaz, tehát mondhatták volna az, hogy az idegen szép. Ezt kellett volna mondani, az idegen szép, és akkor ezt fogadták volna el, és akkor már is kijöttünk volna ebből a zsákutcából, politikai értelemben vett zsákutcából. Jó kérdés, kár, hogy az egy másik műsor, ami most következik, meg amit föltették kérdés is, azt is, de nem felejtjük el, jó kérdés. Majd csinálunk egy ilyen reklámpszichológia, politikai reklámpszichológia kérdéskört egyszer egy napon.
6: Jó,
1: és abban bőven bele fog férni. Köszönjük, hogy hívtál. Szia! Azt hiszem, hogy itt véget kell vetni ennek a műsornak, mert jön a következő, de ami kimarad, az nem más, mint azt szeretem volna, hogyha Murányi Gábor elmondja, hogy milyen egy cenzor, így személyesen ismertél a cenzorokat, és volt-e köztük boldog ember?
0: Magabiztos embert ismertem.
1: Boldog
0: embert nem tudom, hogy ismertem-e, és nem tudom, hogy boldog volt-e ez a cenzor. Magabiztos embert, aki mindig pontosan tudta, hogy mihez kell igazodnia, és pontosan tudta, hogy adott helyzetben, hogy kell a ellentétét mondani annak, amit adott helyzetben 3 nappal ezelőtt képviselt, mert közben megváltozott a vonal, és azt kell mondanom, hogy azért ez nem egy annyira idegen dolog, és ez korán sem az előző érának a jellemző vonása, hogy senki
1: akkor
0: mása...
1: Akkor ma is vannak cenzorok?
0: Nem, én csak azt akarom mondani, hogy vannak kormányszóvivők.
5: A mindenkori hatalomnak szerintem ez a dolga pont, hogy megtalálja ezeket az embereket, akik...
2: Az így van egyébként.
1: Aha, na akkor szerintem ne legyünk kormányszívűek, és ne legyünk szenzorok, de csináljunk sok-sok jó rádiomisort, például a sajtószabadságról, mint ezen a napon. Köszönöm
0: meg
1: szépen.
0: Meg újságot. A nyomtatott írjunk, sajtót se hagyjuk
2: meg
0: ki.
1: Írjunk és olvassunk. A Gábor itt egy olyan listával készült a cenzora történetéről, hogy kifejezetten sajnálom, hogy nem tudtad elmondani mindent. Szerintem lesz még egyszer ünnep a világon, és akkor megint fogunk foglalkozni a sajtóval és az ő szabadságával. Köszönöm, hogy itt voltatok, Herman Veronika, Murányi Gábor. Golyos, köszi.
7: Mert mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
8: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
9: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
10: 2 vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió?
1: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

halottaknak a vége. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak korma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhuszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyanú. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint, a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, helyregő rejtem, fekete templomban fekete imád, helyregő rejtem, fehér templomokban fekete imád, helyregő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, helyregő rejtem, azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljő, lobot vet égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végkül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belén dobban. Hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
Kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Ez az ő békeverse. Foklott miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolája, s a tekintet semmibe néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely minnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt bután el nem esnék, mielőtt bután el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, menj be, s pokolba szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, maros Mississippi. Küküllő angara, maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig, folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te neved. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, add dobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az aljakán, kit sok vitéz kíván, szép portát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannát, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszer templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is, megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén, félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyhelt szavak, finomnak kellett lennem, különben nem érek célt, s ott rothad a kicsi rossz szénám, akár csak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, ami kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon. Ítélet napig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapámat.
Róla is majd emlékezzél, akiért a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnád. Rikító, részpetúniák, szírmain gyémánt, harmat, fürdőző pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamoz rám. Párátó, glóriás, puliszka, óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos, az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőző, kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu estva pája, föreg ráj, de dinkoló, de mátká múni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szokkál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálból. Befonnak egyszer téged is, valami pompás, koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sár fel róla, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakarta vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisimul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkát, az ajtó elébe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a földtámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

0: mikor Jézus a Getsemáni kertbe ment. Kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gondod. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztfától, ne lássa, hogy mit szenvedek. A magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésiket felejtették, napfolt csillag elsötétedett. Minden ember kezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakban Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz, angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kelj föl, Mária, kelj föl, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényébe elvitték, a tengerfényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kiontotta, öt sebét kinyújtotta. Arra megyen Szent Pál és Szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és Szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behuntam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Ha nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalba, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellőzbe csajtva, és a mennyország kapuja ki lesznek kinyitva, amen.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene. Ó, tekintsét a Máriát, hogy sírass a szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingem teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megfestett. Fogadj hézad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magos mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelybe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadult.

fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap.

tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat, ha megnyerte, hadd vigye, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajom, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reján? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járjál? Honnan hoztál? Honnan e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacáról? Csűrfődjéről? Még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja? Vagy régebről? 20 000-ből? Még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését az anyamé szent laboratórium? Honnan járják? Honnan hozták? Honnan e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán? Akár a kéz, a ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megcsókolt, s mondta, a bal füle fáj.

házik melegítsem, s én forrókat leheltem rá, mint a táltos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzmara. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szánk. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad, a jaj még mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedener-szpitálban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve, utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn, és nem esett. Szervusz!

Király László. Emlékmű. Balassi halott, nincs Isten, ki parancsolni tudna az ágyú golyónak, teste még kisehült. Csokonai halott, a tüdőbaj villogtatja halhatatlan fegyvereit, teste még kisehült. Petőfi halott, a kukoricás hideglelősen reszket a mítoszoktól, teste még kisehült. Attila halott, megrázkódnak a vagonok mindig ugyanott, és nem érti senki, teste még kisehült. És Radnóti halott, ne álljatok sorba, az életre kérlek, ne meneteljetek, teste még kisehült. Miért néztek ránk ilyen furcsán? Mit láttok a fejünk fölött? Csak ülünk a kávéházakban, és beszélgetünk. Andrej Voznyeszenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen, de számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek, és munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendet élem. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud. Csak magában. Madaram szürkém, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak, mit sír szíved? E hangjegyeket én nem értem, lám, süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom. Futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem 2511 költőnk az író szövetségben ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek.

0: remeg az ajtófélfába vágott fejszenyél, s a forralt cujka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perselő, havasi szél. De huremeróma, de huremeróma, de átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak. De hóre, me, róma, de hóre. Arcokra vénült várakozások, fogakra kövesebet követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj pállott kazlai. Végre! De hóre, me, róma, de hóre, me. Lassan szenesednek az arcok. Az élő hús sistergő szaga terjeng. Az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. De hó re me ró ma. De hó re me ró. Odakün komondor éj. És csönd van. Csak Isten háziállatai vonítanak. A kutyák. Megkucorodva, szűkölve nézik, hogy az ajtófélfából félelmetes lassan kiolvad a fejsze él. Dekóre meróma, dekóre meróma, dekóre meróma, ürügyek fogytán, aki jajgat, adj néki olyan hatalmat, hogy bűneivel fölhurozva álljon cimbalomként e mennyország bálon, s ugasson fel belőle a kín gyomorsabb marta csöndünk artézi kutyain, s nyirokba hulló térdei alatt kövér giliszták, szabóbogarak zsibongják, aj, hogy micsoda világ, micsoda oltár, micsoda út, ami előtt most térdre hult, a nyálkás csönd is ő legyen, ha töpreng új ürügyeken, s omoljon rá nyersen e vad, havasi emberforgatag, mely becsapottan is zúgni mer, villogni kék fényeivel, átvágva tűzön és habon, ürügyek fogytán, szabadon! Ürügyek fogytán, szabadon, szabadon, szabadon. Ásnak. Barak lakónak jöttek e meg-megingó földre. Nehezéknek. A talicskát a tejútról hozták. Kubikolnak, mintha más bolygóra hánynák ezt a földet. Bőrükön kicsap a tengerek messzi sós szaga. Markukra álljunk. Könyörög a szerszám. Mikor megyünk haza? Csak kis népek fia ás így, mintha magába ásna. Lapától, mintha szemetet magából. És a csákány úgy suhogtatja, mintha idegre, észre, titkos és pontos emlékezésre rakódott ércek, lehúzó kötések szétroncsolása lenne a dolga. Csak kis népek fia néz így, árva, tíz ujjarácsa mögül a világra, s nem zabál, ha éhes, nem eszik. Az élelmet magához veszi. Paradicsomos haldoboza alján a fények is nagy-nagy óceánt jelentenek neki. És pusztíthatatlan. Pusztíthatatlan. Ki a tengert bírja. A végelgyengülésben is csak adni tud. Ki a mindenséget őrzi, nem csak hívja. Kihez bögrével jár tejért, a tejút. Ki e szélverésbe már-már beleájul, de tartja magát. Teszi, ami kell. Akin a tél, a nyár, az ősz csak ámul, s bűvölgeti, de nem, nem keveri el. Azt tudhat így, derékig földben állva, lefegyverzőn csak adni, áldani. S nagy, szelíd szemmel nézni a világra. Lipovánok, atyám fiai. Szabadon, ürügyek vagytál. Szabadon, kancák, kancák, szeged sörényű bambák, ti rogyant térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél nem alhatik, a gazda fél nem alhatik. Pamukpuha macskák és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőtt szerint önkéntesek. Ostort csördítek, lószörből forrott ostort az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyába marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és feléd nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel telt pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapom elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Igyed, uram, vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot!
2: Legalább.
1: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel, a víz csak énekel. A vásáravid bőrnek ára, ára is van, nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? A vásáravid bőrnek ára! Ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért?

0: a kerti törpe figyeli a házat. Füleli elelhaló hangjait. Félek, hogy készül már a magyarázat, amivel eltüntet majd megint valakit. A kerti törpét ide ti hoztátok. Őrizni Bazsarózsát, Rezgő Rezedát. Arról volt szó, csak őrzi e világot, és persze nagyon meghúzza magát. A kerti törpe figyeli a házat. Les fölsétál az ablakom alatt. Egy intésére százak somfordálnak elő, és körbefog e hitvány törpehad, e hitvány törpehad. Kicsavartátok karjaimat, elültettétek őket az Elysiumi mezőkön, őszpecsenyét süttök, cigánylányt öleltek árnya alatt, s csurog a veresbor szájátok sarkán, ahogy röhögve nézitek, fügét mutat fölöttetek susogó ujjaim lombja. Lábam, a térdből nem hajlíthatót földbe ástátok térdig, a legmélyebb alázattal ontja terményeit a föld, el nem bogározhatok én sem, lám, két legyet is ütöttetek egy csapással, dobhártyámat dobra feszítették jól fésült fiaitok, Bartók kékre rugdosott hullája is belerándul, ha verik. Szolgálataim a kényszerűek körültadognak benneteket, egyenként őszülő hajszálaimból árvalányhajcsokrot köthettek vadászkalapok. Vadászkalapotokba. De nézzétek el tekintetemnek. Nem tudok parancsolni, én sem. Kisugárzik a mezőkre, ébreszti, fölveri az alvókat, karjaimra rászól, vissza a helyetekre, ölelni, ölni, verekedni, ez a ti dolgotok. A térdik földből ő ás ki, járj torony iránt mindétig, mondja, s dobhártyám a szívdobogás ritmusát veszi fel ismét. Félek, lázadásnak veszitek tőlem, pedig szolgálataim teljesítése közben ér el a halál, vasul bőrömre a nyirok. Orra bukva az avaron forogva mennyköves határon az ember mondja magáét, mint akit nem vertek még szájon, mint aki lélegzetet is e földgyomrából vesz már kövek köhögnek tüdején nyelvére agyagos sártapat, hogy érezze ne csupán látva lássa a földet, honnan vétetett a fölföld támadásra. Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöldtükkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már. De lelki ismeret. Még orra bukva az avaron, a veszélyt megkeresni. Derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mindkire országló erőt, s egy ilyen földet szaptak, hogy óvja lélegzetenként e keserves hatalmat. Öntve az ég kék gálicsal, meszelik a hadak útját. Ezüst havak, porka havak! Valahogy még tisztán tartják. Szederind a sír a hóban, búvó gyomoridege a télnek. A keleti Kárpátokból besöprik a remetéket. Én még lakom, tessék, lássék, nem pásztor tűz, csak a nyájak hiszik annak, amíg semmi lángja körül körbejárnak. Én még lakom, a hadisten belé alszik, mélyen ásít. Én is elaludnék. Ránk küldné a fagy kutyáit.
1: Hosszú évek óta minden betűm elmosódó mosoly és könycsepp a szülőföld álhatatos orcáján, mert faggatóként és kifaggatottként józan szimbiózisban élek vele. A nagy ajtó sarkánál ott sorakoznak mindétig készenlétben, örökkön megszólíthatóan érte élő szavaim, anyja szoknyájánál, anyja ölében, anyja lakomáján, anyja betegágyánál és sírjánál a temérdek gyerek, s szólnak nyílt tekintettel, összeszorított ajakkal. Szólanának bensőségesen és szemérmesen, miként édesanyjáról, szerelméről beszél az ember, figyelvén szomorún, slótbőröző háttal a legszentebb érzelmek fosztogatóira. A melkas veregetőkre is demagóg motyogókra, kik anyaföldjük hüledező melegénél pecsenyét sütnek, arcukat egy miattuk szégyenkező nép orcájának pirjával pirosítják. Míg húsos fazékra dülled a mamák szemefénye fényesítette szembogaruk, figyelvén harsogokra és hersegetőkre, áll igazságokat felkérő zökre. Éljenek bárhol a világon, itt, a könyökön mellett, vagy az óperenciákon is túl, melyről anyák meséi szólnak, s mely mesék belengik ide cövekelő álmaimat, s válnak édes, keserű édes dologadó valósággá, figyelmeztetővé, eligazítóvá. Hisz romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 30 esztendeje már, hogy nem hagyta el hűtlenül hazáját. Romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 50 esztendeje nem hagyta el hűtlenül az ő népét. E szülőföld mámorral, s az iránta való szerelem történeti tudatával hordoztam meg a közelmúltban verseimet Nyugat-Európa 5 és Észak-Amerika 17 városában, s nagyon nagy hatalma kell legyen az én földemnek, hiszen egyetlen egyszer sem ajánlottak marasztaló fehérebb kenyeret az én verseimért, melyek szerény megítélésem szerint e föld s e nép lelkéből lelkeztek. Szülőföldem, otthonom. Néha meleg derékaijjal kínál, fogvacogtató hideggel is olykor. Ilyenkor fölibém húzom takaróul a sok ezer éves európai kultúra egét. Fut a vonat, véllem loppas, az árdéli tele, holddal gurul, anyám rossz kenyere, borpirosra kerekedve, utánunk a tűzszikrákat, apám szórja a ceruzámat, hegyzi éppen halbicskával, világítsunk a világgal, játszint szemű kis leányom,

0: szabadság. Az eső függönyein állt a század vak arcát matarassza, ormótlan sáros lábbal Mozart bölcsőjét rugdossa, bőgjön! Mindennek neki ütődöm, pedig csak menni szeretnék. Szépen, esőbe, fütyörészve, s a felvert sártól sírnak a porcelánházak. Pecézni a lombot, hogy ne venni észre, s könyökömmel leverem a dombról a várat, a tornyot, porlik, ha dúdolok a minden dalnokok szobra. Ázott, hazasóvárgó árnyam, csak a holdra vetül rólad 20. század. Pedig most otthon, mély befogadón, békésen gőzölög a turma, hogy gyapjasadik feszítve karám falát. A népvándorlás első évezredének végére jutva, nem álmodok már magamnak máshol hazát, csak ott, hol testvér is marjamba mar, nem csak barát, hol barbár legelőjén szagos füvet harap a nép, bűze melegít, s csülökre kél a civilizáció morzsáiért. Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt, hatalmas húzat kél, hazafújja rólam a holdfényt!
1: Mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább?
0: Van egy tenyérnyi. Három tenyérnyi. Tenyérnyi hely a szívem alatt. Tereli ide a szél, veri ide a szél a lombot, sát és hüvet, dübögő állatokat, kérődző barmok, sárga foga, örvénydik, hersint, holdra vacog, millió lelkes kicsi állat bőrén csördülnek gyöngyöstorok, ide döndül a zápor, a villám ide csap le, s örvénylő kerékagyak itt tekerik föl, itt örlik porrá fűzizegésű álmaimat, mint a tej fut ki a völgyből a jóság, a bűn alkohollánggal kékesen ég. Miért? Miért állnak körbe egyenruhásan, félelmesen a jegenyék? Árnyuk ezüstös karcsuhogás, ringásuk pengevézna, mint ökrök fogai közt a rugdalódzó széna él, fél, vergődik, s a rángóföldből kimered az ember. Istenek kínálják tökkel, faeperrel, s nincs futamodás, körben a jegenyék. Szárnya sincs a szélnek, fölhúzva, mint fazékban az óra, a mélyben élnek, akik élnek. Szívem alatt a villám. Itt az gyújt tüzet, és más út nincs. Csak föl, mint üstalol a füst. Csak föl, mint a füst. Mint a füst. Mint a füst. Időnként aszmás tüdőből az ének. Fölszikráznak a folytott köhögések. Tompán és halkan, mintha csecsemők boxolnák csak az öblös levegőt, mintha zokniban angyal lábnyom sétálgatna a dobhártyánkon, vagy tán kihűlő földünkben a holtak hűltek meg így, s most krákognak, dohognak. Mélyről jövőn hatalmasul el a lárma. Talán ragálykor pusztít, tán e kor ragálya. Köhögünk kétségbe esetten, összepréselt ajakkal, némán. Köhögünk vigyázba meretten, köhögünk fegyelmezetten. Ó, csak az ember szeme fehérje, ne villogna, ha ki látja, hallja, bántás ne érje. Köhögünk, és rázkodástól már azt sem látni, hogy hatalmas dómok omolnak bennünk, s katedrálisok. Hogy pusztulóban is az ember utolszor eladja magát, és vására sem bőrét viszi, hanem csak Júdás mosolyát. Köhögünk. És a távol nyírkos folyosóin már öblöget a mély, és nyálkás csillagokként köhögi föl a gyöngyöket. Vízhangzó rázkodással lassun kunkorodik föl élő hold, vércsik budjan a mosoly sarkán, talán a Nílus? Talán az olt? Havazás lennék lengőn áldó, gyűrött arcokra földre szálló, vigasztaló nagy csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, vigasztaló nagy, csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, mintha volna kedvem és pénzem annyi hóra, mellyel emberi hitványbőrben havazhat egész esztendőben. Lasson, mint akit nem is kérnek, lennék föld felett lengő ének, egy szál ingben is elringatnám, elmúlásommal sem ríkatnám, lennék mindenség ingecskéje, öltözködnék a szegénységre, ne üssön át az éjszakákon vacogó lélek, fázó álomhavazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, ott hol láz van, méltóságos a pusztulásban, méltóságos a pusztulásban. Ülve tivornyán, józan férfikor jobbján, csömörös lakomákon, szomorú fejem csak szegem föl, emelem ki a ködből, míg dőzsöl az Isten. S álmoknak bőre is marjul, bévül az alvó gyermekkor, belekékül, ha szivárvány ujjal veri a ritmust, dobol koponyán, hátgerincen. Ülve tivornyán, csömörös lakomákon, jelentem, amit gyulladt, alvatlan szemmel látok, a csodák csodája csöndben, belőlünk elszivárog. Tűnik halkan, mint szél a húzatban. Szivárog láthatatlan, mint megdobott madarak tollai köz serkedező vér. Elillan, eláruklik, stündöklik száz alakban. Nem állja útját kő, se költemény. És míg szegem szomorú fejem föl, jonhomat mossa, nyaldossa sóim, fenséget kiold, sodor lázat, szent tartalmaimból kiforgat, mossa nyelv alól az ezeréves barlangfényű szókat, s a megtartó illő igéket, mint savafémet hűs égéssel kikezdi. Nem kapkodok! Nem kapkodok! Legyen hát úr a szivárgás. Tapasz se jöjjön résre, sebre. Víg nedvei odakint vidítsanak lármát. Kapjon zöld lángra árokfű, ménta, langyos terje. Bozsogjon élet. S ha száradna is ránk, zörgön a bőrünk, higgyük, hogy belőlünk piroslik égen egy bolygó. Ágon a savanyusom. Nem óvok már, s nem alkuszom. Állok munkába itt, tivornyán, józan férfikor jobbján, hol szivárgás kél, s elered. Sürgetek sajgó igéket, lázítok velőt, verőereket, s mi belőlünk loppal illan el, már újra termelik működő álmaink és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím, csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, ott hol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett, hatalmas, vadpelyhekben hull a hó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle, mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, Itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban. Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme, ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve. E mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek. Viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy terneket körénk az ének.

Kis testamentum. Vagy álom, vagy film, vagy csak a romlás emlékezetéből őrzök én már olyan képeket is, melyek ismétlődnek, nem velem estek. Milyen irányba indulnak ágazni-bogazni, mint a fák, az öröklött molekulákban felcsavart metaforák. Hogyha még egyszer öreg lehetnék, nem ingatna meg többé semmilyen tavasz csábítása, nem szenvednék tehát, és nem veszítenék annyi időt. Nem győzhet a világ csak önmaga annyiszor ragyogva megsejtett s meg is mutatott igazi életével. Nem téved végül, csak elmúlik lendre oly sokszor az ember. Honnan is vehettünk annyi magánidőt, mely elég lett volna a teljesség eszméletére? Özvegyi ABC-t hagyok én is a honra, és kezdetnek mindig minden újra elég lesz. Az első hó éjszakáján. Mert mindig készülök meglepni évről évre, mikor is viradunk a mély, a tiszta télre. Valahol van egy táj, valahol látható lesz, amint a legutolsó esőből első hó lesz. Lehúl egy laplevél, röptében már a másik, libegnek összesen a teljes lombhullásig. Az idő ősze jön egy lelki Ázsiából, s akkor könyvtáraink szállnak le majd a fáról, mivel tovább a szó sem ad hatalmat, s az eső halkan veri a világirodalmat. Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek. A hely. Valami régi harc a dombok alján, valami régi tompa látomás, valami küld. Ha elmennék helyemről, enged az idő, és visszajönne más. Valami múló lelkifurdalásból úgy értettem, hogy korai vagyok, hogy elsietett vad történelemben nem élték végig feladatuk napját a leszerződött igazán nagyok. És nézem, ahogy elviszi a zápor a túl tavaszi mozgás szekerén az utoljára felsorakozókat, s ma lesz megint, és megmaradok én. Ég, föld, madarak. Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolássza tartani, minek a tél. Berzsenyi. Lehult az első idei köd a földre. Ceruzán feldőlt tornya kiáll belőle. Az írás útja feketél a tájig, arc ablakán nézek ki a halálig. Ki van velem, mikor a víradatban a kert ágyán is hófehér a paplan? Akivel nem lennék egyedül, nem akarta, akivel félek, most is rám takarta. Vezérveszély, a többinél veszélyebb. Boldog az úton közeledő lélek, akit csak szél, csak éles eső kerget, nem esze ás élete alá vermet, nem arc ablakán néz ki a matájra, hol éjjel-nappal kötelesség várja, és nem magától, nem magáért bírva egy örök lecke füzeteit írja.
szülőföldem. Megszépült régi rétek, egykori ifjúságunk kertjei. Miért nem kiáltom oda mai gyermekeknek, hogy vigyázzatok, itt minden az enyém volt. A nyár újra láthatatlanul fényképezi az életet, gond dübörög és cementpor gomolyog, a folyó térdig hidegben lengeti a fürdőzők óriás tulipányait. Szépséges, ismerős kert a házunk mögött az egész világ, csak valamivel csendesebben járok már benne, hónom alatt a kisenyitott könyv, lelkemben annyi emlék, vigyázok rájuk. Haydn. Négy termen átviláglik a bejárat. A futószönyeg odas visszafut, piros agár a lépteire támad, így siet mindig, mikor elaludt. Csak tettető is, tudja, van bocsánat. A szőnyegen érkezik, meghajol. Én, aki látom, öreg hölgy vagy állat, épp most bújtam elő az ágy alól, megtorpan. Rossz jel, hogy nem várja senki. S amíg az inas benne bejelenti, egy terakotta kandalónak dől. De kínos perc. Az utókor meg hallgat. Pedig hogy visszaadná a nyugalmat egy mondat? Mester, fél valakitől? Hajnalig, halálig. Nem szintézisre, folytatásra vágyom. Így hajnalig foroghatok az ágyon, még életben, ha megszűnhetnék élni, legyen időm a múltba visszatérni, elüldögélni újra ott a kertben, ahol egy gyermek délutánt hevertem, eléldegélni minden hallomással, mely bíztató és melyet mindig más hal, felélni mégis, ami már mögöttem a rohanásban ott maradt törötten, amit ígért és meg is adott volna, ha kétszer ennyit tartana, e torna, hogy hiányérzett sánta szívverések ne gúnyolhassanak, hogy úgy is kések, amit a lét csak félig készen vett el, adhassam tiszta lelki ismerettel, mert így hiába nincs halálig álom. Nem folytatásra, szintézisre vágyunk.

0: sírfelirat. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
1: Legyen áldott. Legyen áldott a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, s benne az apró emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyókban legyen sok a hal, az erdőkben a vad, s találják meg mások helyettem az élet békességét. Legyenek áldottak a nők, akik a szemembe kacagtak. Mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. És legyenek áldottak a szöszke fiúk, kik márciusi fényzuhogóban valami elhagyott mezőn csontjaimmal játszanak.

1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el, krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sugták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka, kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza, fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük, Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától, de addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas Lászlót temették. Egy bizánci teológus temetésére. A bokrok közt egy raj detektív cirkál, géppisztolyjal 20 rendőr áll amott, svédik, mit is? A handhányást a sírnál, s a rendőrállamat. Kordon 2 van, egy belső, s egy külső. Ben, moszkoviták, párt, sajtó, külügy, halk, duruzsolás, ez is pofafürdő, a hulla csak ürügy. Kívül spontán tömeg, melyet kötéllel s teheralton hoztak a sírra fel a nagy halotthoz. Ott spicli szögdéccsel s a lógóst írja fel. A nagy halott. Moszkvában élt 20 évig, ettől lett így nagy, nagy étkülegény. Egyébként 5 párt kongresszust ült végig, s élt túl e fenomén. Ragaszkodott is a párt lineához, s ha e lineával néha jót sóztak farára, úgy önkritikázott akár egy filozóf, mert filozófusnak hívták. E székbe a párt ültette, mert Sztálint s Lenint tovább higítva így meg úgy idézte előírás szerint. S ha vonalacs előírást cseréltek, szemétbe dobták minden dolgait. Se baj, a könyv, mit tegnap írt, érvényben marad még holnapig. Egyébként álszent volt, gyávos, kegyetlen, azon rugott, ki ott maradt alul, de előírt hátuljakból egyet sem hagyott nyalatlanul. Mit gondolt valóban, nem került színre. Barátokat nem tartott soha, hű, magához és pártjához így volt, íme, kor, ember és a mű. De már hozzák is. Révai beszámol a boldogurtról vélnéd,
egy femét. A heti bel- és külpolitikáról, hogy Truman mi szemét, hogy a harcban nyugat bölcsei ellen a párt viszi elől a lobogócs etéren munkálkodott párthű szellem, míg élt e filozóf. A szónok kész. A hallgatókba holmi tapsvágy csikland. Taps nélkül szinte fáj, majd szétfutnak. Ezt már tudják, tapsolni és taposni muszáj. Magam maradtam a Kossuth emléknél, de szívem a torkomban kelepel. Ha e bandát, Isten ments, túl nem élném, még így temetnek el. Ne hagyjatok, síromra fel, barátok, mondjatok ott valami emberit, hogy tört borssa lettem a kelvirágot, vajjal a tengerit, hogy mórul szoktam álmomban beszélni, hogy szerény voltam, művelt és buta, ne hagyjatok kínomban veselényi, Füsi, Íj és Gyula. S ha eltemettek, és aztán betértek egy kocsmába, s nem értve az okát, nagy hirtelen s mohón rólam beszéltek éjfélig vagy tovább, ha egyszerre egy szó, egy szín hiányzik belőletek, s nem tudjátok hogyan, úgy életem nem volt, mint a bizánci bölcsé haszontalan. 1950-ben letartóztattak, koholt vádak alapján, miután 3 hónapig tartottak az András út 60 pincéjébe, először a kistarcsai internálótáborba, és aztán a recski fogolytáborba vittek, ahol évekig dolgoztam úgynevezett kényszermunkán. Az Andrássy út 60 börtönében, az Ávó pincéjében 1950. október 6-án írtam a következő verset. Írtam, szóval ez azt jelenti, hogy fejbe csináltam, mert hiszen se papírunk, se tollunk nem volt, és írásra nem volt módunk. Október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán, tarlók, fák vérző foltjai, és őkjai, és ők tarkán, libegve hátán, elhulló bús szép.

László, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csányi László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinba, Grácba, Józsefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 21 odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dobogtak, és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat, áldották, s átkozták a hont, és írtak vert hadakra verset tábornok Bemre disztihont. Volt, aki bírta, más kivénhet, olyik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kint szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott, rózsás rügyekkel telebik. E rügyből egy se bontott zászlót, a nagy tavaszi láz heve kilobbant múló szalmalánk volt, vagy elköltözött másfele Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év, s a magyar börtönéjjel nem változott 100 év alatt. 100 év. És az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést, méláztatok róla, mit hozott világos arad, 100 év, hűséges inga óra, én folytatom járástokat, mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pisla mécsesek, sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lunovics Barsi, Berde Mózsa, árnyatok felénk integett.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 2153753, Fekete Balázsral, Zöldi Zsoltal és velem egyelőre, és kezdjétek.
1: Sziasztok! A mai műsort az élet írja, hogy így mondhatnánk. A vendégünk azt gondolta, hogy hétfőn lesz, de már beszéltünk vele és úton van. Ma Setényi János érkezik hozzánk, akit én személy szerint nagyon bírok, már régi barátom. Az oktatás és a politikai kultúra kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de még nem jött meg, ellenben úton van. Viszont a másik állandó programunk ugye a publicisztikák megbeszélése lenne, amire meg Zsolt nem készült föl, mert nem volt ma rá ideje arra, hogy elolvasson egy közel másfél oldalas blogbejegyzést, mert egy elfoglalt komoly ember.
2: Konkrétan egy anyagot kellett leadnom, és egész nap dolgoztam, mint az állat.
1: És pihenésképpen sem.
2: És 6 óra után végeztem.
1: De szerencsére sikerült most rávennem erre, és már úgy látom, hogy itt az utolsó gondatokat húzza lefelé.
2: Ez az ellenpropaganda.com című oldalról az érvek a felsőoktatás ellen.
1: Igen, mivel az oktatással foglalkozunk, ezért gondoltuk, hogy ez jól hangzana, és csak annyit tennénk hozzá, hogy a blogpost szerzője Táborszky Bálint, akit innen üdvözlünk, bár nem ismerünk, és az ellenpropaganda.com-ról pedig annyit mondanánk, hogy ez egy mondjuk, hogy egy szélsőségesen libertárius blog, és emiatt már önmagában becsülendő, mert egy jó, szép kis szín így a magyar közélet meglehetősen szürkés tablóján.
2: Na, én azt látom, hogy ez alapvetően kétféle érvet hoz fel ez az írás. Az
1: egyik, a felsőoktatás ellen.
2: Tehát ugye ez az kifejezetten.
0: A léte vagy a benne való részvétel.
1: A benne való részvétel. Úgyhogy még lehet, hogy Maxot is betudjuk.
0: Erről tavaly szeptemberben olvastam egy amerikai cikket, és rettenetesen fölbosszantott.
2: Igen, ne? Hát az a két év, amit én látok, ahogy itt sikerült elolvasnom, mint egy ilyen 30 másodperc alatt. Az egyik érv azt mondja, hogy a felsőoktatás nem készít fel az életre. Olyan ismereteket ad át, amelyekre a világon semmi szükség nincsen. Sőt, nem csak a felsőoktatás, igazándiból az iskola is ilyen ismereteket ad át. Ez az egyik érve, tehát felesleges, ne menjünk fel, ne iratkozzunk be az egyetemre, az alatt az idő alatt mindenféle más hasznos dolgokat.
1: Igen, ez egy nagyon fontos érve a szerzőnél, hogy igazából időt vesz el előlünk, vagy tőlünk, ami alatt tudnánk a piacon tevékenykedni, megtanulni a piac farkas törvényét, és ki tudnánk magunkat bontakozkodni.
0: Mintha lefordította volna azt a cikket, amit olvastam.
1: Nem tartom kizártnak, hogy ez van némi szellemi rokonsága a kettő között.
0: Ott is egy ilyen startupos vállalkozó ember kelt ki a felsőoktatás ellen.
1: Na és melyik a másik érv, amit még szintetizáltál?
2: A másik érv az, amit már te is említettél, hogy egész egyszerűen bizonyos ismereteket sokkal jobban meg lehet a gyakorlatban tanulni. Egész pontosan ő, hát nyilván a gazdasági felsőoktatást bírálja vagy kritizálja, és ugye itt van az első probléma, majd mindjárt említ, majd mondom, hogy szerintem...
1: Nem, szerintem a büféruhatár vonalat is, tehát a bölcsészettudományokat szuzámmentett.
2: Azt is, de hát hogyha alternatívaként az üzleti életet állítja szembe azzal, hogy mit lehet csinálni a felsőoktatás helyett, vagy az egyetem helyett, akkor nyilván van itt az első a gazdasági felsőoktatásra gondol. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy inkább az üzleti életbe tevékenykedjél, próbáld elsajátítani azt, hogy hogyan kell olyan termékeket és szolgáltatásokat előállítani, amelyek a vevőknek tetszenek, amelyek a piacon helytállnak, amelyek megállják a helyüket, és amelyel pénzt lehet csinálni. És hogyha ezt a gyakorlatban a vállalkozásoknál megszerzed ezt az ismeretet, akkor azzal sokkal jobbat teszel saját magadnak, meg egyébként a társadalomnak is, tehát sokkal hasznosabb dolgot csinálsz, mint hogyha bohóckodsz
1: az életen. Mint hogyha mit tudom én, angol-tibeti szakon könyvtárban töltesz hosszú időt, hogy valamilyen, nem tudom, középkori tibeti szöveggel pötyögjél, és annak az angol kommentáriát olvasd.
2: Na, mondjad Balázs, neked ez miért tetszik? Aki, mint tudjuk, azért kevéssé vagy szélsőségesen libertárius.
1: Igen, tehát az első...
2: Minden vagy, de ez nem.
1: Az első dolog az, ez még nem tartalmi, hanem inkább formális, hogy én mindig nagyon kedveltem azokat az embereket, meg azoknak az embereknek a munkáit, akiknek van stílusa. Tehát így vagyok a szűkebb szakterületemben, a jogtudományban is, és több olyan emberrel vagyok jóba, akivel tök nem értek egyet személy szerint, de nagyon becsülöm azt, hogy van valami stílus, van valami mondani való,
2: hát
1: van valami
2: gondol valamit.
1: Önálló él, meg ezt gondolja, nem elmasszatolni akar, és
2: nagy
1: így tovább.
2: Nagy dolog ez a mai.
1: És nekem emiatt ez a blog egyébként, meg ez a bejegyzés különösen már tetszik. Az egy más dolog, hogy egy csomó mindennel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ez a bejegyzés abból a szempontból nagyon hasznos, hogy rákérdez olyan dolgokra, amiket evidenciának
2: így
1: tartunk.
2: Ezt
1: szerintem az evidenciákra való rákérdezés az egy nagyon fontos képesség az emberi civilizáció vagy kultúra környezetében.
2: Na az, most, hogy ne legyenek tabujaink, ugye? Hogy
1: igen, és tabujaink... engem például elindított ez a cikk abban, hogy gondolkodjak azon, hogy valóban mi értelme van a felsőoktatásnak, és ugye ez azért különösen élesen betődik fel az én vonatkozásomban, mert én vagyok az a parazita, akit itt a szerző leír, hogy a felsőoktatásból kivezető egyik vékony út, amikor így megpróbáljuk az életünket megmenteni, ha mi magunk is a felsőoktatás részévé válunk, és egyfajta ilyen parazitaként élősködünk a rendszeren, mert értéket nem teremtünk, haszontalan dolgokat adunk át, és akkor így leélünk egy teljesen értéktelen életet.
2: Hát egy haszontalan rendszer tanárának lenni, tehát egy haszontalan rendszer működtetőjének lenni, az még rosszabb, mint egy haszontalan rendszerbe benne tanulni, ugye? Tehát ez a ez valóban a legnagyobb parazitaság.
1: Igen, és ez különösen tetszik, hogy hallottam egy ilyen markáns véleményt arról, amit egyébként én hivatásomnak tartok, és sok szép dolgot is hallottam róla. És őszintén mondom, hogy bizonyos értelemben, ez most fura lesz, de osztom a szerzőnek a véleményét. Az első fontos dolog, hogy azt tényleg érdemes megkérdezni. Elnézést kérek, még keveredek ki a gyermekeim által hazaszállított import betegségekből. Tehát érdemes arra valóban rákérdezni, hogy mi történik egy egyetemen. És annak valóban van relevanciája, hogy mi az, amit ott az emberek kapnak. És szerintem, ha valami miatt például a magyar felsőoktatás megalapozottan kritizálható, és itt most csak a jogi felsőoktatásról beszélek, mert ugye én ezt ismerem Magyarországon, meg külföldön is, akkor az valóban az, hogy az ismeretek átadása az vagy nem megfelelően történik, vagy nem korszerű, vagy pedig nem is biztos, hogy azokat az ismereteket kell átadni, amiket átadunk. Tehát valóban lehet egy erős kritikát megfogalmazni a jogi felsőoktatással biztosan, és talán más felsőoktatási szakirányokkal csak, szemben.
2: Viszont itt azért hagyd tegyek már egy ellenvetést, tehát akkor az első érvem, jó? Tehát, hogy ezek tetszettek benne, és elmondom, hogy mi nem tetszett benne. Az egyik dolog az, hogy egész egyszerűen van egy szituáció, hogy bizonyos dolgokhoz diploma kell. Ugye én tudom, hogy ez egy jogszabályi kérdés, és ez meg lehetne szüntetni.
1: Igen, a mindenre rátelepedő állam és bürokrácia megkövetel mindenféle szimbolikus belépéseket. Tehát
2: például az ember lehetne ügyvéd jogi diploma nélkül is, ugye ez számunkra ma már elképzelhetetlen.
1: De Angliában ez így működik.
2: Hogyne, hát a 19. század legvégéig, sőt Amerikában emlékeim szerint a 20-as évekig egyáltalán nem kellett semmiféle
1: jogi
2: diploma.
1: És elnézést kérek, a Supreme Courton jelenleg az Egyesült Királyságban még mindig ül olyan bíró, akinek csak történész diplomája van.
2: Hogyne, a lordok között igen, van ilyen. De azt akarom mondani, hogy nem kellett, tehát ugye egész hosszú
1: de most ebben nem menjünk bele, mert szerintem ez ilyen elég.
2: De viszont a modern korban lett egy, kialakult egy olyan helyzet, hogy ezek a szakmáknak vannak bizonyos belépési kritériumai, és vannak, hát úgy hívják őket, hogy gatekeeper, tehát kapuőrei vannak. Ezek a kapuőrök...
1: Vagyunk mi a jogi egyetemen.
2: Ez a jogi egyetem, az a jogi szakmánál a jogi egyetem, ez a kapuőr. Ez nem egyszerűen szerintem egy tabu, hanem, vagy ha tabu, akkor nem csak a felsőoktatásban dolgozók generálják szándékosan azért, hogy legyen munkájuk, hanem a jogi szakma is elvárja ezt. Tehát nem vetődött fel, és nem vetődik fel soha komoly formában hozzá, az ügyvédek részéről se, hogy ezt a kapuőri funkciót, ezt ne a jogi egyetem lássa.
1: A szerző abból a szempontból megengedő, hogy vannak olyan területek, ahol kell a diploma, tehát például orvos, bizonyos tanári megoldások, és így tovább, tehát tanári részterületek, tehát ezek azért a szerző sem azt kritizálja általában, hogy diploma kell, hanem hogy egy csomó diploma felesleges. Igen, tehát ezt szeretem fogadni, de hagyj érveljek még egy picit tovább. De hát ugye ez az első dolog, hogy arra tényleg rá lehet kérdezni, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyiben tölti be az ismeret közvetítés funkcióját. És hát az a gyanúm, hogy azért ebben vannak hiányosságok minden téren. Tehát ez egy általános is fontos vita, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk, és így tovább.
2: De ez miért van így? Tehát ez a tanároknak a tehetségtelensége, vagy az iskola és az élet közötti nem kellő, nem szoros kapcsolat? Nem, tehát nincsen input, vagy nincsen visszajelzés, nincsen feedback azéről, nem? Ez egy örök panasz, gyerekek, ez egy örök panasz. Én 90-es évek elején kezdtem el jogi egyetemen tanítani, és amikor 15 év kihagyás után visszamentem, ugyanazokat a sírámokat hallottam 15 év után, mint amikből elmentem 96-ban, hogy nem elég gyakorlatias, nem, hogy semmit nem tanít, csak a teóriát, meg, de mi ennek a magyarázat? Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megoldani. Mi ennek a magyarázata szerint?
1: Nekem van egy hipotézisem, de max.
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettő ér, de ezt ugye pont IT-n olvastam, amit ugye a szerző kritizál. Én azt gondolom, hogy az álláspont, nem tudom, hogy ő hogy látja, de az a bekezdésnyi azért gondolatot az IT-ról, az egy nagymértékű leegyszerűsítése az IT-nak. Aha. mint olyannak, az nem csak programozási nyelvekből áll, hanem ennél sokkal több mindenből.
2: Például
0: mondjuk adatbázisok elmélete, ami jelenleg egy elég fontos dolog. Tehát most egy adatbázist például, ami, tehát hogyan építesz fel egy olyan rendszert, amiben big data van, vagy deep learning. Tehát nem csak oda
2: ennek basszuk, van egy elméleti rétege, amit hogyha hegesztesz reggeltől estig, egyszerűen nem tudsz elsajátítani.
0: Nem fog kijönni. A hegesztés nem fogja kiadni. És a programozás technika az is egy olyan dolog.
1: Kísértetiesen hasonló érveket hallottam most Horvátországban, ahol volt egy vita a jogi felsőoktatás kapcsán.
0: Igaz, hogy azt tanítani se lehet a programozás elméletet, mert a programozás gyakorlatának máig nincs jó metodológiája, pedig foglalkoznak vele az úgynevezett szoftverválság óta, ami 1960-valahányban volt, és még a NATO is rendezett róla konferenciát, és ennek az eredménye lett az úgynevezett struktúrált programozás, meg ilyenek, de tehát nincs arra módszer, hogy hogyan írunk jó programot. Nagy mértékben az egyéntől függ, és az egyén tapasztalatától, meglátásától, na mindegy, tehát ez az egyik része. A másik része, amit én például tapasztaltam az egyetemen, a mi oktatóink azok nagyon csodálatos dolgokat tudtak, de körülbelül úgy 15 évvel, a világ 15 évvel korábbi állapotára.
2: Tehát egyszerűen el vannak maradva.
0: Aha, és ezt ma is nagyon sokan probléma, mondják, nem csak IT-n, hanem más szakokon is, hogy kicsit erre azt szoktam mondani, amikor nagyon rossz indulatú vagyok, hogy az egyetemi oktatóknak onnét kezdve, hogy ők kezükbe vették a diplomát, megírták a PhD-jüket,
2: habilitáltak,
0: megállt a világ.
2: Max, nem csak ezért van. Én tudom, hogy
0: Oké, az egy más dolog, hogy oktatni is kell, meg készülni is, meg kutatni is, meg tájékozni is, de van egy elvárás. Nem arról van szó, hogy nincs idejük, meg nincs pénzük.
2: Hanem a tananyagok, azok úgy alakulnak ki, hogy van egy ismerethalmaz, aminek először leüllepszik, aztán rendszerezik, aztán kialakul egy ilyen kanonizált tematikája. Tehát, hogy akkor lehet jól tanítani egy tárgyat, hogyha az szépen leülepedett. De általában, mire leülepednek a dolgok, addigra már szépen el is avulnak. Tehát az új dolgok, amik bejönnek most a világba, azok azért nehezen taníthatók, mert azokat úgy kellene tanítani, és ezt meg a gyerekek se szeretik különben, vagy a hallgató, bocsánat, a diákok, vagy idős vénemberként mindig gyerekeknek mondom.
1: Öregszünk.
2: A gyerekek se szeretik, hogyha mondjuk kiadsz nekik 66 ezer cikket, amik a legfrissebb folyóiratokból vannak, adott esetben kizárólag idegen nyelven érhetők el. Ők is azt hiszik, hogy van egy tankönyv, kiadott, azt meg lehet tanulni.
0: Pedig ez egy nagyon fontos része lenne.
2: Tudom, a könnyebb ellenállás irányába haladunk gyakran.
0: Én annyira boldog voltam a 80-as évek elején, hogy létezett akkor még a Számal könyvtár, aminek már az épülete sincsen meg. És jártak oda amerikai folyóiratok és könyvek, és be lehetett iratkozni az OMIC-ba, itt a Nemzeti Múzeum oldalába, az Országos Műszaki Informatikai Központ és Könyvtárba. És el lehetett olvasni olyan dolgokat, amiről nem volt szó. Egyébként a tehát lehetett vele foglalkozni. Azt gondolnám, hogy most is lehet, ráadásul most internetek vannak.
2: Persze, hát igen.
0: A kanonizálásról meg azt gondolom, hogy itt meg a tekintélyelv is lehet egy hátulütője annak, amit
2: persze,
0: mond.
2: Persze, az benne van, igen.
0: Esetleg tudott, tisztességesen, szakmai létrán végigment előadó, oktató, kanonizálja az egészet, tanszékvezető is, nem nagyon fogják
2: ezt meg. Konszenzus alakul ki a szakmán belül.
1: Kicsit tehát most itt tovább lendíteném a beszélgetést.
2: Belemerültünk.
1: Egy gondolattal, mert hogy ugye, hogy a Belter rovatunkból egy kicsit kitörjünk. Mondanék egy másik érvet, tehát elfogadom azt, hogy a felsőoktatásnak a feladata az ismeretközlés, amit ugye a szerző is sugall a jól megírt publicisztikájában, és akkor ugye ez az úgynevezett csupa nagybetűs piacon mérettetik meg, hogy mennyire találjuk értékesnek, mennyire nem, kijönnek ezek az emberek innen, tudnak értéket teremteni, és így tovább. És ez gondolkoztatott el nagyon, és ez elvezetett egy felismeréshez, amit így megosztanék veletek, hogy valójában szerintem az a probléma a szerző egyébként jól megírt érvelésével, hogy a felsőoktatásban kizárólag az ismeret közvetítési funkciót látja, pedig szerintem a felsőoktatásnak van egy másik funkció, ez a kultúra. És a kultúra közvetítés.
2: Igen, már Balázs, és az igazi kérdés... értelmiségi dolog, amit te nem szeretsz?
1: Én nem vagyok értelmiségi, ezt már sokszor elmondtam.
2: Csak mondom, hogy itt egy olyan érvelést kezdesz el itt pengetni halkan, ezeket a húrokat hallom ilyen démolba.
1: De aztán rögtön visszaviszem, majd így visszakötöm a tradícióhoz, és akkor már... Igen, értem.
2: Beleesni a saját csapdát.
1: Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a felsőoktatásnak valójában két funkciója van, az egyik az ismeret közvetítés, és ezt megalapozottan lehet egy ilyen libertárius piaci szemlélet alapján kritizálni, és bizony mondhatunk róla csúnya dolgokat.
2: Csak nagyon hogy fontos, nem csinálja jól az jól, egyetem, igen, ennél jobban csinálja az élet.
1: Csak nagyon fontos, és itt most Michael Oakeshott-nak a nyomvonalán haladok, azért az értelmiségi eskedésnek egy kicsit ilyen háttér oldalán, hogy a felsőoktatásnak van ezentúl egy másik feladata vagy funkciója, ez pedig az, hogy egyfajta ilyen kultúra a közvetítő közeg, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szocializációs teret biztosít azoknak, akik benne vannak. És valójában a felsőoktatás az nem csak ismereteket ad át, hanem az egész működésén keresztül a hagyományaival, a tradícióival, a szokásaival igazából szocializálja az ott lévőket, és így egy kultúrának a továbbélését teszi lehetővé.
2: Konkrétan mire gondolsz? Tehát egyrészt ott lehet haverokat szerezni egy életre, ott alakulnak ki azok a barátságok, igen, azok a társaságok,
1: ez megint ugye csak a piacosítató közös... része, hogy kialakulnak egyszerűen emberi.
2: Igen.
1: De hogy ez tovább vinne, mert ez nem csak a piaci, nem csak az ilyen networkingre gondolok, hanem hogy ugye közösségek épülnek ki a felsőoktatásban. Ugye azért gondoljunk bele abba, hogy a Bibós szakkollégiumnak elég nagy hatása volt a modern magyarkori, a rendszerváltás utáni magyar történelemre, és az egy felsőoktatási
2: közeg. Mondjam, hogy sajnos, vagy nem.
1: De nem, ez tény. Szerintem ez egy tény.
0: Ez egy tény. Ez
1: egy történelmi pillanatban ágyazott tény. Ennyi.
0: Van, most mindegy, hogy viszonyulunk hozzá.
1: Igen, de akkor is így volt. Csak
0: de volt már ilyen korábban is a történelem folyamán. Hát nézd meg az ötvös kollégiumot.
1: Ezt akartam, éppen, ötvös,
0: vagy a népi kollégiumot.
1: Vagy akár azt mondom, hogy római magyar kollégium a magyar irodalomnak a történetében, és így tovább. Tehát, hogy kellenek azok a keretek, amiben ki tudnak épülni olyan közösségek, amelyek valahogy képesek az egyénen túlmutatva kulturális hagyományokat továbbadni.
2: Másik meg talán, amire te gondolsz, azt hiszem, hogy a szemléletformálás, ami meg pont a teóriából fakad. Tehát, hogy megkapsz olyan teoretikus kereteket is, egyébként a jobban ez nagyon szépen érződik. Ugye volt nekem egy kutatásom, amiben azt néztem, hogy a bírák milyen érveket használnak a bíróságokon, és akkor kiderült, hogy olyan, egy csomó olyan érvük van, ami nem jogszabályokból fakad, meg nem is a jogi monográfiákból, hanem ilyen tacit, teljesen tacit ismeret, ez a nem tudom honnét van, és valószínűleg az egyetemekről
1: ezt számozik. Ezt úgy hívják, hogy csendes tudás. Ez van a, erről sok-sok elmélet.
2: Én meg elneveztem népi dogmatikának, tehát egy csomó olyan distinkció, meg minden, amit a jogi egyetemről hoztak, és nagyon széles körben használnak, és nagyon gyakran érvelnek vele. Tehát, hogy kapsz például egy ilyen tudáskészletet, amit szinte észre se veszel, úgy használsz aztán az életed során. Ez mondjuk például a jogi egyetemre igaz.
0: Egyébként egy mondattal még hadd reflektáljak arra, amit mondtál, hogy ez a munkahelyeken most akkor kérjük-e a diplomát, vagy ne kérjük a diplomát, feleslegesen kérjük, vagy nem kérjük. Én azt gondolom, hogy léteznek egyrészt olyan szakmák, ahol az, hogy van diplomád, és valami hasonló követelményeket el tudtál sajátítani, amit a munkahely vár, az egy belépő, az egy bizonyíték arra, hogy te valamit
2: nem
0: azért meg
2: teljesen,
0: tudtál.
2: Akkor...
0: Tehát, hogy valamit meg tudtál csinálni, és akkor én
1: örömmel jelentjük, hogy megjött a vendégünk. Setényi János itt van velünk, de hogy még egy kicsit lihegjen, ő is megkapta ugye ezt a remek írást így a felsőoktatás értelméről vagy értelmetlenségről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy ennek a kulturális dimenziónak, amit említettem, van egy harmadik része, hogy bizony az egyetemi képzésben, ez szerintem majdnem minden, csak a legtotalitáriusabb autoritár rendszerekben nincs így. A résztvevők tanulnak még valamit, ez pedig az úgynevezett vitakultúra. Hogy lehet értelmesen, kritizálva, normálisan beszélgetni dolgokról, közös ügyeinkről, és így tovább. És azt gondolom, hogy valahol ebben a kultúra közvetítő dimenzióban rejlik igazából a felsőoktatás értelme, és igazából ezért nem valósulhat meg az a dolog, amit itt a szerző leír, hogy pusztán felsőoktatási tapasztalatok nélkül mondjuk feltétlenül sikeresek leszünk, mert nem leszünk feltétlenül sikeresek.
2: Feltétlenül nem leszünk sikeresek, meg hát, de az biztos, hogy léteznek olyan sikeres vállalkozók, és léteznek olyan sikeres vállalkozások,
1: akik nem
2: és tulajdonosok, akik így van, akik nem kapnak semmilyen felsőoktatás vagy egyetemi képzést, és ennek ellenére nagyon sikeres.
1: És az is biztos, hogy vannak nagyon rossz egyetemek, és vannak kevésbé rossz egyetemek, és van Oxford, meg Cambridge. Na hát, hello!
0: És az is biztos, hogyha valaki részt vesz a felsőoktatásba, egy kicsit le tud küzdeni abból a lemaradásból.
1: Igen, ez az esély, ez a kiegyenlítő funkció, ezt még kellett volna említeni bizony. Tehát ismeretközvetítés, kultúraközvetítés, és társadalmi kiegyenlítés. Ezt nagyon szépen kitárgyaltuk. Üdvözlünk, János, régen láttalak, de nagyon örülök, hogy találkoztunk. És a műsorunk az úgy szokott zajlani, hogy egy picit a vendég is mesél magáról az elején. És a mai témánk az oktatás és a politikai kultúra kapcsolata lenne, és sok irányba tudunk elmenni, majd így kérdezgetünk téged. De egy nagyon picit mondanál magadról valamit, és a finn kapcsolatot is szeretnénk, hogyha belevennéd.
3: 25 éve oktatáskutatással foglalkozom egy magáncégben, egy for profit magáncégben, az ma már ritkasságnak számít, mint vezető, és ifjú koromban Finnországban is tanultam, meg éltem, úgyhogy a második nyelvem a finn, és mindig zavarba vagyok, amikor Finnországról áradoznak az emberek, mert én belülről ismerem, és nagyon szeretem őket, és elismerem a dolgokat, de ez olyan, mint hogyha mondjuk egy barátomról áradoznának, tehát az emberek van egy reális képe róla, és kicsit zavarba jön, ha mindig csak jót hall. De én nem fogok róluk rosszakat mondani.
1: De most nyugodtan mondhatsz, hogy bármit lehet, csak ezt úgy gondoltam, fölvetem, mert ezt tudtam rólad, és viszonylag kevés olyan ember van, aki reális képet tud szerintem Finnországról alkotni ma Magyarországon.
3: Bevonjuk még Kínát is, mert a lelkem másik fele kínai.
1: Igen, ott
3: mert sokat
1: ugye
3: csavarogtam.
1: Honnan ismerjük mi egymást, akkor így vessük föl, tehát hogy sok évig együtt társasztunk Han Kui Yuan mesternél.
3: Igen. Igen, igen, és most ők is nagyon divatosak, mint egy ilyen feltörekvő nagyhatalom, úgyhogy megnézzük majd őket is egy néha, hogyha van értelme, akkor bevonjuk ebbe a politikai szocializációs beszélgetésbe.
1: Köszönjük, tehát hallhatjátok, hogy nem akárki ül itt mellettünk, és tényleg nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. És egy ilyen teljesen általános kérdéssel szeretnénk elkezdeni, hogy ugye a műsorunknak a lényege, hogy a politikai kultúráról beszélgessünk, avval a hátsó szándékkal, hogy olyan dolgokra mutassunk rá, amik nagyon hiányoznak a magyar közbeszédből. És te hogy látod, hogy melyek a fő vagy a legfontosabb kapcsolódási pontok az oktatás, mint jelenségcsoport, és a politikai kultúra, mint jelenségcsoport között? Mert én tudnék egy párat mondani, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
3: Az alapproblémát az jelenti, hogy 1990-ben a szocializmusnak vége lett, és az európai tapasztalat az, hogy az igazi demokratikus kultúrák azok legyőzött országokban alakulnak ki. A németeket elkezdik például szisztematikusan átnevelni, vagy az NDK-t 90 után megszállja Nyugat-Németország. Minket azonban senki sem száll meg 90 után, tehát nem az a helyzet, hogy egy nyugat-magyar tudás megjelenik Kelet-Magyarországon, és akkor ez átadódik, hanem kvázi innen mindenki kimegy a térségből, és magunkra maradunk. Ami azt jelenti, hogy egyrészről, hogyha hallgatok politikai szocializációs beszélgetéseket magyarokkal, csehek, zavarba ejtő, vagy lengyelekkel, zavarba ejtően okosak, ez az egyik, mindenféle bonyolult dolgokat szoktak mondani, de ilyen alapvető dolgokat nem mondanak ki. Akkor mondjuk ki, tehát az oktatásnak az a feladata részben az ilyen országokban, az ilyen hirtelen felszabadult országokban, hogy a demokratikus politikai közösség kialakításában, létrehozásában segítkezzenek. Demokratikus politikai közösség az, amikor mindenféle nézetek vannak, ezek harcolnak egymással, de van egy közös platform, amit azért mindenki betart. Valahol az MDF körében felvetették ezt a nemzeti, meg liberális minimumot a 90-esek elején, aztán ez elfelejtődött. Na ez a lényeg, tehát Finnországban is mindenki egymást tépi, de azért nagyjából egy jégtáblán belül vannak a mackók, igen, és mindenki tudja, hogy azon kívül egyrészt hideg víz van, másrészt az már nem a mi jégtáblánk, ami ott van. Na most azt lehet mondani röviden, hogy ennek a demokratikus politikai közösségnek, ezt az elit, ugye, a kialakítása, ez kudarcba fulladt. És ebből fakadnak a problémáink.
1: És azt gondolod, hogy ez az oktatási rendszer kudarca itt Magyarországon?
3: Nem, nyilvánvalóan nem. Hát ugye rettetes puttonyokat hoztak azok a generációk, akik a magyar köztársaságot megalkották, és nyilván nagy munkát végeztek, ez a kerekasztal vidéke, és nagyszerű munkát végeztek, de közben a puttonyok kiszakadtak, és rettetes démonok szabadultak ki. Az oktatásnak a fiatalokkal kell foglalkoznia, ez a szabadságra nevelés ügye, ami el se kezdődött. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kudarcba fulladt, hanem ez el sem kezdődött. Személyes élményem, ezt szorgalmaztam, és vittem egy civil szervezetben egy olyan 20 évig, és minden oktatási minisztert ismertem 90 óta. És próbáltuk őket ezzel nyaggatni, hogy ezt mozdítsák elő. Voltak egy picit előre mozdította, volt, aki egyáltalán nem, de hogy nem értették, tehát tompa szemekkel néztek ránk végig, az egészen biztos, tehát erről nekem rengeteg remek történetem van.
1: Szabadságra nevelés, ez azért nagyon érdekes, mert ismerjük annyira egymást, hogy tudjuk, hogy te is inkább ilyen mondjuk klasszikus értelemben konzervatív világfelfogással rendelkezel sok szempontból, és mégis ugye a szabadságra nevelést említed.
3: Nem mégis, hát a konzervatív ember imádja a szabadságot.
1: Pontosan, ez az, amit szeretném, hogy egy kicsit jobban elmagyaráznál, hogy hogy látod te a szabadságra nevelés kérdéskörét? És mit tehet ebben az iskola? Mert ugye van egy érdekes dolog szerintem még, hogy a szocializáció elsődleges terepe azért még mindig a család.
2: Persze, egyáltalán mit tehet az iskola?
1: Igen, hogy mit tehet az iskola, hogyha eleve olyan körülmények vannak, amelyek...
2: Nekem van néha egy olyan érzésem, hogy egy kicsit sokat várunk néha tőle, túl sokat várunk tőle. Azért szerintem a nagy dolgok eldőlnek a családban, én is ezt gondolom, csak más szavakkal mondtam, mint a Balázs.
3: Így van, de a demokratikus országok rettenetes pénzeket szánnak arra, hogy azokat az embereket is egy picit, ahol nem dőlnek el a családba pozitívan ezek a dolgok, egy picit arra felé noszogassák, hogy ne öljék meg egymást, jöjjenek ki egymással, figyeljenek oda a másikra. Tehát van egy ilyen mondás, az angolok szokták mondani, hogy a rajnától keletre belevágnak az ember szavába. Tehát ott húzódik az a határ, a rajnától nyugatra bármit mond az ember, megvárják a végét. Aztán válaszolnak. Persze az ő szavukba se lehet belevágni, de a németeknél már, hát az osztályoknál abszolút, az már mi vagyunk, és onnantól pedig, amikor kinyitom a szám, már ő mondja, vagy ha mondok valamit, akkor azt mondja, hogy nem az a baj, hanem, tehát monológok vannak, zárt monológok. A szabadság ez ilyen nagyon elemi, primitív dolgokkal kezdődik, ez csoportmunkában lehet, meg prezentációban megtanulni, önálló véleményalkotásban, kritikus szövegolvasás. Nagyon egyszerű pedagógiai, didaktikai ügyek ez, be elolvastat a tanárnéni egy szöveget, és akkor megnézzük, hogy ez úgy van-e. Milyen ez kritikusan olvasni? Tehát, hogy nem elhisszük, hanem kielemezzük. Ez mondjuk hetedik osztály. Tehát egyszerűen lefordítható dolgok ezek, és egyénileg még csak-csak a közép-európaiak azok egymással nem tudnak, tehát csoportban nem tudnak együttműködni. Egyszerűen képtelenek rá. Ezt a nagy multinacionális cégek tudják is, és úgy válogatnak minket.
2: A legfontosabb szempont, igen.
3: Persze, hogy a...
1: Tehát igen, a Zsoltot nem ismered neki, elég nagy szerepe volt a multinacionális életben, mint igazgató, tehát így.
3: Jó, most a lengyelek a divat a térségben, a 90-es években mi voltunk a közép és felső középvezetők, nagyon szívesen válogattak, de most már elterjedtünk, hogy rebellisek, tehát kezelhetetlenek a magyarok, de majd a lengyelek is.
1: A lengyelekről is elterjedt. Mi már most szóltunk, ugye, tehát, így, aki hallja a vezető ezt a műsort, akkor
3: Tényleg, egyébként én is szkeptikus vagyok, az iskola nagyon keveset tehet, de azt a keveset, tehát szalmaszálakat tehetnek keresztbe, azt azért keresztbe kéne tenni. Na most itt van a Münchhausen effektus, a pedagógusokra gondolok, hogy nevelhet-e nem szabadságban felnőtt emberek nemzedéke, vagy nemzedékei szabad embereket?
2: Hát ez egy nagy kérdés. Szerinted?
3: Hát Münchhausen báró ugye a hajánál fogva húzta ki magát. Igen, a mocsárból. Tehát ő így oldotta meg a dolgot. Hát persze, hogy nem, de töredékesen igen, meg vannak jó gyakorlatok, és akkor azokból sokat lehetne azért tanulni, meg átvenni egymástól. Az amerikai tapasztalat azt mondta, hogy minél egyszerűbb dolgok, annál inkább azért az átvehető. És hát persze a felsőoktatásban már más szinten kellene ennek működnie, ott már egy kiérlelt, komoly, tényeken alapuló demokratikus vitakultúrát és prezentációs kultúrát kéne számon kérni ugye a diploma körül. Ilyen nincs egyébként.
1: Tehát ez gyakorló egyetemi oktatóként mondom, hogy ez egy szép álom. Tehát.
0: Igen. Én olyan megjegyzést szeretnék emellé tenni, hogy nem gondolom, hogy homogén lenne az az ország és az a társadalom, akik fölnőttek a nem szabadság idejében, mert én is akkor nőttem föl, akkor szocializálódtam, 62-ben születtem,
2: és extrém módon szereted a szabadságot mégis.
0: De azt gondolom, hogy emberek különböző dolgokat tudnak otthonról hozni, és tudnak egy kicsit másképp gondolkodni a szabadságról, még akár diktatórikus körülmények között is. Hát voltunk egy néhányan, akik próbáltunk valamit tenni a magunk szerény eszközeivel. Igen. 80-as években.
3: Igen, de ugye nem de, magamat is tanítom, és ez egy nagy érték. Én is próbáltam, tehát ennek a generációnak, vagy csoportnak, vagy az ilyen embereknek a normalitást kell megtanulni, tehát hogy a demokratikus intézmények korában le kell egy picit lassulni, bízni a türelemben, az időben, és kicsit lebutítani ezt a dolgot, mert hogy túl okosak voltunk ebben, ebben az ellenállásban. Tehát, hogy mindenkitől önmérsékletet vár ez a dolog. A legtöbben egyszerűen gyakorlatilag túléltek, nekik egy ilyen rendszerben mondjuk egy ilyen ébresztő az, ami fontos, tehát hogy jogok, kötelesség, tehát alapdolgok.
2: Ha Finnország, egy kicsit, én engem nagyon érdekel ez, teljesen felizgultam ettől, hogy itt te ismered Finnországot. Hallunk erről mindenfélét. Ugye egyrészt, hogy ez mennyire sikeres az oktatási rendszer, és akkor itt volt a Nokia, amelyik aztán egyik pillanatra a másikra kártyaválként összedőtt, különben jegyzem meg. Meg az utóbbi időben hallom azt is, hogy ez mégse annyira sikeres. Most akkor mi az igazság? Mi a jó benne? Mi a rossz? Hogy néz ez a dolog ki? Mitől ennyire különleges? Miért kapták ezt fel ennyire a finn oktatási rendszert, és miért mondják most, hogy talán mégsem?
3: A finn sikertörténet egy kicsi, zárt, fegyelmezett demokratikus paraszti társadalmak a modernizációs sikert, protestáns társadalmak a modernizációs sikertörténete, puritán, egyszerű, végtelenül egyszerű, szorgalmas, kemény emberek, akik csak szabadságban tudnak élni, és amikor a csúcsra jutnak, akkor belépnek az Európai Unióba, és Finnország európai zálódik, tehát megszűnik ez a bezártság, szürkeség, ez a puritán visszafogottság, és egy normális európai államá alakul, amiben mindenféle rettenetes problémák is megjelennek. Az én ismerősem, ha megkérdezem, hogy régen, visszamennének-e az 20 évet, amikor hát így mindenki imádta őket, akkor azt mondják, hogy ne, azért nem mennének vissza, mert ez a mai Finnország nagy ára van, tehát züllik le az oktatások, tehát normális európai módon kezdenek működni, szemét van az utcán, nagyobb a bűnözés, megjelent a politikában vastagon a korrupció, ami korábban gyakorlatilag ismeretlen volt. Ennek ellenére azt mondják, hogy nyitottabb az ország, jövünk, megyünk, nyelveket tanultunk meg, nincsenek már kisebb rendőrségi komplexusaink, olyan normálisak lettünk, és nem szorongunk már annyit, mint tudunk nevetni.
2: Ez a szorongás, ez a szorong, nem? Hogy ez egy kulcs dolog ebben, hogy ezek a puritán országok, akik ennyire sikeresek, meg munkaszeretők, meg nem tudom micsoda, ezek nagyon gyakran egyébként a távol-keletiekről is lehet hallani, tele vannak szorongással. És amikor levetik ezeket a szorongásokat, akkor megjelenik a szemét az utcán. Ez nagyon érdekes, nem?
3: Hát ez velünk is így van, mi is tele vagyunk szorongással. A magas teljesítmény, tehetséges emberek nagy része az nehezen él belül. Tehát ez természetes. Ilyenek vagyunk mindannyian. Tehát, hogy már nincs finn csoda történet, de azért még a régi tartalékokból ez a társadalom még összetart, együttműködik és szolidáris. Ez az utóbbi az, ami a legfeltűnőbb, tehát a magyar társadalomban nincs szolidaritás. Azt se tudják, mi az.
1: Értelmezhetetlen fogalom.
3: Igen.
1: Miért adjak hát, amikor hát...
2: De ugye, nekem sincs.
3: Igen, de nem is, hát nem volt módjuk megtanulni. Miközben például a szomszédunk, majdnem szomszédunkban, Lengyelországban a szocializmus az konkrétan úgy omlott össze, hogy az ottani ellenálló értelmiség a munkásosztállyal szolidáris lett, ezért hívták szolidaritásnak a szakszervezetet. Ez egy rettenetesen nehéz kapcsolat volt egyébként, tehát mind a két fél gyűlölte a másik csoportot zsigerből, ugye elviselhetetlen ellenzéki értelmiségiek, és hát nagyon-nagyon alacsony szinten, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten szocializálódott, szegényebb, elmaradottabb, falusiasabb lengyel munkásosztály együtt. De meg tudták csinálni, és pillanatokat átfordították a politikai rendszert, és ők egy igazi rendszerváltozást is tudtak ezzel csinálni. Na most az egy nagy kérdés, hogy ez a szolidaritás, ez hol tanulható meg majd.
1: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ezt hozzá tud tenni az oktatási rendszer, és most vegyük ki belőle a felső oktatást.
3: Hát jelenleg ellene dolgozik, tudnélik a Glac Ferenc döntése óta, 89 óta, a negyedik és hatodik osztály után a középosztálybeli szülők kimenekítik az általános iskolából a gyereküket. Most itt ezt nagyon hamar szögezzük le, stabil demokráciákban azért 6-7-8 Skandinávban 9 évig együtt tanulnak a gyerekek. Ez az ára. lassabb egyébként.
2: Ha magán óvodákba iratják. Tehát, hogy tehát a dolog már itt elkezdődik, nem hogy már még a... De valóban így van. A 8-osztályos gimnázium az arról szól, hogy, és nulla integráció. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott azért az nagyon másképp volt. Tehát az általános iskolai osztálytársaim között, tehát az egy hihetetlen heterogén társaság volt, és máig azt mondom, hogy nagyon, nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy én ővelük egy lakótelepi iskolában együtt tanulhattam.
3: Nekem is jót tett. Hozzátéve az, hogy természetesen a nehezebb sorsú gyerekek a felső tagozatba verték
1: a jobb sorsúakat.
3: Ez volt az egyik ára.
2: Mindig én például be tudtam lopni némhánynak a szívébe magamat, és engem néha megvert. Néha megvertek, néha meg megvédtek. Tehát.
3: Hogyha egy ember jött ellenem, akkor megvédtem magam, a kettő az már azért sok volt. De hogy ez az egyik ár volt, tehát az erőszak, és ugye a másik, hogy ez a 6.-7. osztály környékén, hogy mivel foglalkoztunk, ezt így nem tudná, tehát ilyen szürke homály, de ez így van máshol is, csak ilyen játékosabb projektmódszerekkel töltik fel, meg próbálják a békét fenntartani, de az kétségtelen, hogy ha még a sorkatonaságot is beleszámítom, ahol meg még az Alföld társadalmával ismerkedtem meg, nagyjából nagymamám falujában még a cigányság is megvolt, tehát hogy a magyar társadalmat úgy egészében átfogtam, és akkor az ELTE-n, mikor felvettek, akkor lett meg a budapesti nagypolgári liberális szubkultúra is, tehát ismerősök, barátok, barátnők, és onnantól az ember otthon volt Magyarországon. Most aki elmegy egy egyházi 8 évfolyamos gimnáziumba most.
1: Például, ami ráadásul még ugye fizikailag is néha elkülönül, tehát ugye városon kívül van meg ilyesmi, Spannonhalmára gondolok konkrétan, tehát hogy nagyon kívül esik.
3: Igen, de akár a városon belül
1: akár a városon belül, de ott is a hatalmas falak, ugye például a Frankában és így tovább.
3: Igen, na most onnan meg megy vagy itteni egyetemre, vagy külföldre egyenesen. Hát most... Tehát, hogyha velük elbeszélgetünk egy kávé mellett, hogy hogyan kellene szolidárisnak lenni mondjuk a magyar dolgozó populáció, most nem is a legaljan, a dolgozó populáció, amiről a rádióhallgatóknak tudni kell, hogy az emberek egy többenetes százaléka normális munkaszerződés nélkül, ilyen fekete-szürke módon,
1: zsebbe,
3: borravalósan, tehát gyakorlatilag rabszolgaként dolgozik a dolgozó, és viszonylag képzett népességünknek a nagy része. A két ember között érdemi kommunikáció nincs, na most amíg nincs társadalmi szolidaritás, egy minimális szintet, tehát nem szerelemről van szó, egy minimális szint, Kossuth érdek egyesítésnek hívja ezt, és erről beszélünk, addig a magyar társadalom nem tud irányba állni és együtt mozogni rövidtávú célokért sem.
1: És ez szerinted lehet az oktatási rendszer buherálásával átalakítani, mert úgy tűnik, hogy a szellem kiszabadult a palaszból, tehát hogy ma már nem nagyon állnának vissza a jobbmódú családok.
2: Már itt mondtál ilyen konkrétumokat, és én borzasztó kíváncsi lennék erre, hogy mondtad például ezt a projektszemletű készülést, meg a prezentáció, ez nagyon megragadta, mert ez nekem is ilyen ünükém, hogy ezek nagyon nincsenek benne az oktatásban, de hogy ilyen konkrétumokat tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt az integrációt elérni, hogy egy, nem tudom, tehát...
3: Hoffmann Rózsa talált, aki a közösségi szolgálat nevű dolgot, tehát hogy középiskolásoknak kell menni ilyen mindenféle életszerű helyekre. Ez most spontán módon zajlik, tehát hogy egy gimi talált valamit, és oda kiküldik a gyerekeket. Ez az öregek ápolásától a környezetvédelem, bármi lehet. Na, hát ha valaki ebben munkát rakna, online a legjobb gyakorlatokat terjesztenék, hogy másoknak ne kelljen kitalálni, átvehessék. Országosan ennek lenne egy egyesület, és benyomnák őket a magyar társadalomba egy kicsit, és rotálnák, tehát, hogy mondjuk egy startup is társadalmi szolgálatot gyakornokoskodni, de kicsit a hajléktalanokkal is kéne foglalkozni, vagy tanyát látni, meg hasonló dolgokat. Ebből például egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolgot lehet kihozni. A nagy szerkezeti visszarendezésnek most kevés az esélye, mert ugye ez a vonat már elment.
1: Igen, én is ezt gondolom, tehát, hogy ennek vége, tehát ma nem tudsz egy középosztálybeli szülőt erre rákényszeríteni.
3: Hát mondjuk, hogyha az ember oktatási miniszter, akkor azért van mozgástere, De ezek nehéz döntések, az kétségtelen. Iszonyú kárt okoz ez egyébként nap mint nap, csak ezeket nem, nincs olyan könyvelésünk, ahol ezt nyilván tartanánk.
2: Mi okoz kárt, azt most nem értem.
3: Hát az, hogy külön vannak a...
2: Ez az elkülönülés.
3: Az elkülönülés, az egyik, a másik pedig a korai kiválasztás. A 8 osztályosban ugye negyedik környékén írják meg a felvételit, vagy a hatodiknál. Most a felvételi, mert valahogy el kell osztani a szűkös helyeket, azon olyan dolgokat kérdeznek, amit az általános iskolában nem tanítottak neki. Tehát csak azt tudja megírni ötösre, tehát maximális pontszámmal, 100 pont, ugye, aki külön tanárral a teszteket begyakorolta. Most ennél, hogy mondjam, durvább osztályalapú szelekció kevés van Európában. Tudni, ez kártyatrükk, tehát hogy az általános iskolában teniszezni tanítják őket, majd a felvételnél kiderül, hogy birkózni kell a szőnyegen. De a gyerekek egyharmada tudja, mert ő járt birkózás órára külön. Nekik megfizették.
1: Igen, és ez semmilyen képességet nem mutat, csak az, hogy volt lehetőség.
3: Igen, és van még egy nagy probléma, ugye a fiúknak az életkorilag azért szór, de alapvetően olyan 15-16 éves korra jön meg az eszük.
1: Vagy később, ez személyes példával.
3: Igen, a tehetségeseknek még később, és van ez a 10 éves kor, ami általában sötét, zavaros, és nehezen tudnak vele elszámolni. Na most, milyen fiúk azok? Már a lányok megtanulják. Tehát gyakorlatilag nyuszikák mennek be a legjobb minőségű középiskolai és felsőoktatási férőhelyekre, mert azok a gyerekek jutnak tovább, akik fegyelmezettel leülnek, és megtanulják azt, amit kérdezni fognak a teszten, a felvételi teszten tőlük. Ez nem tehetségpotenciál, ami aztán ott van, hanem idomítás potenciál, tehát nyuszikákat képzünk, és mondjam, azok, akik bizonytalanok, később jön meg az eszük, de tele vannak izgalmas törésekkel, meg szikrákkal, mert ugye mindig a sebből lesz a tehetség, ez a kagyló, igaz gyöngy, de ez tényleg így működik, tehát mindig a fájdalomból jön a kreativitás végső soron, azok pedig elvesznek ebbe az irányított, csatornázott mobilitási rendszerbe, és jóval később jön meg az eszük. Kérdés, hogy vissza tudnak-e a főpályára kerülni.
1: Szeretnél még mondani valamit?
3: Vagy? Az, hogy egy ilyen kis országnak a tehetségtartalékán kívül semmilyen nincs.
1: Mindaz alapján, amit az előbb elmondtál, hogy ítéled meg azt a mai tendenciát? Én ugye most irattam első osztályba a nagyobbik gyerekemet, és nekem úgy tűnik, hogy egyértelmű a tendencia már abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az egyház és a magániskolák felé tereli a gyerekeket. És az állami iskolák javarésze az pedig nem tölt be semmilyen kiegyenlítő funkciót, hanem megmarad, tisztelt a kivételnek, mert van ilyen, megmarad egy olyan ilyen végső menedéknek, ahova mindenkit be lehet tenni, aki nem tud valamilyen módon elhúzni, akár pénz alapon, akár kapcsolat alapon, akár vallási alapon valami más és úgynevezett jobb iskolába. Tehát, hogy egy olyan szabályozás alakult ki, ezt látom én szülőként felületesen, ami egyértelműen hátrányos az állami iskolák számára, amit én azért látok problémának, mert ezeknek kéne az integráció központjainak lennie.
2: És még annyit hozzá, hogy tudom, például az Egyesült Királyságban területi alapon szerveződik ez, tehát nem tud elvinni más iskolába, csak kénytelen vagy beiratni oda, ez valami labor.
1: Hát vagy a nagyon drága helyre tudod elvinni, de azt meg nem tud
2: elvinni. De általában ez sem működik, mert ott meg elindult az, hogy egy helyre költöznek ezek az emberek, tehát hogy összeköltöznek egy helyre, és akkor a szegregáció, vagy az elkülönülés, az nem úgy működik, hogy át tudsz menni egy másik helyre beiratni a gyereket, hanem ezek összeköltöznek, és úgy iratják be. Tehát, hogy mi a megoldás, mert itt sokféle módszer volt.
1: Mi a véleményed erről, hogy egy elméletileg konzervatív kormányzat egyértelműen tolja ki a tehetséges gyerekeket az állami iskola rendszerből?
3: Itt Magyarországon ez nagyjából így volt idáig, láthatóan most megtorpant, és valószínűleg lesz egy ilyen korrekció, van egy elbizonytalanodás, tehát azt gondolom, hogy az inga majd talán egy kicsit később visszaleg, mert nem ennyire tudatosak és tiszták ezek a dolgok. A világban pedig úgy van, hogy ahol tehát a skandinávoknál iskolakörzetek vannak, és kész. Uh-huh. Oda jár a gyerek, de minden iskola normálisan fel van szerelve, de csak nagy iskolák vannak, körzeti. Hát ugye, hogyha egyenlő esélyeket akarunk, meg jól felszerelt iskolákat, akkor az a felső tagozat a járási központban van. Óvoda, meg kis alapiskola, az lehet a faluban, de utána hát a gyerekek...
2: Ez nálunk érzelmi kérdés lett, mint a szárnyvonalak.
1: A templom
2: mint
1: a és az iskola.
2: A MÁV szárnyvonalak olyan kérdés lett. Ez nagyon régen, tehát 70-es évektől, én tudom, hogy a 70-es ez években ettől ez van, hogy igenis koncentrálni kell az erőforrásokat, mert ott lesz, nem tudom én, digitális távol, nem tudom, és meg normális tanerő, mert ugye ez a legfontosabb, az nem lesz minden kis iskolában, ahol 13 gyerek van. De itt nekünk mi ehhez egy picit érzelmileg viszonyulnánk, hogy de legyen már, csak azért is legyen már ott iskola.
3: Értsük meg őket is, mert ez így van sajnos egyébként, de értsük meg, tehát egy falu Nyugat-Európában az nem ilyen. Ott nem volt kollektivizálás, az elit nem menekült el a városokba, tehát egy ilyen faluban, Franciaországban néhányan gazdálkodnak a földből, a többiek turizmusból élnek, vannak nagy gazdák, és az ő gyerekeik egyetemet végeznek, és hazamennek a faluba, és vállalkozók lesznek. Tehát ott nem templom van, meg iskola is kész, hanem mindenféle más dolgok is vannak, tehát hogyha az iskolának a felső tagozatát elviszik a járási központba, attól még az nem a világ vége, mert van más, és akkor majd abba élik ki magukat. A magyar falu az a rendszerváltásnak a deficitet oda pakolták le.
1: Mondhatnánk, hogy a rendszerváltás szemétdombja. Én elég jól ismerek egy falut, ahol a nagyszüleim éltek, úgyhogy van
3: hát erről. Hát igen, csak én nem szeretek ilyen szavak, mert hogy én szeretem őket, tehát hogy a
1: szemétdombja,
3: lerakták az összes problémát.
2: Ez nem rólunk mond semmit, hanem arról, aki lerakta a szemetet.
3: Tehát. Hát a városlakók és a társadalom rakta le, tehát a kormányzatok velük egyetértéssel, ugye ez is a szolidaritás hiánya, alkoholizmus, munkanélküliség, elvándorlás, kiállás, stb. Egyébként a körzetesítés azért spontán módon zajlik, mert a falusi kisiskolák Kelet-Magyarországon azok tiszta roma iskolává válnak fokozatosan, de elég gyorsan, és a maradék pedig kimenekül onnan a járási központba. De ez egy önálló lap, ezt most ne nyissuk ki, mert ez egy külön beszélgetés.
2: Igen, lehet, hogy ez is egyfajta központosítás, hogy az erőforrások koncentrációs, de nem biztos, hogy a legjobb módszer, vagy a legjobb irány talán, hogy az elit, vagy a középosztály kimenekít, és ő összekoncentrálja. Gondolom, ezek ilyen ezek a kis társulások formájában, nem? Tehát, hogy összefognak a falvak, és együtt hoznak létre, vagy nem? Nem így
3: működik? Észak-Európában így működik. Nálunk az állami beruházások, kijelölik, és akkor azt ott fölépítik. A körzetesítés az a tanácsrendszernek volt a nagy kísérlete, aztán fölbomlott, és akkor kezdtek tornatermet, meg informatikai kabinetet építeni minden falusi kisiskolába. Iszatos pénzeket szórtunk el rá. Tehát, hogy ez az egész, ez mi vagyunk, tehát mondhatunk róla rosszat, de ez a mi lelkünk, ez az egész összevisszaság, és amikor ehhez hozzászólunk, az is összevisszaság, ami szintén belőlünk jön. Nagyon, remélem nem voltam nagyon lesújtó.
1: Nem, van egy ilyen törekvésem nekem ebben a műsorban, hogy mindig valami pozitív dologgal zárjuk, de ez nagyon ritkán sikerül. Tehát így 10-ből 9-szer nem sikerül, úgyhogy úgy tűnik, hogy most sem, de azért még van egy pici időnk, és én visszatérnék erre, hogy a szabadságnak a tanítása. Ez egy kicsit ilyen filozófia is, de szerintem nem kell erre a szintre levinni, hogy tanítható a szabadság? Tehát, hogy van értelme ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy vannak intézmények, amelyek képesek téged indoktrinálni arról, hogy szabad legyél. Mert erős érveket tudnék mondani, hogy miért nem.
3: Úgy, hogy könyvből, tehát 19. századi módon ma már nem. Régen egyébként igen, tehát, hogy a minden gimnazista Európában megtanulta, hogy Mucius Cévola nem ijedt meg az etrusz királytól.
1: Igen, és oda tette a kezét, és a tűzbe. Én is megtanultam, még latinul is, mert én 4 évig igen. tanultam latinul.
3: Na most ez olyannyira működött, meg a nagy októberi szocialista forradalomnak a menetrendjét is megtanulták, hogy 56 októberében a fiatalok, azok gyakorlatilag pontosan tudták, hogy lépésről mit kell csinálni, hogy a várost elfoglalják. A rádió, az utcakövek, a fegyverraktár, a laktanyák, stb. Ezt megtanulták, hogy hol a Smolny, meg a Putyilovgyár.
1: Aurora.
3: Igen, tehát ez működött, nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem hogy mindenki tudta, hogy miket kell megszállni, és a tömeg arra ment. Tehát, de ez ma már így nem megy, tehát a könyvből nem lehet a szabadságot, mert az a Világnézetünk alapjai című tantárgy lenne, a szörnyűség, így felolvassák a jogokat, meg a kötelességeket. Ezért katasztrófa valaki alkotmánytant tanít középiskolában. De például a saját élményű dolgok, mint ez a projektmunka, társadalmi, igen. közösségi szolgálat, ilyeneket azért nagyon lehet, vagy olyan élő kérdések, hogy befizet 100 forintot adóba, és akkor nézzük meg egy csövön át, hogy az hogy megy, és hova. optimális esetben mondjuk egy aszfaltozás történik a mi utcánkba. Jó, de tehát hogy? Tehát hogy megy az föl a büdzsébe, és hogy megy vissza? És mi az, hogy önkormányzat? Tehát meg lehet ezt csinálni. Ilyeneket azért lehet. Tehát nem reménytelen az ügy, de a demokrácia alapja az a kultúra, tehát napi szintű dolog, tehát hogy meghallgatja a másikat, hogy szolidáris. Hát ezt nehéz tanítani, és a szülők nagyjából az ellenkezőjére tanítják őket minden nap.
1: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt most, hogy a Marcikával beszélgettem. Arról mesélt, hogy matek feladatokat a pattársával együtt kell megoldani, és hogy nagy viták vannak köztük, mert a Niki nevű kislány, ő szerinte nem mindig mond jókat, és meg kell győznie. És ez volt az a pont, amikor először éreztem azt, hogy azért valami változik a magyar oktatási rendszerben, ez egy egyszerű állami iskola, mert ugye gondoljunk vissza a mi fiatalságunkra, nekünk nem kellett a pattársunkkal, mit tudom, problémákat megoldani, vagy bármi, és nem kellett meggyőznünk valamiről. Tehát, hogy ugye ez, ahogy mondod, hogy ezek mi vagyunk, tehát, hogy valami azért történik, csak nem lehet, hogy arról van szó tényleg, amit te mondtál, hogy a türelmetlenség, hogy így nagyon látni véljük az ideált, ahova el szeretnénk jutni, és emiatt nem vesszük észre az apró munkát, meg ezeket az apró lépéseket, amiket szintén le kell játszani.
3: Hát biztos, hogy ez egy 30-40 év, tehát ugye a Lech Walesa azt mondta 89-ben, hogy amikor 48-ban a kommunisták átvették a hatalmat, akkor a halakból, az élő halakból főztek egy halászlét. És a mi feladatunk most az lenne, mondta Walesa, hogy a halászléből élő halakat alakítsunk vissza. És azért ez, tehát érzékelte ő is, ez döbben, ez ember feletti, és másoknak azért ilyen tapasztalata is, hogy ez volt az egyetlen társadalmi rendszer, amelyikben eltörölték a magántulajdont. Ezt az uraknak hangsúlyozottan mondanám, mert hogy a nácizmus ez egy szörnyű dolog volt, de egy bajor hentes családja, amikor túlélték ezt, jöttek az amerikaiak, akkor kinyitották a boltot, és azt csinálták, amit addig. Hiszen az ő magántulajdonuk volt, számlát vezettek, hentes árut árultak, és gazdálkodtak, és a fiú utána ment főiskolára. A magántulajdon megszűnte, az egy új embertípust termelt ki ebben a térségben, és a volt Szovjetunióban, amelyik egy más ember. Ezért nem lehet az észak-koreai menekülteket beilleszteni a dél-koreai társadalomba például. Eltartják őket külön, de gyakran nem tudnak integrálódni, mert aki a magántulajdont nem ismeri belülről, az a szabadsággal, az emberi körvonalakkal, határokkal sincs tisztában. Meg lehet neki tanítani, mi az, hogy alkotmánybíróság. Tehát így elmondja fejből, de ez így nem megy. És hogyha azt a kérdést teszünk, hogy például a magántulajdon szentsége gyökeret verte 25 év alatt Magyarországon.
1: Vagy igen, vagy ha innen nézem,
2: vannak eredményeink,
4: vannak
2: eredményeink, elvtársak.
3: De hát azért ez hosszú út lesz még.
1: Köszönjük szépen Setényi Jánosnak, hát az időnk lejárt.
4: Nagyon szomorú, lejárt az időnk. Most
1: szerintem lehet, hogy visszamondani téged hívni, van egy olyan
4: érzésem. Tehát
1: a Tilos Rádiót hallottátok, Setényi János oktatáskutató, nem tudom, hogy mondjam. Volt a vendégünk, velem szemben Ződi Zsolt, és Max nélkül nem lett volna műsor, mert akkor nem lett volna remek zene és kiváló keverés.
0: És köszönjük szépen, János.
3: Köszönjük, elnézést.
1: Nem.
3: Mennyi volt? 15 perc?
2: 20-valahányan beszélgettünk.
0: Egy kicsivel több, de azt gondolom, hogy ebből még szervezünk még egy műsort, mert nagyon érdekes. Búcsúzunk, kedves hallgató, két hét múlva találkozunk, szervusztok, és köszönjük Jánosnak még egyszer.
2: Sziasztok.
3: Ez majd holnap, mert
1: most letöltetek.